0: Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
1: Időjárás.
2: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Yo, this is Sand Sound.
3: So I gotta jump, yeah.
2: My new single Jump is a more assertive approach.
4: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitbenjárásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
2: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

minden nap. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: Egy időszakra egyedül, senki mással, csak Istennel lenni a lehető legjobb dolog, ami valaha is történhet veled. Mert amikor senki más nincs veled, nagyon közelről megismered Istent.

0: Jézus azt mondta a Máté 22:36-ban, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Azt mondta, ez az első. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Mi más jelenthet ez, mint azt, hogy győződj meg arról, hogy Istent mindenben az első helyre teszed. A mi Istenünk emésztő tűz. Amikor túlságosan valami másra, vagy valaki másra támaszkodsz, amikor valami, vagy valaki többet jelent neked, mint kellene, Isten kénytelen lesz eltávolítani azt a dolgot az életedből. Látjátok, Isten féltékeny azokra a dolgokra, amelyekre támaszkodsz, amikor rá kéne támaszkodnod, amikor van egy problémád, nem akarja, hogy a telefonodhoz kapj, azt akarja, hogy menj a trónja elé. Miért töltünk órákat telefonálással, és kérdezünk meg minden ismerőst, hogy mit tegyünk? Amikor ők azt sem tudják, ők mit tesznek. Menj először Istenhez, és ha ő helyezi a szívedre, hogy beszélj egy barátoddal, vagy egy szellemi vezetővel, akkor már ezt Istentől hallottad, és már nem kétségbeesésedben próbálsz embereket találni. Nem azt mondom, hogy Isten nem használ embereket, ő embereken keresztül szól. Úgy hiszem, ezen a hétvégén néhányan közületek pontosan azt hallottátok, amit hallanatok kell Istentől az én számon keresztül, de hiszem, hogy ez azért van, mert kerestétek Istent, hogy szóljon hozzátok. Ézsaiás 2:22. Ne bízzatok a gyenge, gyarló és halandó emberben, akinek csak lehellet van az orrában, erre a rövid időre. Mire lehet hát becsülni? Kérdőjel. Harmadik rész, első verse. Ezt szeretem. Az Úr, a seregek ura eltávolítja Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót. Amiről nem tudtam volna, hogy mi az, de nézd, miről van itt szó. Mindenféle támaszték. Mi támasztott meg téged? Tudjátok, csak egy esetről fogok beszélni az életemből, bár lehetne sokról. Fiatal keresztényként nagyon bizonytalan voltam. Isten szolgálni hívott, de még mindig nagyon bizonytalan voltam. Mivel úgy nőttem fel, hogy közben bántalmaztak, soha nem volt Isten szerinti értékrendem. Ezért, ahogy sokan teszik, megpróbáltam magam értékesnek érezni. Azáltal, amit tettem. A pozícióm által. Az embereken keresztül. Ezért 5 éven át otthon bibliatanulmányozást vezettem, aztán Szent Louisba mentem dolgozni egy gyülekezetbe, ami egy növekvő gyülekezet volt. Ez a karizmatikus kiáradás hevében történt a 80-as évek elején. Csodálatos volt, Isten megáldott, egyike voltam az alkalmazott pásztoroknak. A bibliai főiskolán tanítottam, ahol akkoriban hetente úgy 400 hölgy jött össze, ami nagyon soknak számított egy hetente tartott találkozó esetében. Volt névre szóló parkolóhelyem, névre szóló ülőhelyem és névre szóló irodám. Ugye szeretjük látni a nevünket, kiírva valahol. Szóval fontosnak éreztem magam. Jöttek hozzám az emberek. Szükségük volt rám. Látjátok, fontos voltam. Isten pedig miután 5 évet dolgoztam, azt mondta nekem, amint egyik nap kihajtottam az autóútra, szóval azt mondta, na akkor most itt befejeztük. Tudjátok, bajban vagy, amikor Isten bevégez valamit, és te nem. Gyerünk! Ez pedig sok gyötrelmet, szenvedést okoz nekünk. Isten végzett vele, te pedig egy döglött lovat próbálsz felfelé tolni a dombon. Na gyerünk, szállj le a lóról, ha már 10 éve megdöglött. Én azonban maradtam még 1 évet, miután Isten szólt, hogy menjek, és őszintén mondom, az volt az életem egyik legzűrösebb, legnyomorultabb éve. Nem megyek most bele minden részletbe, de furcsa volt, hogy az énem egy része nem tudta feladni, ugyanakkor énem egy másik része el akart menni sokkal azelőtt, hogy Isten szólt, azért mert tudtam, hogy van egy másik elhívásom. Szellememben tudtam, hogy nagyon erős tanítói ajándékom van, és Isten talán használni tudna abban, hogy az egész világon szóljak az emberekhez. Vágyam volt arra, hogy könyveket írjak. Vágyam volt, hogy a médiában szolgáljak. Nem is tudom, honnan jöttek ezek a vágyak, nos, az igazság az, hogy Isten helyezte azt belém. Azonban, ha ott maradtam volna, ahol biztonságban, kényelemben voltam, és fontosnak éreztem magam, akkor ma nem lennék itt, és nem folynának mindezek a missziós munkák szerte a világon, és nem lenne lehetőségem, hogy 38 nyelven hallgassanak a televízióban. Ugyanis más szolgálatában dolgoztam, és jogosan Isten neki adta azt a látást, nekem pedig mellé kellett állnom, és támogatnom kellett. Itt volt azonban nekem ez a másik dolog, amit Isten helyezett belém. Biztos vagyok benne, ha ő ma itt lenne, ugyanezt mondaná nektek. Tudom, nem bánná, hogy ezt mondom. Ő sem tudta, hogyan engedjen el. Szóval tiszta rémálom volt az egész. Nem akartam őket megbántani és csalódást okozni nekik. Nem akartam elhagyni, ami az enyém volt, mert nem tudtam, mit fogok kapni. Tudod, nem állsz valami jól, amikor Isten azt mondja neked, engedd el, ami a tiéd, de nem mutatja meg, hogy mit fogsz kapni. Na gyerünk már, tudja valaki, miről beszélek? És ott vagy valahol megakadva a dolgok közepén. Nos, látjátok, erről van szó. Nem tudtam, mennyire bizonytalan a helyzetem, és mennyire fügtem azoktól a dolgoktól, amelyek támasztékként szolgáltak. Látjátok, az állás egy támaszték volt. A figyelem, amit kaptam, egy támaszték volt. A nevemre szóló parkolóhely egy támaszték volt. Isten nem akarta, hogy bárki másban bízzak rajta kívül. De képesnek kellett lennem arra, hogy bármit otthagyjak, és teljesen egyedül megálljak, és azt mondjam. Isten kedvében fogok járni, vagy semmi sem lesz belőlem. Szeretem, ha megbecsülnek, de meg vagyok anélkül is, ha kell. Ha ott kell ülnöd a gyülekezetben irigykedve a dicsőítés vezetőre, sóvárogva az állása után, tudnod kell, ki vagy Krisztusban, és tudnod kell, ha Isten akarata, hogy a tied legyen az a pozíció, sem ember, sem pokol ördöge nem tud attól távol tartani. Hagyd abba a próbálkozást, hogy előléptesd magad, és engedd át Istennek, mert a legrosszabb, amit tehetsz, hogy valahová felküzd magad, aztán szenvedj, hogy ott is tartsd magad. Nincs nehezebb munka attól, mint folyton imponálni az embereknek. Amikor Isten azt mondta, hogy hagyjam el azt a helyet, persze a férjem már régebben tudott erről az egészről, mint én. Egyre csak azt hajtogatta, el kell menned, el kell menned, el kell menned, Isten hív. Olyan nyomorultól éreztem magam. Azt kérdeztem, mi a csuda folyik itt? Azt mondtam, hogy menj, és te még mindig itt vagy. Szóval ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha tettem. Nem az egyetlen nehéz, de az egyik legnehezebb, amit valaha tettem, otthagyni azt az állást. Egy horpat íróasztallal és egy számítógéppel távoztam. Nem tudtam, hova megyek, mit fogok csinálni. Isten azt mondta, vedd a szolgálatodat, és menj északra, délre, keletre és nyugatra. Csak a probléma az volt, hogy senki sem ismert a kisvárosomon kívül. Így elmentem Észak-Szent Louisba, Kelet-Szent Louisba, Nyugat-Szent Louisba és Dél-Szent Louisba. Így volt, az igazat mondom nektek. Havonta egyszer volt egy találkozom az északi megyében, havonta egyszer volt a déli megyében, volt egy találkozom keleten, és volt egy találkozom nyugaton. 8 rádióállomáson ment a műsorunk. Ez az arizóniai rádióállomás az egyike volt annak az első 8 rádióállomásnak, amelyiken ment a műsorunk. Amint a szolgálatunk elkezdett egy kicsit növekedni, és bíztam Istenben, hogy kapok majd leveleket, és néhány embert az összejöveteleinkre, rájöttem, mennyi minden másra támaszkodtam eddig. Ki fogja alólad rúgni azt a dolgot? Szinte már erőszakkal, ha nem hallgatsz rá.
1: Nem értem, Uram, te adtad ezt nekem, és most nincs semmim.
0: Isten nem hagyja, hogy mások befolyásolják a hited. A saját utadat kell járnod Istennel. Közvetlen kapcsolatodnak kell lenni Istennel. Nem kell mindig felkeresned valamelyik szellemi barátodat, ha nem tudod, hol találsz meg egy igeverset. Találd meg! Gyerünk! Nem kellene sorba állnod imáért. Remélhetőleg egy nap elkezdesz imádkozni. Egyedül lenni csak is az Istennel, az életed egy bizonyos szakaszában a legjobb dolog, ami veled történhet. Mert amikor senki nincs veled, akkor ismered meg Istent igazán. Ó, igen. Szóval... Isten eltávolítja azokat a mankókat az életünkből, és annyira tőle fogunk függeni, szó szerint Jézus függők leszünk. Ragaszkodni fogunk a vele eltöltött időhöz, amire szükségünk van, mert végre eléggé érettek lettünk ahhoz, hogy tudjuk, meggyökereztünk-e és megalapozottunk-e benne. Mikor távolítod el a karót egy facsemetétől, amikor elég mélyek a gyökerei ahhoz, hogy szilárdan álljon bármilyen viharban. A Biblia azt mondja, hogy Istenben kell meggyökereznünk, az ő szeretetében meggyökerezni és arra alapozni. Amikor megismered Istent. Jobbal együtt mondhatod, tudom, hogy az én megváltom él. Micsoda megállapítás! Mondja azt abban a zűrzavalban, amiben volt, tudom, hogy az én megváltom él. A Bibliában találunk olyan ígéreteket, amelyek azoknak szólnak, akik őt személyesen ismerik. Pál azt mondta, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. Annyira gyönyörű a Zsoltárok 91.14. Isten megmenti mindazokat, akik személyesen ismerik őt. Akarok nektek valamit mondani, a sátán őrjöngeni fog, és tombolni, amikor bármilyen jelét látja annak, hogy talán elegendő időt töltünk Istennel ahhoz, hogy személyesen megismerjük őt, és bensőséges kapcsolatunk legyen vele. Jobban örülne, ha inkább gyülekezetbe mennél. Persze nem azt mondom, hogy ne menj gyülekezetbe, csak az, hogy az ördög hevesebben fog támadni az Istennel töltött személyes időd miatt, mintha gyülekezetbe járnál. És mindannyian tudjuk, milyen keményen dolgozik ezen. Hadd osszak meg valamit veletek, amiről úgy hiszem tanulságos. Ginny Guyon, egy 1600-as években élt nő, sok írományát olvastam, nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt nekem. Lehet, hogy nem értesz egyet az egésszel, én azonban megtanultam megenni a jó részt és kiköpni a rosszat. Felismertem, hogy a kijelentés fokozatos. Tudjátok, bizonyos értelemben ő többet tudott, mint mi ma tudunk, másrészt viszont lehet, hogy még nem volt teljes rálátása olyan dolgokra, amelyeket Isten már azóta kijelentett nekünk. De azt kaptam tőle, amire szükségem volt. Felfogtam, hogy a mennyei atyánk elküldte az ő szellemét, hogy bennem és benned lakozzék. Tényleg meg kell értenünk a bennünk lakozó Istent, a bennünk élő Krisztust. A korok misztériuma. Erről senki nem tanított az 1600-as években. Odaszánt katolikus volt, 16 évesen előre elrendezett házasságra lépett egy nála sokkal idősebb férfivel, ami akkor megszokott dolognak számított. Anyosa folyamatosan üldözte, amíg oly sok érzelmi stressz és depresszió érte, hogy alig bírta elviselni. Ennek eredményeként, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem, tudjátok, néha úgy tűnik, hogy amikor a legmélyebben vagy, akkor végre találkozol Istennel. Végül volt egy erőteljes Isten élménye, és felfedezte, hogy személyesen is megismerheti őt. Hogy benne él. Hogy szívből imádkozhat hozzá, ahelyett, hogy ima könyvekből olvasson fel, amelyeket mások írtak. Abban az időben csak az volt. Hangosan olvastak fel imákat könyvekből. Persze nem állítom azt, hogy ez senkinek nem jelentett semmit, de az igazat megvalva, ha a gyülekezetben csak más könyvekből olvasol fel, és tudjátok, ez nem valamelyik felekezetről szól, nem próbálok senkit sem lehordani, de felállhatsz és leülhetsz, olvashatod ezt vagy azt, tudjátok, lehet, hogy azon kevesek egyike vagy, aki oda tud figyelni, és tényleg jelenthet neked valamit. Úgy gondolom azonban, ha ugyanazt mondod hétről hétre, az olyan... Tehát, ha a gyülekezeted így gyakorolja az imádatot, akkor tégy te is így, és koncentrálj arra, amit mondasz, és akkor ez jelenteni fog számodra valamit. Ugyanis Isten nem akarja hallani, amit a szánk mond, ha a szívünk nincs benne. Gyerünk! Akkoriban az volt az engedélyezett, hogy egy megadott időben egy megadott imát, egy adott könyvből olvastak fel, de ő meg elkezdett Istennel beszélgetni. Magában, csendesen. Nyilvánvalóan valami történt az életében, amiről tudni akartak mások is, ezért elkezdtek kérdezősködni. Rájött, hogy a megszentelődés és a szentség sokkal inkább a hit gyümölcsei, mint a saját cselekedeteinké és erőfeszítéseinké. Ez a másik dolog, amiről az ördög nem akarja, hogy tudj. Nem akarja, hogy megmenekülj, de ha mégis sikerül, azt akarja majd, hogy halálra dolgozz magad azért, hogy jó keresztény légy. Azt akarja, hogy úgy kiégj, és olyan frusztrált légy, hogy bár a mennybe jutsz, földi utad egy napját se élvezd. Mivel túlságosan frusztrál az, hogy próbálsz jó keresztény lenni. Halló, ébren van ott valaki? Nos, amint személyes beszélgetésekben elkezdett tanítani ezeket a dolgokat az embereknek, híre ment a tanításának. Ezért mások hasznára elkezdett feljegyezni dolgokat, és bár semmi erőfeszítést nem tett érte, azokat könyvbe foglalták és széles körben terjesztették. Az egyiket ezek közül 20 évvel ezelőtt olvastam, és merészkedem azt mondani, hogy megmentette keresztény életem. Az életrajz írója azt mondta, hogy az egyház által szított zaklatás és üldözés fokozódott. Ablakait betörték, postáját elkobozták. Emiatt városról városra kellett költöznie, ahol mindezek ellenére terjedt csodálatosan jó híre a világi emberek között. Dave mindig azt mondja, ha Istennel jársz, és az ördög megpróbál eltiporni, ez olyan, mintha higanyra taposnál, minden jobban taposod, annál inkább terjed szét mindenfelé. A világ minden tájáról jöttek hozzá, szerzetesek, papok, világi emberek, cselédek, feleségek, özvegyek. Egymás után jöttek hozzá, mint hogy hallják, amit mond. Annyira nagy volt az érdeklődés a tanítása iránt, hogy gyakran reggel 6-tól este 8-ig beszélt Istenről. A klérust mélyen sértette, azaz a kor vallásos embereit. Mélyen sértette, hogy egy asszony iránt ennyire érdeklődnek. Köszönöm, Jézus! Arra gondolok, hogy nehéz lett volna nekik akkor is, ha ez egy férfi lett volna, de egy nő? Na most a következő történt. Azért volt börtönben, mert próbálta megtanítani az embereknek, hogyan imádkozzanak szívükből. És hogy hit által változhatnak meg, és menekülhetnek meg, nem pedig cselekedetek és erőfeszítések által. Bebörtönözték. Sok évet töltött egy rideg zárdában, majd letartóztatták, és egy várszobában tartották fogva. Házi őrizetben volt, és végül 4 évet töltött a Bastille-ban. Ez a börtön a hihetetlenül borzalmas körülményeiről volt ismert, ami meg is rendítette az egészségét, és 56 éves korában meghalt. De még ma is segít az embereken. Amen! Halott keresztényektől tanulok. Olyat, amit egy élőtől még nem is hallottam. Fizikai világa kicsi volt. De ne becsüld le a kicsiny kezdetek napját, és soha ne értékeld le, amire Isten használ. Ennek az asszonynak egyáltalán fogalma sem volt arról, milyen hatással lesz az emberekre. És 400 évvel később, kétlem, hogy amikor a Bastille-ben volt, gondolt arra, hogy amiket írt, fennmaradnak. És én csak egy vagyok. Van sok másik, de egy napon egy asszony, akire hatással volt a munkája, televízión és rádión keresztül 38 nyelven fog beszélni a világ kétharmadához. Az ő munkája folytatódik. Tudod mit? Mindnyájan meg fogunk halni. De mondok nektek valamit. Elszántam magam, hogy örökséget hagyok magam után. Hagyok valamit magam után. Ha ez a világ fennáll még 400-500 év múlva, amit persze mindannyian kétlünk, de ha mégis azt akarom, hogy valaki valahol egy szószéken állva azt mondja, ezt a dolgot egy Joyce Meyer nevű hölgytől olvastam, aki 500 éve halott. Még akkor is, ha a világnak sikerül elhallgattatnia téged, a hangod megy tovább, és tovább, és tovább, és tovább. Hű! Meg kell értened, hogy a sátán felbőszült állatként fog küzdeni az ellen, hogy valaha is személyesen megismerd Istent. Könyörgök. Bármit is tegyél, ne legyen szerelmi viszonyod a világgal. Ne szedd meg az Istennel kötött házassági fogadalmadat. Kezdj el imádkozni. Kezd Istent rendszeresen keresni. Úgy értem, nap mint nap. Tudod mit? Ne kérdezd magadtól, érzed-e a jelenlétét, hogy kaptál-e tőle valamit? Ezeken túl kell jutnod. Tudjátok, nekem már nincs időm ilyesmikkel foglalkozni. Érezted Istent? Nem kell ezekre az érzelmi mankókra támaszkodnom, mert én tudom. Gyerünk, tudom, hogy mindig velem van. Tudjátok, belegabajodunk ezekbe a dolgokba. Istenem, csak hallanom kell téged, olyan régen aludtalak. Isten mindig azt mondja nekem, amikor ezt elkezdem, mindig hallhatsz engem. Tudjátok, ez történik velünk, ha nem vagyunk hozzászokva a Szent Szellem vezetéséhez, az olyan, mint egy nagy érzelmi... Elmondom, hogy az egyetlen dolog, ami történik, amikor 5-10-20-25 éve jársz az Úr útján, hogy hozzászoksz. Lenyűgözve kell, hogy éljünk. Lenyűgözve. Ámulatba ejt, hogy 66 éves leszek, 3 hónapon belül, de 25-nek érzem magam. Lenyűgöz Isten! Tudom, hogy ez nem természetes, és tudom, hogy ez nem normális. Ez Isten. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Nem szaladnak el, és nem adják fel. Amikor Istennel időt töltesz, és semmi nem jut eszedbe, hogy mit mondhatnál neki, csak ülj ott nyugodtan. Pontokat kapsz azért, hogy ott vagy. Ha semmit sem hallasz, lehet, hogy 3 nap múlva ráteszed a kezed a hűtőszekrény ajtajára, és valami hasonlót fogsz Istentől hallani. Azt nem kéne megenned.
2: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez itt a Kapocs, én Majoros Szidónia vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. Mai témánk a zsidók és Jézus kapcsolata, illetve a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Vendégeim Tarkata, a Zsidók Jézusért misszió magyarországi vezetője, és Hajdú Ildikó, a Zsidók Jézusért misszió egyik misszionáriusa, aki egyébként az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felekezeti közösség szervező szakának első éves hallgatója is. Kata, Ildikó, szeretettel köszöntelek titeket a mai podcastban.
3: Szia, Szidónia!
4: Szervusz!
2: Azt mondtuk el, hogy a Zsidók Jézusért missziónak a munkatársai vagytok, de mi is ez a Zsidók Jézusért misszió? Mikor és hogyan jött létre? Kata, talán kérdezlek téged, hiszen te vagy a magyarországi vezetője a missziónak.
3: Maga a misszió kereken 50 évvel ezelőtt jött létre, éppen most fogjuk ünnepelni ennek a missziónak az 50. születésnapját ebben az évben, augusztusban. De maga ez az egész mozgalom, hogy zsidók Jézusért, tágabb értelemben, tehát Jézusban hívő zsidók. Ez egy kicsit messzebbre tekint vissza. Szoktuk azt mondani, hogy körülbelül 2000 éves ez a mozgalom, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az első követői Jézusnak mind zsidók voltak, és ő maga is az. Nincs ebben semmi furcsa és szokatlan, inkább az a furcsa és szokatlan, hogy Istennek nem csak a zsidókkal kapcsolatosan volt egy ilyen terve, hogy Jézus követői legyenek, hanem az összes nem zsidóval kapcsolatosan is. És aztán a történelem úgy alakította, hogy eltűnt ez a vonal, tehát eltűnt a kereszténységből a zsidó rész, tehát amit a Biblia úgy nevez, hogy a körülmetélkedés egyháza, az úgy beolvadt a nagy kereszténységbe, és ilyen módon ez a fajta identitás, hogy Jézusban hívő zsidók, akik magukat zsidóknak tekintik, de mégis Jézusnak, a messiásnak a követői, ez így eltűnt. És a 19. század végén a Szentléleknek ez egy új munkája volt, amikor is elsősorban Kelet-Európában, tehát itt most Ukrajnát mondanám, vagy Galíciát, Lengyelországot, vagy Moldáviát, illetve Magyarországnak a keleti részére is igaz ez, hogy ott bizonyos vallásos, tehát ortodox vallásos zsidók különböző okokból elkezdtek keresni, és kérdéseket föltenni, és azt találták, hogy Jézus valóban a mi népünknek a megígért messiása. Ilyen korábban is volt természetesen, a 2000 év alatt mindig is volt. De ami az új dolog, az az, hogy ebben a időszakban megtért zsidó emberek azt is mondták, hogy jó, de hát ha ő zsidó, meg mi is azok vagyunk, akkor miért kellene úgymond kitérni a zsidóságunkból is valami más vallás részeként követni Jézust, hogyha mi zsidóként is követhetnénk őt. Tehát ez a mozgalom elindult a 19. század végén, és ez azért érdekes, mert ugye a cionizmus mint mozgalomról valószínűleg azért sokan hallottak és tudnak. Szintén a 19. század végén indult el Theodor Herzl, ugye aki ennek az atya, vagy Herzl Tivadarról, hogy mi magyarosan szoktuk őt nevezni.
2: Igen, igen.
3: Ez a fizikai, Izraelnek a fizikai helyreállásáról szólt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen egy saját országunk, sőt, hogy ez a saját ország, ez nem más kell, hogy legyen, hanem azon a földön, amit atyáinknak ígért annak idején Isten. És hát amit kevésbé tudott a világ, hogy közben a Szent Szellem elindította ugyanezt a fajta összegyűjtetés szellemi értelemben, tehát, hogy zsidó emberek kezdték azt meglátni, hogy hát ami messiásunk, egy zsidó messiás, és akkor hogyan is kell őt zsidóként követni, és alakultak olyan gyülekezetek Odesszában, illetve hát más kelet-európai városokban, Kisinyevben és Moldáviában, vagy akár ugye nem lehet ugyan gyülekezet, de Magyarországot is meg szeretném említeni, hogy Tápió Szelén volt egy rabbi, Liechtensteini Zsáknak hívták, aki szintén zsidóként akarta őt követni, és ezért soha nem volt hajlandó bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert akkor ez azt jelentett, hogy akkor többé nem zsidó, és akkor a népe felé már hiteltelenné válik az ő bizonságtétele. Tehát neki fontos volt, hogy ő zsidó marad, és ő úgy fog bizonságot tenni Jézusról. És aztán jött a háború, második világháború, tehát ez az ébredés, ami elindult a zsidóságban. A második világháború ezt így agyoncsapta, vagyis legalábbis megpróbálta a gonosz ezzel ezt agyoncsapni. Tehát, hogy amikor arról gondolunk, hogy miért is történt a holokauszt, miért is történt a második világháború, ez is része ennek, hogy itt elindult egy ébredés a zsidók között, és amikor a zsidó nép elkezdi Jézust követni, akkor Jézus vissza fog jönni. És ezt a sátán tudja is. Ezért mindent megtesz, hogy a zsidók minél később higgyenek Jézusban. Tehát a második világháború lefékezte ezt a folyamatot, és aztán most ugrok egyet, és a 60-as években, tehát 1960-as években a hippi mozgalomnak volt az egyik érdekes iránya. Biztos hallottál a Jézus forradalomról, ami ebben a hippi mozgalomban elindult, és csomó fiatal miközben kereste a megvilágosodást és az igazi hitet, hát Jézusra talált rá, és hát ezt meg kell még hozzáegyezni, hogy az a sok zsidó, sok hippi fiatal, mellesleg sokuk zsidó származású volt, és hogyha a Herr című filmet ismered,
2: igen.
3: főhőse, egy a Berger nevű zsidó fiatal,
2: igen.
3: aki érdekes módon, pont egy jézusi módon helyet cserélt a barátjával, és ő helyette halt meg. Ez tényleg így történt, tehát az a mozgalom megszülte, tehát akkor indult el az a messiás hívő zsidóság, aminek a vezetői most ilyen 70-es éveikben vannak, akkor voltak fiatalok. És hát így jutottunk el ezen belül a mi missziónkhoz, a zsidók Jézusért misszióhoz.
2: Azt említetted, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt jött létre maga a misszió, ugye a zsidók Igen. Jézusért misszió. Ki alapította ezt, hol és miért, milyen céllal akkor, amikor megalapult? Ki volt már kristályosodva az, hogy mi lesz ennek a missziónak a célja?
3: Most Rosennek hívják az alapítót, szintén természetesen zsidó származású feleségével együtt, egy konzervatív zsidó családból származó zsidók, akik megtértek, és akkor ő egy létező misszióba bekapcsolódott, ha jól emlékszem a Chosen People, nem emlékszem pontosan, hogy melyik misszióba kapcsolódott be, az, ahogy ő akkor az evangéliumot vitte a zsidóságnak, az egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb mód volt. Egyszer egy valamilyen rendezvényen hallott arról, hogy a hippik között milyen munka folyik, és akkor ő eléggé ilyen megvetően reagált ezekre a hippikre, és akkor valaki kihívást intézett felé arról, hogy vajon Jézus nem ugyanolyan egyszerű emberekhez, vagy olyan deviáns emberekhez ment-e oda, mint amilyenek a hippik is ma, és akkor ő bűnbánatot tartott, és megértette, hogy pont oda hívja őt Isten a hippikhez, és ezért ő elment San Franciscóba, tehát átkelt az Egyesült Államokon a kontinensen, és elment a nyugati partra, ahol ugye az volt a gyülekezési helye akkor a hippiknek, és akkor elkezdett feléjük szolgálni. És tulajdonképpen akkor ő külön is vált ettől a másik missziótól, és elkezdett ott szolgálni ezek felé, a fiatalok felé, akik aztán úgy köré gyűltek, és ez egy ilyen nagyon spontán, nagyon családias dolog volt a kezdetekben. Hát a külvilág kezdte őket úgy nevezni, hogy Those Jews for Jesus, tehát ez nem az ő saját nevük volt, hanem így hívta őket a külvilág, és egy idő után azt mondták, hogy tényleg, mi azok vagyunk, Jews for Jesus, és akkor így lett a nevük.
2: Zsidók Jézusért.
3: Zsidók Jézusért.
2: És hogyan alapult meg a magyarországi misszió, vagy mikor kapcsolódott be ehhez képest itt a zsidóság, vagy akár ti konkrétan? Ildikó?
1: Hát a misszió 2011-ben érkezett ide Magyarországra. Hárman alapították meg, az egyik a Kata volt, másik az Avi Snyder, ő ez az amerikai, hát most már 55 éves körülbelül, egy pálapostolt lehet elképzelni, olyan tűz van az Aviban, és pontosan ég benne a vágy, hogy elérje a saját népét az evangéliummal. És egy angol úriember, egy fiatal ember, az Aaron Lewin, ők voltak hárman, akik ide érkeztek 2011-ben Budapestre, és hárman alapították meg. És akkor kezdődött egy utcai evangelizációnak a megszervezésével, és hát ez rendkívül jól sikerült, Isten nagyon megáldotta akkor ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag most már 12 éve vagyunk itt most már Budapesten, és hát a kezdeti három tagból most már 6 vagyunk, akik stabilan, tehát főállásban ebben a misszióban dolgozunk, és számos önkéntesünk is van, akik meg különféle munkában segítkeznek nekünk. Nagyon megáldotta Isten ezeket a kezdeti lépéseket, meg hát az egész folyamatot, amiben vagyunk.
2: Ildikó, te hogyan kapcsolódtál be, és mikor a zsidók Jézusért, vagy hát itt Magyarországon?
1: Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez úgy volt, hogy amikor a Katáék ide megérkeztek, 2010 őszén érkeztetek, ugye, és 2011 tavaszán kezdték el ezt a bizonyos utcai evangelizációt szervezni. Annyit kell tudni, hogy ezek úgy néztek ki, hogy két héten keresztül egy nap háromszor kim voltunk az utcán, egy Zsidók Jézusért feliratú pólóban, és Zsidók Jézusért feliratú kis ilyen flyereket, szórólapokat osztogattunk kint az utcán, Budapestnek a legforgalmasabb terein. Ennek volt akkor a szervezése, és erre keresett önkénteseket a Kata, és több helyre elküldte az e-mail, több gyülekezetnek, hát a Kata nagyon sok mindenkit ismert akkor már itt Magyarországon, több gyülekezethez került el ez a meghívó e-mail, és az én gyülekezetem pont valamiért kimaradt ebből. Viszont az én gyülekezetem pásztorának benne volt egy pásztorkörbe, és oda viszont megérkezett ez az e-mail. És én akkor már benne voltam a saját közösségemen belül egy ima csoportba, és valamilyen olyan szolgálatot kerestünk, ami a miénk lehet ennek a kis ima csoportnak, és hogy hogyan tudjuk az Urat még jobban szolgálni. És aztán egyszer csak az én pásztorom megkapta ezt az e-mailt, és tovább küldte nekem. És mi elkezdtünk ezért imádkozni, ez a kis ima csoport, és úgy voltunk ezzel, hogy akkor megpróbáljuk. És akkor írtam a Katának, és ezért is érdekes ez az egész, mert én zsidó háttérből vagyok, de én nekem nem volt semmilyen olyan, nem nyomás, hanem ilyen indítatás, senkitől nem jött, hogy én menjek utána a gyökereimnek, vagy ez egyáltalán miért fontos. Tehát én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok zsidó, mert hogy sem nem ismerem a ószövetségi dolgokat, az ünnepeket nem tartom, azt se tudom, hogy most mik vannak, vagy miért, tehát én úgy mentem ide el, úgy kezdtem ezt, hogy hát jó, mint szolgálat jó, de nem úgy, mint egy zsidó embernek ebbe a Zsidók Jézusért dologba bekapcsolódni. És akkor jelentkeztünk a Katánál, meg is szerveztük az első találkozást, és meg is érkeztünk a Katához, egy külön képzést kaptunk, mert mindenkit kiképeztek ebben, hogy részt vehessünk ezen az önkéntes alkalmon, vagy ebben a szolgálatban, és én akkor még mindig úgy ültem ott, hogy én nem vagyok zsidó, hanem csak én majd így figyelgetek, és akkor ért ott engem az a meglepetés, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én nem attól vagyok zsidó, hogy ismerem az ószövetségi ünnepeket, meg megtartom ezeket, hanem attól leszek zsidó, hogy zsidó vér folyik az ereimben. Úgyhogy nekem akkor volt ez a felismerés, és így történt nekem a csatlakozásom a misszióhoz. És akkor elkezdtem önkénteskedni, kb. 5 évig önkéntes voltam, és utána pedig már főállású misszionárius lettem.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit hallottunk akkor a Zsidók Jézusért misszió nemzetközi és magyarországi történetéről is, de meséljetek nekünk egy kicsit arról is, hogy nektek hogy alakult a kapcsolatotok Jézussal. Személyesen, hogyha a saját életetekre visszanéztek, feltételezem, hogy jóval korábbra mehetünk vissza az időben, amikor ti hallottatok Jézusról, vagy akár valamilyen irányba elkezdtetek keresni, kutatni, akár nem tudom, Bibliát olvasni. Kata, nálad hogy alakult? Te hol hallottál először Jézusról?
3: Hát Jézusról már hallottam kiskoromban is, de a családomban nem volt divat a hit. Mind a két szülőm nagyon buzgó. Hát a rendszer ide az olyan volt, hogy egyszerűen nem is, hát én Dunaújvárosban éltem, pláne ott aztán nagyon szocialista volt minden, és ezért a Biblia az egy műveltségi téma volt, hogyha egy művelt ember, az ismeri a Bibliát, de azon túl semmi más, és én nagyon őszintén voltam kommunista, a szónak a legnemesebb értelmében, nem voltam ugyan pártag, de kisztag az igen, meg úttörő kisztag, és aztán elkerültem egyetemre, és az egyetem az úgy felnyitotta a szememet, mert az mégis az egyetem az a hely, ahol ott az ember szembesül, vannak olyan irodalmak, olyan számizdát, meg nem tudom, mindenféle illegális dolgok, amiket olvastam, és akkor úgy rányílt a szemem, hogy hát ez a kommunizmus, amiben én hittem, ez valójában micsoda egy hazugság. És elveszettem a hitemet, és utána elindult egy keresési folyamat, amit most nem részletezek, nagyon hosszú lenne, izgalmas az egész, de hosszú lenne ezt mind elmondani. De az egyetem végére már volt egy megtapasztalásom a másik világról, a láthatatlan világról. elkezdtem olvasni vallásokról, kíváncsi voltam, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy majd én kitalálom, hogy melyik vallás illik a személyiségemhez, és én azt fogom választani. Az úr már mosolygott a bajsza alatt, hogy majd én kitalálom, hogy én, nekem mi passzol. Ő már ők tudta, hogy mit akar velem csinálni. Hát nem nagyon sikerült a beilleszkedés, ez a rendszerváltás előtti évek voltak, és pedagógusként azt hittem, hogy én erre vagyok teremtve, meg hogy teremtve még nem így gondoltam, de hogy arra születtem, és aztán nagyon kudarcos volt, nem tudtam igazán megállni a helyemet, mint tanár, azt gondolom, hogy leginkább a gyerekekkel való fegyelmezési problémák miatt.
2: Mert hogy tudjuk rólad, hogy Magyar-Oroszakon végeztél, az akkor még Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen Debrecenben.
3: Igen, jól informált vagy, igen. Akkor én azt gondoltam, hogy na, nézzük meg még egyszer ezt a szeánsz dolgot, mert ugye az volt a korábbi tapasztalásom, és az úr úgy intézte, hogy ne egy szeánszra menjek el, hanem el régi barátaimat látogassam meg, akik azért nem voltak otthon, mert templomban voltak, és hú, mondom, ez micsoda, hát ezek ateisták, mi történt, és megvártam, míg hazajönnek, és akkor ők, két teljesen kicserélt új ember, beszéltek nekem Jézusról. Hát én úgy gondoltam, hogy hát Jézus, hát ez olyan meseszerű, én ez túl okos vagyok. Tehát nem volt semmi gondom azért, mert hogy én zsidó lennék, és akkor ez most probléma lenne, hanem amit úgy belenyomtak a fejünkbe erről az egész kereszténységről, azért az nekem úgy ott volt, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíciók, meg az egésznek a képmutatása, szóval a kereszténység volt a legtávolabbi dolog, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele. És amikor ők ott beszéltek nekem Jézusról, és én bennem ott voltak ezek a belső kételyek, akkor egyszer csak egy nagyon világos gondolatom lett, és a gondolat az volt, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. És miért akarod az eszeddel megérteni azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. Én nem tudtam, hogy honnan jön ez a gondolat, de ez egy nagyon tiszta és igaz gondolat volt, és onnantól kezdve tényleg hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak. Én azon az estén valóban megtapasztaltam, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeret engem, hogy terve van az életemmel, és onnantól kezdve efelől nem volt kételjem, utána már csak azt kellett megértenem, hogy miért kell ebbe a dologba még Jézus is. Hát a bűnök miatt kell, mint ahogy később megértettem. Jó, ez oké, meghalt a kereszten, hogy a bűneinkért elhordozza a büntetést, de én, a jó kislánya, jó tanuló, jó sportoló, én hogy vagyok bűnös, tehát még ezt is meg kellett értenem.
2: És mert aztán, hogy azt gondoltad magadról, hogy te nem vagy bűnös?
3: Nem gondoltam azt, hogy nem vagyok bűnös, hanem csak azt gondoltam, hogy jó, elfogadom, hogy bűnös, hogy csak szeretném ezt így megérteni. Mert hogy a saját szememben úgy tűnt, hogy én egy pedálgép vagyok, nem így veszte magam, de végül is egy pedálgép voltam, aki mindent nagyon igyekeztem mindig jól csinálni.
2: Tehát megfelelni, és szorgalmas voltál, keményen dolgoztál.
3: Így van. És ebben nem fért bele ez a gondolat, hogy bűnös, ez így nem fért bele nekem. De már volt hitem, volt egy gyermeki hitem Istenben. És ezért őt kérdeztem meg, hogy hát jó, én elfogadom, hogy bűnös vagy, csak mondd meg, hogy akkor ez most mit is jelent rám nézve. És akkor vártam, hogy majd jön egy nagy lista, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ezt meg nem csináltad. És nem lista jött, hanem csak egy nagyon egyszerű gondolat, és megértettem azt, hogy eddig minden jó cselekedetem, minden a legnemesebb dolgom, amit tettem az életben, mind végül is önmagamért volt. Nem adtam Istennek dicsőséget, hanem önmagamnak adtam dicsőséget. A saját vállamat veregettem meg. És a szívem trónusán nem Jézus ült, hanem én. És amikor ezt megértettem, akkor megértettem azt is, hogy minden bűnnek ez a gyökere. És akkor tudtam, mit kell csinálni. Trónfosztás. Kata kijön a trónszékről, és Jézus be. Tehát ez volt az én megtérésem, hogy ezt én megértettem, és meg is tettem. Megléptem ezt a döntést, és hát ez már több mint 30 éve volt, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam.
2: Ildikó, hogyan történt nálad ez a dolog? Hogyan ismerted meg Jézust te személyesen?
1: Hát én nem úgy, mint a Kata. Én nem voltam olyan jó kislány. Hát igen, az apukám kommunista volt, és nagyon ateista, úgyhogy én Zola könyveken nőttem fel, és nagyon szerettem, és hát végülis aztán később kiderült, hogy a zsidó ember az jellemző, hogy állandóan vitatkozik, és ahol két zsidó van, ott három vélemény, úgyhogy az állandó vitatkozás, ez úgy bennem volt már egészen fiatalon. A középiskolai osztálytársaimmal nagyon jókat vitatkoztam arról, hogy nincs Isten, de hát volt református osztálytársam, és ő próbálkozott nekem Istenről beszélni, és az anyukám nagyon szerettem, mert gondoltam, hogy akkor majd valami hatással lesz rám, de csak addig volt rám hatással. Nagyon érdekes volt, hogy abban a korban még itt a mozikban nem nagyon játszottak Jézusról filmeket, viszont a református egyházban nem rendszeresen, de voltam egy párszor, hogy Jézusról szóló filmeket levetítettek. És csak azért mentem el, hogy információt szerezzek azért, hogy bebizonyítsam, hogy miért nem igaz az a film. Tehát én ebben nagyon képeztem magam, és nagyon sok mindent olvastam, buddhista dolgokat, meg egyebeket. És hát aztán így nőttem föl, tehát az egész kamaszkorom, meg a fiatalkorom az ezzel telt el. Tehát én nem olyan voltam, aki azt mondta, hogy hát ők is aranyosak, meg szeretjük a vallásos embereket, meg ilyen elfogadok mindent, hanem én mereven ellenálltam, és a Jehovákkal is leálltam vitatkozni, tehát mindenkivel igyekeztem vitatkozni. Közben férhez mentem, született két fiam, és hát aztán ezt az életet éltem tovább, voltam agykontrollon, elvégeztem ezt az agykontroll tanfolyamot, tehát nekem is volt egy keresésem, tehát valamit kerestem, csak nagyon rossz helyen, és az agykontrollról rettenetesen rossz élményem volt, tehát az egy olyan csapás volt az életemben, hogy megértettem, hogy na ezt nem, tehát itt biztos, hogy nincs az, amit én keresek. Nem tudtam, hogy mit keresek, csak valamit kerestem. És akkor most én is ugrok egy kicsit az időbe. A kisebbik fiam az elkezdett gitározni, és akkor volt másodikos általános iskolás, és a férjem is nagy gitáros volt, és hát innen jött ez a fiamnak ez a gitár szeretete, és beirattuk az általános iskolába, ott volt zeneiskola, beirattuk a gitárszakra. És akkor a gitártanár az egy újjászületett keresztény ember volt, úgyhogy a Chopin meg az egyéb komoly zenei dalok helyett ő dicsőítéseket tanított a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon klassz volt. Hogy
2: hogyan csempésztük be az üzenetet, igen, a gitáróra.
1: Nagyon klassz volt, és ez a gitártanár ez nem csak tanította a gyerekeket gitározni, hanem ez egy nagyon jó evangelista volt, mert a szülőkkel elkezdett barátkozni, és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot. És az én férjem meg ez a gitártanár hasonló karakterűek voltak, és nagyon jóba lettek. És az volt a nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok ezért a férjemnek, mert hogy ő azt mondta ennek a gitártanárnak, hogy őt ugyanez a rész, ez a dolog nem érdekli, de a feleségemet igen. Hogy honnan tudta, nem tudom, de így jöttek be a mi házunkba. És elkezdődött, akkor már vele kezdődött el a vitatkozás. És 3 hónapon keresztül vitatkoztam vele, ő jött Isten igéjével, én megpróbáltam meggyőzni, de hát nagyon rossz.
2: De miről próbáltad meggyőzni? Arról, hogy nincs amit igaza. Mondasz, ügyesség, az nem igaz?
1: Igen, tehát például az, hogy ugye a buddhizmusnál ott nincsen így megnevezve, hogy bűn, és ugye úgy volt akkor, hogy a kereszténység, mint monoteizmust,

0: aki téged tisztára tud mosni. És én, amikor elolvastam ezt a könyvet, másnap vagy pár nappal később álltam a zuhany alatt, és így rám zuhant ez az egész, hogy az egész életemben én annyi minden rossz dolgot csináltam, annyira sokszor voltam Isten ellen, meg egyébként is, amiket kamaszkoromban csináltam, hogy nincs az a szappan mennyiség, ami engem tisztára tud mosni, és átéltem azt, amikor biztos nem ez, amikor a gyilkosok itt próbálják mosni a kezüket a csap alatt, és még mindig véres a kezük, és látja azt, hogy nem tudja tisztára mosni, ezt éltem át, hogy nem tudom magam, és hogy nekem kell. Ha Jézus az, aki engem tisztára tud mosni, akkor én megyek. Úgyhogy ott a zuhany alatt én ezt eldöntöttem, és akkor azt hiszem másnap vagy két nap múlva elmentem, és elmondtam a megtérő imáját, és akkor onnantól kezdve történt egy nagy fordulat, és onnantól kezdve nem volt kérdés. Ott már nem volt kérdés, hogy Jézus az, aki engem tisztára mosott, és én akkor hozzátartozom. És onnantól kezdve követem őt. És aztán utána jöttek a fiaim is, mind a kettő.
1: Tényleg?
0: Tényleg, egy éven belül megtért mind a kettő. Igen, úgyhogy ők ma nagy szolgálók, ők is az Urat szolgálják.
1: Na, hát köszönjük, hogy hallottuk a ti történeteteket. Hogy látjátok így a saját helyzeteteket a zsidóságon belül? Mennyire vagytok ti átlagon túli zsidók, akármilyen értelemben? Tehát, hogy milyen a mai zsidóknak a kapcsolata Jézussal? Ti vagytok a különcek, vagy ti vagytok az átlag? Hogy látjátok ezt?
2: Hát abszolút kilógunk, tehát ezt lehet így röviden összefoglalni, hogy nagyon kilógunk. A magyarországi zsidóság nagyon elveszítette a hitét is. A hitet most nem is Jézusban, hanem egyáltalán Istenben. És ez visszamegy a holokauszthoz. Hát nyilván a holokauszt az már csak egy csúcspontja volt az egész 2000 éves üldöztetésnek, ami hát Jézus nevében történt sajnos. Voltak ugye korábban is, lehet mondani, hogy az egyiptomi fáró is ugye üldözött minket, Hámán is el akart minket pusztítani, de ezek már rég voltak. Amire jobban emlékszik a zsidóság, az az, amit a kereszténység művelt, és ez a szomorú. És ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Jézus, ami messiásunk, az számukra egy ijesztő dolog, tehát nekik nagyon nehéz elfogadni azért, mert hogy akkor ők úgy érzik, hogy az ő őseik sírjára köpnek, az ő őseik hagyományát tagadják meg, azokat az ősöket, akiket Jézus nevében üldöztek, mint hogyha átállnának az ellenség oldalára. Tehát érzelmileg ez azért nehéz egy zsidó embernek egyáltalán fontolóra venni azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Most csak egy ugrottam egyet, mert maga az Isten hit is ugye kérdés, nem csak a Jézus hit. Tehát a ma élő magyarországi zsidóságnak a nagy része az Istenben sem hisz, és Ildinek most nagyon konkrét tapasztalatai vannak erről, ahova járott az Orzsén. És akikkel mi foglalkozunk, ugye sok holokauszt túlélővel, vagy másodgenerációssal, tehát úgy jöttek ki a holokauszt poklából, tehát nem az volt a legnagyobb vesztesége a zsidóságnak, hogy 6 millió, és ebből 600 ezer magyar zsidó soha nem tért vissza, hanem a legnagyobb veszteség az volt, hogy a hitük nélkül tértek vissza. Tehát, hogy a legtöbb ma élő zsidó ember azt mondja, hogy hol volt Isten, és ha ez egy olyan Isten, aki ezt megengedi, akkor én ebben az Istenben nem hiszek. Tehát érdekes az, hogy valamiképpen van a fejükben egy Isten, csak úgy döntenek, hogy ők megbüntetik ezt az Istent azzal, hogy nem hisznek benne. Tehát, hogy ez a nagy blokád az ott van, ez a holokauszt, ez a nagy megbotránkozás a zsidóságnak. És ezért magáról Istenről is nehéz beszélni, nem ismerik a saját szentírásukat. Isten, ha van is valami Isten képük, az egy távoli Isten, aki vagy törődik velük, vagy nem. Egy deista Isten kép inkább. Tehát, hogy valahol ugyan van, de hogy hát, hogy megengedi, hogy a teremtménnyel mindenféle szörnyűség történjen. És nincs remény, nincs reménységük. Tehát, illetve van az emberi dolgokban, emberi teljesítményben, kultúrában, gazdasági előrejutásban van hitük, vagy abba kapaszkodnak. Tehát, hogy
1: saját maguknak ki tudják munkálni, amit elérnek, amire eljutnak az életben.
2: Igen, intellektuális teljesítmény. Tehát ezen a téren tényleg kiemelkedő zsidó teljesítmények vannak. Vagy akár ha Izraelt nézzük, ott is Izrael miben hisz? A saját Mossadjában, a saját fantasztikus hírszerző szolgálatában, meg a saját IDF-jében, a saját hadseregében. Tehát ezek mind az emberi szinten való bizakodás.

0: tehát nem az örökké valóban, nem Istenben van a bizodalmuk, és ahogy mi ugye szolgálunk feléjük, és ezzel egyre jobban szembesülünk, ez nekünk nagyon sok fájdalom, nagyon nehéz.
1: Mi tud akkor utat mutatni? Mivel tudtok feléjük közelíteni? Hogy tudjátok elmondani nekik azt, hogy a saját tapasztalatotok szerint, amit ti megéltek, ezt a kapcsolatot Istennel megéri helyreállítani? És hogy tudjátok nekik azt mondani, hogy ez jó, Isten jó, és hogy jót akar főleg az ő népének? A választott népről beszélünk. Hiszen pont azt kellene, hogy érezze a nép, hogy különleges Istennek. Idézőjelben nem is csak olyan, mint a többi ember, hanem még kifejezetten Isten kedvence, kegyeltje, a választott nép.
2: Igen, hát ez egy nagyon hosszas próbálkozás, amit most leginkább itt a holokauszt túlélőkkel tapasztalunk meg, pont amire rákérdeztél most, Szidi, hogy megértettük azt, hogy igen, amit most a Kata elmondott, hogy ez a keménység, ez úgy bennük van, és hogy tényleg olyan, mint amikor felakad egy lemez, hogy amikor valamit megértenek, amit szeretnénk nekik mondani, mondjuk akár igéből alátámasztva, akkor mindenki az, igen, értik ők, de hol volt Isten akkor? Tehát mindig ugyanide lukadunk ki. Azt kezdtük el megérteni, hogyha ezeket az embereket elkezdjük szeretni, már nem, mintha egyébként nem szerettük volna őket, csak hanem, hogy valahogy más módon, valahogy bemutatni nekik Isten szeretetét, nem csak egy öleléssel, hanem egy folyamatos kapcsolattal, és nem csak igét olvasunk velük. Tehát ez is hozzátartozik, amit én nekem is meg kellett értenem, hogy nekem is vannak holokauszt túlélőim, és volt egy nagyon érdekes dolog, ez pont a Covid idején volt, hogy hívogattam rendszeresen telefonon, és hát elmenni hozzá nem tudtam meglátogatni. És akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy hogy lehet az, hogy te csak telefonon hívsz engem, és nem kérdezed meg, hogy mit tudsz nekem bevásárolni, segíteni. És ez rádöbbentett arra, hogy hát tényleg, hát többet kell, hogy oda tegyünk, mint az, hogy az igét most mi kivesézzük. És akkor gyorsan oda mentem az Úrhoz, bocsánatot kértem, és kiderült, hogy fáj a hátla, és akkor elmentem, mondom, Uram, megmasszírozom, bármit megcsinálok, csak álljon helyre a kapcsolatunk. Tehát, hogy egy olyan fajta szeretetet kezdtünk el adni feléjük, egy olyan törődést adunk nekik. És mindegy, hogy van családja, mert ennek a hölgynek például van, ez teljesen mindegy, nem érdekes. És elkezdték ezek az emberek megérezni, hogy itt valami van, itt valami többet kapnak, kapják az igét is, és hívjuk őket folyamatosan arra, hogy közeledjenek az Úrhoz, de megérezték azt, hogy itt több van, és elkezdtek hozzánk szeretni járni. Ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú út vezet el oda. Tehát sokkal nehezebb az ő szívükbe beletalálni, megtörni, hát kemény, nagyon kemény az ő szívük, hiszen hát évek óta ugye ez rakódott le, és hogyha főleg, hogyha mondjuk kereszténységről hallottak, akkor tényleg volt egy ilyen folyamatos bezárkózás. Tehát ez egy hosszú út, viszont van eredménye, mert voltak, akik már átadták az életüket, és azért voltak olyan holokauszt túlélőink, akik már pár évvel ezelőtt elköltöztek, és az Úrhoz költöztek el, és mi vezettük oda őket. És ez egy olyan fantasztikus dolog, és én mindig azt mondom, hogy ez olyan megtiszteltetés Isten részéről, amikor ránk bízza ezeket az idős embereket. És olyan csodálatos látni az ő kis bukdácsolásukat, meg lépegetésüket, de azt is, ahogy ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy így.
0: Egy konkrét történetet szeretnék hozzátenni, egy konkrét személyhez, hogy kicsit illusztráljam ezt a dolgot, mert most pont nem is olyan rég írtam őróla egy rövid cikket. Hát a nevét akkor én most így elhallgatom, és Balázsnak nevezem őt, tehát nem ez az igazi neve.
1: Rendben.
0: Ő
1: köszönjük szépen.
0: Ő olyan túlélő, akit nem vittek el, kisfiú volt akkor a vészkorszak alatt, viszont bekerült a Sztélo Gábornak a gyerekvárosába. Sztélo Gábor evangélikus lelkészre bízták rá a vészkorszakban, tehát 44-ben, azt, hogy összeszedje a zsidó evangélikus zsidó gyerekeket, akik ugye szanaszét a városban más szülők nélkül szétszórva voltak, és hát ő sokkal többet tett ennél, mert nem csak a evangélikus zsidókat, hanem a mindenféle zsidó gyereket összeszedte, meg a nem zsidó gyerekeket is, akik hallódtak. Szóval neki csak az volt fontos, hogy ha szüksége van segítségre és gondoskodásra, akkor ő ott van. És akkor végül lett, mikor vége lett a háborúnak, akkor egy csomó gyerek ott maradt nála, mert a szülők nem jöttek értük, mert a szülők meghaltak. És akkor létrehozott egy Gaudiopolis, az Örömvárosa nevű gyermek köztársaságot, ahol volt miniszterelnök, meg kormány, és mindent, hogy a gyerekek választottak, saját újságuk volt, fantasztikus volt, amit csináltak, és ennek volt ez a Balázs is a része kisgyerekként. De most erről nem akarok többet beszélni, hanem arról, hogy ő egy pszichiáter volt különben aktív korában, és nagyon, nagyon ateista volt. De mégis valahogy úgy több rendezvényünkre eljött, és egyszer csak most nemrég, amikor volt a hanukánk, és a hanukáról ment hazafelé, vitte őt az egyik önkéntesünk, aki már rendszeresen hozzaviszi őt autóval, és aki amúgy nem csak abban a szolgálatban segít, hogy autóval hozzaviszi, hanem ő számítástechnikus, tehát bármi, ami Balázsnak a számítógépével kapcsolatos probléma, akkor ő mindjárt ugrik és jön és segít. És azt mondta neki, Balázs, hogy úgy érzem, hogy körülölel a szeretet. És akkor ez így nagyon megérintett engem ez a mondata, ez visszajött hozzám, nem voltam ott, csak ez az önkéntes elmondta ezt a mondatot. És akkor végig gondoltam, hogy hát tényleg, hát mi elkezdtünk az Ildivel járni hozzá, leszüreteltük a fügéjét, fügelekvárt főztünk belőle, egy részét neki adtuk, másik részét pedig elvihettük, leszüreteltük a szilváját, egy kicsit rendbe raktuk a kertjét, akkor szereztünk neki takarítót, az a takarító szintén tesó, aki nagyon szereti a zsidó embereket, és azért van ott, tehát amikor jár, akkor mindig valahogy meg akarja áldani a Balást. Akkor van egy másik testvérünk, akivel együtt jár vizitornára, akkor ott is kap egy adag szeretetet, tehát, hogy Isten úgy körülveszi, hogy tényleg annyira mozgósítja a körülötte levő hívőket, hogy egyszerűen nem tud elfutni ez elől a szeretet elől, annyira körülveszi. És például most lesz majd egy tea délutánunk, ahova már is hívtam őt, nem hívtam, azért nem, mert azt mondta, hogy ő akkor nem ér rá, mert akkor jön hozzá, amit tudom, egy gyógytornász. És erre kiderül, hogy ez a másik tesónk, aki vizitornázik vele, az meg meghívta, hogy feltétlenül jöjjön, és most jön. Tehát az a fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy neki mi egy család lettünk. Mm. Még nem hisz, vagyis már lehet, hogy egy kicsit hisz, de egyszerűen ugye azt mondja az ige, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be, és ő már befogadott minket, és azért tulajdonképpen Jézust is befogadta, már csak ki kell mondja a szájával, de hogy annyira csodálatos látni, ahogy Isten munkálkodik benne.
2: Igen.
1: És gondolom, hogy nem ő az egyetlen, akivel ilyen megélésetek van, hogy láttok embereket valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni, vagy újra kapcsolódni Istenhez.
2: Ha még ezt hozzátehetek, hogy ez a bibliai tea délutánunk, ez úgy néz ki, hogy van, amik a Zoomon jönnek be, Zoomon is vannak az emberek, és személyesen is vannak. Úgyhogy ez nekünk mindig egy olyan kihívás technikailag, hogy most kivetíteni, meg laptopon, meg egy mindenki mindenkit lásson. És itt a legidős az egy 93 éves holokauszt túlélő. Tehát ő tényleg egy túlélő néni, most én sem mondom ki a nevét, egy totál ateista néni. A háborúban csak a nővére maradt meg, és nagyon nagy volt a család, mindenkit elveszített, és a fiával él most, és hát őt rendszeresen szoktam látogatni. Egyébként egy csupa mosoly, egy nagyon kedves, egy nagyon derűs néni, tehát azt mondhatom, hogy nem törte őt meg lelkileg, amin ő átment, és ugyan nem ért velünk egyet, de ott van minden egyes Zoomon. Minden egyes tea délutánon eljön, 93 évesen, és végig hallgatja, és amikor elmegyek hozzá, és imádkozom érte Jézus nevében, azt ő örömmel veszi, és elfogadja. Mielőtt kórházba került, ott voltam, és meglátogattam, akkor is azt is elfogadta, tehát itt is épül, így épül neki ezek a kapcsolatok. Úgyhogy ez olyan csodálatos.
1: Azt említetted, Ildikó, az imént, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. Tehát, hogy ez jellemző a zsidóságra, hogy nagyon filozófikusak, mélyen gondolkodó emberek. És akkor itt visszatérhetünk a kérdésre, ami a holokauszthoz is visszavisz, hogy nyilván az a fő kérdése a zsidóságnak, hogyha Isten jó és szerető, és valóban olyan, amilyennek a keresztények leírják őt, vagy amilyennek a Bibliából megtapasztaljuk, amilyennek Jézust láttuk. Jézust ismerjük, akkor hogy engedhette meg a holokausztot? Van-e erre valamiféle válaszotok? Tehát mit tudtok mondani ezeknek az érvelő, filozófus alkatú embereknek, akik mindig és mindig visszatérnek ehhez az alapvető kérdéshez? Hogy engedhette meg a jóságos Isten a holokausztot? Mi a válaszotok? Mit tudtok ezeknek az embereknek mondani?
0: Ez valóban egy olyan kérdés, amire fel kell készülnünk, és kell tudni válaszokat adni. És azért az Ildi meg én egy nagyszabású projektbe fogtunk még pár évvel ezelőtt. Miért szenved a zsidó nép címmel? Csináltunk egy filmsorozatot, ez most nagyon nagy képűen hangzik, mert hogy ez ő volt a operatőr, meg a sminkes, meg a sugógépet ő tartotta, meg szóval minden ő volt, és én meg voltam, aki megírtam a szövegeket, meg elmondtam, úgyhogy így voltunk mi ketten.
2: És ezt nyáron forgattuk tűző napon, úgyhogy még közben le is barnultunk.
0: Picit hosszabb, mint 10 perces blokkokban, azt hiszem 7 ilyen részt csináltunk, és az volt a dolognak a lényege, hogy végigmentünk a bibliai időszakon, hogy nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mutat arról, hogy mikor szenvedett a zsidó nép, tehát mikor engedte meg Isten, hogy a zsidó nép szenvedjen, majd pedig ebből, amit a Bibliában már megtanultunk alapelveket, tudjunk következtetéseket levonni arra az időszakra, amikor már a Biblia már nem követi tovább a történelmet, de hogy a történelemben további szenvedések is voltak, zsidó népnek további szenvedései is. Hát arra jutottunk, és ez egy nem könnyű dolog, hogy ugye az egyik oldalról ott van az a viszonylag könnyű válasz, hogy mivel a zsidó nép választott nép,
1: igen,
0: és ők képviselik Istent, és ugye van az Istennek az ellensége, a gonosz, és a gonosznak is vannak emberei. És mivel Istent nem lehet képen vágni, meg nem lehet lelőni, meg nem lehet gázkamrába vinni, ezért az ő népét próbálja a gonosz minden korszakban valamilyen módon kiiktatni, megszüntetni, már csak azért is, mert hogy a zsidó népen keresztül van az isteni ütterv. Tehát, hogyha nincs zsidó nép, akkor nem születik meg a zsidó messiás. Ha már megszületett a zsidó messiás, akkor azt meg kéne ölni, ugye ez volt a heródesi gyermekgyilkos. Tehát mindig volt egy állandó kísérlet arra, hogy a választott népet, illetve a messiást kiiktatni, mert az emberiségnek a üttörténete, megmenekülése a zsidó nép létéhez kötött. Tehát ez az egyik oldal, ami a zsidó nép számára viszonylag könnyű ezt az oldalt így felfogni, meg megérteni. És akkor még most, ugye pont most volt erről szó legutóbb, hogy a József korában élő fáraó, majd pedig a József halála utáni fáraó nagyon jól példázza azt, hogy a zsidó népet, ha áldja egy pogány uralkodó, akkor hogyan jut maga a pogány uralkodó is áldáshoz, és hiszen az Ábrahámnak megígérte Isten, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged gyaláz, az átkozom, azt én megátkozom. És ez az alapelv, ez tényleg működik, hogy a józsefi fáraó, az fölismerte azt, hogy Józsefen keresztül áldás jött Egyiptom számára, és ezért ő József testvéreit is megáldotta, felajánlotta nekik a legjobb földterületet, jószágai felügyelői vetette, minden módon megáldotta, pedig őket nem ismerte. Ő csak azért, mivel Józsefet ismerte, ezért az ő testvéreit is megáldotta. Tehát pontosan az, mint hogyha ezt most átemeljük ugye Jézusra, hogyha egy keresztény egyház vezető, vagy akár egy politikai vezető felismeri azt, hogy Jézus nekem áldás, az én nemzetemnek áldás, akkor az ő népe, az ő atyafiai szintén megáldom őket is, mert hiszen én egy zsidó messiáson keresztül kaptam áldást, és ha én ezt teszem, akkor az áldás lesz a számomra. A második fáraó viszont nem ismerte Józsefet, és azért, amikor a zsidó népnek a szaporodását és áldását látta, az számára ijesztő volt, és ezért mindent megtett, hogy elnyomja őket. Először azzal, hogy nehéz kényszermunkára kényszerítette őket, utána pedig azzal is, hogy a fiú sem őket megölette. Mindez abból a félelemből fakadt, hogyha azt látta, hogy a zsidó nép áldott, akkor ő nem tudta, hogy ez nekünk is áldást jelent, hanem megijedt tőlük, és elkezdte őket üldözni. Tehát ezért az a kulcs, azt ő elveszítette. Ezért aztán tényleg az is történt, hogy a tíz csapás, meg a további dolgok, ahogy elpusztult az egyiptomi sereg, amelyik üldözte a menekülő zsidóságot, mind azt mutatja, hogy valóban az Ábrahámnak adott ígéret, az működik. És akkor most már innen csak egy lépés, viszont a zsidó népet nem érheti semmi gonosz addig, amíg mi engedelmesek vagyunk. És ez a másik oldal, és ezzel már nehezebb mit kezdeni, pedig ott van ugye az 5 Mózes 28-ban, ha engedelmes vagy, akkor ilyen és ilyen áldások fognak téged követni, az ellenség egy úton jön feled, és hét úton távozik, és ahogy József is, amire veted a kezed, azon áldás van. Ha viszont engedetlen vagy, és akkor ott sorakoznak az egyre súlyosabb átkok minden területen, hogy mi fog történni, ja, nem, hogy bezárul az ég, kiszáradnak a vetések, hiába dolgozol a földön, más fogja elvinni, és aztán az ellenség elhurcol téged, mert idegen földön fogsz, ott is reszketni fogsz, és így tovább. Tehát ez benne van az igében, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor hiába az ellenség hozzánk se tud érni. Mi egy elpusztíthatatlan nép vagyunk, mert az Istennel szövetségi viszonyban vagyunk. Egészen addig a pontig, amíg mi a mi oldalunkon levő szövetségi feltételeket megtartjuk. Tehát sajnos ez is igaz, ez is benne van a Bibliában, és ez már nagyon nehéz a zsidó embereknek így elmondani. És azt, ez a teljes igazság, hogy bizony, az így van. És ezért mi ezt megpróbáltuk az Ildivált beszélni erről a nehezebb oldaláról a történetnek, és azt láttuk, hogy ők még nagyon messze vannak attól, hogy ezt úgy beismerjék, hogy belássák, tehát ezért marad a szeretet útja. Mm. Tehát mi úgy érezzük, hogy megértettük, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért engedi meg Isten. Azért engedi meg, mert mi, mint szövetségi nép, nem voltunk az ő befedezése alatt. Nem voltunk engedelmességben. Ezért engedi meg. De ha megtérünk, akkor ez megfordul. Tehát ahelyett, hogy próbáljuk teológiailag minden módon megmagyarázni nekik, mert egyszerűen itt ezt ők még nem értik meg, csak a szív szintjén. Ahogy én is csak a szívemmel értettem meg. És ezért a válasz a szeretet. Ezért az a válasz, hogy mi látjuk az ő szenvedésüket, mi együtt érzünk az ő szenvedésükkel, mi ahelyett, hogy kioktatnánk őket, hogy már engedetlen voltál, azt tesszük, hogy vigasztaljuk őket. Azt tesszük, hogy arról beszélünk, hogy egy olyan istenetek van, aki soha nem fogja engedni, hogy Izrael népe elpusztuljon. És erre vannak ígéretek. És nézzétek meg, hogy a holokausztban sem sikerült elpusztítani Izraelt. Soha nem sikerült, és nem is fog. És erre akarjuk tenni a fő hangsúlyt, hogy egy olyan istenünk van, aki hűséges, és ezért legyünk mi is hűségesek ő hozzá.
1: Olvastam egyszer egy könyvet, Hit a terroron túl címmel, ahol nagyon sokat foglalkozik a szerző a holokauszttal, és felidéz ebben a könyvben egy instanciát, amikor Éli Wiesel összegyűjtötte a holokauszt után a vezető zsidó rabbikat. És tulajdonképpen eljátszottak egy bírósági tárgyalást, egy pert, igen, ahol bevádolták Istent azzal, hogy hogyan engedhette meg a holokausztot. És döntés is született az eljátszott per nyomán, ahol kimondták azt, hogy Isten bűnös.
2: Isten bűnös, igen.
1: És azt írja le a szerző, hogy akkor olyan csend lett ott hirtelen urrá rajtuk, ami a sinai hegyi csendhez hasonló, és aztán végül Éli Wiesel törte meg a csendet, és mondta azt, hogy most pedig testvéreim, imádkozzunk. És ugyanahhoz az Istenhez imádkoztak, akit egy perccel az erőt a testvérei bűnösnek nyilvánítottak.
0: Ez azért érdekes, mert ennek van egy filmváltozata is. Isten a vádlottak padján, ez a címe a filmnek, ugyanez a történet, és ugyanúgy kimondják azt, hogy Isten bűnös, és a jelenet Auschwitzban játszódik, a barakban, és ott tartják meg ezt a tárgyalást, és utána bejönnek a nácik, kiterelik azokat, akiket már kiválasztottak a gázkamrára, és viszik őket a gázkamrába. És az a jelenet, ahogy mennek, a döbbenetes, hogy mindegyik zsidó, aki előtte azt mondta, hogy bűnös, mert nem hiszek benne, stb. Ugye kippa nincs, tehát a fejükre teszik a kezüket, és mindenki imádkozott. Tehát az egy annyira erős, pontosan ugyanez a gondolat, hogy egy zsidónak annyira a zsigereiben van az, hogy ha én a halálba megyek, és ha meg is ölsz engem, én akkor is csak te hozzá tudok kiáltani, hogy én pontosan ezért hiszem azt, hogy ott a holokauszt, ott a gázkamrákban, amikor volt ez az utolsó pillanat, és elmondták a smát, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, ott volt Jézus is velük együtt. És nagyon sokaknak ott volt a kijelentés arról, hogy én vagyok az, aki most is veletek együtt szenvedek, és a kereszten is értetek szenvedtem. És én hiszem azt, hogy amikor majd ott leszünk a másik oldalon, akkor ami erről az oldalról úgy tűnik, mint a legnagyobb vesztesége a zsidó népnek, lehet, hogy ott a mennyben pont azt fogjuk látni, hogy ez volt a legnagyobb aratás. A legtöbb zsidó ember itt ismerte fel a messiást ezekben az utolsó pillanatokban, és megmenekült.
1: Mit üzennétek azoknak a zsidóknak, akik esetleg most hallgatnak minket. Miért érdemes Istennel kapcsolatban lenni?
0: Számomra, mint zsidó embernek a legcsodálatosabb azt megérteni, hogy a messiás megismerése révén tudok beállni a küldetésembe, ami miatt én zsidónak születtem. Tehát nekem ez egy hosszú folyamat volt, de én úgy gondolom, hogy minden zsidó ember ezzel küszködik, ezzel az identitással, hogy mi az, hogy én választott vagy, mire vagyok kiválasztva, arra, hogy szenvedjek, vagy arra, hogy túléljek, mert ugye ezeket szokták megfogalmazni. És hát ezek ilyen félválaszok. Tulajdonképpen nem ez a válasz. Ezt nem mondtam el a megtérésem történetében, de azon az éjszakán, amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten létezik, és engem szeret, és terve van velem, akkor mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Bibliát, és akkor ez volt, hogy hát akkor mutasd meg, hogy mi a terved az életemre nézve. És az Ézsaiás 49. fejezetén nyílt ki, 6. vers, revetődött a szemem, és az pedig így hangzik, hogy kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek megtérítésében és az Izrael megmentetjeinek hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Akkor én ezt még abszolút nem értettem, csak ott vannak ilyen zsidók benne, akkor ez, tehát valahogy gondoltam, hogy rám vonatkozik, de fogalmam sem volt mélyebben, hogy ez mit jelent. És az én lelkiapukám, református lelkipásztor, megemlítem a nevét, már most ráadásul az Omega Budapest gyülekezetbe jár ő is. Őt úgy hívják, hogy Rácz Lajos, és ő az újszászi református gyülekezetnek volt akkora pásztora, amikor én megtértem, és hát ő vezetett engem az Úrhoz. Akkor ő azt mondta rögtön az elején, hogy ez nagyon fontos, hogy te zsidó vagy, és ezt nyomozd ki, hogy ez miért fontos. És én akkor elkezdtem egy hosszú kutatást, olvastam zsidó történelem, zsidó kultúra, szépirodalom, zsidó zene, judaizmus, tehát minden, ami zsidó, próbáltam megtudni, hát meg természetesen a Bibliát, és akkor egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy de akkor most tényleg mi a lényege annak, hogy én zsidó vagyok, tehát miért fontos ez? Biztos voltam benne, hogy nem vagyok különb semmiképpen, mint bárki más, semmi módon nem vagyok jobb vagy előbbre való azoknál, akik nem zsidók. Aztán lassanként leesett a tantusz, hogy hát ebben az igében van benne a lényeg. Tehát ez az ige, ez nem csak az én igém, hanem ez minden zsidó ember igéje. Ez a messiásnak elsősorban, de hát a messiás az meg a prototípusa a zsidóságnak. És ezért minden zsidó embernek azt mondja Isten, hogy legyél a pogányok világossága. Tehát zsidónak lenni azt jelenti, hogy mi megismerjük a világ világosságát, a messiást, és aztán tudunk lenni a nemzetek számára világosság. És ezt tették az első apostolok is, pontosan ezt csinálták, tehát részben ők ezt már meg is valósították, és ha egy zsidó ember próbálja keresni a helyét, az élete értelmét, a szenvedésének az értelmét, mert akkor esik le a tantusz, hogyha ezt is megértem, hogy nem rám, az egész népre akasztotta Isten a küldetés, az egész világ megmentésének a küldetését. Tehát nem csoda, hogy engem ennyire gyűröl a gonosz, meg állandóan próbál elpusztítani, de hogy nekem nem ez a dolgom, hogy nyalogassam a sebeimet meg, jaj, engem mindig üldöznek meg, nekem ilyen rossz, és akkor soha többet. Nem, tehát nyilván ezt nem akarom kikarikírozni, mert ez nyilván ez egy nagyon nagy traumája a zsidóságnak, de nem állhatunk itt meg. Mert mi arra vagyunk elhívva, hogy a világosság legyünk a nemzeteknek, és hogyha a mi elvettetésünk, a megbékélés volt, akkor a mi felvétetésünk mi lesz? Nem mi lesz, hogyha nem élet a halálból. És az, hogy egy zsidóság nem egy, nem kettő, hanem sokasága beáll ebbe a küldetésbe, az egy csomó pálapostot képzeljél el, hogy akkor mi lesz itt, hogy akkor hogy fog kimenni az evangélium az egész világ számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok és beszélgethettünk. Tar Kata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetőjét hallottuk, és Hajdú Ildikót, aki a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: Időjárás.
3: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőséget.

minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilebb Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstedt állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját, Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Verespállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a nőjelme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új buszsávok és P plusz R parkoló gyorsíthatja a budakeszi felől érkezők közlekedését. Elbúcsúzik a Velencei tótól az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg. Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több év szünet után újra indult a Budakeszit és a Zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P plusz R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé közlekedők utazása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a fejlesztések legfontosabb célja, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. A Budakeszi és Budapest közötti útszakaszon ugyanis rendszeresen alakulnak ki jelentős torlódások, amelyek nem csak az autósok, hanem az autóbuszok menet idejét is jelentősen megnövelik. A tervek között szerepel új buszsávok kialakítása a Budakeszi több forgalmas utcájában, valamint a Budakeszi út budapesti szakaszán is. Emellett felújíthatják a több mint 100 éves ivóvízvezetékeket, korszerűsíthetik a csapadékvíz elvezetést, biztonságosabb gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülhetnek ki. A program részeként új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és egy közel 200 férőhelyes P plusz R parkoló is létesülhet Budakeszin. Tervek készülnek egy új déli összekötő útra is, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtenek kapcsolatot, ezzel tehermentesítve a város egyik legzsúfoltabb csomópontját. A következő hónapokban elkészülhetnek a részletes tervek, és folytatódhatnak az engedélyezési eljárások. A beruházás megvalósításáról és ütemezéséről ezt követően dönthet a kormány. A fejlesztéstől azt várják, hogy a Budakeszi térségből ingázók számára gyorsabbá, megbízhatóbbá és kényelmesebbé válik a főváros megközelítése. Újabb 5000 felhasználó csatlakozhat a MOL Bubi új generációjának teszteléséhez. A Budapesti Közlekedési Központ a nagy érdeklődés miatt bővíti a programot. Miután az első körben meghirdetett 5000 hely mindössze 3 óra alatt betelt. A BKK fokozatosan vezeti be az új közbringa rendszert, hogy valós használati körülmények között gyűjthessen tapasztalatokat, és a felhasználók visszajelzései alapján finom hangolhassa a szolgáltatást. Az első zárt teszt június 19-én indult, majd július elején már azok is csatlakozhattak, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy korábban éves, illetve féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság közlése szerint az eddigi tapasztalatok kedvezőek, a tesztelők különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat értékelik, amelyek kényelmesebb és gyorsabb közlekedést tesznek lehetővé. Emellett pozitív visszajelzések érkeztek a kerékpárok kialakításáról és a rendszer használhatóságáról is. Ugyanakkor a Magyar Kerékpáros Klub felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett díjszabás szerintük nem mindenben ösztönzi a mindennapi kerékpáros közlekedést. A BKK szerint az új MOL Bubi minden szempontból korszerűbb lesz a jelenlegi rendszernél. A szolgáltatás indulásakor összesen 3300 kerékpár áll majd rendelkezésre, ebből 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű lesz. A flotta pedig a későbbiekben tovább bővülhet. Az újabb tesztelők jelentkezését továbbra is várja a Budapesti Közlekedési Központ a honlapján. A részvétel feltételeiről és a használathoz szükséges tudnivalókról a kiválasztott jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást. Jelentős vasútfejlesztés előkészítése kezdődik a Balaton felé vezető egyik legfontosabb vasútvonalon. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt két vágányúvá alakítják, és alkalmassá teszik arra, hogy a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhessenek. Így gyorsabb lesz a Székesfehérvár-Lepsény közötti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az elmúlt évek vasútfejlesztéseiből éppen ez a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz maradt ki, ezért most ennek a pótlására készülnek. A projekt első lépéseként elkészülnek a részletes tervek a második vágány kiépítésére, valamint akadálymentes peronokat is terveznek több megállóhelyen. A fejlesztés része lesz egy korszerű vonatbefolyásoló rendszer kiépítése is, amely nélkül nem lenne lehetőség a 160 km-es sebesség bevezetésére. Bár ezen a szakaszon önmagában csak néhány perccel rövidülhet a menetidő, a miniszter szerint az egész balatoni fővonalon érezhető javulást eredményez majd, hiszen Nagytéténytől Lepsényig szinte végig nagy sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. A kétvágányú pálya másik nagy előnye, hogy stabilabbá válhat a menetrend, csökkenhetnek a késések, és a jelenleginél több vonat közlekedhet a Balaton felé. Emellett külön projektként előkészítik egy új vasúti összekötés megépítését is, Lepsény és Balaton akaratja között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mivel a jelenlegi kanyargós és legfeljebb 80 km-es sebességet lehetővé tevő pályaszakaszt egy korszerűbb nyomvonal válthatja fel. A tervezési feladatokat egy mérnök iroda végzi, csak nem 1,5 milliárd forintos megbízással. A munka a tanulmányok elkészítésétől az engedélyezésen át egészen a kiviteli tervek kidolgozásáig tart. A miniszter szerint egy ilyen beruházás előkészítése és megvalósítása átlagosan 7 évet vesz igénybe, ezért fontos, hogy a fejlesztések tervezése már most megkezdődjön. A cél pedig az, hogy a következő években gyorsabb, megbízhatóbb és nagyobb kapacitású vasúti kapcsolat szolgálja ki Budapestről a Balaton felé utazókat. Elbúcsúzik a Velencei tótól az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg. Új fejezet kezdődik az EFOT történetében. A jubileumi 50. fesztivál most az utolsó, amelyet a Velencei tó partján rendeznek meg. A szervezők bejelentették, hogy 2027-től Esztergom ad majd otthont az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójának, amely a következő 10 évben a történelmi városba költözik. A bejelentés egyébként a hét közepén kezdődött jubileumi fesztivál sajtótájékoztatóján hangzott el. Radnai Márk országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Esztergom kiválasztása szimbolikus jelentőségű is, hiszen azt üzeni, hogy a városnak nem csak gazdag múltja, hanem jövője is van. Hernádi Ádám polgármester elmondta, hogy az önkormányzat közgyűlése már jóvá hagyta a 10 évre szóló együttműködési megállapodást az EFOT szervezőivel. Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay, és már lehet is asztalt foglalni. A világhírű séf nálunk nyitja meg első közép-európai éttermét. A kínálat egyaránt építkezik majd a brit grill konyhából és a magyar ízekből. A Gordon Ramsay bár és grill július 31-én nyílik meg Budapesten, ezzel pedig Közép-Európában elsőként jelenik meg a koncepció. A vendéglátóhely egy belvárosi hotelben kap helyet, írja az Index. Közleményében a szálloda hangsúlyozta, hogy a nemzetközi étteremhálózat Budapestet a város növekvő nemzetközi turisztikai és gasztronómiai jelentősége miatt választotta a régiós terjeszkedés helyszínéül. A 160 férőhelyes étterem reggelivel, ebéddel és vacsorával is fogadja majd a vendégeket. Az étlap a brit-amerikai grill kultúrára épül, ugyanakkor merít a magyar gasztronómiai hagyományokból is. A kínálatban szerepelnek prémium grillezett húsok, fish and chips, valamint Gordon Ramsay ikonikus Wellington bélszínje. Az újra gondolt magyar ételek mellett látványkonyha, nyers tengeri kínálatot is felvonultató bár, valamint több száz tételből álló bor és koktélválaszték is helyet kap az étteremben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Meleg nyári idő lesz. Megszületett az utolsó döntés is a 10 milliárd euró uniós forrás hazahozataláról. Megkezdődött a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy a gazdaság, az energetikai, a védelempolitikai kérdések, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségek. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, erről hivatalosan tegnap döntött az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne. Feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Nagy Ervin közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja a NFI működését. Karlovy Varyban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia színésznő. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A budapesti közbringa rendszer a MOL-Bubi új generációjának indulásával jelentős drágulás lép életbe, és megszűnik az eddigi legsikeresebb funkció, az ingyenes első 30 perces használat is. A BKK legalább 5000 új közbringával számolt, köztük minimum 1000 elektromos rásegítésű kerékpárral. Az új rendszer azonban induláskor 3300 bringával startol el, ebből 2500 hagyományos és 800 elektromos lesz. A teszt időszakot követően júliusban indul az úgynevezett ajándékbubizás. Ennek keretében a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez regisztráció szükséges, a feltételekről a BKK később ad részleges tájékoztatást, jegyzi meg a Világgazdaság. Egy másik közlekedési eszköz viszont egyre több gondot okoz. Nemrég számolt be arról a 24.hu hírpoltár, hogy egyre súlyosabb problémát jelentenek Magyarországon az elektromos rolleres balesetek. Idén már 2 14 év alatti fiatal veszítette életét, egy 13 éves gyermek pedig hónapok óta kómában fekszik sérülései miatt. A szakemberek szerint a helyzet aggasztó, a nyári időszak pedig további baleset hullámot hozhat. A budapesti Dr. Manninger Jenő baleseti központ adatai szerint január és május vége között 745 felnőtt és 449 gyermek szenvedett rolleres balesetet. Ez jelentős növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 603 felnőtt és 257 gyermek sérült meg. A cikk után egyébként Vitézi Dávid közlekedési miniszter bejelentette, hogy heteken belül tárgyal a kormány az e-rollerek szabályozásán. Július 6-án a Papp László Budapest sportarénában lépett színpadra Ricky Martin, aki a koncerten úgy fogalmazott, mindig várja, mikor térhet vissza Magyarországra, hiszen egy különleges kapcsolatot ápol az országgal, de ez még nem minden. Ricky legutóbb 2 évvel ezelőtt, szeptember 21-én mintegy 70 ezer ember előtt adott koncertet Budapesten a Hősök terén, a Szerencsejáték ZRT ingyenes szuperkoncertjén, július 6-án pedig visszatért a magyar fővárosba. Bár a Papp László Budapest sportaréna befogadó képessége a korábbi 70 ezres tömeghez képest jócskán kisebb, koncertek esetén pusztán 12.500 fő, afelől nem sok kétségünk lehet, hogy a latin pop egyik legkiemelkedőbb alakja nagy közönséget bír megmozgatni. Ahogy nem túlzás állítani azt sem, hogy a latin zene népszerűségének felíverését tapasztalatjuk napjainkban, és ez nem pusztán abból fakad, hogy a spanyol anyanyelvként a második legelterjedtebb nyelv a világon. Már több olyan előadót is képes volt kitermelni ez a szektor, akik annak ellenére is megszerettették velünk a spanyol dalokat, hogy egy kukkot sem értünk belőlük, hiszen már önmagában az életérzés és többet mond minden szónál. Ha a latin zene múltját taglaló képzeletbeli történelemkönyv korábbi fejezeteihez lapozunk, Shakirától kezdve Enrique Iglesiasig sok énekessel találkozhatunk, akik lehelyezték az alapköveit ennek a műfajnak, ám nem hagyhatóak ki az egyenletből a hozzájuk képest új hullámosnak nevezhető előadók sem, akik szintén hozzátették a magukét. Elég csak Malumára vagy épp Bad Bunnyra gondolni, utóbbi ráadásul jelenleg sikerszériát tudhat magáénak. Az idei Grammy gálán az első előadó lett, aki egy olyan lemezzel nyerte meg a legjobb albumnak járó díjat, ami teljes egészében spanyol nyelvű, de említhetnénk még itt akár az idei Super Bowl félidejében előadott formabontó és nemzetegyesítő showját is, ami egyes amerikaiakat annyira felbűszített, pontosabban az, hogy nem igen hagyta el angol szó az előadó száját, hogy egy életre felhúzták az orrukat. És amellett sem szabad elmenni, hogy egy kifejezetten terített piacról beszélünk, így nem olyan könnyű latin előadóként megugrani a már amúgy is magasra helyezett lécet, pláne nem korábbi zászlóvivőként idomulni az új felfedezettek által felállított normákhoz, és egy olyan iparákhoz, ami már nem feltétlenül a régi motorosok szabályai szerint játszik. Márpedig a Bad Bunnyhoz hasonlóan szintén Puerto Rico-i Ricky Martinnak több évtizedes karrier van a háta mögött. Pályafutását még gyerekként kezdte a Menudo nevű fiú együttes tagjaként, majd a 90-es évektől már szólóban folytatta. A 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjjal rendelkező énekes a világhír nevet a Living La Vida Loca című slágerével nyerte el, de a She Bangs, a Maria és a La Bomba szintén ismert szerzemények közé tartoznak, így fel is kerültek legújabb turnéjának a setlistjére, persze szépen elszórva, hogy a körülbelül másfél órás koncerten a kevésbé ismert számok alatt is legyen mit várni Budapesten. A héten a főváros 3. és 4. kerületében továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közleménye szerint a két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen, összesen 31.600 hektáron. A szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek. A készítményt apró cseppekre bontva nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok térhódítása észlelhető. Az ember közeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben, megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár meg napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészhelyekről a lakóvezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet a közleményben. A magyar rockzene egyik legmeghatározóbb együttese a Piramizsat koncertet július 31-én Budapesten. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő zenekar manapság ritkán lép fel a fővárosban, ezért különleges eseménynek ígérkezik a budapesti Steng szabadtéri koncertje, ahol a közönség újra élőben hallatja azokat a dalokat, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá. A Piramis neve összeforrt a hazai rock történelemmel, olyan klasszikus szerzemények, mint a Száj fel magasra, vagy a Ha volna két életem évtizedek óta a magyar könnyűzene legismertebb slágerei közé tartoznak. A július végi budapesti fellépésen ezek a közönség kedvencek sem maradnak ki a műsorból. A koncerten az alapító tagok Závodi János és Köves Miklós Pinyó vezetésével elevenedik meg a 70-es évek rock korszaka. Az est nem csak a régi rajongóknak kínál időutazást, hanem azoknak is, akik most szeretnék először élőben megtapasztalni, milyen energiával szólalnak meg a Piramis legismertebb dalai. A Steng több ismert hazai zenekart is vendégül lát a hónap során, az Aurora érkezik egy nappal később, pedig a Republik lép színpadra, ahol a zenekar legismertebb dalai mellett Bódi László cipő emlékelőt is tisztelegnek. A Nirvana rajongóit a 10 éves Polly Tribute zenekar várja a július 16-án. A nosztalgikus hangulatot tovább erősíti a Spencer Hill Magic Band jubileumi koncertje, amely Buzz Spencer és Terence Hill kultikus filmjeinek zenét idézi meg, valamint a kertmozi kínálata. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a BKK. Azt írták, a közlekedési és beruházási minisztérium a KBM aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szentgellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigár térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet, kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet. Inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként Kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új buszsávok és P plusz R parkoló gyorsíthatja a budakeszi felől érkezők közlekedését. Elbúcsúzik a Velencei tótól az EFO-t, jövőre már Esztergomban rendezik meg. Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több év szünet után újraindult a budakeszit és a zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P plusz R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé közlekedők utazása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a fejlesztések legfontosabb célja, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. A budakeszi és Budapest közötti útszakaszon ugyanis rendszeresen alakulnak ki jelentős torlódások, amelyek nem csak az autósok, hanem az autóbuszok menet idejét is jelentősen megnövelik. A tervek között szerepel új buszsávok kialakítása budakeszi több forgalmas utcájában, valamint a budakeszi út budapesti szakaszán is. Emellett felújíthatják a több mint 100 éves ivóvízvezetékeket, korszerűsíthetik a csapadékvíz elvezetést, biztonságosabb gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülhetnek ki. A program részeként új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és egy közel 200 férőhelyes P plusz R parkoló is létesülhet Budakeszin. Tervek készülnek egy új déli összekötő útra is, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtenek kapcsolatot, ezzel tehermentesítve a város egyik legzsúfoltabb csomópontját. A következő hónapokban elkészülhetnek a részletes tervek, és folytatódhatnak az engedélyezési eljárások. A beruházás megvalósításáról és ütemezéséről ezt követően dönthet a kormány. A fejlesztéstől azt várják, hogy a budakeszi térségből ingázók számára gyorsabbá, megbízhatóbbá és kényelmesebbé válik a főváros megközelítése. Újabb 5000 felhasználó csatlakozhat a MOL Bubi új generációjának teszteléséhez. A Budapesti Közlekedési Központ a nagy érdeklődés miatt bővíti a programot, miután az első körben meghirdetett 5000 hely mindössze 3 óra alatt betelt. A BKK fokozatosan vezeti be az új közbringa rendszert, hogy valós használati körülmények között gyűjthessen tapasztalatokat, és a felhasználók visszajelzései alapján finom hangolhassa a szolgáltatást. Az első zárt teszt június 19-én indult, majd július elején már azok is csatlakozhattak, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy korábban éves, illetve féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság közlése szerint az eddigi tapasztalatok kedvezőek, a tesztelők különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat értékelik, amelyek kényelmesebb és gyorsabb közlekedést tesznek lehetővé. Emellett pozitív visszajelzések érkeztek a kerékpárok kialakításáról és a rendszer használhatóságáról is. Ugyanakkor a Magyar Kerékpáros Klub felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett díjszabás szerintük nem mindenben ösztönzi a mindennapi kerékpáros közlekedést. A BKK szerint az új MOL Bubi minden szempontból korszerűbb lesz a jelenlegi rendszernél. A szolgáltatás indulásakor összesen 3300 kerékpár áll majd rendelkezésre, ebből 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű lesz. A flotta pedig a későbbiekben tovább bővülhet. Az újabb tesztelők jelentkezését továbbra is várja a Budapesti Közlekedési Központ a honlapján. A részvétel feltételeiről és a használathoz szükséges tudnivalókról a kiválasztott jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást. Jelentős vasútfejlesztés előkészítése kezdődik a Balaton felé vezető egyik legfontosabb vasútvonalon. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt két vágányúvá alakítják, és alkalmasá teszik arra, hogy a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel közlekedhessenek. Így gyorsabb lesz a Székesfehérvár-Lepsény közötti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az elmúlt évek vasútfejlesztéseiből éppen ez a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz maradt ki, ezért most ennek a pótlására készülnek. A projekt első lépéseként elkészülnek a részletes tervek a második vágány kiépítésére, valamint akadálymentes peronokat is terveznek több megállóhelyen. A fejlesztés része lesz egy korszerű vonat befolyásoló rendszer kiépítése is, amely nélkül nem lenne lehetőség a 160 km-es sebesség bevezetésére. Bár ezen a szakaszon önmagában csak néhány perccel rövidülhet a menetidő, a miniszter szerint az egész balatoni fővonalon érezhető javulást eredményez majd, hiszen Nagytéténytől Lepsényig szinte végig nagy sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. A kétvágányú pálya másik nagy előnye, hogy stabilabbá válhat a menetrend, Csökkenhetnek a késések, és a jelenleginél több vonat közlekedhet a Balaton felé. Emellett külön projektként előkészítik egy új vasúti összekötés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mivel a jelenlegi kanyargós és legfeljebb 80 km-es sebességet lehetővé tevő pályaszakaszt egy korszerűbb nyomvonal válthatja fel. A tervezési feladatokat egy mérnök iroda végzi, csak nem 1,5 milliárd forintos megbízással. A munka a tanulmányok elkészítésétől az engedélyezésen át egészen a kiviteli tervek kidolgozásáig tart. A miniszter szerint egy ilyen beruházás előkészítése és megvalósítása átlagosan 7 évet vesz igénybe, ezért fontos, hogy a fejlesztések tervezése már most megkezdődjön. A cél pedig az, hogy a következő években gyorsabb, megbízhatóbb és nagyobb kapacitású vasúti kapcsolat szolgálja ki Budapestről a Balaton felé utazókat. Elbúcsúzik a Velencei tótól az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg. Új fejezet kezdődik az EFOT történetében. A jubileumi 50. fesztivál most az utolsó, amelyet a Velencei tó partján rendeznek meg. A szervezők bejelentették, hogy 2027-től Esztergom ad majd otthont az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójának, amely a következő 10 évben a történelmi városba költözik. A bejelentés egyébként a hét közepén kezdődött jubileumi fesztivál sajtótájékoztatóján hangzott el. Radnai Márk országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Esztergom kiválasztása szimbolikus jelentőségű is, hiszen azt üzeni, hogy a városnak nem csak gazdag múltja, hanem jövője is van. Hernádi Ádám polgármester elmondta, hogy az önkormányzat közgyűlése már jóvá hagyta a 10 évre szóló együttműködési megállapodást az EFOT szervezőivel. Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay, és már lehet is asztalt foglalni. A világhírű séf nálunk nyitja meg első közép-európai éttermét. A kínálat egyaránt építkezik majd a brit grill konyhából és a magyar ízekből. A Gordon Ramsay bár és grill július 31-én nyílik meg Budapesten, ezzel pedig Közép-Európában elsőként jelenik meg a koncepció. A vendéglátóhely egy belvárosi hotelben kap helyet, írja az Index. Közleményében a szálloda hangsúlyozta, hogy a nemzetközi étterem hálózat Budapestet a város növekvő nemzetközi turisztikai és gasztronómiai jelentősége miatt választotta a régiós terjeszkedés helyszínéül. A 160 férőhelyes étterem reggelivel, ebéddel és vacsorával is fogadja majd a vendégeket. Az étlap a brit-amerikai grill kultúrára épül, ugyanakkor merít a magyar gasztronómiai hagyományokból is. A kínálatban szerepelnek prémium grillezett húsok, fish and chips, valamint Gordon Ramsay ikonikus Wellington bélszínje. Az újra gondolt magyar ételek mellett látványkonyha, nyers tengeri kínálatot is felvonultató bár, valamint több száz tételből álló bor és koktélválaszték is helyet kap az étteremben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Budapest Update.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a tala is, a Villav Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron Bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbben közülük a magy kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a Matáv, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hozhatták az országba, mégsem innen származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátás nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villav Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Noszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kert mozis estét sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina Derök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző csoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Macronodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Meleg nyári idő lesz. Hamarosan megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Megvannak a legjobb balatoni strandok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajátékokat próbálhatnak ki, és megismerhetik a frankofon Afrika ütőhangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre a sekélyebb víz miatt. A mező július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről.
0: Időjárás.
3: Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Szakás Gábor divatblogger, kultúrszakértő lesz a vendégem ebben az órában, akivel a resort és a cruise kollekciókról beszélgetünk. A nyár ugye nem csak az utazás, hanem a divat egyik legizgalmasabb időszaka. Ilyenkor a tervezők inspirációt merítenek távoli tájakból, kultúrákból, színekből és élményekből, amelyek aztán megjelennek ugye a kifutókon és végül a mindennapi öltözködésben is. No, ezt vesszük gorcső alá ebben az órában. Tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak ebben az órában. Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem, havonta visszajáró vendég. Ugye a Gábor hallhatják a hallgatóink, meg néha ismétlést is szoktam egyszer-kétszer betenni, úgyhogy nem csak havonta egyszer hallhatnak téged, hanem még néha így elvétve ott vagy a hullámhosszon. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is neked, Gabi, meg a kedves hallgatóknak is. Igen, kicsit egy ilyen üstökös feelinget érzek ebben az egészben, hogy havonta visszatérek, ja, de azért messziről látni a csóvát, amikor még
1: de jó hasonlat, ez tetszik, nagyon jó. Na. Hát ugye itt van a nyár, ami nem csak az utazásokról szól, hanem a divat, az egyik legizgalmasabb időszaka is, mondhatjuk. Ilyenkor a tervezők ugye különböző inspirációkat merítenek távoli tájakról, kultúrából, színekből, élményekből, amik aztán megjelennek ugye a kifutókon, végül a mindennapi öltözködésbe is előbb vagy utóbb beszivárognak, ugye, vagy mint az üstökös, ugye lecsapnak. De vajon, hogy hogyan születik meg egy ilyen nyári kollekció, és mi különbözteti meg például a resort vagy a cruise divatot a többi szezontól, erről is fogunk beszélgetni. No, menjünk rögtön onnan, hogy miért jelent ennyire erős inspirációs forrást a nyár a divat tervezőknek.
2: Bó, Gabi, te ezt készültél, hogy ez a resort, meg a cruise kollekció,
1: hát,
2: és
1: hogyne,
2: akkor
1: hát, hú,
2: mindent tudsz igazából. Segít.
1: Hát mindent nem tudok, majd te tudod, jó, én csak okay. Így a felvezetés.
2: Szóval nagyon izgalmas, hogy vannak ilyen speciális kollekciók. Ez ugye azért alakult ki, mert ahogy a nagy divatházaknál ugye vannak a tavaszi, meg az őszi nagy kollekciók, a nagy bemutatók, és kellett valami köztes azoknak a vásárlóknak, akik a nyaralás, a feltöltődés, az utazásaik során is szeretnének annak a márkának a jellegzetes darabjaiban felfedezni a világot, de közben meg nyilván nem azokból a nehezebb szövetekből, vagy azokkal a nagyon-nagyon díszes, hímzett, kigyöngyözött darabokba, hanem valami könnyebb, valami utazásra alkalmas kollekciót várnak igazából a márkáktól, és akkor majdnem minden nagy divatháznak. Hát itt most a nemzetközi divatról beszélünk.
1: Persze, nyilván, igen.
2: Ha Magyarországon látsz egy cruise, vagy egy resort kollekciót, akkor leteszem a maradék hajamat is, mert hát örülünk, hogyha van ez a két szezon, nem még ilyen köztes szezonok is.
1: Hát de nyilván itt ugye a nyár sem olyan, tehát hogy igen.
2: Már olyan. Kezdő, ha belegondolsz, most az már van, ilyen tomboló nyár van, de inkább mindenki elmenekül valahol.
1: Igen, mert ugye Budapest, én pont ezt akartam mondani, hogy ha már nagyváros Budapest, itt nyilván nem annyira ezen van a fókusz, talán ezért is nem. Most nem akarom menteni a magyar
2: divatot. Lehet, de mondjuk Párizsban sincs tenger, Milánóban sincs tenger, tehát azért ez... Oké, okay, jó, elfogadom, igen, a választ. Szóval nagyon érdekes, mert nyilván az ügyfelek, vásárlók is igénylik ezeket a használható, utazásra alkalmas ruhadarabokat, amiben lehet menni strandra, amiben lehet utazni, lehet több órát repülni, buszon ülni, autózni, esetleg felfedezni természetben, dzsungelbe menni, ide menni, oda menni, vagy egyszerűen csak sétálni, vagy leülni egy kávéra, és oda meg nyilván nem a legfinomabb anyagokat, vagy a legnemesebb anyagokat használják, nagyon jó minőség, de olyat, ami gyűrődhet, ami össze tudott hajtani, kényelmes, és ez nagyon fontos, hogy itt a kényelem funkció bejön a képbe ezeknél a kollekcióknál, és ezek mindig nagyon színes, nagyon vibráló darabok, és ezeket általában a divattervezőknek szintén valami utazásból eredő élményük inspirálta. Ha egy divattervező ellátogat a Távol-Keletre, vagy mondjuk Egyiptomba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba, ahol olyan kulturális benyomások érik, amik egy kollekció elkészítésére inspirálják, és akkor ott nyilván hozza a helyi motívumokat, a helyi színeket, a helyi formákat, sokszor a helyi anyagokat, és ez beépíti a kollekciójába, és akkor van egy ilyen átmenetes kollekció, ami a márkát is tükrözi, meg az adott régiónak az izgalmas formavilágát, vagy motivumait.
1: És nyilván ez a kényelmen túl azért az elegancia is ugyanúgy, a nagy divattervezőknél feltételezem,
2: persze,
1: hogy azért ez egy
2: persze,
1: fontos szempont.
2: Persze. Hát a legtöbb nagy divatház, aki készül ilyen kollekcióval, azoknál nagyon fontos az, hogy megőrizzék a márkának a jellegzetességeit, tehát a jellegzetes szabásvonalait, anyaghasználatát, azokat a jellemzőket, amiért mondjuk egy Armanit megvesznek, uh-huh. vagy egy Diort megvesznek. Ez ugye nagyon fontos, csak hát ugye a tervező beemeli azokat a kulturális különbözőségeket, vagy az adott tájak jellemzőit, vagy valami történelmi emléket, vagy az építészetből vett formát, ami igazából viselhetővé válik, és egy adott régiónak egy lokális bemutatása is történik egy ilyen kollekcióban.
1: Ezekből ma mindjárt részletesen folytatjuk, de előbb hozunk egy kis életörömzenét.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát most így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nyári divatról, de nyilván aki így hallgatott minket, ő már tudja, hogy nem ennyire egyszerűen van erről szó. Ugye beszélgettünk arról, hogy a nyár az utazás milyen erős inspirációs forrás a divatban, és a leglátványosabb megjelenési formái ennek ez a cruise és a resort kollekciók. Egy kicsit én szeretném, hogyha belemennénk ebbe a két fogalomba, hogy mit jelentenek ezek pontosan, a kollekció, ezeknek a kollekciónak a fogalma.
2: Hát ezek az utazásból jött szakkifejezések. Hát
1: és akkor mondjuk
2: cruise az eleve az a nagy óceánjáró hajó, a resort meg hol elmegyünk, pihenünk, és igazából onnan. Ez ennyire egyszerű, ezt nem kell túl bonyolítani, mint amikor megyünk a strandra, gatya, papucs, kész.
1: És ez a két különböző stílus, ez nem...
2: Nem, ez ugyanaz, csak minden márkánál másképp hívják.
1: Értem.
2: Valahol ezt cruise-nak hívják, cruise kollekció, valahol
1: értem.
2: Meg resort.
1: Mert hogy azt gondolnám, hogy ugye a cruise az mondjuk egy picit lazább viselet, míg a resort az pedig egy sokkal elegánsabb, erősebb.
2: Van benne egy ilyen vonal is, mert van olyan márka, nekem például van egy-két nagy kedvenc márkám, az amerikai Pamela Roland, aki New Yorkban a New Yorki felső középosztálybeli nőknek készít ruhákat. Ő például pont erről ismert, amit mondasz, hogy itt azért egy resort kollekcióban nála egy sokkal nemesebb megjelenés látható, egy sokkal klasszikus értelemben vett elegánsabb, díszesebb. Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, hogy vannak azok az esti parti, amikor lehet koktélozni, meg amikor lehet, nyilván nem ez a barbecue sütéget, és amikor füstszagod lesz, hanem ezek az elegánsabb partik. Hamptonsban, itt-ott ezeknek a nagyon-nagyon gazdag nőknek. Nyilván ez egy másik réteg. A cruise meg tényleg, ahogy mondod, de szóval, mint gyűjtő fogalom, ez a kettő, ez hasonló, de itt tényleg elválik, úgyhogy ezt nagyon
1: ezt
2: jól
1: ez jól értettem, igen. Vagy jól éreztem pontosabban. Elsősorban egyébként azon túl, hogy a nyaralóknak készülnek, de ezek a, ugye, tehát jól értem, hogy valaki nyaralni megy, azoknak
2: hát
1: ajánlott, vagy nyári viselet,
2: hát
1: ez lehet, nem feltétlenül kell utazni azért.
2: Persze, tehát most ezt te is viselheted itt, ha bejössz a stúdióba hétvégén.
1: Helyszálló itt is, akár.
2: Persze, hát ezek városban is viselhetők, tehát nem a, amit mondtam az előbb, a gatya papucs, hanem itt ezek a szandáltól a strandruhán át, a kis koktélruháig, ezekben azért elég sokféle ruhadarab van, és elég sok alkalomra, mert ugye ennek az a lényege, hogy egy márka egy adott vevőnek egy teljes szettet tudjon kínálni, tehát hogy a teljes nyaralásra. Vannak olyan márkák, például a Giorgio Armaninál lehet kapni különböző tárgyakat is, tehát flakont, kulacsot a strandra, lehet kapni...
1: Gondolom, horribilis áron, mármint hogy egy kulacshoz képest, igen,
2: nem a sarki közértes műanyag palackról beszélünk, hanem ez egy formatervezett Giorgio Armani darab. Meg hát egy csomó olyan dolgot, ami mondjuk törölközőket, vagy strandra napernyőt, valaki például miket is láttam a múltkor? Sakkészletet.
1: Gondolom táska, strandtáska, ilyesmi is van.
2: Tehát olyan darabokat, ami magához, az utazáshoz is köthető, meg az utazáshoz kapcsolódó kikapcsolódási élményt is erősíti, és akkor itt egy teljes életérzést kapunk az adott márkától. Hát nyilván ezek nem olcsó darabok, de akinek van rá, az vegye meg.
1: Igen. Ugye itt elindultunk, vagy az előző percekben, vagy az előtti blogban beszéltünk arról, hogy a formák, az anyagok, azok, tehát hogy mit követnek, vagy milyen típusra, mire gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy anyagok könnyed anyag, nyári anyag, de
2: hát
1: hogy...
2: Nyilván itt nem a vastag kabátszövetekről beszélünk, tehát itt a finom lánvászon ingekről, a lazább szövésű anyagokról, tehát Ami könnyű viselet, amit fel tudsz venni mondjuk Egyiptomba, hogyha mész a piramisokat megnézni, fel tudod venni Maldiv-szigeteken, amikor mész ott a strandon, de akár fel tudod venni a Balatonparton is, hogyha elmentek vacsorázni egy jó strandolás után. Tehát ami nem ragad rád, ami átereszti a hőt, ami igazából kényelmes, hordható, és ezekre nagyon jellemző, hogy ezek nagyon színesek, és nagyon vibrálóak, tehát a normál hétköznapi ready to wear vagy kotűr viseletekhez képest ezek megengedőbbek, ezek engedik, hogy fölvegyél, kombinálj mintákat, színeket, és ez nagyon jó, mert ez egy kicsit úgy földobja a ruhatárat. Nyilván itt minőségről beszélünk, tehát nem a 2 eurós megrendelt ázsiai darabokról, hanem ezek designer darabok.
1: A fenntarthatóság itt legalább ugyanolyan fontos? Vagy
2: persze,
1: erre?
2: Persze. Nagyon sok olyan márka van, ahol egy-egy szettet, vagy egy-egy táskát a következő szezonba is átemelnek. Maximum más a színe. Mindig természetes anyagokból készítik. Nagyon fontos, például egy szandálnál, egy táskánál, hogy mondjuk, ha kimész a vízpartra, akkor nyilván, ha vizes lesz, akkor ne rohadjon szét, vagy ne menjen benne tönkre, amit beleraksz. Ha strandra mész, akkor kifolyjon, vagy átfolyjon rajta a homok, tehát valami nagyon laza szövésű, nagyon laza kötésű darabról kell ennek szólnia. És hát nyilván én például nagyon szeretek úgy megvenni egy strandra vagy egy nyaralásra való táskát, kendőt,

0: fontos, hogy ugye ki is tartson 5-10 évig egy-egy nadrág vagy egy jegy.
1: Igen, a mosástól nem menjen szét három.
0: Például igen,
1: után,
0: de gondolom igen. Ezeknél a ruháknál, amiről beszélünk, ezeknél azért nem jellemző
1: hát
0: az,
1: ritkán,
0: hogy
1: ritkán
0: megy szét egy-két ritkán. Mosás után, de most meg kell, hogy állnunk, ezzel fogjuk folytatni a hírek és a zene után.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúr szakértővel beszélgetünk ebben az órában a Resort és a Cruise kollekciókról. Ugye a kifutókon látott darabok nem mindig úgy jelennek meg az utcán, ahogyan először ezeket bemutatják, úgyhogy a következő percekben majd azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan alakulnak át ezek a trendek a hétköznapokban, és hogy ezek a luxus márkák hogyan mennek, akár hogyan kerülhetnek be akár a gardróbunkba is. Szóval erről is szó lesz a következő percekben, tartsanak velünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bőségek.

0: Betegségek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Meleg nyári idő lesz. Hamarosan megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Megvannak a legjobb balatoni strandok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajátékokat próbálhatnak ki, és megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre a sekélyebb víz miatt. A mező július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgettem arról, hogy a kifutókon megjelenő gyönyörű ruhaköltemények hogyan jutnak el akár a gardróbunkig. Ugye itt most a nyári resort és cruise divat kollekciókról van szó. Erről lesz szó még a következő percekben is, hogy ez a resort szezon, mint életérzés és kulturális jelenség, ez mit is takar egészen pontosan. Tartsanak velünk, folytatjuk a zene után.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát ugye mi más lenne a témánk, mint a divat? Egészen pontosan a resort és a cruise
2: kollekciókról
1: beszélgetünk, ilyen nyári divat, nyári viselet. Ugye beszélgettünk arról, hogy ezeket igazából, hát nyilván a nagy márkák csinálják ugye ezeket a kollekciókat. Nekem az jutott eszembe, hogy ez hogyan tud, mert ezek ugye mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi ember számára megfizethetetlenek.
2: Nem mindegy.
1: Nem mindegyik, igen, biztos van azért,
2: de ez nyilván prémium kategória,
1: igen,
2: meg luxus kategória, igen.
1: Meg hogy ezeket ugye a kifutókon láthatjuk főként. Ez hogyan tud leszivárogni, vagy beszivárogni a mi hétköznapjainkba? Tehát, hogy én elmegyek a boltba, és azt mondom, hogy én keresek, vagy egy márka nyilván divattervezőnek a boltjába, ami nem szoktam, de tegyük fel most, és akkor azt mondom, hogy én a resort kollekcióból szeretnék venni, hol talál.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy szegmens, meg egy, igen, időszak egy márka történetében, ugye itt egy nemzetközi márkákról beszélgetünk most, és nagyon érdekes, hogy például most ugye június van, most már a 2027-es resort és cruise kollekciókat mutatták be az elmúlt hetekben, és jelenleg is a nagy márkák. A Diornak például Los Angelesben volt most a bemutatója, a Chanelnek Biarritzban, Franciaországban, de például Rimakrának, aki egy libanoni divattervező, neki egy velencei inspirációs kollekciója van. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert egy évvel előre dolgoznak ők, tehát ő ezeket a ruhákat jövő tavasszal, aha, fogod megtalálni, tehát most maximum ki tudod nézni, aha, és akkor jövőre lecsaphatsz ezekre a darabokra. Ennyire előre gondolkodnak a márkák. Amíg a Ready to Wear az egy szezonnal előre dolgozik, a Couture Haute Couture is ugye a párizsi divat héten mindig egy fél vagy egy szezonnal előre dolgozik, ugye ezek a nagy cruise, illetve a köztes márkák, ezek mindig teljes évvel korábban már kitalálják, hogy jövőre mi lesz a divat. Nyilván, és akkor be tudsz menni, és akkor meg tudod venni, de ők ezt hirdetik is, például nyáron a Dior kirakata, az teljesen átalakul egy ilyen, mint
1: színes,
2: egy ilyen népművészeti vásár. Az elmúlt években például volt görög ihletési kollekciójuk, amik effektív a görög szobrok és a görög drapériák ihlették a ruhadarabokat, de volt Mexikó is, amikor azt Mexikóban mutatták be, és ott a mexikói formavilágot, a hímzéseket, azokat a jellegzetes darabokat, kalapokat, szombrérokat hozták el franciásan, amiket tudnak hordani az ügyfeleik. És ez nagyon érdekes, hogy pont emiatt, hogy egy évvel előre dolgoznak, ezért ez le tud szivárogni, igen, a hétköznapi viseletbe, mert ugye ezek a márkák mindig iránymutatást adnak, hogy mi lesz, mi a vízió a következő évre, következő szezonra, és hogyha ezt a víziót ebből táplálkoznak kisebb divattervezők, vagy esetleg, nehogy Isten, a fast fashion márkák, akkor ezek már a következő szezonban megjelenhetnek formában, anyagban nem nagyon, mert ott azért sokszor,
1: igen, ott
2: az nem olyan minőségű anyagot,
1: igen,
2: használnak, de a formák, a minták, a színek, azok általában már hamar visszaköszönnek, és ez villámgyorsan lecsorog a megvásárolható kategóriába, ami de meg nem is biztos, hogy jó az eredeti márkának, aki kitalálta.
1: De egyébként a megvásárolható kategóriában is így hívják őket, hogy a resort és a cruise, vagy ott
2: nem,
1: már
2: nem. Hát ezek csak nyári darabok persze. Aha. Tehát ott már nincsenek ilyen speckó elnevezések, mint az előőszi, meg.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Van egy csomó ilyen köztes kollekció a márkáknál, de itt már nincsen megnevezés. Hát nyári, könnyed, finom, tehát van egy csomó jelző, amit ráagatnak.
1: Hát nyilván nem is nevezhetik
2: márkák
1: annak, mert hiszen az eredeti kollekciók azért az pont, hogy a minőséget tükrözi meg. Most nem azt mondom, hogy nem lehet minőségi akár egy megvásárolható kategória, de hogy azért nem lehet ugyanarra a polcra tenni.
2: Persze, persze. Hát ez más. Hát a divatban vannak szintek, tehát ugye nem szabad összekeverni a workshopos, kézimunkás, DIY szintet az haute couture-rel, tehát közötte szivárványi rengeteg árnyalat van, tehát ott lehet a egyedi készítés, lehet a kis szériában készítés, lehet ami sorozatgyártó, tehát annyiféle szintje van a divatnak, ahol megjelenhetnek ezek a nagy dizájnerek és házak által kreált nem másolatok, hanem inspiráció. Igen. És ezek lejönnek ezekre a lentebbi szintekre. A szintekkel meg nincs baj. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez probléma, hogy kijelölnek, vagy kigondolnak egy szintet, hogy az a jó, és a többit meg nem fogadják el, vagy kirekesztik, vagy lenézik. Aki igazán ért a divathoz, az egészet veszi, komplexen nézi, és ez nagyon izgalmas, mert tehát valaki nem engedheti meg magának, de valaki például nem is akar olyan darabot, ami sokkal drágább, vagy sokkal előnyösebb, vagy sokkal magasabb minőségű, mert neki például az tetszik, hogyha magam készítem el, vagy látok valamit, és otthon megcsinálom.
1: Hát erre szokták, hogy ízlések és pofonok, ugye?
2: Így tehát, van, hogy az is így nagyon, van, így van.
1: És nem feltétlenül értékesebb egyik, mint a másik adott embernek, nyilván az a legértékesebb.
2: Persze, hát ez ugye ízlésfüggő, meg pénztárca függő, tehát ez mindenkinek a saját egyéniségéhez is lehet igazítani.
1: Sőt, és igen, erről is volt egy
2: műsorunk. Ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja itt a divat szintjeiben azt, amivel ő tud kapcsolódni.
1: Egyébként még gyorsan a zenne előtt csak egy kérdés, hogy ezek a kollekciók, ezek úgy mondjuk hasonló árkategóriában van, mint mondjuk adott divatmárkának a high kategóriás termékei?
2: Valamelyik márkánál hasonló, sőt drágább. Én pont az Armaninál láttam, nagyon-nagyon szeretem a Giorgio Armani világát. Ott például láttam olyan táskákat, cipőket, férfi szetteket, amik jócskán drágábbak voltak a normál őszi-tavaszi kollekcióknál, mert ezek kis darabszámba készültek, és ugye ezeken néha vannak olyan motívumok, kézi díszítések, olyan speciális dolgok, ami miatt sokkal több pénzt kérnek érte, meg hát nyilván vannak olyan márkák is, ahol egy adott régiónak, ahol ugye beszéltünk az elején róla, hogy ahova elmegy a divattervező, ott inspirálódik, ott megkeresi a kézműveseket, a hímzőket, a varrókat, magát, aki a textíliát leszövi, és akkor nyilván, hogyha ott egy adott tájegységet foglalkoztat, ezzel támogatja, de akkor nyilván neki is egy magasabb árat kell kérnie.
1: Pontosan, na és ezzel fogjuk folytatni, már nem a magasabb ár, hanem erről, hogy hol inspirálódnak a divattervezők. Jövünk vissza a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában. A Cruise és a Resort kollekciókról beszélgetünk, ez ugye a nyári szezont hatja át, nyilván a nagy divatmárkák ebben az időszakban hozzák létre ugye ezeket a kollekciókat, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogyan inspirálódnak a divattervezők. Tehát akkor az, hogy elmegy adott régióba, és mondjuk az ott jellegzetes motivumokat használja, az oda jellemző a anyagokat használja, a formavilág is nyilván visszaköszön, gondolom. Ez az, amitől többnek mondhatunk egy-egy ruhakollekciót? Mint mondjuk egy bármilyen más kollekciót?
3: Persze. Ez olyasmi, ezt úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas kollaborációt, amikor egy márka vagy egy divattervező nyit a világ felé. Uh-huh. Tehát a nagy divatházaknál sokszor van, amikor vagy magának a divattervezőnek a származása, ha mondjuk egy francia márkánál dolgozik, és eredetileg olasz, görög, mit tudom én, marokkói a divattervező, vagy tunéziai, akkor nyilván mindig a saját gyökereiből táplálkozik, uh-huh. és szeretnek visszanyúlni azokhoz a pontokhoz, ami egy nagyon szép gesztus is egyébként magától a divattervező, hogy visszamegy azokra a pontokra, amiket ő is gyerekként látott, vagy esetleg a szomszédnéninél evett olyan ételt, amiből inspirálódik, vagy a szomszédkertjében volt olyan virág, ami nagyon tetszik, és az beépíti az ő művészetébe. Ez egyébként minden tervezőnél más, ugye mindenki másképp dolgozik. Valaki felcsap egy albumot, ránéz egy festményre, és akkor már igen. jön az ihlet. Valakinek meg oda kell menni, át kell érezni a hely szellemét. Zuhair Muradnál például pár évvel ezelőtt volt egy egyiptomi kollekció, és a libanoni designer elment Egyiptomba, a Sphinxhez, Luxorba, és megnézte azokat a motívumokat, azokat a hieroglifákat, amiket később az ő haute couture kollekciójában megjelenített, és ez szerintem csodálatos, amikor egy divattervező ennyire inspirált,
2: részletes,
3: és ennyire felkészült, hogy ő bizony oda megy, és nem sajnálja rá az időt, hogy ő azt tanulmányozza, és hogy eredeti motivumokat használ fel. Ami meg egyébként arra bizonyíték, amit én egyfolytában szajkózom, hogy a divat és a művészet, a divat és a kultúra az mindig összekapcsolódik, és ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet ezt szétválasztani. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, mert igazából itt látszik, hogy a divat az túlmutat egy iparágon, vagy egy ruhakészítési folyamaton, mert a helyi vállalkozókat támogatja ezzel egy designer, vagy egy divatház, illetve
2: Hát meg az is nyilván nagyon fontos, most itt az egyiptomi hieroglifákra így visszatérve, hogy ha egy ott élő ember, vagy ott született ember mondjuk akár itt él most, nem tudom, Budapesten, vagy teljesen mindegy Párizsban, és mondjuk vesz egy ilyen ruhát, az neki az identitásához tartozó.
3: Persze. Hát tehát, ugye hogy itt a történetmesélés is igen, fontos. Persze. Tehát, hogy megtaláld magad abban a ruhadarabban, de nyilván annak is fontos, aki elkészíti. Igen. Mert igen. A te gyökereid, a te hagyományaid, a te történeted visszaköszön ott, és az egy nagyon jó érzés tud lenni, amikor tudsz kapcsolódni egy ilyenfajta inspirációval, és én ezt nagyon hiányolom a magyar divatból. Tehát a magyar divatnak nem csak a kalocsai, a nem tudom milyen motivumokból, hímzésekből kellene állni, annyira gazdag a magyar történelem és a magyar kultúra, hogy azt tök szépen át lehetne ültetni a textíliák nyelvére, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan márkák, olyan tervezők, akik ezt jól fölhasználják, és nem egy az egybe fölraknak egy motivumot egy kabátra, igen. mert azt tudjuk, hanem ezt alakítsa át, tegye moderné, tegye eladhatóvá, tegye nagyon kézművessé, tehát amiben benne van ő is, vagy amitől több lesz. Erről fog szólni egyébként az előadásom június 29-én Győrben, a Kisfaludi Károly könyvtárban, a Divatművészet címmel. Akit érdekel, győri vagy Győr környéki, az jöjjön el, a tixa.hu megtalálja a jegyeket. Meg hát lesz egy előadásunk Orovica Szilvivel is június 24-én.
2: Az már mindjárt itt van.
3: Így van, jövő héten. Június 24-én a Hegyvidék Kulturális Szalonban, az pedig divattörténettel fog foglalkozni. Na ott aztán teljesen párhuzamba állítjuk a divat történetét az őskortól egészen napjainkig, és kortárs párhuzamokat is húzunk, hogy akkor hogy nézett ki egy-egy ruhadarab, és ez a mai átiratban hogyan néz ki, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és hát ebből is látszik, hogy a kultúra, a divat és a művészet, ezek összekapcsolódó.
2: Hogy egyáltalán nem lehet szétválasztani, én is ezt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy menjenek el. Hát aki budapesti, akkor a Hegyvidék szalomba, illetve aki Győr vagy Győr közeli, akkor az Győrbe lesznek ezek az előadásait.
3: Így van.
2: Köszönöm szépen, hogy itt
3: lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM. Manna FM.

0: Szakács Gábor divatblogger és kultúrszakértővel a Resort és Cruise kollekcióról beszélgettem. Következő órában pedig dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója érkezik majd hozzám. Pontosabban én látogattam el hozzá az ő rendelőjében, ahol beszélgetünk egy kicsit az arcplasztikáról, na meg egy egészen különösen egy pszichológiai beszélgetésbe elegyedtünk, hiszen egy plasztikai sebésznek nem csak jó orvosnak kell lenni, nem csak sebészorvosnak, hanem ugye pszichológusnak is. No, de ezt is majd kifejtjük, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő órában is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
1: Reklám hangzott el.
7: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták az uniós pénzügyminiszterek a magyar helyreállítási tervet. Utcabálon ünnepli a francia nemzeti ünnepet a Budapesti Francia Intézet. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne. Feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, hogy a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőséget teremt. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, olyan hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a Francia Intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajjátékokat próbálhatnak ki és megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, valamint ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép délelőttet kívánok Önöknek. Ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója lesz a vendégem. Beszélgetünk arcplasztikáról, pszichológiáról, vajon hogyan függ össze a pszichológia és a plasztikai sebészet. Erről is szó lesz. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában Jánisz Stasinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója a vendégem, hát illetve vendégem úgy, hogy én vagyok itt a nála a rendelőjében, úgymond itt készítjük ezt a felvételt, de nyilván hallják a hallgatók, hogy nem a stúdióban beszélgetünk, ennek egy picit azért másabb a hangzása. Ugye előző héten beszélgettünk, illetve azt ígértem, hogy arcplasztikáról fogunk beszélgetni, de hát elmentünk egy kicsit ilyen pszichológiai irányba, és az öregedésről volt szó, hogy milyen, mitől öregszünk, ugye, mire kellene jobban odafigyelni. Én nagyon ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza azt az adást is, mert így igazából egymásra épülnek a beszélgetéseink. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, ugye arról beszélgettünk előző adásunkban, hogy az öregedésnek milyen, tehát miért van az, hogy vannak emberek, akik sokkal korábban öregszenek, vannak olyan emberek, akik pedig 90 évesen is, ahogy te is hoztál ugye egy példát, mennyire jól tartja magát, épp elmével, könyveket ír, aktív életet él, és hogy hát mi a titok, ugye abban maradtunk, hogy fontos a boldogság, fontos a pozitív életszemlélet, az alvás, a szexuális élet, és hát folyt minden, amitől az ember, ami az embert építi, mondhatom ezt így? Ugye abszolút
2: Igen, ezek a dolgokat, amit beszéltünk múltkor, mindet fontos, az, hogy egyensúlyosban legyünk. Ez, amit nem mondtunk, az, hogy kell minden nap mindenkinek egy 5-10 perc teljesen üres ide saját magát tölteni. Ez a belső gondolkodás. Ez ugyanolyan, mint ugyan te vagy, de kette benned beszélnek. Úgy, hogy nem titkolnak semmi, ez úgy beszélnek, hogy az egy lehet, hogy csúnya fog beszélni a másiknak, hogy mit csináltad már, te hülye voltat, nem meg így kellett csinálni, és a másik meg fog magyarázni, hogy én most azért csináltam, meg azért. Szóval ez utána ki kell beküldni teljesen mindeket személyzet, ami bennünk van, és akkor ez a nagy csend. Ez a nagy csend azt, hogy hagyja, hogy az ágyunk, meg a lelkünk, meg mindenünk megnyugszik. És akkor megtudunk azt, ez a zero pont, amit a regenerálod, az kezdett. Ez igazán olvas ellet kell csinálni. Ez a empty.
1: Igen, üres tenni, igen. És a gondolom az alvás is sokkal jobban megy hát ilyenkor.
2: Ilyenkor már teljesen meg tudsz menni ez a konkrét hullámok, ahol tud a szervezet pihenni, igen. Meg az idegrendszer regenerálódik, ugyanaz az emésztőrendszer, ugyanaz mindent ilyen külön szervet tudnak nyugodtabb maradni, ez akkor teljesen regenerálás. Ez a 6-8 óra úgy van tervezve, hogy teljesen tudnak biztosítani, hogy a szervezet, ha nincs nagyon terhelve, hova ha nem beruktat. Vagy nem etett, mint tudom, éjfélkor kezdett, mint tudom, ilyen 2 kiló spagetti enni, akkor már tudsz valahogyan ilyen regenerálódni. Szóval ez is fontos.
1: Ugye arról is beszéltünk az előző héten, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy neked egy picit, illetve hát a jó plasztikai sebészeknek egy picit pszichológusnak is kell lenni. Ez egy igaz állítás?
2: Igen, én amielőtt kezdtem a karrierem, vagy úgy kezdtem a karrierem, hogy ezek a kollégák, akik ilyen tanárom is voltak, ez a különös dolog, amit láttak bennem, az, hogy ilyen fisiognomista vagyok. Az mit jelent, hogy tudok különböző, mikor látok egy arc az ajtón előtt bejön, és akkor egyben tudok mondani, hogy mi ez, ki ez az ember, vagy mit kell, vagy mit keresik itt. Ez akkor egyben meg tudsz olyan érdekes módon átvenni egy beszélgetés, amit ilyen lehet egy hideg beszélgetés, mint egy konzultáció, egy orvos hideg konzultáció, meg lehet egy olyan beszélgetés esze hozni, hogy nagyon gyorsan az ember nyílik, meg tud mondani, mit szeret, és miért, és ugyanúgy tudja ebben az időt, tudnak kiderülni olyan problémák, olyan egészségi vagy lelki problémák, amit fognak akadályozni, vagy fognak hozni egy olyan döntést, hogy kicsi lájtosabb kezelőbb mites lesz ez a konkrét pacient, ez akkor meg tudsz egy biztonságos úton vezetni az egész. Ez a procedúra, amit következik, vagy nem, ez lesz a megfelelő, meg a legbiztonságos. Mert mindig kell gondolkozni, hogy nem mindenkinek kell, amit gondol. Ezt neha lehet, hogy a rossz rendőr is játszani, hogy megmondom én, hogy figyeljek, ezt nem kell neked, azt, mert ez szuper jó, amit van nálad, vagy jó nézett ki, nincs egy gondot. Szóval van egy dolog, amit beszéltünk, ez a fizikonomia, mert ilyen az etika, ugyanúgy, amit legelején beszéltünk. Az etika, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval itt alapítunk ilyen emberi kapcsolatot. Lehet, hogy van egy ilyen különbség, hogy most az orvosi oldalon, meg a pacient oldalon, de igazán az emberek, akik ilyen általában jönnek hozzánk, nem betegek. Akarnak egész-egész embereket, akik akarnak javítani valamit, valami külső dolog, vagy külső testére, amit ilyen már nem passzol a saját belső, vagy a gondolkozás, vagy a fiatalság, amit az emberek éreznek belőle.
1: Saját elvárásaihoz valószínű, igen. Nyilván sokakat nagyon nehéz, gondolom, lebeszélni, mert olyan is van, vagy nem is annyira lebeszélni, csak megmagyarázni neki, hogy miért nem jó például adott beavatkozás, amivel megkeres téged, mert én azt gondolom, hogy egy valaki, hogyha eldönti, most én is magamból indulok ki, tehát ha eldöntöm, hogy én valamit szeretnék, és oda megyek, nincs az Isten, aki lebeszélne róla. Nyilván hogyha olyan magyarázatot adnak, vagy megmondja az illető orvos, akár vagy plasztikai sebész, hogy miért nem tanácsolja, akkor persze meg tudom érteni. Na, de ezzel a gondolattal jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Jani Stasinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója. Arcplasztika, meg mindenféle sebészeti beavatkozások, plasztikai sebészeti beavatkozásokról beszélgetünk, meg hát az emberi pszichéről, hiszen a kettőt nem lehet igazából azt gondolom külön választani egymástól, tehát legalább annyira kell, mint ahogy Jani is mondta, ugye legalább annyira kell pszichológusnak lenni, egy jó plasztikai sebésznek, mint amennyire jó sebésznek, hiszen ez nagyon fontos, szinte elválaszthatatlan. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondtam, hogy biztos vannak olyan páciensek, akiket nagyon nehéz, vagy nagyon nehéz velük megértetni, hogyha bizonyos beavatkozás nem tanácsolsz, vagy nem szerencsés számára.
2: Hát igen, megmondom őszintén, mindig, mikor jön valaki hozzám, ezt adok neki egy tanács, hogy mit kell csinálni, vagy ajánlok neki egy operáció, vagy beavatkozás. És holnap is akarok vele találkozni, és biztos szeretnek lenni, hogy ha meglátja az utca másik oldalon, legalább készülni fog. Ez nem fog fordulni a feje a másik oldalon, ezt úgy csinálja, hogy nem lát engem, mert ez nem sikeres dolog tartok. Szóval azért mondom, hogy mindig, mikor életem van valaki, átmenjek többször a konzultáció időben, többször az oldalon, ugyanúgy nézek engem, mint ő nézik rám. Szóval gondolkozok, hogy ez úgy, ez egy ilyen folyamatosan nem egy szablon módon beszélgetés, pedig szíma tudunk csinálni ennyi év után. Ez egy sajátított. Ezt megértem, hogy gondolkoznak, megértem azt is, hogy meddig szeret menni. Mi ez, ami a korlátot, amit hátul tartja? Próbálok mindig ez a legjobb tanács, amit adtam volna saját magam, vagy valaki az én családomból. Szóval úgy kell gondolni, hogy ez egy sajátítok nagyon az információ, amit átadok, vagy ez a tanács. Ez érdekes módon lehet, hogy van egy hatalmas egy konkurencia, ez nem nézek az, hogy jobbak, rosszabbak, vagy más dolgokat csinálnak, de mikor látom, hogy van egy ilyen hirdetes hullám, hogy ki az olcsóbb, ki a leghatásos, vagy ki a legjobb, vagy mindent, csodák nincsenek. Dolgoztam nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sok külön országok, külön technikával, külön kultúrák, külön igények. Majdnem az egész paletta, amit létezik a plasztikai szebes világon, már elég sok tapasztalattam, ezt folyamatosan próbálok ezt tovább vinni. Ez azért nagyon sokat utazok, meg vesztreszek ez ilyen workshopot, ilyen operációk, vannak egy ilyen network a plastik szebeszekkel, akivel egész világokból ilyenek. Ez mindig próbálok szúrni, ha így ez a megfelelő szó, azt, amit nem kell egy ártatlan ember megnézni a social media világ, vagy a YouTube-on, vagy akárhol máshol, hanem en az a kis szűrös, amit mit kell neki csinálni, ezt hozok, ezt adok neki a több variáció, meg a több opciók, ahogy mondunk. Szóval ezt tisztelni kell a pacient, aki bízni fog rá az egészség, vagy a testet, vagy az arcot. Szóval ez nagyon fontos. Ha a kollégánk ezt tisztelnek, kicsi más lenne a világ, ez lehet, hogy nem lehet, nem az egész pacient nálunk jön, vagy nálunk, de legalább ezek ilyenek tudnak biztosan, hogy mit szeretnek, ezt meg vannak beküldve, hogy mi lesz az eredmény, meg mennyi ide kell várni, meg a gyógyulási ide, ezt tudnak respektálni, meg mindet mást. Ezt akkor részt vesznek ebben a procedúra, amit adni fog a megfelelő eredmény.
1: Itt ugye mondod, hogy világos, tehát sok helyre jársz, különböző workshopokra, meg tanulod a legújabb lehetőségeket, mindent, amit így a világon. No, de az emberismeretet, azt nem tudom, hogy mennyire lehet tanulni. vagy tudják ezt úgy tanítani, ahogy mondjuk te ezt használod, de ebben fogjuk folytatni hírek, zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.

0: Dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója a vendégem ebben az órában, pontosabban én látogattam ki hozzá a rendelőbe, ott készítettük az interjút. Ugye beszélünk arról, hogy hogyan is függ össze a pszichológia a plasztikai sebészettel, miért fontos, hogy lelkileg rendben legyünk, és amennyiben bármilyen kezelést választunk, vagy bármilyen műtétre adjuk a fejünket, akkor a lehető legjobb megoldást tudjuk választani. Erről is szó van, és szó lesz még a továbbiakban is. Hírek, zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták az uniós pénzügyminiszterek a magyar helyreállítási tervet. Utcabálon ünnepli a francia nemzeti ünnepet a Budapesti Francia Intézet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 000 milliárd forint közpénz

0: kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, hogy a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőséget teremt. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, olyan hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajjátékokat próbálhatnak ki és megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, valamint ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVMED alapítója vendégem ebben az órában, ugye hallgatóink már ismerhetik, hiszen néhány adásban már beszélgettem vele, arcplasztikáról, pszichológiáról, szemhéjplasztikáról, mindenről is lesz szó, ami a hölgyeket érintheti, vagy érdekelheti, hát és már nem csak hölgyeket nyilván, hanem akár a férfiakat is. No, de életörömzene után folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk!
1: Életörömzene! Ez a

0: Ez a Családi Manna.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója vendégem ebben az órában. Plasztikai sebészetről, egy kis pszichológiáról is beszélgetünk. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy te nagyon sokat jársz a világba több felé, több helyen vannak ugye pácienseid is, illetve különböző workshopokra, tehát tanulod te is folyamatosan az új lehetőségeket hozni akár ide Magyarországra, akár bármelyik másik országba, ahol éppen van ugye pacientúra, de hogy ezt szokták mondani. És én azt említettem, hogy viszont az az emberismeret, amiről te beszélsz, és ugye ebből te nem csak beszélsz, ez fontos, mert én ezt látom is, hogy ez tényleg így működik, nálad nagyon jól működik, hogy ez a fajta emberismeret, ez viszont nem tanulható, illetve tanulható valamilyen szinten, de ehhez kell egy alapadottság, képesség, ugye?
2: Igen, ez igazad van, mert ugyanúgy, hogy mindent munkának van a megfelelő ember, vagy az ember, akinek mindig, ha megnézünk kívülről, megmondom, hogy ezt látunk egy kis gyerek például, hogy játszik a labdával, ez akkor mondasz, hogy fú, ez focista lesz.
1: Igen.
2: Igen, ezek most genetikai, vagy ilyen, valószínűleg genetikai, meg ilyen, mit ez a érdek, mit érdekel.
1: Igen, nagyon. Igen.
2: Engem az esztétikára ezt mindig kedveltem. Látom az apró dolgokat, látom mindig a szépséget. Ez akkor ez, amit rájöttem nagyon korán, az, hogy hogy van tervezve ez a világ, ez a természet. Ez olyan, próbálunk mi, ez ami mint emberek képesek vagyunk csinálni vagy fedezni, nem hiszem, hogy vannak dolgok, amit tudnak fedezni, mert mindig megvan, csak újra kell ezt hozni. Az, amit mi csinálunk, ez egy ilyen semmi, ez egy ilyen nagyon minimális dolog. Szóval ez a perfection, ez a ideális tervezés, ami az egész világunk követ, ez csak csodálni lehet. Ez ugyanúgy, hogy egy emberi teste, vagy egy valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy a természet alkotta, amit a természet megalkotott, az sokkal nagyobb tudás, mint amit mi az emberek úgymond ilyen mesterségesen próbálunk.
2: Igen, ez az, hogy ez, hogy milyen okosan megvan csinálva mindent, milyen gondosan van megcsinálva mindent. Sokszor nem is értünk, hogy. Hát ugyanúgy, hogy gondolkozik valaki, hogy mi esik az esze. Hát az az esik az esze, mert a növények kell, hogy nőnök fel, vagy az, hogy legyen vizet, hogy ígyunk, vagy sok mindent. Szóval ez egy apró dolog, vagy miért van a súlyunk. Mert a madárok valami kell lenni. Szóval ezek a dolgokat nem mindet értünk. Vannak egy ilyen Sofia, hogy mondunk, ez a okosság. Rá, amit nem értünk. Egyet szerintem sokáig nem fogunk érteni, akárhogy a mesterség és intelligencia már túl segít minket. Szerintem más irányra teljesen menjünk. Ez az igazság, hogy mikor érdekel az, ez a perfection, ami van a világon, akkor kezdesz a dolgot másképp nézni. Ez akkor, mikor koncentrálsz egy emberi arc, vagy egy emberi teste, nem ez a lényeg, hogy most látsz egy csúnya, vagy egy szép, vagy egy magas, vagy egy alacsony, vagy egy mollet, vagy egy ilyen vékony ember, hanem látsz egy teljesen individuál, szóval egy külön ember, aki nem tudsz megmondani, hogy most ez az ember lehet, hogy ilyen rabló volt, lehet, hogy akármilyen kis bűnöző, vagy akármit ilyen festett, művös, innekes, zongorista, akármi lehet. Ha nem figyelsz sokat, ha felelted ezek az emberek ilyen lukaszruhák, meg ilyen nem tudsz, hogy ki, micsoda.
1: Meg külső alapján ítélünk.
2: Külső alapján élünk, meg külső alapján kritizálunk, meg külső alapján alapítunk, hogy ki ez a megfelelő ember. Ez a legnagy hiba ebben a mai világ. Szóval, ha valaki ilyen rövid gátyával jár, vagy egy fürdőruha, meg egy póló, meg egy ilyen flip-flop papuc, vagy valamit, ez akkor az lehet, hogy ez a legnagyobb, mint tudom, ilyen astrofizikus, vagy a legjobb, mint tudom, bankos, vagy a legjobb orvos, vagy a... De nem tudható az, hogy most a kinezet megmondani, hogy az ember milyen. Ez olyan, nem tudunk respektálni, hogy mennyi erre egy ember.
1: Igen.
2: Tegnap olvastam egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondta, hogy vicces volt, ez ilyen kicsi, ilyen fekete humor ebben az egész, az, hogy nagyon sok ember szegény, nincs pénze. Ez akkor alul van írva, hogy mit tudom, egy vesze, mit tudom, 300 000 dollár kerül egy szíve, mit tudom, 800 000 dollár kerül.
1: Tehát akkor nincs szegény ember.
2: Ez akkor igen, nincs szegény ember, de ez morbid amúgy, megmondom.
1: Igen.
2: De ez a baj, hogy ez a példa pont ugyanazt tükrözik, mint ahogy mi gondolkozunk, és hogyan látunk a dolgokat.
1: Tehát igen, forintosítani, vagy egyáltalán igen, tehát hogy mindazt, ami természetesnek
2: veszünk. Nem így működik ez az egész. Ez az embernek a szenvedély, például, hogy valaki egész életet próbálkozott zongorázni, vagy próbálkozott, mit tudom, valamit csinálni, biztos, hogy 10-20-30 év után az én teljesen profi.
1: Igen.
2: Ezt nem lehet leárusítani, vagy ezt...
1: Ezt nem lehet, igen, pénz forintosítani, igen, ezt is szoktuk mondani. Nem lehet, egyáltalán azt gondolom, bármi olyan művészetet, vagy olyan képességet, tehetséget, ami lehet ez akár bármi, mert igazából azt gondolom, hogy a klasszikai sebészet az is egy művészet, hiszen alkottok folyamatosan, valamiből valamit létrehoztok, úgyhogy ez is én abszolút művészetnek gondolom, és szerintem ez sem forintosítható, vagy dollárosítható, vagy mondhatjuk bármilyen pénznembe. Most újra hozunk egy életörömzenét, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Janis Stassinopoulos, plastikai sebész, az IVIMED alapítója vendégem ebben az órában, illetve én vagyok pontosabban most a Jani vendége, hiszen itt vagyunk ugye nála a rendelőben. Főként inkább azt mondom, a pszichológiáról beszélünk meg természetesen, hogyan függ össze a pszichológia és a plasztikai sebészet, hogy ez két külön terület valójában, de nagyon-nagyon erősen összefügg, hiszen ugye azt beszélünk, hogy egy jó plasztikai sebész az egy kicsit pszichológus is, és ezt az eszmefuttatásról beszélgettünk. A jó emberismeret, erről is ugye szó volt, hogy mondtam, hogy ez nem csak mondott, hanem ezt tényleg én meg is tapasztaltam, hogy abszolút tényleg nagyon jó ember ismereted van, meg ezt is érezni, hogy egy kicsit ilyen pszichológus vagy, tehát te teljesen máshogy beszélsz akár a páciensekkel, akár így interjúhelyzetben is, mint egy, tehát nem ez a száraz tudományos szöveg, ami meg is riasztja akár az embert. Az emberismeretre visszatérve egy picit, neked ez az évek alatt változott, erősödött, ugye, tehát hogy te minden nap igazából arcokat mondhatnám azt, hogy analizálsz.
2: Hát ebben az arcanalizálás, megmondom, hogy ez a fisiognomi, amit az előtt beszéltünk. Hát ez úgy van, hogy ez nem nagyon sokat változott, csak kiegészítettem ilyen más paraméterek is. De ez, amit akarok figyelmeztetni, az, hogy sokszor ez a fejlesztés, amit gondolkozunk, van egy pozitív, de sokszor nem egy pozitív rész. Például most ilyen ez a pillanat, hogy rájöttem, hogy az orvosok egy ilyen 60 éves fejlett vannak, kicsit távolság, nagyon-nagyon távolság tartanak a pacient, szóval egy kicsit hitegebben.
1: És ennek mi lehet az oka?
2: Ez az oka, hogy én mit tudom, az orvosnak nagyon sok rész az illetük, a kórházban a betegségek, az betegek gondolkoznak, függődnek, hogy milyen specializálás van. Ez egy idő után beavatkozik a saját élete. Korlátozik a saját életet. Igazán rövidíti, meg sűkíti nagyon a saját élet, meg a saját, az élet, amit a család tud adni. Ez valahogyan jön egy pillanat, amikor rájött, hogy most már nincs sok előre. Ez akkor kezdett meg kicsi szigorú módon átváltozni. Ez nem mindig jó a pacient irány, de általában azt érten. Az, hogy az empátia marad, ez kicsit kell dolgozni rajta. Szóval az emberek azért szeretnek, vagy ilyen mindig ilyenek hozzánk, mert kaptak valamit, ami máshol nem. Lehet, hogy a tudás, lehet, hogy a tehetség, lehet, hogy a szeretmény, lehet, hogy az emberiség. Ezek a dolgokat, ha meg tudsz esze kombinálni, vagy esze hozni, hogy minden legyen, akkor saját magad ezt jól tudsz érezni, mert hasznos vagy.
1: Igen.
2: Szóval ezt megint nem kell forintosítani ezek a dolgokat, hanem a saját magunkat csinálunk, hogy jobban érzünk magunkat, mint emberek is. Szóval ez a másik. Most átmenjek meg egy másik téma, de ez is fontos, hogy megérten az emberek. Plastikai sebész szakma például, ez nem egy ilyen mindennapi szakma. Gondoljatok azt, hogy elérni szinten, hogy tudsz olyan szinten operálni, meg termelni eredmények, amit most el például. Van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide, ami senki nem tud gondolkozni, hogyan. Ez hány eszeket nem álszunk, mikor a többiek a szép ágyuk takaroznak, és tudnak ilyen szép álmokat nézni. Én ezt számoltam, hogy körülbelül 4 év az életemből nem álltam.
1: Az igen.
2: Ha ezek hozok, mint tudom, ezek a napok.
1: De ez ilyenkor az a stressz, az
2: ügyeletes, aki kételező volt, ez körülbelül 4 év. 4 év alvasz nélkül. Ez úgy, hogy a többi emberek ebben a 4 év aludtak rendesen. Szóval ez ilyen több 21 óra, meg több ilyen 30 óra, amit utána kellett ügyeletes lenni, operálni, utána reggelt a normális program operálás csinálni, meg mindent. Ez poén volt, mert szeretem, amit csináltam, de volt egy ilyen testi, meg lelki, meg ágyi terhelés, ami nem veszünk esztre, mert amikor ennyi a endorfinök, meg a hormonok, amit termel a dolgot, amit csinálunk, nem engedi, hogy ezt a fáradtság. Amikor a harmadik nap, vagy a második, vagy a harmadik nap hazamesz, akkor nem tudsz mozdulni se a testet, se a lábad, se semmi. És akkor ez sok 10 év keresztül ezt terten, hogy jelenlegi szinten. Ezt mindenki utána gondolkozik, hogy jó, az orvosok plastikaszebészek ennyi pénzt keresnek, meg ennyi pénzt keresnek. Jó, de ezek a kiadások, meg az, ami mind, hogy tudsz ilyen updated lenni, hogy tudsz a legutolsó technológia, a legutolsó operáció, a legutolsó ilyen szakmai tudásot folyamatosan szerezni, nem egyszerű dolog, nem egy
1: rengeteg
2: Instagram, vagy a Facebook, és akkor megnézek, hogy mi folyik, és akkor nem így működik, hanem van egy ilyen nagyon napi szinten olyan mindig tanulok. Egy nap nem volt ilyen, hogy 2 vagy 3 óra nem töltöttem a PRS, ez a plastikai rekonstruktív szerzői újságok nézni, majd mindent újdonság, hogy követni, hogy mi folyik a világon ezen a pillanat, hogy mi ez, ami újdonság, hogy nem maradok egy pici se hátul. Ezt nem azért csinálok, hogy most a tudásom meg tud biztosítani egy jó kereslet, napi kereslet, de nem elég, mert aktív vagyok. És eddig, amint aktív vagyok, ez a tudás folyamatosan kell szerezni. Szóval ez ilyen nem már hobbi, hanem ez egy kicsi addikció, ha úgy mondunk.
1: De ez szükséges is ahhoz, nem? Hát hogy jó, az ember egy kicsit addiktív legyen a munkájában, nem tudsz, ha szereti.
2: Nem tudsz máshogyan csinálni, nem tudsz máshogyan jó lenni. Hát ez egy ilyen kis érdekes oldalt az illetünk. De visszajövök ebben, hogy gondolkoznak, hogy most egy ember, hogy egy plastikaszebész, vagy olyan hasonló szakma, vagy idegszebész, vagy valaki szívszebész, hogy ennyi pénz. Mikor kezdik?
1: Hát meg, hogy milyen sok évet tesznek bele a tanulásba, amíg eljutnak oda, hogy, és egy utolsó kérdés, mert újra járna az időnk, hogy te hogy érzed, hogy ugye itt említetted, hogy az ember, ahogy így idősödik, a plastikai sebészek is, az orvosok is, egyszer csak azt mondja, hogy hát most már egy kicsit inkább a családom felé, mert hogy te most hogy érzed, hogy lehet ezt így, ilyen ütemben, ilyen addiktívan, ilyen munkaszerelemmel csinálni még hosszú-hosszú-hosszú évekig, vagy te is úgy érzed, hogy tényleg lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy azt fogod mondani, hogy hát most picit visszahúzom.
2: Nem, ha nem érzem ugyanaz, amit érzem minden nap, én abba fogok hagyni teljesen ez az egész. Szóval remélem, hogy nem lesz ez a pont.
1: Tehát akkor te ilyen elvágod akkor, ha úgy érzed, hogy nem, akkor nem csinálod
2: igen,
1: tovább.
2: Igen, mert ez egy ilyen, hogy mondani, ez egy ilyen irányított tű, ez ahogy még mondom, egy kompass. Szóval ezt szeretem csinálni.
1: Tehát csinálod, vagy nem.
2: Igen, ez az életem legnagyobb rész, amely mondtunk így. Ezt erőlök, hogy azt válaszoltam, ezt erőltem, hogy hiába voltak ilyen tanárom, egy professzorom, szólok előre is, hogy Magyarországon ezt értem, mert ez egy az oktatási rendszer nem a legideális, hogy mondta, hogy soha nem leszek orvos. Hát most
1: szépen indítottak el ezen a pályán, remélem most hallgatják ezt a beszélgetést azok, akik annó ezt mondták.
2: Igen, és ha emlékeznek, hogy ez a görög fiú, aki ide
1: jött,
2: meg tanulni, hogy ez ilyen elért ez a célpont, ez lehet, hogy ezek is tudtak segíteni, hogy bátorabb lennének, ilyen harcosabb.
1: Harcosabb, igen, az biztos, hogy sokat hozzáadott.
2: Más módon okosabb segíteni.
1: Igen.
2: Ugyanúgy mondom, hogy ez egy nagyon érdekes stressz az életemről, az egyetemi életemről, az, hogy mostanában ez, amit nem látunk, az új diákok, az, hogy elfelejtenek, mi ez a célpont, vagy mi akarnak orvosok lenni. Mindig látnak olyan szakma, ami
1: több pénz. Ami több pénz, igen, ez a lényeg.
2: Ez ilyen hülyeség. Teljesen bocs, hogy mondom, de azért válaszolsz egy szakma, mert szereted. Ha szereted, bocs, csinálsz, akármit is, sikeres leszed. Sok pénzed lesz. Ha nem csinálod, ha ilyen unalmas módon csinálod, soha nem leszed eleg, soha nem leszed jó, soha nem lesz igazán semmi. Ez nem leszed boldog. Ez a különbségben az egész. Szóval az, hogy legyen értelme az életünk, az nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk boldog lenni. A kiszápró dolgokat.
1: Én köszönöm szépen neked, és most már ígérjük a hallgatóknak, hogy legközelebb tényleg egy picit a szemhéjplasztika, arcplasztikáról is fogunk beszélgetni, nem csak pszichológiáról. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, nagyon elvesztem az egész.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Dr. Ioannis Stasinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a vendégem ebben az órában. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. A következő órában pedig a fogászati szűrésekről és azoknak fontosságáról lesz szó. Tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el. Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország csatlakozását az uniós ügyészséghez. Dustin Hoffman és Juliette Binoche is díjat kap Karlovy Váriban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a hitel. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló Dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére bíztattak. Ma van a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. Tavaly óta rendezik meg az ENSZ közgyűlés döntése értelmében. 1995. július 11-én a boszniai szerb erők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri a bűncselekményeket, de tagadja, hogy az népirtás volt. Karlovy Váriban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia színésznő.
1: Időjárás.
0: Ma is napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehet egy-egy záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szép reggelt és jó reggelt a most ébredőknek, a családi Mannát halljátok, a mikrofonnál Ferenc Gabi, és ebben az órában a fogászati szűrések fontosságáról beszélgetek dr. Geleszniki fogorvossal. Többek között például beszélgetünk majd a fogszabályzásról, vajon milyen korban érdemes elkezdeni, vajon milyen időközönként érdemes elmenni fogászati szűrésre. Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk, tartsatok velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Gelesz Niki szájsebész. Témánk pedig a fogászati szűrések fontossága, milyen problémákat okozhat például egy rossz fog, vagy bármilyen olyan probléma, ami ugye a szánkban van. Erről fogunk beszélgetni, igyekszünk gyakorlati tanácsokat is hozni nektek, illetve adni. Nyilván nem én, hanem főként Niki. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt.
3: Jó reggelt, szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: No, én elsőként tisztába tenném ezt a két fogalmat, vagy foglalkozás, vagy szájsebész és fogorvos. Hogyan kapcsolódik a kettő munkája, mert azért ez kapcsolódik valahol?
3: Abszolút kapcsolódik, hát a szájsebészek is gyakorlatilag fogorvosok, mert először egy normál fogorvosi diplomát szerzünk meg, és akkor utána egy 3 éves szakképzésen veszünk részt, amivel szájsebész szakorvossá válunk. Ilyenkor eldönti az ember, hogy vagy csak ez irányba specializálódik, és szájsebészeti beavatkozásokat végez, vagy pedig mellette, mint úgymond normál fogorvos is praktizál.
2: A szájsebész az mit csinál igazából?
3: Foghúzások, foggyökér eltávolítások, ciszták, granulómák kivétele, elő nem tört fogak műtéte, bölcsességfog eltávolítások, implantáció, csontpótló beavatkozások, nagyon széles a spektrum.
2: Ez olyan érdekes, hogy mindaddig, amíg az ember nem kerül egy ilyen helyzetbe, hogy akár implantátum, vagy akár bármilyen foghúzás, mondjuk addig én például nem tudtam, hogy ugyanez volt, hogy elmentem a fogorvoshoz megnézni, és akkor elküldött egy másik, aki szájsebész volt, egy másik orvoshoz, aki aztán megcsinálta ott nekem, amit kellett így az ő területéről, de hogy én eddig azt hittem, hogy a fogorvos csinál mindent. Tehát a fogorvos, ez a fogorvos, és kihúzza a implantás, a többi.
3: Nem, hála Istennek egyre jobban specializálódik így az orvosi szakmán belül is az ember. Egy ember nem érthez,
2: mindenhez.
3: Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ez a célirányosság, ami most már kezd itt nyugatról begyűrűzni, mert így mindenki a saját szakmájának a legjobbát tudja nyújtani.
2: Egyébként hogy látod itt a te praxisodban, hogy a magyar lakosság fog állománya az milyen? Tehát, hogy mennyire vagyunk jók?
3: Hát, vegyes. Van, aki nagy gondot fordít a szájhigiénére, meg a rendszeres szűrővizsgálatokon nagyon szépen fegyelmezetten megjelenik. Hát és vannak a kevésbé
2: odafigyelő, vagy kevésbé figyelők,
3: igen, akik szeretik elsunnyogni, és mindenféle kifogásokat találni, hogy most miért is nem megyek el éppen fogorvoshoz. Hát nyilván egy gyerekkori trauma, vagy valami félelem áll legtöbbször a háttérben, ami miatt elmismásolják a szűrővizsgálatokat.
2: Hát nem tudom, van-e olyan ember, aki szeret fogászatra járni?
3: Van. Azt kell, hogy mondjam, képzeld el, van.
2: Hát én nem tudom, hogy ő hogyan születhetett, de hogy én tényleg, ha meghallom a fúró hangját, vagy én már attól rosszul vagyok, tehát rajta mindig nevet az én fogorvosom, mert mikor fogkő leszedés van, akkor is kérem, hogy én érzéstelenítő krémmel kérlek, kentbe.
3: Sokan hoznak valami fülest is, és közben zenét hallgatnak pont ezért, hogy ezt a rossz zajt, meg ezt az élményt egy kicsit próbálják jobbá tenni.
2: Akkor a szűrésekre rátérve, hogy milyen szűréseket végeztek, illetve mik azok a szűrések, amire mindenképpen el kell menni?
3: Hát én úgy gondolom, hogy azért minimum egy évente érdemes felkeresnie mindenkinek a fogorvosát, de nálunk speciálisan 4 havonta van visszarendelés, mert ez az az intervallum, amikor még bármilyen kezdődő apró kis folyamatot időben el lehet csípni, tehát 4 havonta nem alakul ki egy apró szuvasodásból sem egy olyan komoly probléma, amit már csak akár gyökérkezeléssel vagy fogeltávolítással lehetne megoldani, hanem mindig még az elején el tudjuk csípni a folyamatot, és akkor ezáltal a páciens is jobban jár, meg mi is, mert nem kell olyan nagy munkát végeznünk.
2: Hogyan néz ki egy ilyen szűrés? Mennyi időt vesz igénybe, vagy mi történik?
3: A szűrések igazándiból hamar mennek. Mindenképpen szükség van valami képalkotó vizsgálatra. Mi első körben szeretünk egy 3D fogászati CT felvételt készíteni, nem csak egy panoráma röntgent, mert a panoráma röntgenen sok minden rejtve maradhat. Tehát mivel az egy vetületi kép, nem látszik minden 3D. Míg a CT felvételt meg tudjuk forgatni, akár hátulról is bele tudunk nézni az ember szájába, bármilyen irányba tudjuk szeletelni, így nem maradhat rejtve semmilyen kis gyulladás, semmilyen góc, azonnal látszik minden.
2: Olyan előfordulhat, hogy ha már egy gyulladás, vagy góc, vagy akár egy lyukas fog, hogy nem fáj? Tehát, hogy effektíven nem érzel fájdalmat?
3: Igen, igen. Mondjuk a lyukas fog, annak azért vannak jelei, általában hidegre, melegre, édesre érzékenyé válik a fogunk. De mondjuk egy gyökércsúcs körüli gyulladás, amit alapvetően gócnak nevezünk, ő némán tud növekedni. Egy gyökérkezelt fog tetején is kialakulhat, de akár elhalhat úgy a saját fogunk is, hogy nem vesszük észre, nem különösebben fáj, vagy fájt egy-két napig. Nem
2: elhalhat?
3: Elhalhat, igen.
2: És ennek...
3: ez lehet egy szubasodás következménye, ez a leggyakoribb ok, hogy már annyira mélyre terjed a fognak a szubasodása, hogy eléri a fogbélkamrát, és ezáltal a baktériumokat befertőzik a fogbelet, az ereket, idegeket ott szépen megfertőzik, elhal a fog, és akkor a baktériumok által termelt nedv az a gyökércsúcson keresztül tud növekedni, és ez okozza azt a kis sapkaszerű gócot a gyökércsúcsi részén.
2: És ezt nem érzem, ez nem fáj? És egy panorámaröntgen sem mutatja ki?
3: Nem feltétlenül mutatja ki a panorámaröntgen, attól függ, hogy melyik gyökéren. Ha például egy több gyökerű fogról van szó, és mondjuk a szájpadi gyökéren van a góc, akkor azt elfedheti sajnos az előső gyökér, és akkor nem látjuk rajta. CT felvételen nem marad semmi.
2: Liki, most tartunk egy rövid szünetet, jön a szerintem. Aztán innen folytatjuk a beszélgetést, maradjatok itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. Редактор

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Dr. Gáleszniki a vendégem, fogorvos, témánk pedig a fogászati szűrések. Többek között erről beszélgetünk ebben az órában. Előző percekben arról beszéltünk, hogy milyen fontos lenne, hogy akár évente elmenjünk fogászatra. Az is lehet, hogy egy-egy gyulladt fog, egy-egy elhalt fog nem fáj, tehát nem érezzük, hogy baj van, és mégis baj van, ezért fontos mindenképpen elmenni szűrővizsgálatokra. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy panoráma, röntgen vagy CT. Tehát akkor, ha jól értem, te alapvetően a CT felvételt javaslod, és azt
3: számolod. Nyilván nem évente, aha, de azért egy kezdő kiindulási vizsgálatként szeretjük azt elkészíteni. Utána következik egy szájvizsgálat, teljesen fájdalommentes, és ezt szoktuk kiegészíteni egy fogkő eltávolítással, mert hogy azért olyan fél évente, egy évente majdnem mindenkinek szükséges.
2: Az mennyire okoz problémát, vagy akár milyen problémát okozhat, hogyha például valakinek hiányzik foga, mondjuk ismerek olyan embert, akinek tudom, még gyerekkorában kiesett, és azóta úgy maradt, nyilván olyan helyen, ahol nem látszódik, tehát ő hátul van ez az üresség, vagy nem tudom, hogy nevezik, a foghiány, igen, köszönöm, hátul van a foghiány, és innentől kezdve nyilván ez nem olyan fontos. Ez okozhat el későbbiekben problémát, ezt kell-e pótolni, Vagy ez így teljesen rendben van, és így élhet az ember?
3: Hát igen, kell pótolni mindenképpen, mert felborul a harapásunk, ami kihat az egész testünk statikájára, gyakorlatilag gerincbántalmakhoz, mindenféle ilyen problémákhoz is vezet egyetlen foghiánya is. Úgyhogy...
2: Gerinc problémához egy fog hiánya. Na hát ez most nagyon meglepett.
3: Igen, akár ilyesmit is okozhat. Nem beszélve arról, hogy a foghiány körül lévő fogak elkezdenek vándorolni. Általában a foghiány mögötti fog az előredől, a felette lévő fog pedig megnyúlik. Mert a fogak mindig a rágó párjukat keresik, meg az érintkezési párjukat, és ha egy kiesik a sorból, akkor a többi úgy mocorog, hogy igyekszik valami rágó párt találni. És ha nagyon sokat várunk a foghiánnyal, akkor ezek a fogak annyira előredőlhetnek, vagy leereszkednek, hogy a későbbiekben már lehetetlen önmagában azt az egy fogat pótolni, hanem akár ezekhez a szomszédos fogakhoz és sajnos hozzá kell nyúlni.
2: Például az ilyenek, hogy afták, meg mindenféle más fertőzések a szájban, ezek milyen problémát okozhatnak még azon túl, hogy nyilván ez nem egy higiénikus, meg nem egy jó dolog, hogyha az emberek mondjuk tele van a szája mindenféle sebbel.
3: Hát az afták hátterében általában valami általános immungyengeség lapul, úgyhogy ilyenkor érdemes a vizsgálatot kiterjeszteni, akár egy laborvizsgálatra, meg egyéb szakterületeket is bevonni. Nyilván nem arról beszélek, ha valakinek évente vagy két évente egyszer jön ki aftája, hanem akiknél visszatér, vagy nem az, hogy egy kis picike kisebb van a szájban, hanem szétterjed egy nagyobb felületen.
2: Alapvetően a fog problémák, bármilyen, akár egy lyukas fog, a hiányzó fogról, akkor most már ugye tudom, hogy akár gerincbántalmakat is okozhat, vagy problémákat, még milyen betegségeket okozhat. Tehát, hogyha valaki huzamosan, tehát azt mondja, hogy van egy lyukas foga, de hát ő nem mer, mert fél a fogorvostól, és ő nem akar menni fogorvoshoz, és teljesen mindegy, valamilyen okból kifolyólag ő nem látogatja meg az orvost, akkor ez egy idő után nyilván okoz problémát. Elsőként milyen problémákat okozhat?
3: Hát okozhat bőrproblémákat, az arc területén pattanásokat, foltokat. Akkor a hajas fejbőrön foltosodást, ilyen foltokban való hajhullás nagyon jellemzően fogászati gócnak a tünete lehet, vagy egy általános hajhullást. De így, mivel ez egy baktérium, egy letokolt baktérium tömeg a szánkban, a fogászati góc. Ez a baktérium tömeg kihatással van a szívünkre, kihatással van a májunkra, tehát hogy komolyabb szerveket is érint a probléma, és ezért érdemes foglalkozni vele.
2: Nyilván ez egy, gondolom, egy hosszabb idő után jönnek elő ezek a problémák, tehát tehát ha valaki egy lyukas foggal nem megy, mit tudom én, egy hónapig, az még...
3: Ez nem okoz olyan

0: Nál, meg azért érdemes már kisebb korba akár úgy elhozni őket, hogy nyilván nem történik velük semmi különös, de látja anyukát vagy apukát, hogy ő is bátran beül a székbe, nem történik vele ott semmi rossz, hogy már ebbe szocializálódjon a kisgyerek is, hogy anya, apa eljár fogorvoshoz rendszeresen. És hát amikor még ilyen picik és tejfogaik vannak, akkor remekül lehet velük játszani, úgymond a rendelőben, lehet liftezni egyet a széken, meg lehet mutatni, hogy ez a műszer vizet spriccel, ez meg levegőt fúj, kap valami kis ajándékot, és már is jó élmény társul a fogorvoshoz, és amikor már van valami kicsit komolyabb probléma, akkor nem félve jön, meg nem egy első idegen környezetbe érkezik a gyerek, hanem már egy, már úgy jön, mint hogyha...
1: Hazamenne. Igen. Akkor szabad ne feled, innen folytatjuk a beszélgetést. Most jön a Kiss Me, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

Sugár a 9 lesz, dr. Gelesz Niki fogorvos a vendégem ebben az órában. A fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk, és majd a hírek zene után folytatjuk a fogszabályzással. Vajon milyen korban érdemes ezt elkezdeni? Természetesen, hogyha probléma van a fogakkal, és hogyha esetleg az orvos mondjuk ajánlja a fogszabályzást. Tartsatok velünk a következő percekben is, elérhetőségünk 0677 986. Elértek a Facebook

0: Akkor is Manna FM 98.6.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország csatlakozását az uniós ügyészséghez. Dustin Hoffman és Juliette Binoche is díjat kap Karlovy-Váriban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a hitel. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló Dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére bíztattak. Ma van a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. Tavaly óta rendezik meg az ENSZ közgyűlés döntése értelmében. 1995. július 11-én a boszniai szerb erők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri a bűncselekményeket, de tagadja, hogy az népirtás volt. Karlovy-Váriban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia színésznő.
1: Időjárás.
2: Ma is napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehet egy-egy zápor zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
3: Fogászati szűrések fontosságáról beszélgetünk ebben az órában. Dr. Gelesz Niki fogorvos a vendégem. Következő percekben, majd a zene után a fogszabályzással fogjuk folytatni. Ez ma szinte divat egyébként, felnőttek is előszeretettel használnak fogszabályzót. De hogy vajon milyen korban érdemes ezt elkezdeni, erről is szó lesz a következő percekben. Tartsatok velünk!
1: Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Gelesz Niki fogorvossal. Ugye a fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk az előző fél órában. Arról is szó volt, hogy bizony nagyon kell vigyázni, mert sokszor egy-egy fog lehet, hogy nem fáj, de ettől még problémát okozhat. Arról is beszéltünk, hogy egy-egy hiányzó fog milyen egészségügyi gondokat okozhat. Szó volt arról, hogy panoráma, röntgen vagy CT felvétel. Amennyiben nem tudtatok minket hallgatni, nem sokára visszahallgatható lesz az oldalunkon, megtaláljátok. A fogszabályzás az egyébként a tejfogaknál most ez azért jutott eszembe, mert például nekem a gyerekemnek még tejfogai voltak, amikor fogszabályzót kapott, és nagyon sokan így a környezetünkből el voltak hűve, hogy tejfogakra fogszabályzó, hát miért? Hát ezek úgyis kiúlnak, és majd arra a fogra kell, amikor már kibújnak a végleges fogak, de hogy akkor lehet, nyilván nekünk is, hogyha adtak, akkor ez nem egy ördögtől való dolog.
2: Nem, abszolút nem. Főleg ilyenkor, amikor még tejfogak vannak a szájban, akkor nagyon könnyen befolyásolható az álcsontoknak a növekedése. Biztos ő is azért kapott fogszabályzó készüléket, hogy már mire kibújnának a maradó fogak, addigra vagy tágítsák az álcsontnak az ívét, hogy beférjenek ezek a fogak, vagy az alsó állkapcsot serkentsék növekedésre, ami mondjuk esetleg egy kicsit el van maradva a felsőhöz képest. Tehát ilyenkor még nagyon jól lehet az álcsontoknak is a növekedését befolyásolni.
1: Tehát akkor, hogyha bármi problémát észlelünk, akkor inkább már olyan korban el kell ezt kezdeni.
2: Érdemes megmutatni, akár egy konzultációra elvinni egy fogszabályzó szakorvoshoz. Maximum azt mondja, hogy még nincsen semmi oka annak, hogy a gyerek fogszabályzót kapjon, vagy bármilyen készüléket viseljen, és akkor ráérünk akkor foglalkozni vele továbbiakban, amikor már a maradó fogai előtörtek.
1: Fogszabályzásnál maradva a felnőtteknél van az a kor, amikor már nem érdemes fogszabályzót használni, mert hogy ugye azt látni, hogy ilyen 30-40-es, sőt még a talán annál idősebb embereknél is volt, hogy láttam ezt az állandó fogszabályzót, akár már sokféle van egyébként, olyan is van, ami alig látható.
2: Igen. Hát először is akkor arra válaszolnék, hogy nincsen felső korhatára a fogszabályzásnak, és én úgy gondolom, hogy mára már hála Istennek majdnem, hogy divat.
1: Igen,
2: a
1: így van.
2: Tehát, hogy már sokkal cikibb rendezetlen fogakkal mosolyogni, mint sem fogszabályzóval. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy vágjon bele. Nyilván nem egy kellemes egy-két év, amíg fönn van a fogszabályzó, mert azért sok macerával jár, meg nehezebb tisztítani, de utána nagyon megéri a végeredmény, én úgy gondolom.
1: Ezek, ami már ilyen szinte láthatatlan, az milyen anyag
2: van? Van egy láthatatlan fogszabályzós rendszer, amikor egy ilyen átlátszó sínt húzunk a fogakra. Ez számítógép tervezi meg. Történik egy lenyomatvétel a kiindulási állapotról, és egy számítógép megtervezi a fogmozgatásokat, illetve a fogmozgásokat, és kapunk egy 6-8-10 sínből álló kis csomagot, amiket meghatározott időközönként be kell tenni a szájba. Most ennek a nagy rákfenéje úgymond, hogy ezt ki tudja venni a kedves paciens. Tehát a részéről nagy együttműködést kíván, mert legalább 20 órát naponta a szájba kell legyen ez a sín, ahhoz, hogy kifejtse a hatását.
1: De ez mindig ott lehet egyébként? Ez tehát a legalább 20 óra, de ha lehet, akkor az lehet non-stop rajta.
2: Ez lehet non-stop. Igazándiból mondjuk étkezés után nagy előnye, hogy ezt ki lehet venni, a fogat lehet mosni, sokkal könnyebb a fogakat tisztán tartani, mint mondjuk egy ragasztott készülék mellett.
1: De jó, hogy ezt mondod, benne, én mindig ezen gondolkodtam, hogy akkor a ragasztott készülék ezek szerint az, aminél nem lehet olyan egyszerűen tisztítani.
2: Hát megvannak hát azok hogy a speciális kis fogkefék, meg azok a kis minisörtés, kis tumimosóhoz hasonlító kis fogköztisztító kefék, amikkel egyesével minden fognál oda be kell bújni és tisztogatni.
1: Mert hát azért az is okozhat problémákat, nem, hogyha ezt nem rendesen tisztogatják, azon túl, hogy nyilván kellemetlen lesz a lehelete az embernek.
2: Hát ez egy plakretenciós tényező ott a szájban, bele tud ragadni, minden elmaradék, meg minden, úgyhogy nagyon fontos ott a szájhigiéné.
1: Esztétikai fogászat, tehát valahol ez is oda tartozik, vagy ez
2: abszolút,
1: nem,
2: a
1: fogszabályzás. Na de ugye van például a fogfehérítés, amit ugye én is nagyon sokszor megszemlítem, hol milyen árba fehérítik a fogakat, mert az ember mindig fehérebb fogakat akar, ilyen hollywoodi mosoly, ugye az elvárt. Most az jutott eszembe, hogy volt egy idő, lehet, hogy még mindig van, lehet kapni, minden celeb ezt reklámozta a közösségi oldalakon. Ez a vásárolható, most a nevet nem mondom, hogy ne reklámozzuk, amit akár otthon is megtudja. Ez tényleg jó.
2: Nem. Ez tényleg nem jó. Ezt azért most már, hála Istennek, elég.
1: Igen, most már nem találkoztam vele.
2: Aha. Hogy mi az, amit boltban meg lehet vásárolni, és mi az, amit nem. Illetve az Európai Unió le is szabályozta, hogy milyen erősségű fogfehérítő zseléket lehet forgalomba helyezni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogérzékenység és egyéb panasz azáltal, hogy nagyon erős zseléket használtak egyesek. Úgyhogy ez most már vissza lett véve, és lehet, hogy hirtelen nem olyan nagyon-nagyon erős a hatás, bár most már a speciális lámpák ezt is kiküszöbölik, de nem okoz fogérzékenységet, meg fájdalmat sem. A zselé fogfehérítés közben sem.
1: De ez a fogfehérítés, amit most te mondasz, ez a fogászaton történik,
2: a rendelői. Aha. Igen.
1: És mindazok, amiket megvásárolhatunk boltba, ezek igazából jók, ezek hatásosak, vagy
2: nem,
1: csak pénzkidobás?
2: Sajnos nem hatásosak, maximum annyira jó, hogy az ilyen felületi elszíneződést, amit ételekig, talok okoznak, kávé, vörösbor, cigaretta esetlegesen, azon egy kicsit segít, meg azt egy kicsit halványítja, de ha igazán a fog alapszínéhez szeretnénk hozzányúlni, akkor azért érdemes egy rendelői változatot választani. Ott is van olyan, amit otthoni kiegészítő vagy önálló kezelésre javasolunk, de mindenképpen fogorvost keressünk fel ezzel.
1: Most rövid szünet jön, innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Gelesz Nikivel, a fogászati szűrések fontosságáról beszélgettünk, de szó volt a fogszabályzásról, szó volt arról, hogy évente legalább érdemes elmenni, megnézetni a fogainkat, mert lehet olyan fog, ami mondjuk nem fáj, nem érezzük, hogy probléma van, és mégsem egészséges, ez ugye hosszú távon problémákat okozhat, és a fogfehérítésnél hagytuk abba, ahol ugye beszélgettünk arról, hogy volt egy időben kapható ez az otthoni fogfehérítő, amit ugye minden celeb reklámozott, és hogy ez valójában például egyáltalán nem hatásos. Akkor most még két dolog eszembe jutott a fogfehérítéssel kapcsolatban, ami azt mondják, hogy természetes dolog, tehát hogy is használna, és erre kíváncsi vagyok. Egyik a szódabikarbóna. Erről mi a véleménye?
2: Hát... Ez olyan jó kis népi.
1: Aha, igen, ez a népi fehérítés, igen, de hogy igazából ezt sem használ.
2: Nem, igazándiból ezt sem.
1: A másik meg a szén.
2: Hát az aktív szén az azért valamelyest megköt némi elszíneződést a fogakon, de ez sem fogja fehérebbé varázsolni alapvetően a fog színét. Tehát ez is inkább az ilyen felületi elszíneződésekre való. Van olyan fogkrém is, ami aktív szenet tartalmaz, olyan nagy csodát nem kell tőlük várni.
1: Tehát magyarul, hogyha valaki elmegy egy fogászati fogfehérítésre, utána nyilván ilyen használhatja.
2: Fenntartó kezelésnek, igen. Arra kiválóak.
1: Minden fog kifehéríthető? Olyan hófehérre, hogy csillog-villog?
2: Nem. Azért annyira nem minden. Uh-huh. Vannak olyan fogak, dentinállomány és szománcállomány függvénye, amelyek kevésbé reagálnak mondjuk a fogfehérítésre, de azért alapvetően nagyon ritka az a fog, amelyik nem reagál jól a fogfehérítésre. Ha nem is lesz az a nagyon hollywoodi csempefehér fogunk, akkor is azért jó pár árnyalat világosodás elérhető a rendelői fogfehérítéssel.
1: Az mennyire divat, vagy mennyire így te, hogy tapasztalod ugye a praxisodban, hogy ez a héji kerámiát, ezt mennyire használják, illetve az hogyan működik?
2: Olyan, mintha egy kontaktlencse lenne nagyjából, tehát a fogaknak a külső felületére van felragasztva. Ezzel nagyon szépen és tartósan lehet fehéríteni is a fogakat, meg hát a fog alakját is lehet vele befolyásolni.
1: Na jó, de hát ezt, hogyha rárakom, tehát hogy ez egyrészt az evésnél, vagy ez csak...
2: Eleve hozzá kell nyúlni itt a foghoz, tehát aha, egy minimális zománc mennyiséget el kell előtte csiszolni, és utána fel van ragasztva egy speciális ragasztó cementtel a fog felületére. Ez nem esik le, ez ott van éveken keresztül.
1: Aha.
2: És ezáltal...
1: De ez nem a korona.
2: Itt egy kicsit kevesebb foganyagot kell elvenni a helyi kerámiához, nem kell annyit, mint egy korona esetében elkiszolni a fogból.
1: Ezt kiknek javaslod, vagy kiknek alkalmas? Nyilván akinek jó fogai vannak, és csak azért, hogy fehér foga legyen, gondolom azért ez nem egy
2: itt
1: megoldás.
2: Itt azoknál nyújthat jó megoldást, akinek van valami zománc problémája, valami fejlődési rendellenesség, elszíneződés, ami őt nagyon zavarja, vagy azoknál, akiknél kicsit csálék a foga, de nem akar fogszabályzást, vagy vannak olyan fogai, amik nem fejlődtek ki rendesen, hanem mint egy ilyen kis jégcsap, olyan alakúak, azoknál remek megoldást nyújthat a héjkerámia.
1: Na és akkor így most már mindjárt a beszélgetésünk végére értünk, de még rengeteg kérdésem lenne. Implantátum, illetve a korona közti különbség, mikor kell egyik, mikor kell másik?
2: Hát régen egy foghiány pótlására inkább a hidakat alkalmazták, ilyenkor a hiányt határoló két fogat le kell legalább csiszolni ahhoz, hogy a hiányt pótoljuk, áthidaljuk úgymond, tehát minimum egy három tagú híd készül. Az implantátumok megjelenésével, elterjedésével lehetőség nyílik arra, hogy évfogakat ne bántsunk, hanem azáltal egy fog önmagában pótolható, nem kell a szomszédos fogakat bevonni a fogpótlásba.
1: Aha, és egy ilyen implantátum az egyébként akár életünk végéig,
2: abszolút,
1: hogyha jól van,
2: igen,
1: megcsinálva?
2: Igen.
1: És ez ugyanúgy funkcionál, ugyanúgy működik, mint a saját fogunk, ugyanúgy nem okoz problémát a szervezetünkbe.
2: Ez egy orvosi fémből, orvosi titánból készült csavar, ugyanolyan, mint mondjuk egy csípőprotézis, vagy bármely másik protézis, tehát abszolút bennmaradhat, örök életünkben szépen funkcionálhat, de nagyon fontos hozzátennem, hogy ugyanúgy kell ápolni, mint a saját fogakat. Tehát az, abban nem szabad ringatnunk magunkat, hogy na most már az ki van cserélve, azzal több a problémánk nem lesz, mert ugyanúgy begyulladhat rossz szájhigiéni esetén, mint a saját fog.
1: El is színeződhet, vagy az már nem, olyan anyagból nem, van, ami nem. Tehát annak marad a színe ugyanaz.
2: Marad ugyanaz.
1: És akkor még egy utolsó egy pillanatra visszatérve a fogfehérítésre, hogyha elmegy az ember egy ilyen fogászati fogfehérítésre, annak mennyi idő tartam, amíg olyan fehér marad a foga, illetve mikor tér vissza körülbelül a régi állapot, a korábbi?
2: Hát ez nagyban függ attól, hogy ki milyen életmódot él. Aki dohányzik, nyilván előbb vissza színeződik a fog, vagy aki sokat kávézik, vörösborozik, nála is egy kicsit hamarabb visszaszíneződik, de átlagosan egy olyan 5 évet kitart a hatása.
1: Az nagyon hosszú, ezt nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy egy ilyen egy max másfél évig hatásos.
2: Nem. Tovább tart. Ha egy jó minőségű fogfehérítésen vesz részt valaki, akkor azért annak nagyon sokáig megmarad a hatása.
1: Hát még én nagyon szépen köszönöm, és olyan lenne, minden fogorvos ilyen lenne, mint te vagy. Akkor mindjárt szerintem szívesebben járnánk fogorvoshoz. Én egyébként évekig ki voltam a fogorvos. Nekem is nyilván ilyen gyerekkori traumák. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy gyerekkorodban valamit megértél, valamit rosszul. Nekem konkrétan kihúzták úgy egy fogamat, hogy nem tudom, lyukas volt, és nem tudtak mit kezdeni vele, és hopsz, kikapták. Ugye kellett aztán az implantátum, de hogy azóta is rosszul vagyok, tehát hogy meghalom azt, hogy fogászat és kiráz a hideg. Tehát én mindig tologatom, igen.
2: Sajnos tényleg. Hát mi meg igyekszünk jó élményekkel egy kicsit így kinevelni az emberekből ezt a nagy félszt.
1: Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, Gelesz Niki szájsebész fogorvos volt a Családi Manna vendége ebben az órában.
0: Családi Manna.
3: Manna FM.

0: Ebben az órában a fogászati szűrések volt a téma, hogy miért is fontos eljárni rendszeresen fogászati szűrésekre. Következő órában viszont utazunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel. Sri Lankáról jelentkezünk, pontosabban most nem onnan Sri Lankáról, hanem most már a stúdióban beszélgetünk, de erről a csodálatos, kulturálisan gazdag országról egyszerűen nem elég egy adás, sőt ez már a második adás lesz, és valószínű, hogy még egy műsor kitelik majd a történetekből, a kultúrájáról, az állatvilágáról. Tényleg bőven van miről beszélni, úgyhogy tartsanak velünk a következő órában, várjuk Önöket.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország helyreállítási tervét. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Jó napot kívánok, Seyfried Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a kérelmet május 28-án nyújtották be. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Nagy Ervin közölte, hogy az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. A pályázat kiírására hamarosan sor kerül. Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Posfai Gábor hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása, emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóvá hagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Még a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint két gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM.
3: Ez
1: Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A csodálatosan lenyűgöző Sri Lanka a témánk ebben az órában. Rengeteg arcát mutatja ez az ország mindazoknak, aki nyitott szemmel jár. Az ember egyik pillanatban a természet csodáiba gyönyörködik, a másikban már egy egészen más világ tárul elénk. Hát erről beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel. Ugye voltunk, kint töltöttünk 10 vagy 11 napot, az előző adásunk az pedig onnan, ott készítettük el Sri Lankán, hát most visszaérkeztünk a stúdióba, úgyhogy innen jelentkezünk. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép szombat délelőttöt kívánunk a hallgatóinknak. Állandó vendégemmel, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakemberrel beszélgetünk. Voltunk a Maldív-szigeteken, illetve Sri Lankán 10-10 napot. Ugye a Maldív-szigetekről már tartottunk egy 3 részes élménybeszámolót. Remélem tudtunk segíteni mindazoknak, akik tervezik, hogy valamikor elutaznak a Maldív-szigetekre, amennyiben nem, nyilván Szilvi segítségét bármikor tudják kérni. Meg is találják őt egyébként a Facebookon, weboldalon a Trip and Travel neve alatt, ugye úgyis rátalálnak Szilvire. No, de Sri Lankán is voltunk, most innen hozzuk az élményeinket. Szervusz Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: No, hát mielőtt itt belecsapnánk a dolgokba, ugye ezt mindenképpen említsük meg, hogy ezt a 10 napot az Étkön Spence jóvoltából tudtuk ott tölteni, egyáltalán kiutazni és ott tölteni.
2: Igen, az Étkön Spence Travels jóvoltából azt tudni kell, a céget Magyarországon a szakma, tehát a turisztikai szakma nagyon jól ismeri. Az Étkön Spence a legnagyobb beutaztató cég, az a DMC, a turizmus menedzsment beutaztató, mi úgy hívjuk DMC-nek, uh-huh. hívjuk ezeket. A legnagyobb ilyen cég, és egy 150 éves múltra tekint vissza, még egészen a brit gyarmati időkre, amikor is kereskedelemmel foglalkoztak a cégnek az akkori tulajdonosai, és már egy konglomerátum olyannyira, hogy a tőzsdén jegyzett cég. Tehát olyan nagyon kiterjedt a tevékenysége, egészen a teatermesztés, a kereskedelem, az égvilágon mindenben.
1: Hotelek is vannak.
2: Hát a hoteleik, igen. vannak, az ugye alap a turisztikai területen belül, tehát egy olyan cég, igen. Úgyhogy kikötői szolgáltatások, logisztika, energiatermelés, ültetvényes gazdálkodás, ezt mind-mind csinálják. Egyéb szolgáltatások jelen vannak Dél-Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában is. Nagyon jelentős az együttműködésük Európával. Azt tudni kell, hogy a TUI céggel egy rendkívül szoros együttműködésük van, ami azt jelenti, hogy a tapasztalatokat, az úgynevezett know-how-t, ahogy hívjuk a külkereskedelemben, átadták, és ez nagyon meglátszik a céggel való együttműködésben. Ugye én nagyon hosszú évek óta dolgozom velük, ahogy dolgoznak. Tehát a munkamorál, ez az európai munkamorál, ami sokszor nincs meg ázsiai cégekkel, ha dolgozunk, tehát megkönnyíti a megbízhatóság, a könnyű velük dolgozni, nagyon jó kollégák vannak, nagyon jól képzett kollégák vannak, tehát ez mind-mind vele járt, tehát nem véletlen, Magyarországon is több cég dolgozik velük együtt, és Európa is, tehát az abszolút megbízható a cég. Egyéni csoportos körutakat is intéznek, konferenciákat, incentív programokat, ja, és légitársaságokkal és túroperátor cégekkel is együttműködnek a világ minden táján, tehát óriási cégről beszélünk, hajós társaságokkal is együttműködnek.
1: Tehát ez azt ott lefedik a turisztika minden...
2: Igen, tehát nagyon sokrétű, bármilyen témával fordulhatunk hozzájuk, ha körutazásra akarunk menni, bármire, tehát céges programokat, incentíveket szervezni, úgyhogy azért mondom, hogy önmagában is a cég nagyon jelentős volt, nagyon tőkeerős, megbízható cégről beszélünk, de ezzel a TUI-val történő stratégiai együttműködés pedig a mentalitást, a munkamorát is az európaihoz közelebb hozta. Erről a kollégák, akik rendszeresen küldenek ki, ugye csoportokat, utasokat tudnának beszélni, hát én magam is, mert ugye én is dolgozom velük hosszú évek óta.
1: És ez egyébként, ahogy te is említetted, elég ritka, tehát az, hogy ez az európai munkamorált, egy ázsiai, vagy bármilyen cég, ugye, tehát hogy úgy bánjanak az utassal, hogy úgy kezeljék, hogy úgy beszéljenek, tehát hogy másabb azért más a kultúránk.
2: Más a kultúránk, igen. Amit te említesz, az talán már a hospitality részében, tehát a hotel szakmában, vendéglátásban, az... hogy mondjam, az egy kézzelfoghatóbb dolog maguk az utasoknak. Nekünk így a szakmában a megkönnyítése, amíg megszervezünk egy utat, az azért nem mindegy. És ez nagyon szép ez az idegenforgalmi szakma, nagyon sok gyönyörűsége van, de nem mindig az, amikor egy olyan kollégával dolgozunk, aki hát vagy 2 napig nem válaszol.
1: Ez
2: vagy
1: ráérünk arra még típusú patópál,
2: igen,
1: ugye,
2: igen. Igen, tehát és ettől nekünk a hajunk az égnek áll. Na itt ilyen nincs, tehát mint a feszület úgy dolgoznak, úgyhogy voltunk is a cégnél, ugye láttad, hogy nagyon komoly cégről van szó.
1: Tehát rengetegen dolgoztak.
2: Rengetegen.
1: És olyan, azt elmondom a hallgatóknak, hogy olyan iroda van, vagy nem is tudom, hát ez egy iroda volt, és hatalmas nagy terem, és mint amilyet a filmekben lát az, igen. ember, hogy ilyen kis falakkal elválasztva.
2: Szinte amerikai típusú, igen, de ez egy iroda. ház, tehát mi csak ott egy szinten voltunk, igen, de ez egy hatalmas irodaház, úgyhogy több száz alkalmazottjuk van. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kollégákat is kiemeljék, hangsúlyozzák. Nagyon sok kép jelenik meg így a, hogy mondjam, az ő bemutatásukkal, tehát hogyha figyeljük a social media felületeiket, és rendkívül jó emberek dolgoznak ott, nekem is nagyon kedves kollégáim vannak ott, többet is megéltem, akik elmentek, újak jöttek helyettük, de hát tényleg csak a legjobbakat mondhatom. Rengeteg díjat nyertek például, ugye, igen, azt is látok, tehát nagyon komoly díjakat nyertek el, egészen magas szintű.
1: Ezt a hallgatók is meg tudják nézni, a Man FM YouTube csatornájára kerül fel erről is egy összeállítás, egy film, ahol ez is benne lesz, illetve hát ugye a cégnek a vezetőjével is beszélgetünk, tehát minden még további információkat egyébként a videóból is láthatnak, és még gyorsan az ellen előtt azt hozzáfűzöm, hogy ugye a guide-unkat is ők adták, és hát azt is tudni kell, egy olyan felkészült és akkora tudással rendelkező guide kísért minket végig ez alatt a 10 nap alatt, hogy konkrétan nem volt olyan kérdésünk, amire ne tudott volna válaszolni, és hogy amilyen segítőkész volt és készséges, tehát hogy tényleg egy rossz szót nem tudunk rá mondani. Mindenben, amiben csak kértük, segített.
2: Hát olyannyira, hogy a guide-nál olyan rendkívül intelligens embert kaptunk, aki ráadásul úgy vezetett, mint Fittipaldi, ugye?
1: Pontosan.
2: Olyan körülmények között, tehát Novareliában, amikor fenn voltunk például, tehát sötét volt, eső volt, semmit nem láttunk, köd volt, felhő volt, éjszaka volt, minden volt az égvilágon, és úgy vezetett, hogy tehát ez egy dolog. A felkészültsége rendkívüli volt, az intelligenciája kiemelkedő, egészen annyira, hogy én már arra gyanakodtam, amit ott mondtam is, igen, hogy nem egy beépített főnökről van szó, aki meg akarja látni testközelbe, hogy viselkednek ugye a magyar újságírók, tévések, rádiósok.
1: Igen.
2: És én mondtam is neki, aztán jót nevetett róla, hogy mondta, hogy hát nem, erről szó sincs, ő csak itt a transport departmenten van, tehát ahhoz képest komolyan mondom, elképesztő, igen, volt a tudása.
1: Igen. Még humora is nagyon jó.
2: Meg a humora is nagyon, igen, jó volt, így, igen, van.
1: Na most akkor életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés, vendégem Szeszter Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, Sri Lanka a desztináció, amiről a mai adásunkban beszélünk, és ugye azt is beszéltük, hogy ebből is lehetne 4-5-6 műsort akár megtölteni, mert aztán Sri Lanka a tényleg valami hihetetlen, eszméletlen, hogy mennyi érték van benne, és milyen kultúrája van, tehát hogy itt bőven lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni erről. No, de a látnivalókról is fogunk még természetesen szót ejteni, de elsőként ugye az országot ismerjük. Meg a zen előtt beszéltünk arról, hogy az étkönyvszpensz jó voltából tölthettünk ott ugye 10 napot, meg beszéltünk a cégről is, még azt is még egyszer elmondom, hogy a YouTube-on a hallgatóink egy kis videót is láthatnak az egész utunkról, úgyhogy ott még jobban megismerhetik akár a céget, akár így a Sri Lankát, meg dönthetnek úgy, hogy esetleg meglátogatják ezt a csodálatos helyet. Beszéljünk arról is, hogy milyen népcsoportok élnek itt, kik alkotják a lakosságot.
2: Igen, ez azt tudni kell, hogy több tízezer éve a régészek találtak emberek nyomait, tehát úgy tudom 30-40 ezer évre visszamenőleg. A jelenlegi lakosság az indiai származású, két hullámban érkeztek be, Észak-Indiából, illetve a déli területekről is. Ők a szingalézek, ez olyan 75%-ban alkotja a lakosságot. Vannak még itt tamilok egy ilyen 10-11%-ban, akik egyrészt az indiai tamilok, illetve a már több száz éve itt élő tamilok az északi részem, akik annak idején szerették is volna, hogyha külön országuk van, de hát ez egy hosszú polgárháború, amit tudunk, de aminek nagyon régen vége van, 26 évig tartott, de nem lettek külön ország, miért is lettek volna. Illetve vannak az úgynevezett burgerek, akik volt egy ilyen, ugye a többszöri gyarmatosítás során a portugálokkal, a hollandokkal, az angolokkal keveredett helyi lakosság egyfajta elitet alkotott, és különböző, hát egy egészen más élet, hogy mondjam, olyan egészen más státuszban voltak, a pozícióik, minden, és ezekből már nagyon kevés van, mert 48-ban, amikor ugye leváltak Angliáról, és köztársaság, vagy legalábbis egy ilyen népi tulajdonba került az ország, akkor ők elhagyták az országot. A legnagyobb részük Ausztráliába, Kanadába ment, illetve az Egyesült Királyságba. Ez egy érdekes pedig, mert megérne egy misét mondjuk ezzel foglalkozni. És az őslakosság azok pedig a veddák, akik az itteni aboriginálok. Ugye, hát most már csak pár ezren vannak, és az ide beérkező szingalézek egyre inkább keverednek velük, hát most már csak ilyen érdekességként mutogatják őket, de hát ott is minden modern dolog megvan, a telefontól kezdve minden, de ez is egy egészen különleges, tehát ők azok, akik a népességet adják. És hát ugye, ahogy mondtam, a gyarmatosítások során azért főleg ugye férfiak érkeztek ide. Ja, és vannak még a mórok, az arab kereskedők leszármazottai, akik többek között egyébként a guide-unk is az volt, tehát a neve arab volt, a vallása muszlim volt, az egész családja az volt, úgyhogy ilyenek is vannak nagyon elenyésző számban, de én több városban is láttam egyes negyedeket, ahol abszolút ők élnek, tehát ilyen kisebb negyedekben, ruházatokon látszik minden.
1: Akkor még egy mondatot a guide-unkra visszatérve, ha már itt újra előhoztad, hogy az is egyébként egy csodálatos dolog, hogy ő, nem is tudom, 7 nyelvet mondott, hogy 7 nyelven beszél, azt hiszem.
2: Hát én nem tudom, én
1: arra vagy már... 6 vagy 7 nyelvet mondott. Igen. Nyilván mondta ott a helyi nyelveket is, a szingaléz, meg a nem tudom mi volt még, meg hogy mondta a franciát, azt hiszem, arabot talán, szóval, hogy, és hogy ha ő gondolom, hogy tökéletesen beszélte, nyilván más nyelven nem beszéltünk vele, csak angolul, de azért ott beszélik, tehát az angol az a hanyadik nyelvük nekik?
2: Hát ez alap, ugye? Alap,
1: igen.
2: Alap, de hát a tamil nyilván azt is beszélte, tehát a helyi nyelvjárásokat beszéli. Hát az angol az alap, tehát azt tanítják az iskolában. Természetesen ő mondjuk több európai nyelvet beszélt, mert a munkájához kötelező volt, vagy legalábbis hasznos.
1: Igen.
2: Igen.
1: No, visszatérve még egy picit itt a lakosokra, hogy kik élnek. A veddákról ugye nem sikerült nekünk sajnos megnézni őket, pedig beszéltünk arról, hogy de jó lenne, hogyha el tudnának vinni, csak aztán ugye annyira sűrű volt a programunk, hogy nem tudtuk megnézni. Te már találkoztál egyébként?
2: Nem. Nagyon nagy bánatom, mert minden úton meg akarom őket látok, és mindig valamiért nem sikerül, és most is ott voltunk el a közelébe valahol, hogy hát igen. Nincsenek innen már messze, mondta a guide-unk, de valahogy nem fér bele a programba megint, pedig szerintem ezt mindenképpen előbb-utóbb meg kell, hogy lépjük, mert ez annyira autentikus tényleg.
1: Mit tudunk
2: annyira
1: róluk egyébként a veddákról, hogy ők hogyan élnek, vagy attól függetlenül nem láttuk még, de hogy...
2: Hát most már gondolom beilleszkedtek a társadalomba, tehát ugye Sri Lanka alapvetően mezőgazdaság, amiből él ugye az export a kókusztól, az ananász, a gumi, a tea, a kávé, tehát alapvetően ez, amiből a mezőgazdaság, amiből él az ország, illetve a turizmus, illetve különböző szolgáltatások. Tehát gondolom, hogy ilyen IT-s cégeknek az irodái, helyi vevőszolgálat, stb. Ilyesmik. Úgyhogy hát ez nagyrészt mondjuk a főváros és környéke, Colombo és környéke, ami nem a főváros egyébként, csak a központ.
1: Igen, igen.
2: Mert az adminisztratív központ, főváros az attól még egy pár kilométerre van. Hát gondolom, hogy beilleszkedtek ők is ebbe. Hát igen, mi más tehettek, szegények. Igen, most igen. Már gondolom, hogy nem vadásznak,

0: Sri Lanka, mint desztináció, ez a témánk ebben az órában. Vendégem Szesztár Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Hosszabb időt tölthettünk ott, úgyhogy az élményeinket hozzuk meg, jó tanácsokat, illetve erről a gazdag kultúráról is hozunk rengeteg információt. Ugye minél több időt töltünk ott, annál inkább azt érezzük, hogy minden találkozás egy új történetet rejt. Nagyon sok élmény várja ott az embert. Az emberek nagyon-nagyon kedvesek, elfogadóak, és hát ezen kívül természetileg egy csoda az egész hely. No de hírek, zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország helyreállítási tervét. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a kérelmet május 28-án nyújtották be. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet

0: igazgatóságának, köztük Kál Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Nagy Ervin közölte, hogy az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. A pályázat kiírására hamarosan sor kerül. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Posvai Gábor hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása, emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóváhagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Még a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Időjárás. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Manna.
3: Egy országot igazán nem csak a látnivalói, hanem az emberek, a hagyományok és a mindennapok tesznek ugye emlékezetessé. Most egy újabb szeletébe pillanthatunk bele Sri Lankának, ebbe a csodálatos világba, Szeszler Szilvia segítségével. Zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, tehát a destináció Sri Lanka.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Azt is mondtam, hogy ennek nem tudom hány adást kellene szentelni, mert órákat lehetne beszélni a Sri Lankáról. Legjobb természetesen az, hogyha az ember odautazik és megnézi és megtapasztalja mindazt, amivel ott ez a rengeteg csoda szintén, és lehet, hogy ez most úgy hangzik, hogy én itten nem tudom, egy kicsit túlzok, de higgyék el, hogy nem. Tehát, hogy nem túlzás. Ugyanúgy a Maldív-szigeteken sem túlzás, és a Sri Lanka sem. Tehát rengeteg csoda van. Beszéltünk azt hiszem már a buddhizmusról is, ugye, hogy ott a lakosságnak a nagy százaléka buddhista?
3: Igen. Igen, a buddhista vallás az uralkodó, és a legnagyobb számban azok. Van némi keresztény lakosság, ez a nyugati partokon, tehát ahova beérkeztek a portugálok, nyilván ők hozták, próbálták ott erőltetni, de csak a partszakaszokon tudták többé-kevésbé meghonosítani, illetve hát ez a nyugati és a déli part, ahogy megyünk lefele, tehát ott is ugye a holland hagyományokat, ahogy látjuk, Galle például, ugye, ami egy erődváros, és a hollandok építették, tehát ezeken az európaiak által uralt területeken a kereszténység úgy valamennyire helyet kapott, de alapvetően buddhista vallásúak, igen, ahogy látunk mindenhol ezt a gyönyörű fehér sztúpákat, kisebb-nagyobb, én már el nem mondom hány típusú, mert ott hát mondta a gájdunk, hogy
2: volt, igen.
3: Ilyen, olyan típusú sztúpák vannak.
2: 5 vagy 6, nem is tudom, nagyon igen. Sok félét mondott. És ami egyébként nagyon szép, és ezt a gájdunk is mondta, meg ott szerintem, hogy ez érzékelhető is volt, hogy nagyon jól megfér a nek egymás, mert katolikusok, buddhisták, szóval nem...
3: Igen.
2: Tehát egyik sarkon a Szűz Mária, másik sarkon vele szembe Buddha szobor, teljesen tökéletes.
3: Hát ez egy ilyen, egy ilyen helyszín, úgyhogy megvannak egymással jól, valóban.
2: Csodálatos egyébként, és ez a szellemiség, amit most itt mondtunk, hogy Buddha szobor és Szűz Mária egymással szembe, az embereknek is a kisugárzásába benne van. Tehát ez a fajta elfogadás, ez a fajta, még a hideg is ráz most, ahogy így ezt mondom, tényleg olyan, nyilván van szegénység is, ezt sem kell eltitkolni, hogy elég rendesen azért...
3: Hát azért szerintem nem vészes, tehát azért elég jól, hogy mondjam, megélnek azért az emberek, tehát a turizmus is ugye megint fellendülőben van. Volt 2022-ben egy gazdasági válság náluk, azt tudjuk, tehát benzint nem lehetett kapni, meg az égvilágon millió probléma volt. Kijöttek ebből, aki kint volt, biztos, hogy kimegy. Tehát aki, a vendégházak kis, tehát nem csak az óriás szállodák vannak itt, hanem vannak vendégházak, abból már megélnek azért. Tehát én nem mondanám azt a szegénységet, hogy mondjam, tehát nem egy ilyen harmadik országbeli szegénység szerintem, amiről beszélünk, azért ők nagyon-nagyon feljövőben vannak. Lehet, hogy én elfogult vagyok, én nekem nem tűnik olyan szegény országnak.
2: Uh-huh. Nem is úgy értem, hogy tehát, hogy nem az a nagyon-nagyon, mondjuk hozzáteszem, hogy a Fülöp-szigeteken látunk sokkal szegényebb részeket, sokkal igen. Szegényebb sorba élő embereket, igen. Tehát, hogy nem úgy kell ezt elképzelni, mondom a hallgatóknak, mint mondjuk, aki volt már esetleg, vagy látott fotókat a Fülöp-szigeteken, annál jobb a helyzet szerintem is, de azért. Én csak azt mondom, hogy az semmiképpen, tehát hogy ne számítson arra a hallgató, hogy oda megy, és akkor a csili-vili, és minden gyönyörű, és minden tökéletes, egyébként minden gyönyörű, minden tökéletes, és az emberek is, tehát hogy őket ez egyáltalán nem zavarja az sem, hogyha esetleg nem tudom, szegényebb sorba élnek, vagy kisebb lakásba, vagy a kereset esetleg nem olyan, mint amit szeretnének, szóval nagyon én azt láttam, hogy boldogok az emberek, és
3: igen,
2: azt hiszem, hogy...
3: És nagyon kedvesek.
2: És nagyon-nagyon kedvesek, tényleg, és nem azért kedveskednek az emberrel, vagy a turistával, hogy nyilván olyan is akad, hogy most valamit eladni akarnak, hanem van olyan, amikor tényleg tiszta szívből teszik mindezt.
3: Hát és mindenki rád mosolyog, tehát nem tudom, hogy észrevetted te is nyilván.
2: Abszolút, igen.
3: Hogy rád mosolyognak nők, férfiak, mindenki, tehát, hogy boldogok attól, hogy most ott van egy igen. Európai, és hogy micsoda különlegesség vagy, és kedvesek, igen. És mindent. Nagyon jó köztük lenni.
2: Igen, helyi busszal utaztunk, ugye, és hát ott tényleg látványosság voltam, de most ugye fotókat nézve, nem, tehát tényleg látványosság voltam, mert hogy ülök közöttük, ugye, annyival magasabb vagyok eleve, tehát így kilógok, pedig nem vagyok egy magas nő, de mégis kilógok így a sorból, és hát a szőkehajam, hát nyilván azért helyi járatra nem annyira sűrűn szállnak fel szerintem turisták egyrészt, másrészt hát az, hogy 40 forint volt egy buszjegy, hát azon teljesen azt hittem, hogy nem jól hallok, mondom, biztos 400, nem, 40 átszámolva, és ugye a forint és a rupia, a srilankai rupia, ugye?
3: Igen.
2: Az szinte egy az egyben váltják.
3: Jók ezek a buszok egyébként, én is utaztam már régebben, amikor volt egy ilyen óriási esőzés, földcsuszamlás, sok száz ember halt meg, és nem vitt el a hivatásos sofőröm, azt mondta, hogy hát köszönni, akkor ennyi. De van, amelyik busz van, ahol át tud menni, próbáljam meg, és akkor mentem én is ilyen félországon át helyi busszal. Nagyon jó élmény volt, tehát annyira hangulatos, komolyan mondom.
2: Jaj, hát tiszta színes, csillog-villog üvölt a zene, tehát hogy ez a tényleg olyan, mintha nem tudom, ami buliba mennél. Tényleg csodálatos. De muszáj megállnunk életöröm zene erejéig, és jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Szeszer Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció, amiről szó van, az Sri Lanka, és én nagyon úgy érzem, hogy nem lesz elég ez a mai nap sem, vagy a mai utazási rovat sem erre a műsorra, úgyhogy én már így előzetesen azt mondom, hogy ennek még fogunk szánni még egy adást, mert itt van még előttem vagy 20 kérdés, és nem tudom feltenni. Amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, hogy ugye Sri Lanka történetében volt több nagy királyság is. A legfontosabbakról, ha esetleg beszélnék, és hogy milyen emlékeket hagytak maguk után.
2: Hát a királyságok az időszámításunk előtt 4-3 ezertől datálhatók. A legjelentősebb városok Anuradhapura, ahova sajnos nem jutottunk el, a legnagyobb sztyúpa, ott van egy hófehér sztyúpa, nagyon szerettem volna, nem voltunk tőle messze. Attól egy kicsit délebbre voltunk, Polonnaruván viszont, ami szintén egy ősi város, és én nem is gondoltam, hogy ez ekkora hatalmas területen fekszik, és ilyen meseszép épületekből áll. Ez is betöltötte a fővárosnak a szerepét, pont Anuradhapura után, tehát amikor annak a hatalma megszűnt, akkor Polonnaruva volt az ősi város, volt a főváros. Láttuk, hogy nagyon nagy területen terül el, szebbnél szebb épületek, csodaszépek, templomok, középületek, az égvilágon minden, és egy hatalmas tyúpa van ott is, ami olyan, hogy olyan, mint egy űrbázis, komolyan mondom, az volt az érzésem.
1: Nem, abszolút meg egyetértek, hogy nekem nem ez jutott eszembe, de most, hogy így mondod, és így vissza idézem a képét, illetve a látványt, akkor abszolút megértem.
2: Tehát nem egyszerűen spirituális helyek ezek, hanem több. Pont erről beszéltünk a guide-dal, most lehet, hogy én kicsit túl gondolom a dolgokat, de hogy ezek az úgynevezett spirituális helyek azért ennél többek, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, úgyhogy maradjunk annál, hogy nagyon szép spirituális helyek, és az egyik főváros volt ez is. Ugye jelenleg, hát Colombo inkább a gazdasági és pénzügyi központ, de maga az ország fővárosa attól egy kicsikét messzebb esik, és Colombo inkább ugye óriás kikötője van, most is hatalmas, most már modernizált, és hát gyakorlatilag inkább ez, azt mondanám, gazdasági központja az országnak, a legtöbb munkahelyét van, tehát ide mennek, ugye a főváros szerepét tölti be, úgymond, rengetegen ide mennek vidékről, illetve a környező, azt is láttuk, ugye picikét a közelbe, ahol még zöld, de már volt, hogy emeletes ház, ami nagyon fura volt, mert alapvetően nem ez a jellemző náluk, tehát kis házak a pálmák alatt, ugye, ahol nem kell légkondicionáló, mert úgy van megépítve, hogy a bejáratnál faragott díszek vannak, ami is nincs, a tető van, csak ez a födém, tehát jár a levegő a házakban, és amíg nem írtották ki ugye a pálmákat a közeléből, semmiféle szükség nem volt a légkondicionálókra. Hmm.
1: Hát nem fog beleférni, hogy beszéljünk a teaültetvényekről, illetve az elefántokról, a rengeteg majomról, itt én oda is vissza voltam, ugye, hogy csak úgy random meglepetésként, mint itthon, hogy a macska átszalad előtted, vagy rengeteg macska van valahol, hát itt a majmok voltak össze-vissza, minden nagyon cukik, és azt is elmondom, nyilván, ha majmokról beszélünk, akkor nagyon sokan mondják, hogy ja, és nem loptak, és nem bántottak. Nyilván, hogyha az ember is megfelelően viselkedik, akkor semmit nem csináltak. Egész közelről tudtad őket csodálni. Semmiféle ilyen problémánk nem volt, hogy bárkit megtámadott volna, vagy nem tudom, lopott volna bárkitől.
2: Meg amely, itt olyan fajtájú majmok vannak, ami nagyon picikék. Tehát még a felnőttek is, a bébik azok meg egészen kicsik, tehát nem olyan, amitől félni kéne.
1: Akkor egy záró kérdés így a mai adásunkba, és akkor majd még egy műsort szentelünk az állatvilágra, mert ugye, ahogy említettem, az is tényleg csodálatos. Ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen sokszínű történelmi öröksége van Sri Lankának. Akkor összegezzük egy kicsit azt, hogy mennyire is őrzi ezt a történelmi örökséget Sri Lanka, illetve a mindennapokbannak különböző kultúrák hatása, azon túl, hogy nagyon jól megvannak egymással, ez hogyan érződik?
2: Hát mindenféleképpen megőrizte. Ha vesszük mondjuk a portugál örökséget, ők behozták a kereszténységet. Hát ez óhatatlanul. Igen. Ugye templomok, szertartások, emberek, akik ezt a vallást vallják. Ha nézzük a holland örökséget, ott a Dutch Canal, ugye ott van Galle, az az erődváros lent a délnyugati részen, mindenféleképpen itt van a hollandok öröksége is, ugye a keveredések az embereknél, amiről beszéltünk, az úgynevezett burgerek. Az angoloknál, ha vesszük azt, hogy a vasútvonal, az a vasútvonal, ami egészen ellától elmegy Kolombóig, tehát azt az angolok építették, a nagyon híres kilenclyukú hidat is, amit mindenféle beton nélkül csak téglából építettek, mert nem volt akkor még, tehát a technikai csoda, azt is megőrizték. Az angoloknak az öröksége, bár én ezzel vegyes érzelmeket táplálok, ugye a gumé és a tea ültetvények, ami most egyrészt látványosság, másrészt erről a leghíresebb mezőgazdasági terméke, és óriási bevételeket hoz az exportból a tea, de hát azért azt tudjuk, ugye, hogy ott több megyényi területeket tettek tönkre, az ősi növényzetet kiirtották azért, mert jó áru volt a tea, hogy azt el tudják ültetni, tehát mindenféle abszolút haszonszerzési céllal tették, de ez most egy óriási látványosság, vendégek mennek oda, és egy óriási exportcikk, ami viszont komoly bevétel az országnak. Tehát vegyes dolgok ezek mindig, ahogy más országokban is, ugye India köszönheti az oktatási rendszertől kezdve, nem tudom én mit is. Tehát sok mindent köszönhetnek úgymond a hódító népeknek, ami most kifejezetten hasznos, tehát igen. Vagy látnivaló, vagy pénzt hoz, vagy a kultúra része. De hát azért én, hogy mondjam, tehát vegyesek az érzelmeim ezzel a hódítókkal kapcsolatban, de hát amiről beszéltünk, ezek ugye tények.
1: Hát igen, és azt is mondhatjuk, hogy még mindig valamilyen szinten azért hasznot tudnak húzni ebből a csodálatos desztinációból, Sri Lankából.
2: Ezt így van.
1: Zárásként, illetve csak a mai napra zárásként, jövő héten még folytatni fogjuk mindaz, ami kimaradt az eddigi beszélgetéseinkből Sri Lankával kapcsolatosan, azt még majd következő adásban fogjuk folytatni, illetve a YouTube-on ugyanígy megtalálnak a Sri Lankáról is egy videót, ahol képekben és interjúkkal fűszerezve nézhetik meg ezt a csodálatos desztinációt. Köszönöm szépen neked, Szilvia, a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Sri Lanka volt a téma ebben az órában. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel beszélgettünk, és ahogyan azt ígértük, lesz még egy adás ennek a csodálatos desztinációnak. Illetve a YouTube-on felkerül majd nem sokára egy kis film, ahogy elkészülök vele, azt is láthatják majd képekben is megbizonyosodhatnak mindarról, amiről itt beszéltünk ebben az adásban, illetve az előző kettőben is, hiszen ez már ugye, illetve az előző adásban pontosan, hiszen már két adást is szenteltünk Sri Lankának, illetve visszahallgatható lesz a beszélgetésünk, felkerül a Spotify-ra, iTunes-on, illetve a weboldalunkon is hallgathatják. Köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, ennyi volt mára a Családi Manna, holnap is érkezem, 7 és 11 óra között tartsanak velem, akkor is legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Meleg nyári idő lesz. Altészteket avattak a Hősök terén. Változik a szobivonal vasúti menetrendje az újpesti állomás karbantartása miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezető példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be, Nagy Ervin közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Még egy hétig láthatja a közönség a Fővárosi Kézzelbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. A tárlatot, amelybe 150 év csaknem 100 festményét válogatták be, a nagy érdeklődésre való tekintettel jövő szombatig meghosszabbították. A látképek jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők, mások mellett Vaszari János, Perlrott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
4: Van Sopronban egy remek hely, ez a Vinodóm, ahol a Sopron környéki borokat pince áron lehet megvásárolni és megkóstolni, sőt az idei évtől már enni is lehet, mégpedig magyar folyami halakból készült fogásokkal várnak benneteket, illetve aki éppen arra jár. Tehát a bőség kosarának eheti témája a Vinodóm. Eszünk, iszunk, mulatunk nem itt, hanem Sopronban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem a Felkonban, megint elhagytuk Budapestet, és hát eljöttünk egy jó 200 kilométert, Sopronba vagyunk. Egy aránylag új helyen, mert tavaly voltam itt, ugye a belvárostól nem messze, a Vinodom nevű helyen vagyunk, ahol rengeteg soproni bor és jófajta gasztronómia is található. Erről szól a mai adásunk, egy picike bar és egy picike gasztronómia. Mellettem pedig Molnár Ákos, akinek olyan hosszú a titulus, hogy megkérem, mondja el ő, hogy pontosan mi is a titulus, jó?
2: Nem olyan bonyolult, ez a soproni borvidék hegyközségének az elnöke vagyok.
1: Jobb ez így, mint ha belebakiztam volna. No, ugye itt igazából, ha minden igaz, akkor csak és kizárólag soproni borok található. Hány termelőnek a bora van itt?
2: Ez egy közösségi vinotéka, és mint ilyen azért Magyarországon elég unikális, mert nem sok közösségi vinotéka van Magyarországon.
1: Mit jelent ez a közösségi vinotéka? Ezt tisztázok rögtön.
2: A közösségi vinotéka arról szól, hogy egy adott termőtáj, jelen esetben a borvidék, összes palackos termelője lehetőséget kap arra, hogy itt a boraival megjelenjen, és ne csak a terméket árulja, hanem ehhez élményt, tudást, tapasztalatot is adjon. Ennek ugye két része van. Az egyik része az az, hogy magukat a termelőket is tudjuk itt edukálni, tehát szakmai rendezvényeket is tartunk, de a fő cél az az, hogy legyen egy olyan hely, hogy akár a helyiek, akár a turisták ide látogatnak, akkor egy helyen megtalálják az összes soproni palackos termelőnek az összes termékét, amit ő ide kíván helyezni, tehát a jog mindenkinek adott. Azért értem ki a válasz elől egyébként, mert ez egy állandó változó szortiment, de azért elmondható, hogy a borvidék színe java itt van.
1: Tehát ha egy budapesti baráti társaság azt gondolja, hogy mondjuk eljön a Sopronba, és szeretném, hogy megismerjen a soproni borokat, akkor jó helyen kopogtat. Itt minden palack megkóstolható tulajdonképpen?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden palack itt megvásárolható, hazavihető, ennek ez a vinotéka funkciója, illetve helyben fogyasztható.
1: Előbb egy beszélgetésen voltunk, ahol a bor beszél belőle, de ott kiderült, hogy mostanság változtak a szokások. Ugye Sopron a kékfrankos hazája, de egyre több a fehér. Bor. Itt a jelenlévő boroknak hány százaléka vörös? De csak egy ilyen mutatószámot, ha tudsz mondani.
2: Én most, ha itt végén ezek a polcokon, akkor azt mondom, hogy ilyen 50% vörös, a többi az viszont már fehér vagy rozé, és egyre növekszik a fehér borok aránya. Egyébként, hogy egy kicsit ezt helyre tegyem, ugye az emberi létbe egy generációt vagy kettőt tekintve, ugye az már történelem. És ezért mi Sopront, ezt, vagy nem mi, mert mi tudjuk, hanem a borfogyasztók, azt egy vörösboros vidéknek gondolják, holott az elmúlt pár évszázadban ez egy fehérboros vidék volt, igazából vörösborossá akkor kezdett válni, amikor a filoxéra vész után egyrészt jobbára volt a vörösbornak, és az újratelepítések vörösborszőlővel történtek, és elmondok egy érdekességet, a soproni borvidéken a vörösborszőlő területek aránya először a II. Világháborút követően emelkedett meg úgy, hogy elhagyta a fehérbor termő vidéket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit most visszatérünk a gyökereinkhez, világos, hogy ez egy piaci késztetés, de hogy visszatérünk a gyökereinkhez, és hát egyre jobb fehér borokat csinálunk, illetve mindig is jó fehér borokat csináltunk, és azt is el kell mondanom, hogy olyan szempontból meg szerencsés helyzetben van ez a soproni borvidék, hogy a egyébként rettenetes kihívásokat jelentő klímaváltozás tekintetében éppen a fehér boros erősségeinket tudjuk kimutatni, hiszen egy picit azért csak kiegyenlítettebb, csak hűvösebb klímájú, ami a mostani fehérbor stílusoknak nagyon megfelelő.
1: No, kedves hallgatók, innen folytatjuk a szakértőnkkel. A következő kérdés az lesz zenék után, hogy ez a hőkupola mit tett itt, hogy a szőlészek, borászok mit szóltak ahhoz, hogy beütött egy ilyen 4 napig tartó valami nagyon nagy, ami nagy Celsius fokkal járt. Ez a Bőség kosara jelenleg Sopronból, hamarosan folytatjuk innen a Vinodomból.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után, mi a kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. A helyszín még mindig a Soproni Birodalom, ahol, mint hallottátok, találkoztatok a szinte összes soproni bortermelővel. Ott hagytuk abba, hogy a napokban hagytuk magunk mögött ezt a úgynevezett hőkupolát, hogy ez a szőlőben, aminek ugye mélyre megy a gyökere, talál vizet, de azért mégis jól esett, nem esett jól. Mit lehet tudni erről?
2: A szőlőnek se esik jól ez a forróság, illetve ez az időjárás, ami most van, két dolog miatt sem. Egyrészt kevesen tudják, de a szőlő 35 fok fölött nem vegetál normálisan már, tehát az a hőigénye, vagy hőoptimuma, az 35 fok fölött azt jelenti, hogy a növény az életbe maradásáért küzd, tehát akkor már nem a termésnek a beérlelésével foglalkozik, hanem az önmaga létfenntartásával. És ehhez egyébként egy légköri aszá is párosul, ami tovább ront a helyzeten, és erről nagyon keveset beszélnek, de látható jelei vannak annak, hogy a hatalmas méreteket öltő UV-sugár és egyébként óriási problémákat okoz. Talán nem akkorákat, mint a mediterrán térségbe, és a klímaváltozás ilyen szempontból Magyarországnak ebben a tekintetben talán nem akkora kihívás, hanem inkább lehetőség, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy 30 év múlva a mediterrán térségeknek kb. 30-40% pont emiatt a hőkupolához hasonló időjárási jelenségek miatt alkalmatlanná válik a szőlőtermelésre.
1: Mondja, addig volt szőlő, aztán nem lesz szőlő?
2: Aztán ott nem lesz szőlő, és hát lehet azt mondani, hogy Magyarország lesz majd az új Közép-Olaszország, Észak-Olaszország. Ilyen szempontból nem mindig a negatívumokról kell beszélni, a pozitívumokról is, de hogy visszatérjek erre a hőkupolára, a hőkupolán kívül óriási problémát jelent az, hogy nagyon-nagyon nagy szárazság van, óriási aszály van az egész országban, és ez minket se kerül el, és az éghajlatváltozásnak Sopron egyébként az a legmarkánsabb jelenség, hogy sokkal kevesebb csapadék esik. Ugye mindenki azt gondolja, hogy az Alpok a csapadékban milyen gazdag terület, hát bizony több száz milliméter csapadék hiányzik az elmúlt évekből. És ugye ezek a agyagos talajok, ha egyszer kiszáradnak, akkor az legalább akkora problémát okoz, mint a homoktalajokon a vízszegény állapot.
1: Na, beszéljünk akkor vidámabb dolgokról, amik itt vannak. Ha valaki bor kedvel, de nem ért annyira borokhoz, mint mondjuk te vagy ti, akik csináljátok, a soproni borokról általában mit lehet mondani, hogy ezek nagyon markáns borok? Tehát egy hozzá jobban írt, egy vakteszten meg tudom mondani, ez egy soproni bor, tehát azok az ízek, azok a mineralitások benne vannak?
2: A soproni bornak van egy jellegzetes karaktere, viszont azt kell tudni, hogy a soproni borvidék ugye három klíma találkozásában van, mert ugye itt van egy szubalpin hatás, fertőparton egy szubmediterrán hatás, és hogyha a fertőnek a keleti partjára gondolunk, ott meg egy kontinentális hatás, az évjáratonként kicsit változik, tehát itt egyrészt ugye itt van egy sokszínűségünk, másrészt rettentően sokszínű talajaink vannak, tehát a csillámpalás, ásványosságot okozó alapkőzeteken kívül itt komoly méz alapkőzetek vannak, és ezek a talajtípusok keverednek akár düllőnként is, úgyhogy jellegzetes soproni karakter ilyen tekintetben nincsen, de azért azt el kell mondanom, hogy az a kép, ami mondjuk egy soproni vörösborról az idősebb korosztálynak a tudatában benne van, az nagyon-nagyon megváltozott, hiszen mi is most már nem a karcos vörösborokat tudjuk elkészíteni, annyit változott a klíma, hála Isten, ebben az esetben szerencsénkre, hogy bizony jó, könnyed vörösborokat, gyümölcsös vörösborokat tudunk készíteni, és pont ami miatt a kiegyenlített klíma minket segít, gyümölcsös karakterű, friss, élénksavas, savszerkezetű fehérborokat és rozékat tudunk készíteni.
1: Amúgy egyetértünk, hogy az ember jó borokat iszik, akkor megéhezik. Ugye itt a Vinodóban arra is lehetőség van, hogy utána valami jóval megtöltjük magunkat. Zenélünk, Ákosnak megköszönjük akkor, hogy körbevitt minket egy virtuálisan nagyjából a Vinodón borválasztéka, picit beszéltünk a soproni borról, de utána megnézzük, hogy mit ad a hely, hogyha valaki megéhezik. Zene, aztán folytatjuk.

És az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Vinodon by Bar, körülöttem egy étlap, és mellettem pedig Kun Attila séf, a helynek a társüzemeltetője. Ugye tavaly, amikor még itt voltam, ételválaszék nem volt, a pogácsába kimerült. Aztán azt hallottam, hogy ez egy nagyon remek halas étel, hát nem ételbár, az azt nem mondjuk, hanem egy étterem lett, és hogy te azt mondták nekem, hogy te nagyon nagy vagy a halas ételekben. Honnan a halas ételekhez való kötődésed? Kezdjük ezzel.
2: Oké, üdvözlöm a hallgatókat. A sztorink az körülbelül 10 évre nyúlik vissza. Halboltként kezdtük meg a tevékenységünket itt Sopron városában, és körülbelül 4 éve van az, hogy már nem csak halboltként, hanem halbisztróként vagyunk jelen a gasztronómiában, itt Sopron és környékén. Hála köszönhetően a vendégkörünknek és a vásárlóinknak a szakács tudományainkat a halba ki tudjuk élni. Az azt jelenti, hogy saját általunk kreált ételeket tudunk kínálni a vendégeiknek. Itt kifejezetten arra gondolok, egy harcsa gyrosz, egy harcsa bécsi, vagy az egyéb ilyen nyalánkságok.
1: Harcsa gyrosz, ez milyen jó, tehát igazán úgy néz ki, mint egy gyrosz, csak akkor borjú vagy disznós helyett harcsa megy bele. És ott a harcsa hogy készledik? Meg van grillezve?
2: Igen, tehát azt tudni kell, hogy a mi termékeinket, azokat mi dolgozzuk fel. Tehát ezeket az ételeket, amit halból készítünk, az itt a saját termelői körünkből, 100 km-es körzetből vásároljuk élve, és ezeket mi dolgozzuk föl. Tehát elég kötődés, az elég nagy hozzá. Tehát itt mindent a saját kezeink által művelünk meg, és ennek teljesen más az ízlet struktúrája, és a vendégek is teljesen másképpen kezelik ezeket az ételeket. Ezek azok az ízek, ezek mondhatni nemzet közi ízek, tehát itt azért Sopron városában elég magas a külföldi vendéglátogatóink is, és kiválóan alkalmazzák, amikor megkóstolják ezeket az ételeket, hogy nagy a tetszés.
1: Na, kedvesokatok, néhány cím: Bárkatál, harcsapotepertő ponycsipszel, Hector szögedi ponyfili, az emlegetett harcsabécsi szelet, Torpedórák garnila, harcsa girosztál, lazacfili, tonalfili, lapozunk, nincs vége még a halnak, lazac fogas, pisztrángosztrom, lazac burger, haragos harcsa burger, lazac mindenféle burger, és bár konkrét árakat nem enged a média törvény, de azt megmondom őszintén, azt hiszem, kicsikét drágább az étterem. Nem, ez egy kellemes meglepetés. Tehát el lehet jönni, lehet egy jót enni. Nagyon jó, és ezek mindig kaphatók, ezek mindig készleten vannak?
2: Ez állandó jelleggel, igen, tehát ami az étlapon szereplő ételeink, azokat mindent frissen készítünk, így folyamatosan tudjuk tartani ennek a palettán tartását. Emellett meg kell említeni, hogy folyamatosan jelen vagyunk a országos gasztronómiai kiadványokban. Most idén a 3. alkalommal is sikerült a Street Kitchen Guide-ba bekerülnünk. Tehát ez egy hatalmas öröm számunkra, hogy minket országosan is elismerjen csak a helyi.
1: Meg most még a Bőség kosárában is, bár az még nincs olyan elismertségnek nem örvend, mint mondjuk ami a Street Kitchen Guide. Igazából ez egy ilyen kicsit ilyen örömkonyha, hanem megmutatni azt, amit tudtok, és hogy megmutatni, hogy nem csak a rántott hal van, hogy mi van a magyar agyában, a rántott hal, vagy karácsonyon előhat. Most már változott ez valamit? Hogy látod te, aki igazából halakkal foglalkozol?
2: A 10 év alatt nagyon sok minden változott, tehát ráadásul konkrétan tudjuk, hogy a 10 év alatt, hogy az élő hallal kezdtünk el dolgozni, és jelenleg már nem dolgozunk, úgymondva élő halakat már nem tartunk akváriumban, hanem feldolgozott, tisztított, és már félkész, konyhakész formában vásárolják meg a vásárlóink, tehát teljesen eltolódott ezek az igények, a vásárlói szokások, és ugyanez az ételeknél is. Tehát itt azért már egy ilyen újabb, könnyebb fogásokra megyünk rá, egy mediterrán ízekre, de azért megmaradunk a rántott halnál és a paprikásoknál.
1: Anélkül nem lehet. Na, kedves vendégek, már itt teljesen átvettem az egészet, kedves hallgatók, visszamegyünk, beszélgetünk egyet Kun Attila séffel. Arra leszek kíváncsi, hogy vajon van-e tippjük, vagy ötletük, vagy emberük arra, hogyha egy baráti társaság megérkezik, akkor valamelyik ételhez tudnak-e bort is ajánlani. Na, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza Attilához.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után, mint ismételten, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket Sopronból, a Vinodon by Bárka, a remek borok, és ugye mostani témánk remek hal ételek vannak. Hányféle hal étel van itt? Hányféle halból készül étel? Most mennyit soroltam én fel az előző szegmensben?
3: Körülbelül olyan 35 fajta ételt készítünk halból. Tehát itt azért benne vannak a halburgereink is, ami kifejezetten a nagy kedvencek közé tartoznak, és emellé szoktunk ajánlani, meglepő, de bort.
2: Tehát ti magadokat, tehát na, itt kezdtük, hogy előfordulni, hogy bejön egy csapat, mondjuk vesz egy Wine Life-ot, vagy vesz egy Lukanikőt, egy palackot levet, és akkor megkezdjük, hogy mit tegyen hozzá, vagy inkább a borhoz isznak az emberek. Ez így szokott lenni, hogy előbb az étel, és aztán a bor.
3: Igen, tehát először eszünk, és utána iszunk.
2: És előtte is szeretnénk valamit inni?
3: Mindenféleképpen arra is tudunk megoldást találni, de itt meg kifejezetten azért a hal esetében, tehát inkább a fehér borok az, ami dominálnak, fehér vagy a rozé, de egy jó halászlimeri az egy szvegelt, egy vörös bor azért dukál.
2: Ugye a magyarok azt mondják, általában csak karácsony környékén eszik a halat, hogy ez változott valamit mostanában? Tehát ugye itt az ember bejön, igazából jó, van a gyerekeknek csirkenegetsz, előfordul, mert anélkül nincs étterem, de igazából halak vannak. Tehát, hogy változott-e valamit a magyarok halfogyasztási szokása? Hogy látod te, mint szakember?
3: Igen, 10 év alatt tényleg azt látom maga, saját szemszögemből is, hogy maga az értékesítés, úgymond a feldolgozott nyers hal, az visszaesett abból a szempontból, mint ami előtte volt, amikor elkezdtük az egész, tehát tonnákat lehetett mondhatni, eladni éves szinten. Most mennyiséget adunk el, nem panaszkodunk, de feldolgozott szinten. Viszont az ételben a trend azért látszódik, hogy a médiában, hogy mennyire jelen van szerencsénkre, az, hogy a egészségtudatos étkezés, és az mellé ott társul a hal. Ráadásul azért mi gasztronómiából, meg úgymond a akvakultúrában itt a hazai szinten elég erősek vagyunk a mellettünk lévő országokhoz képest, és egész évben meg tudjuk magunknak teremteni azt a mennyiségű friss halat, amihez kell.
2: Picit személyes a kérdés a végére. Én már látom azt, hogy te a családdal valahol nyaralsz külföldön, tengerparton. Biztos, hogy a helyi halak nagy barátja leszel, és bemész egy ilyen halászétterembe. Van ilyen előfordul, hogy a helyi halaknak oda teszed a tiszteletedet?
3: Mindenféleképpen. Ez nekünk egy, nem azt mondom, egy szakmai kihívás, de mindig kíváncsiak vagyunk a helyi gasztronómiára, a helyi ízekre és a helyi piacokra. Tehát, hogyha módunk, lehetőségünk van és adott a hely, akkor mindig ellátogatunk egy ilyen helyre. Szeretjük.
2: Melyik a legmagyarosabb és hazai halból készülő halétel? Valamilyen harcsapaprikás, vagy rántott, vagy melyik az, amelyik tipikusan magyar halétel? Gondolom a halászlé, és azon kívül van-e még valami?
3: Halászlé mindenféleképpen, vagy a harcsapaprikás.
2: Itt melyik fajta halászlé megy?
3: Itt a szegedi. Mi itt Csongrád-Csanád megyeiek vagyunk. Mi passzírozzuk.
2: Ez egy örök harc, nem? A Szeged meg a Baja. Ugye a szegedi az, kedves hallgatók, ami kicsikét, hogy mondjam, nagyobb törődés, több időt igényel, nem?
3: Igen. Ez egy 3-4 óra hosszás művelet. Szembe a bajaival mind a kettő egy finom, elfogadott étel. Nem szeretünk harcolni.
2: No. Kedves hallgatók, hát ennyi volt tulajdonképpen, ez egy kicsit kedvet csinálni akart lenni, hogyha Sopronban jártok, akkor el kell nézni a Vinomba, remek borokat lehet inni, remek ételeket lehet hozzá fogyasztani, nagyon kedves személyzettel, hozzáértő személyzettel segítenek mindenben, ugye még a bor, meg az étel kiválasztásban is. Mit kell kívánni, hogy ez a hely akkor mi legyen jó sokáig, nem? Hiszen egy új helyről van szó, ezzel mi hozzá tudtuk tenni azt, hogy egy picikét talán visszük a hírt az ételen keresztül. Attila, mit kívánjuk azt, hogy hát hal, legyen hal, amíg ez az étterem van.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük mi is. Ez volt a Bőség kosara. Sziasztok! Nézze!

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklám hangzott el.
6: Meleg nyári idő lesz. Hétfőn fogadja el az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Módosult a kék szalag távja a Balaton alacsony vízállása miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét. Az alaptörvény 17. módosítása több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott: az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt: szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet használni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre 3 eurós általány vám vonatkozik, ebből eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác szobvonalon július 20-áig, közölt a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a mobil alkalmazásokban és a MÁV csoport oldalán olvashatók. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel keletebbre helyezték, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Emiatt a 150 kilométeres táv csak 3 kilométerrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen.
1: Időjárás.
6: Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 11-én. Ma az idősekről beszélünk, a hagyományokról és az idősekkel való együttlét fontosságáról. Szakértő vendégem Csay Móni szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a lehetőséget.
1: Mit tapasztaltál, mit látsz, akár a gyerekeken keresztül, milyen ma idősnek lenni Magyarországon?
2: Elgondolkodható abból a szempontból a kérdés, hogy azért lássuk be, elég rejtett társadalmi rétegről beszélünk. Szóval, hogyha most megállítunk egy fiatalt az utcán, hogy mesélj el az idősek mindennapjait, nem biztos, hogy tud válaszolni. Szeleteket lát, ha még szerencsés és a nagymamával vagy nagypapával van kapcsolata, de úgy unblock valahogy én azt érzem, hogy a mi társadalmunk olyan láthatatlanná válik, aki átlép egy korhatárt, és keveset tudunk róluk. Nincs alkalom, lehetőség annyit beszélgetni. Ma Magyarországon idősnek lenni egy picit a láthatatlan világ, de már azzal is problémám van, hogy ennyire külön szeletként kezeljük a társadalmunkban az időseket, mert nyilván vannak ilyen korosztályos beosztások, és nyilván az ember mindig minden csoportosítani és rendszerezni akar, de hát mi egy egységként vagyunk társadalom. És mégis a társadalomnak ezen rétegéről van a legkevesebb tudásunk, hogy ők hogy vannak ma, hogy élnek ma, és persze szét lehet szálazni, szét lehet bontani, hogy ez sok mindentől függ, földrajzilag hol él az idős ember, milyen anyagi, az nálunk egy elég súlyos kérdés Magyarországon, milyen anyagi helyzetben van, milyen családi kapcsolatrendszerben van, milyen közösségi kapcsolatrendszerben van, tehát vannak olyan időseink, akik remekül vannak, köszönik szépen, minden nagyjából rendben van, de egy elég széles réteg nincs jól ma Magyarországon, és ennek több oka is van. Tehát részben tehet róla az egész társadalmi hozzáállás. Valahogy a politikában sem úgy szerepelnek, mindig a nyugdíjakról beszélünk, de nagyon sok más szegmenséről nem, vagy az ingyen utazásról a BKV-n. Tehát az anyagi megközelítés van a köztudatban, de egyéb megközelítés, mentális állapot, szellemi, lelki állapot, hangulat, az nincs annyira fókuszban a mi társadalmunkban is. Egyébként ez is egy picit tabu téma, mint ahogy egyébként a halál is nálunk egy tabu téma. Nem szeretünk róla beszélgetni, nem szeretünk abba belegondolni, hogy mi is leszünk idősek. Mondjuk, de nem érezzük át. Úgyhogy úgy látom, hogy azért sok mindentől függ, hogy hogy van ma egy idős ember Magyarországon, hogy éli meg a mindennapjait, de azért általánosságban nem túl rózsás a helyzet az én megítélésem szerint.
1: Abból a szempontból, hogy a hagyományőrzés, a családi hagyományok, a családban való elhelyezkedése és szerepe az időseknek, ebből a szempontból hogyan állunk mi itthon Magyarországon, mit látsz?
2: Teljesen átrendeződött a társadalmi struktúra. Én azt látom, hogy egyrészt kitolódott a nyugdíjazás kora, tehát ezt tudjuk, ez tényszerű, és a családi modell teljesen átalakultak, ezt mindenki tudja, látja, hogy ugye azért vidéken generációk éltek együtt, ennek minden jó és rossz oldalával, mi is beszélgettünk már erről, hogy amikor egy udvarban több ház volt, ez a személyiségétől is függött az adott ott lakó embereknek, de hogy természetes volt, hogy egymás életének szerves részei. A városiasodás, a modern világ teljesen átalakította ezt a képet. Kicsit hadd nyúljak ki a világba, most tele van a sajtó Kínával, hogy hatalmas társadalmi probléma az idősek elmagányosodása. Sokkal jobban, mint bárhol máshol a világon, borzalmas nagy probléma, és most fejlesztették ki ezt a humanoid robotot, direkt azzal a céllal egy hatalmas piac, hogy beszélgetni tudjon valakivel az idős ember, mert az egy gyerekes családmodell elterjedésével Kínában és a munkalehetőség és a gazdasági helyzet miatt a fiatalok elköltöznek a fővárosba, nagyvárosba, egy pici lyukba, hogy a saját életüket éljék, és ott maradnak egyedül az idős emberek. És azért hoztam fel a külföldi példát, mert előbb-utóbb hozzánk is beszokott szivárogni mindenhonnan, ugye, hát azért globalizáció van, mindenbe belekóstolhatunk, hogy nálunk is van egy ilyen elmagányosodás tendencia, a fiatalok borzasztó elfoglaltak, a gyerekre most sokkal nagyobb fókusz van, mint valaha, a karrierre nagyobb fókusz van, teljes állásba dolgoznak a nők, egyszerűen nincs idő, energia, figyelem az idős emberre, és elmagányosodnak.
1: Csajmoni szociálpedagógus a Lélekszörf mai szakértő vendége, akivel az időskorról, az idősekről és a családról beszélgetünk, illetve az idősek helyzetéről ma Magyarországon, illetve a családon belül. Azzal folytatjuk majd, hogy milyen ma Magyarországon egy családban az idősek helyzete. Együtt vagy külön nyaralás, ünnepek, ez egy áldozati helyzet, vagy természetes, megvan-e az a hangulat, ami megvolt régen, amikor generációk laktak együtt. Tudjuk-e azt mi, a fiatalabb generáció, hogy mennyire fontos lenne átemelni a hagyományokat, hogy emlékeket teremtsünk, és saját családi hagyományokat is, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Szörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Idősek, időskor és a család, a hagyomány, a hagyományőrzés és az idősek helyzete, akár Magyarországon, akár a családban. Most pont ezzel folytatjuk, majd együtt vagy külön, itt vannak a nyaralások, az ünnepek, az áldozat szerep, illetve az, hogy természetes jelenléte van a nagyszülőknek a családban. Csajmóni szociálpedagógussal beszélgetünk ma erről a műsorban.
3: Manapság a nyaralásnál nem jellemző, hogy gondolnak az idősek, maximum akkor a gyerekeket ott akarják hagyni, és el akarnak menni külön. Ritkán látok úgy, mint régen, mondjuk akár vízparti, Magyarország vízpartjain együtt nagy családokat, nagy pokrócokkal, és akkor előkerül a rántott húsos doboz, amit a nagymama készített össze.
2: Klasszik, igen.
3: Klasszik, igen, vagy a fasírt, ugye? Nem azzal van baj, hogy változik a világ, ez a világ legtermészetesebb dolga, változni is kell, hanem az a baj, hogy jól érezzük-e magunkat ebben. Tehát, hogy a fiatal családok türelmüket vesztik, ez számomra is egy érdekes kérdés, hogy vagy nem szeretnek, vagy máshogy akarják, vagy a mama hozzáállása olyan, vagy a papáé, hogy beleszól, hogy rájuk szól, azt már nem tűrik, sokkal nagyobb az individuum szerepe, az ego szerepe, mint a közösségé. Tehát ez a nyaralás kérdés is olyan, hogy ha nem érzi jól magát együtt a család, akkor ez nem működik. Ahhoz, hogy jól érezze magát együtt a család, ahhoz egész évben kéne valamilyen kapcsolat. Kíváncsi vagyok-e az idős ember történetére? Ő neki van-e energiája velünk jönni? Jól érzi-e magát velünk? Van, amit nem lehet erőltetni, csak a látszat kedvéért. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, hogy alakultunk át, és tudatában vagyunk-e az átalakulásunknak. Tehát lehet idealizálni a nagy családot együtt, több generációt együtt, abban az esetben, ha úgy lettek nevelve a gyerekek, és az idős is úgy idősödik, hogy ez működik együtt. Ha nem működik együtt, akkor ez egy nagyon erőltetett és feszültséggel teli nyaralás lesz. Az ünnepek más kérdés. Magyarországon azért nagyon erős hagyományai vannak a karácsonynak. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy családok ne találkozzanak olyankor, ha csak nincs köztük valami olyan vita vagy nézeteltérés, ami miatt amúgy se beszélnek egymással. Tehát a nagyobb hagyományos ünnepeinkkor össze szoktak jönni. Vajon akkor oda tudunk-e ülni,

0: hát azért keresztül ment az az ember egy életen úgy, hogy nyilván mindig a tőle telhető legjobbat hozta ki magába, valami legjobbat tette. Az, hogy hibázott, még azt is esetleg meg lehet beszélni, na de hát én is hibázni fogok, és akkor az én gyerekem se akar majd engem látni, ha én hibáztam. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy a gyerekünknek például milyen mintát mutatunk azzal, hogy hogy bánunk a szüleinkkel. Ezt ő pontosan látja és érzékeli.
1: Csaj Moni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendég. Az idősekről, az időskorról és a családról és a kapcsolatokról beszélgetünk ma. Milyen állami szerepvállalás van, ha beszélhetünk ilyenről, és milyennek kéne lennie? Miben kell még fejlődnünk, és melyik azok az országok, ahol megmaradt még az időseknek az igazi mérőjövő tisztelete, akár társadalmi szinten is? Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Idősek, időskor és a család, a társadalomban elfoglalt helyük, szerepük és a hagyományőrzés fontossága. Milyen állami szerepvállalás van? Mit látunk? Milyennek kéne lennie ennek? És melyek azok az országok, ahol megmaradt az idősek tisztelete úgy, ahogyan régen is volt? Mondjuk a mediterrán országokra tippelnék elsőre. Csajmoni szociálpedagógussal beszélgetünk erről.
3: Igen, nagyon jól tippeltél. Mindenki szem előtt ott van a mamma, aki főzi a tésztát, meg
2: nyújtja a tésztát,
3: a családot, meg nyújtja a tésztát, még 90 évesen is, főleg a dél-olaszoknál, de spanyoloknál is teljesen más, és én is kutatom, keresem ennek az okát, teljesen más a hozzáállás. Simán táncra perdül egy utcai zenész előtt egy 90 évesen, vagy egy 80 éves ember. Szórakozó helyekre járnak. Teljesen más az életfelfogás, hogy annyira szeretném én is tudni, és én is keresem az okát, hogy nálunk ez hol csúszott félre. Az állami szerepállásról annyit, hogy mindig mondom, a nyugdíjakról beszélünk, meg okosóra, meg, vagy gondosóra, meg otthoni gondozás, tehát a bajról beszélünk, meg a nehézségekről. Hol vannak a pozitív történetek? Nagyon sok mikroközösség van, és akkor egy helyi rádió, egy helyi tévé beszámol egy-egy eseményről, mondjuk, ahol még néptánc van, énekelnek kórusba az idősek, de valahogy nincs rá akkora érdeklődés. Valamiért az állam sem úgy beszél erről, vagy úgy tálalja, úgy segíti ezeket a közösségeket, hogy olyan jó szájízünk legyen. Neked nem hiányzik ez, hogy valahogy...
2: De
3: ugye? Hogy a társadalmi kommunikációban sem úgy szerepelnek a korosztályok, hogy azok a helyén legyenek, és jó ízűleg, jó hangulatulag, jó tippekkel kezelve, hanem egy problémaként kezeljük az állam részéről is. Egy megoldandó probléma. Most más se hallgatok egyfolytában, mint a mi korosztályunk, mikor idős lesz, mekkora nagy baj lesz, mert hogy mi a ratkó unokák vagyunk, és egy nagyon széles társadalmi réteg, aki ha egyszer elmegy nyugdíjba, itt összeomlik a rendszer. Csak ezt hallgatom. Semmi pozitív képet nem látok magam előtt, hogy egyébként meg azért lesz szép része is a nyugdíjas éveimnek. Nyilván ezt nekem kell megteremteni, de valamiért nem ennyire énfókuszú, pedig hát a dél-olaszok nem gazdagok, tehát nem mondhatjuk egy percig sem.
2: Nem erről szól náluk valahogy, nem erről szól.
3: Nem, igen, valahogy egy teljesen más, és ez számomra egy ilyen rejtély, hogy csipegethetnénk át egy picit ebből az életszemléletből, hogy szeretve egymást, tisztelve a generációkat, nem kell ezt ilyen hajbókolással, meg ilyen nagy amplitudokkal megélni, hanem csak egy alapvető tisztelet, hogy ő már végigcsinálta egy minta előttem. Lehet, hogy valamit másképp csak, de nincs ez a jó hangulata Magyarországon az idősnek, az idős az elém áll a sorba, miért most jön vásárolni, nehezen szállsz fel a buszra, útba van, nagyon sok ilyen, és ebben az állam is fontos szerepet játszik, az edukáció, tehát az oktatásban mit beszélünk mi az iskolában az idősekről? Semmit. Semmilyen tananyagban semmi nincs benne.
2: Ez így van.
3: Tehát, hogy nem készülünk fel, és akkor hol zavarba vagyunk, hol idegesítő, hol szomorú a helyzet, de semmiképpen nem tetszik nekem, ahogy most hozzáállunk ez a kérdéshez.
2: Idősek, időskor és a család, erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben, és próbálunk megoldást találni, illetve jó tanácsokat adni ebből az aspektusból a családoknak, illetve hát a társadalom bizonyos tagjainak, akiknek az időseik nincsenek úgy központban, ahogyan egyébként lehetnének, mert hogy nagyon sokszor csak azt hiányzik, hogy újra hasznosnak érezzék magukat. Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben Csajmoni szociálpedagógussal, és folytatjuk majd azzal, hogy miért tartunk ma itt? Mennyi a felelőssége az idősebb generációnak? Vajon ők felelősek-e? És ha igen, akkor miben? Melyik részében a problémának? Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, idősek, időskor és a család, hagyományok és azoknak a megtartása, saját hagyományok kialakítása a családban, és ebben az idősek szerepe. Miért tartunk ma vajon itt? Mennyi a felelősség az idősebb generációnak ebben? Van-e nekik egyáltalán, Móni?
3: Az én véleményem, hogy van. Sok mondhatnék, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, nagyon kritikus a magyar idősebb társadalom, és ez már egy-két generációval ezelőtt is így volt, borzasztó kritikus a fiatalokkal. Az a fiatal hogy forduljon kedvesen, mosolyogva egy idős emberhez, aki mindig kritikát kap? Valamiért nálunk ez ilyen hagyomány lett, és szerintem itt a felelőssége az időseknek is, hogy két téma nagyon erős náluk, vagy három, a panasz. Tehát, hogy azért nehezen tudsz rákapcsolódni egy emberre, aki mindig panaszkodik. Tehát az ő, még hogyha jogos is a panasza, nem biztos, hogy az ott akkor segíti a helyzetet, a kapcsolódást. Kettő, a harag. Én azt látom, hogy ez a rohamos fejlődés nagyon rosszat tesz nekünk. Nincs időnk lenyugodni, alkalmazkodni. A digitális fejlődés, a felgyorsult világ dühössé teszi az idősödő embert, mert nem bírt lépést tartani, és rosszul érzi ettől magát, és dühös lesz, de akár beszélhetnénk a politikáról, azért is dühösek. És a harmadik pedig a nagyon erős kritika, hogy nem tudja, elfelejti, és ez generációról generációra megtörténik, hogy elfelejti, hogy van az a lázadó időszak az unokáknál, amikor igenis a szemébe lóg a haja, és igenis kint van a köldöke a póló alól, és stb. Stb. És azt gondoljuk, idősként talán, hogyha sokszor elmondjuk, akkor ő ebben meg fog változni. Nem, ha sokszor elmondjuk, el fogjuk veszíteni. És én azt gondolom, hogy itt van az idősek felelőssége, hogyha nálam a fiatalok jól érzik magukat, biztonságban érzik magukat, nem nyúzom őket, nem tolom rájuk a panaszáradatomat, nem kiabálok vagy beszegszem, hanem egy picikét én is megpróbálok alkalmazkodni, egy picikét nyitni feléjük, akkor biztos ők benne, hogy más lesz a hozzáállása. Van egy ilyen társadalmi egymásnak feszülés a fiatalok és az idősek között. Nem tudom a pontos megoldást, de az biztos, hogy ezeket az árkokat el kéne kezdeni betemetni és közelíteni egymás felé, mert rengeteg kincset visznek magukkal tudásban, történetekben, ami ott marad velük, és nem kapjuk meg őket, mert nem tudunk szót érteni egymással.
2: Vajon miért nem?
3: Hát van egy nagyon erős társadalmi frusztráció, ez a történelmünkből ered, ez az én véleményem. Ugye a rendszerváltás előtti időszakból is már, a városiasodásból is már, ebből a gyors változásból, és nem tanultunk meg szépen beszélni egymással, ez gyerekkorban edukáció, ezek mintázatok, és nagyon frusztrált a magyar nép, én azt feltételezem. Hogy ha a boldogság mércét nézzük, akkor nem állunk túl jó helyen, és nyilván, hogy azonnal kijön egy idős és egy fiatal között ez a feszültség, mert nehéz megtalálni a közös hangot, és amikor valaki frusztrált, akkor egyből pattan arra, amire nem kéne.
2: És úgy pattan, hogy valami másra ideges egyébként.
3: Így van, igen. Tehát rossz közérzetéből eredően.
2: Így van, igen. És más, rossz irányba megy ki a gőz, fogalmazunk így.
3: Így van, igen. Így is.
2: Idősek, időskor és a család, a hagyományok, a megteremthető újak és a megőrizendő régiek, ezekről is szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csai Móni szociálpedagógus. A következő órában azzal folytatjuk majd, hogy vajon mitől érezné magát jobban egy idős ember, és miben tudunk neki ebben segíteni. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Újra találkozott unokáival Károly király. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az altiszti akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszté az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvédvezérkar elnöke arról beszélt, szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen, az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbénítja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en vesztik életüket. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint két gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lily Bert. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor azóta járt az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 11-én. Idősek, időskor és a család. Új hagyományok, amiket teremthetünk a családban, és a régi hagyományok, az időseink hagyományának. A megőrzés ennek a fontossága, erről is beszélgetünk ma. Vajon mitől érezné jobban magát ma egy idős ember, Móni?
3: Nyilván, ha túllépünk azon, hogy az egészségügyi ellátás a pénz, tehát most a családot nézzük és a családi kapcsolatokat, én azt gondolom, hogy ha előítéletmentes, nyitott, kedves, kíváncsisággal közelítek egy idős ember felé, nincs az, aki ne nyílna meg. Én azt gondolom, hogy a kritikáját félrerakva, néha egy kis humorral, vagy néha egy kis áthidalással, ha valóban törekszem erre, kincseket kaphatok. Én azt gondolom, hogy attól érezné jól magát, ha valódi, nem túl sok, nem kell minden nap, nem kell állni, de valódi figyelmet kapna. Meg ez a másik, amitől én nem tudom más társadalmakban, pontosan így van, de én ettől rosszul vagyok, amikor elkezdik gyerekként kezelni az idős embert, és elkezdik neki megmondani, hogy neki mit kéne csinálni, és hogyan. Ezt szerintem nehezen fogjuk mi is viselni. Tehát, hogyha én belegondolok abba, hogy majd én fáradt leszek, és gyengülök, és épp elég frusztráció nekem az, hogy cserben hagy szép lassan a testem, és itt fáj, ott fáj, és haladok az utamon tovább. Nagyon frusztráló lesz, nekem megmondják, hogy már pedig itt ez a kancsó vízid meg. Mert azt lehet úgy is, hogy belerak két jégkockát, és kocint velem egy pohár vízzel. De ha tukmája, ha gyerekként kezd el kezelni, és ezt nehezen tudom megfogalmazni, hogy miért zavar, mert idősként lehet, hogy már nem úgy tudom megfogalmazni, én biztos, hogy robbanni fogok, ha engem gyerekként kezdenek el kezelni. Meg akarják mondani, hogy nekem mit kéne csinálnom, és hogy kéne csinálnom. Majd lehet egy 80 évet édes lányom, majd akkor mondjad meg nekem, hogy nekem mit, hogy kéne csinálnom. Tehát, hogy nem így. Nagyon sokat figyeltem a demenciával küzdők hozzátartozóinak, van már egy szakértői csoport, aki segíti a mindennapjaikat, és engem nagyon érdekelt, hogy hogy kezelnek ilyen konfliktus helyzeteket, mert aki elkezd demens, a demenciának több válfaja van, de elkezdődik nála egy ilyen probléma, egy ilyen zavar, akkor nagyon rossz, ha elkezdenek vele veszekedni, viszont humorral, meg egy-két kreatív ötlettel nagyon szépen vissza lehet hozni. Tehát én azt gondolom, hogy az idősekkel partnerként beszélni az segít, nyitottan beszélni, kíváncsinak lenni rá, és nem feltétlenül csak arra, hogy éppen milyen gyógyszert írt fel az orvos, hogy mennyi a vérnyomása, hanem a fiatalkori történetei, hogy mi hogy működött, akkor az nekünk is jó, neki is jó, ha akar róla beszélni, van, aki nem akar, nyilván akkor nem erőltetem, de biztos, hogy több könyvnyi történet van minden emberben, és engem például ez nagyon érdekel, én nagyon szeretek idősekkel beszélgetni, ha nyitottak rá, mert csoda dolgokat tudnak mesélni, ami számomra varázslatos történeteket nyit meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor érzik jól magukat, ha a helyükön megvannak becsülve, nem túlbecsülve, nem alulbecsülve, tök normális, természetes kapcsolatban, és fel van kínálva nekik lehetőség kreatív módon, hogy tudunk mi kapcsolódni, együtt lenni, nem gyerekként kezelve, nem lenézve, vagy kioktatva, mellette lenni nyitott szemmel. Még azt sem mondom, hogy túl sok kell. Pár mondat, egy telefon, hogy vagy, képzel, és meséljek magamról, nyilván ő kíváncsi rám, tehát én is osztam meg az én történeteimet, és én azt gondolom, hogy akkor egy idős ember már eleve jobban érzi magát a bőrében, ha így kapcsolódunk hozzá.
2: Idősek, időskor és a család, új hagyományok, amiket együtt velük teremthetünk, illetve az ő régi hagyományaik. Miért kell erre figyelni? Miért tudjuk így szépen valamiféle lelki hálóval kimenekíteni az eltűnő világnak a szép darabkáit? Hogy mindez miért fontos? Erről is szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csay Móni, szociálpedagógus, és azzal folytatjuk majd, hogy milyen kihívással küzd meg társ és család nélkül egy idős ember.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Idősek és időskor, ha lehetséges hagyományok átmentése, a lehetséges újaknak a megteremtése az idősekkel együtt. Milyen egy idős helyzete ma Magyarországon? Hogyan tudunk nekik segíteni? Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben Csajmoni szociálpedagógussal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy milyen kihívással küzd meg egy idős ember társ és család nélkül.
3: Ne feledkezzünk, meg sokan vannak, meglepően sokan vannak, akik bármilyen oknál fogva nem lehet egy gyermekük, vagy nincs már élő közeli hozzátartozójuk, erre sincsenek a társadalmunknak normális válaszai. Ugye az egyik út, hogy ha esetleg van lakása, vagyona, bármilyen pénzügyi háttere, akkor bevonul egy idősek otthonába. De ugye hozzátartozó nélkül azért elég vételem, mert sajnos a rendszerben vannak olyan szereplők, akik ezzel visszaélnek elég csúnyán. Eltartási szerződést köt, itt is sok a rizikó. Tehát ha belegondolunk, egy picit belehelyezkedünk egy olyan embernek a bőrébe, aki nagyon magányos ma Magyarországon, olyan túl sok védőháló nincs, akik segítenének az ő idős korát egyengetni, megalapozni azt, hogy a következő évek hogy zajlanak. Általában nagyon sok visszaélés van, bűnügyi visszaélés szó szerint, amik teljesen feltáratlanok maradnak, hiszen nem áll mögötte egy család, aki ezt ne engedje, aki ezt megakadályozza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt viszont az államnak lenne megint egy kulcs szerepe, hogy létrehozzon olyan rendeleteket, törvényeket, ami védi a családtagok nélkül maradt idős embert. Borzasztó kiszolgáltatott, én ezt nagyon rossznak látom. Nézhetjük a másik oldalát, hogy megpróbálta kapcsolódni, kialakította olyan kapcsolatokat, vagy már azokat is elveszítette, mert ő idősebb, de hogy nagyon magukra maradnak. Tehát kéne, hogy legyen olyan, legalább egy jó civil szervezet, vagy több, aki ténylegesen védi ezeket az embereket. Ha belegondolsz, ez egy végtelen kiszolgáltatott helyzet, és egy nagyon nehéz helyzet. Ez azt gondolom, hogy állami feladat, és közös társadalmi felelősség.
2: Természetesen, hogyha ebből belegondolunk, akkor elkezd az ember saját magában számot vetni, apró dolgokkal, nagyobb dolgokkal, és akkor már most el lehet kezdeni változtatni. És tök örömteli tud lenni az egész. Tényleg egy teljesen más világba tudunk belecsöppenni, amit megmenthetünk magunknak, mert hogy sajnos mi pont az a generáció vagyunk, a 45-50-es éveinkben, akiknek a szeme láttára tűnik el egy egész világ. Nem csak egy generáció, a régi világ.
3: Így van. Teljesen átalakul, és robbanásszerűen nagyon gyorsan, ugye ezt mindenki érzékeli, hogy csak kapkodjuk a fejünket minden nap. Igen, az öngondoskodás ilyenkor, csak amikor már túllépsz egy koron, akkor ez egyre nehezebben tudod. Tehát ha mi most nem alapozzuk meg egyébként az időskorunkat, akkor pislog.

0: idősek, időskor és család, ahogy említettem már, és azzal folytatjuk majd, hogy egy-két szót azért szólunk a fogyatékos utódot nevelő idősödő emberekről, hogy miért nincs a társadalmunknak válasza az ilyen helyzetekre, hiszen nekik különösen nagy szükségük lenne a segítségre. Folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Ha

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Idősek, időskor és a család, a társadalomban elfoglalt szerepük, a hagyományok őrzésének fontossága, a jelenlétünk fontossága, illetve egy különösen fontos téma, a fogyatékos utódot nevelő idősödő emberek. Miért nincs a társadalmunkban válasz az ilyen helyzetekre, Móni? Mert úgy tűnik, hogy nem nagyon van még.
3: Hát nincs. Nincs. Vannak ilyen mikroközösségek, akik látva azt, hogy itt valamit csinálni kell, létrehoztak nem egy, nem két egyesületet. De most gondoljunk bele, tehát, hogy egy fogyatékos gyermeknek ad életet egy szülő. Ezt el kell tudni fogadni, végig kell csinálni az egész procedurát, a fejlesztéseket, azt hagyd ne mondjam, hogy milyen hivatalos ügyintézések vannak sok esetben, amikor nagykorúvá válik egy sérült ember, és akkor el kell citálni, és neki kell a bíróság előtt úgymond a saját gyerekét beperelni, hogy a gyámja lehessen. Szóval botrányos, nagyon sok dolga van itt az államnak, hogy ezt rendbe szedje, mert nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a szülők, na de telnek az évek. És ő elkezd idősödni, és lehet, hogy már nem is tudja úgy ellátni. Hatalmas erőt jelent egy szülőnek, amikor ellátja a gyerekét, és nagy kitartás van benne, de véges az ő élete is. És ez a legnagyobb félelme minden fogyatékos nevelő szülőnek, hogy mi lesz vele, ha ő meghal, ha ő kórházba kerül, ha vele valami történik. És ugye vannak állami intézmények, ahol így úgy ellátják ezeket a sérülteket, hiszen nem maradhat otthon elláthatatlanul, de hát méltatlan körülmények között nagyon sok esetben, és teljesen jogos félelme ez a szülőnek, és én azt gondolom, hogy erről társadalmi beszélgetésre van szükség. Nem dughatom homokba a fejem, hogy már pedig ez a probléma nem az én problémám, meg nagyon csúnya és gonosz megjegyzéseket szoktak tenni olyan emberekre, akik vállalják, hogy fölnevelik a sérült gyereküket. Tényleg a társadalom válasza gonosz a legtöbb esetben, vagy elfordítja a fejét. Pedig egyébként egy hatalmas lehetőség is a társadalom, hogy jó tegyen, és hogy önkéntesek is segíthetnek, ilyen lakóotthonokra van szükség, ami bizony állami fenntartásuk kell, hogy legyen nem túl nagy létszámban, önkénteseket is megmozgatva, mert jó helyen akarja tudni az idősödő szülő a sérült gyerekét, aki biztos, hogy, vagy nem biztos, de nagyon sok esetben túléli őt. És akkor vele valami kell, hogy legyen, és ő 50-60 évig gondoskodott róla, és nem megy tovább. És ebben felelősségünk van, ha tetszik, hanem mindenkinek, aki ebben az országban él, felelőssége van ebben, és ezzel foglalkozni kell.
2: Hogy állunk ennek az elfogadásában, ennek a felelősségnek az elfogadásában?
3: Rosszul. Nagyon felerősödött. Régen azért a közösség, régen mindig nosztalgiázunk, mint hogyha akkor tökéletes lett volna a világ, pedig nem volt az, és mindig javítani akarunk rajta, de ebben speciál tényleg rosszul állunk. Én mindig azt szoktam felhozni példának, hogy hány ház épült föl Kalákában összefogással, barátokkal, rokonokkal.
2: Most
3: van ilyen? Hát nincs. A legritkább, de még az se, még azért is haragszanak egymásra, ha átlóg egy ág a kerítésen. Tehát, hogy annyira felülkerekedett ez az én, meg az ego hatalma, hogy szerintem rosszul állunk, és mindenki azt gondolja, hogy ami neki nem probléma, ahhoz neki semmi köze. Pedig összességében van, mert minden szállal kapcsolódunk egymáshoz, ha látjuk, ha nem. És egyébként, aki bele tud ebben egy kicsit lépni, és képes arra, hogy önzetlenül segítsen, olyan jól érzi magát. Tehát miért van az, hogy egyre több tárgyunk van, egyre gazdagabbak vagyunk, egyre nagyobb karriert futunk be, vagy egyre több sikerünk van, és egyre magányosabbak vagyunk. És nem érezzük jól magunkat. Én pont azt szoktam mondani, hogy én látok rengeteg gazdag, meg híres, meg sikeres embert végtelenül boldogtalannak. Drogozva, alkoholizmussal, különböző addikciókkal, öngyilkosságba menekülve, meg nem tudod számolni, hogy hány ilyen ember van a világban. Nem véletlenül. Tehát nem ez az emberi természet normális velejárója, hanem az, hogyha valaki elesik előttem, kinyújtom a kezem, aha, és segítek fölállni.
2: Igen.
3: És ez átvitt értelemben is értem, nem csak szó szerint.
2: De a legtöbbször azt veszem észre, és a legtöbb ember ezt mondja, nem mindenki természetesen, de a régi világhoz képest, tehát a 80-as évekhez képest, amit én láttam mondjuk az én szüleimben, meg szerintem te is a tieiden, tehát megint ez a 40-45 pluszos generáció, nem az én dolgom. Tehát, hogy, de, hogy, de közben meg másnak a dolgán csámcsognak, meg irigykedés kapcsán, meg a másiknak a vagyonát, meg a sikerét figyelni, az az ő dolga, akkor nem érvényes, nem az én dolgom, de ha segíteni kell, vagy azt mondom, hogy ugye átlag egy ág, levágom én, nem ugatok érte, már elnézést kérek a másiknak folyamatosan, hanem megteszem magam, vagy megbeszélem, hogy akkor hogy legyen, gyere át, vagy csináljuk együtt, vagy nem tudom, de most csak ez ág átlógás, de lehetne ezer más dolog is, hogy miben, hogyan segítünk a másiknak, hogy megállok-e az autómmal, és behúzom-e a szomszéd kukáját az út közepéről, vagy fellököm, vagy kikerülöm, és akkor a másiknak a füvére, virágaira rámegyek. Szóval én ezt nem értem, hogy miért könnyebb bunkónak lenni.
3: Vannak nagyon jó ellenpéldák, pont a fiatalok
2: persze,
3: között,
2: hogy van ellenpélda.
3: Nagyon, hát, rengeteg ellenpélda van, de az alap magyar attitűd az ilyen. Ez a dögölje, a szomszéd tehene
2: is. Igen.
3: Igen, igen, van egy ilyen, nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Én azt gondolom, hogy az óvodában kezdődik, meg a családban kezdődik.
2: Mint ahogy minden.
3: Mint ahogy minden, és egyébként van egy jogos oldala, amit én meg tudok érteni, amit én már felhoztam többször, hogy a rendszerváltáskor nagyon sok embert becsaptak. Nagyon naívak voltunk egy zárt világban, ami ilyen volt, vagy olyan volt, de naivitás volt. És nagyon sok embert becsaptak. És tudod, hogyha kétszer-háromszor becsapnak, akkor bezárkózol, behúzódsz a csigaházadba, besüni, begömbölyödsz, és már nem akarsz segíteni, nem hiszed el, mert annyira sérültél ebben. Én értem ezt az oldalát is. Tehát, hogy nem úgy kelünk fel reggel, hogy toljunk a társadalomra, és utánunk mindenkit, és bele fogunk kötni, meg ott fogjuk hagyni, hanem önvédelemből csináljuk nagyon sok esetben. És azért mondtam, hogy a család, óvoda, iskola, edukáció jelenteni azt, hogy ne légy naív, be tudnak csapni, ha naív vagy, de a segítség, a segítő jobb az ott kell, hogy legyen a társad felé, a családod felé, az idős családtag felé, egy idős ember felé az utcán, a boltba, ott kell, hogy legyen az a segítő szándék, akkor is, ha csalódtál. Mert én értem, hogy nagyon sok ember csalódott már.
2: De hogy így csak ezt tudjuk, ezt visszük tovább, szóval hogy erre óvatosnak kéne lenni, és nagyon figyelni. Idősek, időskor, és a családban elfoglalt helyük, a mi felelősségünk és az övék, hol helyezkedik el mindez azon a spektrumon, amit ma élünk velük kapcsolatban. Miért volna érdemes odafigyelni a szokásaikra, miért volna érdemes odafigyelni a hagyományokra, a régi hagyományokat megtartani és újakat teremteni közösen velük. Erről szól, elől szólt a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csaj Móni, szociálpedagógus, és azzal folytatjuk majd, ahogyan szoktuk, hogy adunk egy jó adag útravalót a hallgatónak, amit magával vihet, és akár már ma is elkezdhet változtatni ezekkel a témákkal, vagy ezzel a témával és ezeknek az altémáival kapcsolatban. Hamarosan folytatjuk.

0: hallottuk. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Idősek, időskor és a család, hagyományőrzés és hagyományteremtés, a társadalmi helyzetek, a megítélések és a konfliktusok, mindenről beszéltünk az idősek aspektusából a mai Lélekszörfben. Csajmóni szakértő vendégemmel, aki szociálpedagógus, többször találkozhatunk vele szerencsére itt a Lélekszörfben. Nagyon sok mindent átbeszéltünk, és ahogy ígértem, most jön egy jó adag útravaló. Mik a legfontosabbak a témával kapcsolatban, amit magával vihet a hallgató, Móni?
3: Én minden alkalommal, amikor van rá lehetőség, eldicsekszem az én nagynénémmel.
2: Jaj, őt így ismeretlenül is nagyon szeretem. Szerintem már a hallgatók is szeretik őt nagyon, igen.
3: Aki 76 éves, és valami fantasztikus hozzáállása van a világhoz, ő mindenkit elfogad olyannak, amilyen, és egyébként élvezi az életet, bejárja a világot, de közben megvannak a kis rigójái is. Nagyon-nagyon szeretek vele beszélgetni, iszom a szavait. Én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy kettőnál a vásár. Tehát én azt gondolom, ha egy idős ember engedi, hogy kapcsolódjak hozzá, és nem piszkál, bánt, kritizál, akkor én viszont nagyon-nagyon sokat tudok gazdagodni ő által, az ő történetei által, az ő megélése, világszemlélet által. Én mindig visszakanyarodok ide, hogy önismeret, nyitottság és szeretet. Tehát akkor fogjuk jól érezni magunkat, ha a családunkban élő idős ember is jól van. Mert akárki akármit mond, ez a jól megmondtam neki, oda pörköltem, mert van gyerekkori sérelmem a szüleimtől, a nagyszüleimtől, és én most aztán felnőttként oda nem leszek tőle jól. Ott motoszkál a kis agyamba, hátul a tudatalattimba, a lelkem mélyén, hogy ez így nem oké. És újra ráfordulok, és rá leszek dühös. Arra leszek dühös, akit egyébként megbántottam, vagy jól oda pörköltem neki. Tehát nem, ezen felül kell emelkedni, ez nem visz előre minket, ha nem értjük meg egymást. Olyan könnyű átlépni ezeket az akadályokat, ha egy pici szándék van bennünk. Arról nem is beszélve, ne felejtsük el, hogy pikpak, és mi is ott tartunk.
2: Meg pikpak, és elmúlik az élet.
3: Szóval. És elmúlik az élet, igen. És utána már nincs mit megbeszélni. Vagy nincsenek meg a történetek. És nem véletlen, mert az emberek kutatják a múltjukat, a családfa egy hatalmas üzletág lett, hogy összerakják a családfát, igen. És rengeteg olyan alkalmazás van, ahol nyomozhatsz a múltad iránt, a neved eredete iránt, stb. Hogy van bennünk egy ilyen élő kíváncsiság, és mégis falakat emelünk az idős és magunk közé. Szérelmekből, előítéletekből, haragokból, nem tudom. És nehezen, pedig hát a mi érdekünk az, hogy bánunk velük, hogy mit kapunk tőlük, és hogy mit lát a gyerekünk, és mi mit fogunk majd kapni időskorunkba tőlük.
2: És hogyha ezzel tisztában vagyunk, akár már most ebben a pillanatban elkezdhetünk másképp gondolkodni erről, másképp gondolni erre az egészre, és másképp hozzáállni az idősekhez, akiknél tényleg sokszor ott van a bölcsek köve, tényleg ott van náluk egy csomó mindenre a megoldás, és nagyon sokszor el tudják mondani nekünk azt, amitől azonnal meg tudunk nyugodni, hogy figyelj, ennek kettő nap múlva, egy hónap múlva már semmi lényege nem lesz. Ne félj, ne sírj. És hogyha mi meg tudjuk, ugye? Igen. És hogyha mi meg tudjuk őrizni magunkban azt, hogy oké, akkor én vagyok a kicsi, te vagy a nagy. Hogyha megtartjuk ezt a sorrendiséget, ami az életkorból és a családi idézőjeles hierarchiából vonatkozik, akkor legalább 50 éves koromban is van kihez oda gömbölyödni sírva egy kicsit, hogy megsimogassa a fejemet. És ez nekem is jó, és neki is jó.
3: Abszolút. És az időseket meg arra szeretném kérni, hogy ne azt lássák a fiatalokba, hanem a jövő generációt, a lehetőséget, és legyenek annyira bölcsek és türelmesek, hogy elnézik a kis utaságaikat, meg harsányságokat. Ők is ilyenek voltak, csak elfelejtették, hogy ha ők kedvesek és mosolygósak a fiatalokkal, akkor többszörösét kapják vissza, higgyék el.
2: Csajmóni szociálpedagógus volt a Lélekszörf mai szakértő vendége, vele beszélgettünk a drága-drága időseinkről, arról, hogy mi hogyan tudjuk ezt javítani, a velük való kapcsolatot, hogy miért fontos ez, miért fontos új hagyományokat teremteni és az övéiket megőrizni. Idősek, időskor és a család, erről szólt a mai Lélekszörf. 2026. július 11-én Csajmóni szociálpedagógussal beszélgettünk. Köszönöm szépen még egyszer az időt. idődet.
3: Köszönöm szépen.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Életbe léptek az új uniós vámszabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Sulyog Tamást. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légi csapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an megsebesültek. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztésnek köszönhetően folyamatos. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre ma és holnap éjszaka egy órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklósról Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
5: A Hitem szerint mai epizódjában és a következőben is egy újabb evangéliumról fogunk beszélgetni. Azt, hát ha szabad úgy mondani, szálazzuk szét, vagy hozzunk benne és azzal kapcsolatban több megértést. Itt van velem újra Révész Lajos, a Baptista Szeretetszolgálat vezető lelkésze, illetve a Budaörsi Kőszikla Gyülekezet társlelkésze, apuka és nagypapa, és rendszeres résztvevője a Hitem szerint podcastnak. Szia, Lala,
6: örülök a meghívásnak.
5: János evangéliumát fogjuk megbeszélni két epizódban, két részben, és annyit tennék hozzá, mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, hogy valahogy nekem ez az egyik legjelentősebb evangélium valamiért. Tehát én ezzel kezdtem, amikor elkezdtem a hangos Bibliát hallgatni, az evangéliumokat, akkor ezt hallgattam meg többször is. És Jánosnak a személye is nagyon érdekes.
6: Igen.
5: Mit gondolsz?
6: Különleges. Aha. Nagyon különleges. Különleges abban is, hogy ugye akkor tájt, mint ahogy ma is szoktak az embereknek beceneveket adni, ő azt a becenevet kapta friss tanítványként, hogy a mennydörgés fia.
5: És igen.
6: És utána valahogy a későbbiekben már úgy hívják őt becenevén, hogy a szeretett tanítvány. Vagy a szeretett tanítványa. És hát el lehet képzelni, biztos mindjárt ismerünk olyan embert, aki, hogyha felemeli a hangját, akkor azt úgy mindenki meghallja az irodába, vagy az a lépcsőházba, akárhol. És valószínű ilyesmi lehetett János, hogy hatalmas belső önérzettel, nagyon érzelmes, ahogy látjuk a leírásokat, kevés leírás van arról, hogy hogyan kapcsolódik emberekhez, de azok mindenről szólnak. Vagy például ő volt az, aki a legvégsőkig elmerészkedett Jézusnak a keresztre feszítésekor, mindenki hátra maradt, ki meddig mert elmenni, ugye Péter a Pilátus udvaráig, de János elment egészen a keresztig, sőt Máriát például szárnyai alá veszi, ezt megerősítette Jézus a keresztről, hogy János, itt a te anyád, Mária, itt a te fiad. Na most ezt egy olyan burkolt szívűnek, aki kérges szívű, nem lehet így elmondani egy ilyen dolgot, vagy rábízni, és gyakorlatilag csak ez a gyorsan kiemelt pontja János életének is mutatja, hogy egy különleges tanítvány volt, és ha egy picit hátrébb lépünk, akkor talán kezdjük azzal egy olyan mondattal, ha te láthatatlan lennél, mint az Isten, de neked lenne szavad és gondolatod, akkor az hogyan közölnéd? Ha ebből az aspektusból nézzük a Bibliát, vagy különösen az Új Szövetséget, akkor gondolom, hogy mindig vagy ráutaló magatartásra, vagy egy nagyon egyértelmű dologgal, amit megteszel valakiért, aki nem látna téged. Ha mondjuk gondolok egy munkaközösségre, nem vagyok ott, de ha beküldök egy ajándékot valakinek, vagy teszek egy gesztust a háttérben érte, akkor jelzem, hogy én vagyok, és nem csak vagyok, hanem szeretlek. És valahogy Isten egy ilyen indulattal írta meg az Új Szövetséget, hogy nem láthattok engem, de nagyon szeretlek benneteket. És ennek egy olyan jelét adta, hogy az ő fiát, aki egy titok volt előttünk, nem tudtuk, hogy az Istennek van fia, és azt sem tudtuk, hogy az Istent alapvetően úgy hívják, hogy atya. Az Ószövetségben apának nevezni, vagy apa megszólítást mondani az Istenre, az Isten káromlás volt. Ezért aznap valószínű, hogy kivégeztek valakit. Ez volt a döbbenetes az, amikor Jézus eljön, és kérdezgetik őt, és látják, hogy hát több, mint gesztus értékű az, amit tesz az emberekért, gyógyít, tanít, betegeket felemel, és halottakat visszahoz az életbe, és mindig azt mondja, hogy ez nem az én projektem, valaki elküldött engem, őt pedig úgy hívják, hogy Isten, aki az én atyám. Na most azt hiszem, hogy az Isten megismerésének itt van egy sarkalatos pontja, vagy egy töréspontja, hogyha valaki ezt elmeri hinni, hogy létezik egy atya a mennyben, és tulajdonképpen ez az atya gondoskodott arról, hogy az ő fiát leküldje, és az a fiú, a názáreti Jézus Krisztus, amikor kelt, járt az emberek között, 12 embert kiválasztott, és ez a 12 ember nagyon sokrétű volt. És ez a 12 ember közül hárman lehettek az evangélisták, ugye Máté, Márk és János, Lukács, ő nem konkrétan tanítványa volt, hanem majd később Pál apostolnak az orvosa, és így jut hozzá olyan információkhoz, amiket összegyűjt.
5: Erről ma beszélgettünk.
6: Igen, őről a beszélgettünk.
5: Találni, igen, az archívumban, igen. A River felületén.
6: Igen, és tulajdonképpen kiválaszt négy olyan embert Isten, aki négy különböző tulajdonságú, négy különböző habitusú, tehát nem az azonos gondolkodásúakat választja ki Isten, és azt mondja, hogy írjátok meg az örömhírt. Ez az evangélium. Ami azt jelenti, hogy úgy örömhír, amit talán már erről korábban beszéltünk, az örömhír akkor azt jelentette, azt értették alatta, vagy akkor használták ezt a szót, amikor például ilyen kiemelkedő esemény volt, hogy egy háborúban a győztes fél hazaküldte az örömhírt, hogy győztünk. Vagy egy apuka megkapja a feleségétől, hogy megszületett a fiad, lányod, és ez a mai örömhír. Vagy valami nagy kiemelkedő dolog történik, később ez az evangélium megírása után már csak az evangéliumra jellemző, vagy erre használják, hogy van egy jó hírünk, és tulajdonképpen négy jó hír gyűjtemény arról, hogy mit akar Jézus. Na most a négy evangélista, négy jó hír író, amikor rögzíti az ő evangéliumukat, akkor ugye természetesen ők nem egy osztályteremben négy padnál ülnek, és akkor négy különböző mód megírják a dolgozatukat, különböző korokban írják. Na most János már körülbelül olyan Krisztus után, ha mondjuk azt 33-nak mondanánk, tudom, hogy a tudósok azért néhány évet itt tologatnak ezen, ehhez képest 50-60 évvel írja le az evangéliumokat, tehát nem túl korán, és rá jellemző módon...
5: Ez fontos egyébként, hogy időben hol helyezkednek el az evangéliumok, a megszületésüket, megírásukat tekintve?
6: Talán csupán annyit esetleg, hogyha egy eseményre, ha visszagondolunk, akkor hazajövök egy megható, vagy egy nagyon meghatározó élményről, akkor általában belül az érzelmeinkből beszélünk, és sokszor a részletek elvesznek, vagy egy dologra fókuszálunk rá, vagy szisztematikusan, ahogy a többi evangélium író szisztematikusan megpróbálják A-ból B-be eljuttatni az embert, vagy alfától omegáig, tehát hogy készült elő Jézus Krisztus születése, és hogy ment a mennybe a halála és feltámadása után. János érdekes, hogy ő úgy írja az evangéliumát, ugye a többi evangélista inkább úgy írja, mintha segítenék annak, aki nem nagyon van képbe ezzel a történettel. János pedig úgy van, hogy mivel én szerettem Jézust, amikor itt volt, szeretem az atyát, ezért belevág a közepébe, úgy gondolva, hogy ebből a szeretetből indulok ki. Nem a történetiségből, nem a kronológiából indul ki. És egy rá nem jellemző, vagy korábban nem gondoltuk volna, hogy ilyen mélységeket él meg ez a János, és ezért van talán jelentősége annak, hogy nem azonnal írodott az evangélium, hogy olyan filozófikus magasságba kezdi ez a nagyon egyszerű ember, hogy kezdetben volt az ige az Istenné volt, és az ige Isten volt, ő kezdetben Istenné volt, tehát olyan felütéssel kezdi az evangéliumát, hogy azt mondjuk, hogy hú, ez az ember nagyon mélyen értett meg valamit. És gyakorlatilag volt egy érzelmi testi közelsége is Jánosnak, megjegyzi a más evangélisták, ő maga is diszkréten jelez, úgy hívja magát, érdekes, hogy János evangéliumában nem beszél magáról, de nem nevezi néven magát, hogy én János, aki így úgy amúgy, hanem például az a tanítvány Jézus keblére hajtotta a fejét, miközben beszélt, az a tanítvány, aki őt nagyon közel állt hozzá.
5: Tehát harmadik szemébe beszél magáról?
6: Igen, harmadik szemébe beszél magáról, és gyakorlatilag itt is mutatja, hogy figyeljetek, fiúk, nem én vagyok a fontos, bár én írom ezt az evangéliumot, én gyűjtöttem össze, én éltem át, de ez nem rólam szól.
5: Az ember voltát tekintve, az ő életét tekintve, milyen ember volt János? Honnan jött? Mit tudunk róla?
6: Igen, a testvére Jakab volt, illetve az ő az édesapjával együtt egy halászati vállalkozást folytattak, ma lehet, hogy így mondanák. Tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy harcedzett emberek voltak, tetrekészek, azért nem tudom, hogy hányan foglalkoznak halászattal, de ott minden nap a bőrödet viszed a vásárra. Akkor talán egy ilyen halászember megtanulja azt is elég korán, hogy a tengernek vagy a tónak a kegyeiből élünk, ha most van hal, akkor kicsit több a bevételünk, ha nincs, akkor nincs. Tehát, hogy az életnek a sűrűjében van ő benne.
5: És rá van bízva a természetre az élete.
6: Igen, rá van bízva a természetre az élete. Illetve ez egy olyan vállalkozás volt, ami természetesen akkori korra jellemzően ezek apáról fiúra szálltak, tehát hogy az én apám halász volt, akkor gyakorlatilag az unokámnak is biztosítva van az életpálya, a karrierje, mert majd valószínű is az lesz. Ebbe a lépésbe jön be az, hogy gyakorlatilag János felfedezi, hogy itt van a Mesiás, itt van Dávid fia, itt van Jézus Krisztus, és felismeri, és a hívásnál, amikor Jézus hívja őt, akkor azonnal ott hagyja a hálót, a csónakot, az apját, a vállalkozást, és azt mondja, hogy most akkor megyek és követem azt, akit minden zsidó évszázadok óta vár, és ez az a kor, tehát egy nagyon érdekes, nagyon egyszerű ember volt, de volt egy személy és egy kor felismerése, tehát a személy Krisztusban meglátta, a maga egyszerűségben meglátta, hogy mégis ő a Mesiás, és ugye zsidók akkor is, meg ma is várják a Mesiást, mint zsidók a Mesiást, és gyakorlatilag...
5: A második eljöveted?
6: Nem, hogy megérkezzen eleve a Mesiás, tehát a nem Mesiás hívó zsidók ma is várják, hogy majd elérkezik Dávid fia, a Mesiás.
5: De ha nem Mesiás hívők, akkor miért várják?
6: Mert ők úgy gondolják, hogy még nem jött el.
5: Ja.
6: És ugye ez is egy több mint legenda volt, ez egy hittétel, egy olyan hittétel, ami mondjuk azt mondanánk ma, mint egy országnak egy alkotmánya, vagy egy családnak a fő mondani való, hogy mi révészek ilyenek vagy olyanok vagyunk. Aha. És mindenki ebben nő fel. Na, mert zsidó is így nőtt fel, hogy a mi elsődleges várásunk, hogy, és dolgunk, hogy várjuk a Mesiást. Senki nem gondolta volna természetesen, hogy ilyen közegbe fog eljönni a Mesiás, Jézus Krisztus. Semmiképp nem gondolták az emberek akkor azt, hogy egyáltalán foglalkozik majd a eljövendő Mesiás olyan, hogy egy halász megszólít, és azt mondja, hogy gyere tanítványomnak. Azért akkor tanítványnak lenni, ez egy teljesen természetes dolog volt, bizonyos híres rabbik gyakorlatilag kiválasztottak embereket, akik a lábuknál ülhettek, és gyakorlatilag tanulhattak a rabbitól.
5: Miért fontos az, hogy a lábuknál ültek? Ez egy fontos momentum egyébként, ez sokszor...
6: Hát most egy kis kitérő erről, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen a rabbi, a tanító ült, a többiek álltak. Tehát miközben beszélt. Illetve a tanítás az nem egy ilyen tantermes tanítás volt, hanem nagyon sokszor mozogtak. Mentek és felfedezték a természet dolgait, olvasták természetesen a Tórát, tanulmányoztak, stb. Az a tanítvány, aki szíve szerinti volt a rabbinak, ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg, hanem azt látta, hogy amikor majd én elmegyek a minden élők útján, azaz meghalok, akkor úgy gondolom, hogy neki fogom átadni a stafétát, tehát ő jön majd utánam, ez az ember ülhetett le a lábához a mesternek. És hát ezért érdekes, hogy ezt a 12 embert így választja ki Jézus, hogy ti ott ülhettek a lábomnál, és nem csak egy, hanem mind a 12-en, és személyes közelségbe lehettek. És így szó szerint ugye megjegyzi az ige, hogy Jézusnak nem volt egy lakcíme, hogy a Bozót utca 7-ben lakom, hanem gyakorlatilag állandóan vándorolt, állandóan ment a tanítványaival, hol kint aludtak, hol egy városból, egy faluba kértek bebocsátást az akkori ha tetszik, akkor a migrációt, ha valaki megérti, akkor Jézus igen. Tehát ők mentek állandóan. Úgyhogy ezt azért kell...
5: És ez nagyon fontos volt.
6: Igen, természetesen, hiszen Jézusnak volt egy küldetése, ami a 12 ember felé volt, de a 12 ember felé úgy volt a küldetése, már a 12 apostol felé, vagy tanítvány felé, hogy mi be kell, hogy járjuk Izrael területét, ugye akkor is legalább három különböző részre tagolódott Izrael területe, voltak előkelő területek, mint Jeruzsálem környéke, és ugye volt a Galilea, ahonnan egyébként Jézus származott, tehát a születése után Betlehemből oda költöztek az egyiptomi kiruccanás után a szülei.
5: A külváros.
6: Igen, hát a kedvezőtlen település, ahonnan azt mondták, hogy de hát Jézus galileai, hát jöhet-e valami Galileával, ne mondd már, hát abból a megyéből, abból a városból, abból a régióból csak gázdagok érkeztek, és hát Jézus így vállalta be a galileaikat, és oda majd időnként visszamentek, és nagyon sokszor megtörtént az is, hogy nem tudták hova tenni Jézust, főleg Galileába. Hát te vagy a mi kutyán kölyke, hát itt születi, ismertük az apádat, ő tanított meg téged ácsolni, meg asztalt készíteni, meg stb. Hogy lenne már az, hogy te itt proféta, ne talán mesiás
5: vagy? Mit különöm tőlünk?
6: Igen, és akkor Jézus ugye itt el is mondja azt, hogy hát igen, a profétának a legnehezebb közege a saját otthon, a saját családja, mert egyszerűen nem értik meg. Na, de most nagyon szélesen nyitottuk az ernyőt.
5: Nem baj.
6: De jöjjünk vissza Jánoshoz. Nyilván nincs róla kép, és nincs róla rézmetszet, hogy hogy nézett ki.
5: Hát csak nem az utolsó vacsorán, amiről azt feltételezzük, hogy ő az, aki János, vagyis aki Krisztus mellett ül, Jézus mellett ül, és oda hajtja a fejét.
6: Igen.
5: Jézus felé bírja a fejét.
6: Igen. Igen, vagy hogyha valaki most éppen a Munkácsi kiállítást megnézi, akkor a Krisztus keresztre feszítésnél egy bordós ruhában áll János. Nagyon érdekes, hogy amikor én először bementem és megláttam ezt a képet, egyből az volt a kérdés, hogy a Krisztus be tudtam azonosítani, de ki az a piros ruhás? És ugye ki van írva számunkra. Vagy csak az én szegénységem bizonyítja, hogy nem ismertem föl őt, de hogy egy központi elem volt a tanítványok között, amúgy is Péter, Jakab és János, ők a három, tehát a 12 tanítvány közül ők kiemelkedőek voltak, ők kapták meg azt a lehetőséget például, hogy Jézussal a megdicsőlés hegyén látják őt, illetve találkozzanak Mózessel, Illéssel, és gyakorlatilag a legfontosabb, legfontosabb tanítványok. Igen, igen. Valahogy úgy gondolom, hogy érzelmileg is ő vette a legjobban az adást, már mint János. Tehát amiről Jézus beszélt, amit beszélt, és gondolnánk azt, hogy aki érzelmileg vesz dolgokat, vagy kapcsolódik, az nem annyira stabil, a tudomány az egy exakt és stabil dolog, de mégis azért már annyira értjük magunkat, emberek, hogyha van egy érzelmi kapcsolódásunk, akkor ott sokkal könnyebb átvenni azt, ami a másik emberben van.
5: Meg most már azt is tudjuk, hogy az érzelmek a legjobb iránytűk, és azt is tudjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója, és a szíven keresztül, tehát az érzelmeken keresztül közelíti meg az embert, szóval abszolút stimmel.
6: Szóval János, nem mondanám, nem érzelgősnek mondanám, hogy ő volt az, aki könnyen elsírta magát, mert ugyanakkor filmet nem néztek, de ha egy történetet hallott, akkor elpityeredett volna, vagy nem ebben az értelemből volt, hanem igen, de az érzelmeit, és ebben talán hadd legyen egy tanúság nekünk, férfiaknak, hogy igen, az fontos, hogy az Isten megismerésének legyenek olyan csatornái is, ami az érzelmünkről is szól. Nyilván a tényekről beszélünk, tehát nem érzelmi kérdés, vagy nem érzékenység kérdése, hogy Jézus meghalt-e, vagy feltámadt értünk, de tulajdonképpen az, hogy mennyire kerülünk közel Istenhez, az annak a függvénye is, hogy mennyire merjük átadni az érzelmeinket is Istennek. Hát hadd mondjuk egy egyszerű példát, hogyha egy olyan helyre kell bemennem, ahol szúros szemmel néznek rám, és keresztkérdéseket tesznek föl, nyilván érzelmileg nem érzem jól magam, kétszer meggondolom, hogy mit mondjak, és nem hiszem, hogy oda...
5: Hogy bemenjek-e?
6: Igen, hogy nem hiszem, hogy oda visszavágyódnék. Azt mondom, hogy jó, ezt túléltem. abban az esetben, amikor azzal fogadnak, akár ismeretlen, hogy de jó, hogy itt vagy, mibe tudunk segíteni, és ebbe a beágyazódásba kérdeznek, esetleg én megnyilatkozhatom, akkor sokszor még olyat is elmond az ember, amit nem is gondolt elmondani. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy belülről megnyílik. Na, egy ilyen belülről megnyílós ember volt János, akinek a Szentlélek talán egy kicsit érzékenyebben tudta elmagyarázni, hogy mi is történik itt. És ez is érdekes, hogy egyébként az Új Szövetségben, az Új Szövetség 27 könyve közül 5-öt János ír, ugye az első az evangélium, aztán írt 3 levelet, ezek inkább ilyen személyre vagy gyülekezetre szabott instrukciók, ugye János 1., 2., 3. leveleként van bevezetve a kánonba, és van egy csoda, amit a mai napig is azt hiszem, hogy szájtátva olvas az ember, a Jelenések könyve, János Jelenések könyve. És ez az ember, aki így ennyire közel került az Istenhez, egyszer azt mondja az Isten neki, hogy gyere, János, fölviszlek téged. Hát kis szakszóval úgy mondanám, hogy egy mennyei üzemlátogatásba bevitte a mennybe. És megmutatta, hogy nézd, gyere ide föl, megmutatom, hogy innen, ebből az aspektusból, hogy látszódnak a dolgok. Egyrészt itt mi van fönt, mi történik, milyen lét és milyen lények vannak, és ez volt az a hely, ahol a múlt, jövő és jelen az együtt látható a mai napig is. És János ebbe látott bele, és itt akár a földi birodalmak, a földi történések, Jézus Krisztus utolsó történeti időszaka a Földön, az utolsó időszaknak, vagy korszaknak a jelenéseire néhány fontos dologot megmutatott Isten.
5: Olyan, a Jelenések könyvében van leírva a János által az, ami odafönt van, igen, amit ő odafönt
6: igen,
5: látott.
6: Igen, amit odaföntről
5: meg
6: lát.
5: Meg onnan letekintve.
6: Igen, letekintve lát.
5: És azért nem írja, hogy... fönt mit
6: lehet? De, aki elolvassa. Nem kell megijedni, tehát, hogy

0: minden ebben a látomásban, vagy jelenésben, nagyon sok minden be van csomagolva a proféciának a időkapszulájába, ami azt jelenti, hogy néhány dolgot azonnal meg tudott érteni János, mert amikor azt mondja, hogy az öregkorú elé jött egy fiatalkorú, fényes öltözetű valaki, akkor tudjuk, hogy az atyáról és a fiúról van szó. Ezt az Ószövetségben nem tudták. De az, hogy például az utolsó idők folyamatát, ahogy így jelképesen, képekben elmagyarázza, vagy jelenetekben, úgy látom, mintha olyan lenne, mint egy videóklippet levetítene valaki, hogy milyen lesz a jövőben, akkor ugye azt kérdezzük, hogy és az meg hogy? De azt meg nem értem. És szabad nekünk, ugye a mi atyánk azt nem azt mondta, hogy és ha megismertek engem, akkor minden tudás birtokába lesztek, hanem azt mondta, hogy ami számotokra érthetetlen, azt én összekötöm hittel, azt én kipótolom. És amikor majd ide érkeztek fel hozzám, az örök létbe, akkor ott ki fog bomlani minden. Egy egész örökké valóság lesz áll rendelkezésünkre, hogy megértsük az Istent, megértsük az ő szeretetét, megértsük, hogy miért jött el a fiú erre a földre. Tehát egy ilyen különleges mennyei belátogatást, vagy betekintést látott János, illetve érdekes, hogy lelátott a földre, és olyan eseményeket látott a jövőben, amit, hát én azt mondom, hogy érdemes elolvasni, és senki ne lepődjön meg, hogy a felét se érti. Én lehet, hogy körülbelül ennyit nem értek, de nem azért, mert értelmetlen, hanem most jelen pillanatban, ahogy említettem, a profécia az egy időkapszula. Több profécia van természetesen, Jézusra is voltak proféciák, erre van a legtöbb profécia.
1: És a jelenések könyve is az gyakorlatilag.
0: És a jelenések könyve az egy olyan érdekes profécia, ami vissza is mutat, az akkori jelenbe is mutatott, illetve a jövőbe is.
1: De nem tudjuk, hogy ez a jövő időben, tehát a mi földi agyunkkal felfogható időben hova tartozik?
0: Igen, és ezért mondja korábban Jézus az utolsó tanításai között van, hogy a tanítványok megértik, hogy hú, hát akkor mégse itt fogjuk Jézussal megalapítani az uralmat, és nem fogjuk lerázni Rómát a vállunkról, és nem úgy lesz, ahogy gondoltuk, hogy majd kiválaszt egy nagy épületet, és ott mi, mint miniszterek tüsténkedünk Jézus mellett, hanem ahova ő hív bennünk, az nem itt van a földön, hanem fönt a mennyben, és a lényeg az, hogy amikor ezt megértik, akkor azért megkérdezik, hogy és jó, most akkor ezt megértettük, szomorúan tudomásul veszük, hogy el fogsz menni. De azt is mondtad, hogy vissza fogsz jönni. Meg ennek milyen jelei lesznek. Hát egész pontosan, hogy mikor fogsz te visszajönni. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, napba és órában nem tudom nektek megmondani, az a mennyi atyám kizárólagos birtokába van, hogy ez mikor fog megtörténni. De Jézus azt mondja,
1: hogy... Ez jelenti azt is, hogy még lehet, hogy a mennyei atya sem tudja, hogy mikor küldi vissza újra, idézőjelben küldi vissza újra a földre Jézus Krisztus?
0: Hát szerintem...
1: Ez, most se tudja?
0: De én egész biztos vagyok benne, hogy tudja. Csak vannak olyan tényezők, ugye az érkezésnél, amikor nagyon jól megy a dolgunk, akkor azt mondjuk, hogy aj, ne gyere még Jézus, még itt épp ma vettem egy sportkocsit, vagy nem tudom én mit, még ezt ki szeretném próbálni, vagy ma született a gyerekem, szeretném még felnőni, vagy az unokáimat. Nyilván mi így vagyunk az időbeniséggel. Amikor meg éppen nagyon nehéz dolgunk van, akkor azt mondjuk, hogy ó, már rég eljöhettél volna, akkor nem ért volna ez a veszedelem. Hát ennyire vagyunk mi stabilak emberek, de ezt tudja az Isten. Tehát így szeret bennünket, ahogy vagyunk. És azt mondja az Isten, hogy vannak olyan, vagy amit ő megoszt erről a témáról, hogy például a pogányok száma, amikor betelik, ez egy titok számunkra, hogy most ezzel a pontosan mit ért az Isten?
1: Mi az, hogy betelik?
0: Hát, hogy hát két értelmezés van, vagy az, hogy már megfelelő emberszám megszületik erre a földre, illetve azok, akik a pogányokból megtérhetnek Jézus Krisztushoz, akik nem zsidókhoz tartoznak, ugyanis az Ó és az Új Szövetségnek az alapvető különbsége ugye Jézus Krisztus személye, a megérkezése, illetve az Új Szövetség nyitja meg a lehetőséget a nem zsidóknak, őket nevezte az ókor pogányoknak, illetve a zsidók nevezik így, mai nap is golyóknak hívnak bennünket, akik nem vagyunk genetikailag zsidók, de gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy Isten azt mondta, hogy én megnyitok egy lehetőséget az első évezetekben, én megmutatom Izraelen a hatalmat, ezt nevezzük Ószövetségnek, azaz egy olyan

0: egy olyan mintát adok egy szinte nem létező és nagyon elnyomott államból, személyében létező, de állami struktúrában még nem létező egyiptomi rabszolga népből, kihozom őket, elviszem őket jó pár száz kilométerre odébb, letelepítem őket, és egy uralmat hozok létre. És hiszem, hogy Istennek az lett volna a célja, hogy hát körülbelül ez lenne a prototípus, hogy a népekkel így szeretnék gondolkozni. Ezért lesz az, hogy az utolsó korszakban, amikor az Jézus Krisztus 1000 éves békeországa megérkezik, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy Izraellel fogok uralkodni, és az egyéb népeknek az Izraelhez való viszonya fogja megmutatni, hogy mennyire szeretnek engem. De ez egy másik történetünk. A lényegben, hogy Izrael nem tudta betölteni ezt a küldetést, megalapították ugyan a saját vallásukat, a saját hitrendszerüket, megalapították a maguk hierarchiáit, de Istennek az a, mondjuk így, az Isten szíve nem jött át a törvényeken, és nem tudta megértetni Isten az ő népével, hogy hát figyeljetek, ez nem rólatok szól, ez rólam, hogy járjatok velem, hogy szeressetek engem, és akkor én ettől függetlenül szeretlek benneteket, de így maradtok az én áldásom alatt. És abban a pillanatban, amikor már igazából nem szív szerint nem nagyon követték már az Istent, akkor ebben a helyzetben, ha én lennék ugye a mennyben ennek a földi expedíciónak a vezetője, akkor azt mondanám, hogy hát az ószövetségi időszak az sikertelen, töröljük ezt a rendszert, mert nem tudtunk elérni semmit. Nem jött át Izrael népének, hogy ki vagyok, mármint hogy az Isten ki, nem jött át az, hogy mennyire szeret, és hogy nem jött át az, hogy mekkora áldás szeretne lenni rajtuk keresztül a többi népeknek az Isten. És hát, mint minden sikertelen projektet igyekszünk lezárni, és azt mondjuk, hogy na, ilyet soha többet. Na most erre azt mondta az Isten, hogy nyitok az időnek a teljességében, ez egy számunkra egy titok szó, amikor az Isten úgy látta a legjobbnak, akkor elküldte az ő fiát, csak ugye nem úgy, ahogy mi gondoljuk, és azt mondta, hogy megszeretgetem az emberiséget olyan módon, ahogy én akarom. És ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tud megkerülni. Ha valaki, a világ mindenség ura a fiát leküldi úgy, hogy mondjuk így bele gyömöszöli egy 3 kilós embernek a testébe, úgy, hogy az az Isten, aki a fiát leküldte, ez a fiú gyakorlatilag mindent elveszít, a dicsőségét fönnhagyja a mennybe, de megérkezik te meg, mint ahogy te meg én megérkeztünk, a mindenhatóság, ami kiterjedt arra, hogy ott volt a virág teremtésekor, és mindent átlát, és mindent tud, sőt, az ige azt írja, hogy reál nézve teremtetett minden. Ez a Jézus megérkezik ide a mi kis hűvös, hideg világunkba, ahol semmiféle el- és befogadást nem várja, a szülein és a pásztorokon és az angyalokon kívül.
1: És gyakorlatilag... Meg az állatokon kívül, akik ott
0: igen, meg az állatokon kívül, igen, és ne felejtsük el az Isten teremtményeit. És gyakorlatilag arról szól a történet, hogy innentől kezdve olyan nem várt módon kezd az Isten közöttünk munkálkodni, ahogy amire mi nem számítottunk. De ne felejtsük el, hogy az Isten egy szuverén úr, tehát bárhogy munkálkodhat. Na és ez az, amit érdekes, hogy János meglát, de ez az, amit ő például nem tart fontosnak. Ő nem kezdi a Jézus születéssel, hogy annak idején, amikor Mária és József is. Szóval nem, ezt a sztorit így kihagyja, feltételezi azt, hogy ezt úgy is tudjátok, de amit nem tudtok, arra szeretnék fókuszálni, hogy kezdetben volt az Isten. Azaz a kezdetben az nem azt jelenti, hogy valamikor elkezdődött, hanem amire mi még vissza se tudunk nyúlni. Ugye az Isten örökkévaló.
1: Meg föl se tudjuk fogni.
0: Föl se tudjuk fogni.
1: Sehogyan se, igen.
0: És ez az, amit mondtam Jánosnál, hogy ezt az adást úgy tudta fogni János, hogy nem csak az értelmén, a logikáján, a németesen rideg filozófiáján keresztül engedi át magán, hogy na hát azért azt mégsem, hanem a szívén mennek át ezek a dolgok, hogy ki vagy te Jézus. Mert ne felejtsük el, hogy...
1: Másik szűrő.
0: Igen, igen, ez egy teljesen más szűrő. És ezért szoktam mondani magamnak, meg a férfiaknak, hogy szabadna, kellene, többször használunk ezt a szűrőt.
1: Igen.
0: És ha egyébként meg valaki nem érzelmes, azért ajánlom neki, mert úgy is fog, tehát a kontrollrendszer úgy is fog működni, tehát hogyha nagyon nagy hülyeségbe mennénk bele, akkor úgyis a korábban megszokott értelmi fékek úgy is fognak működni.
1: De itt, meg ott van a lelkiismeret.
0: Igen, meg a lelkiismeretemben, tehát hogy nincs is növekedése nélkül, ha nem engednénk egy kicsit néha, hogy ma akkor többet engedek meg, vagy fordítva, ma rájövök, hogy ennyi mindent nem szabad megengednem magamnak. De azt nem egy külső erő vagy egy törvény mondja meg, hanem én jöttem rá erre, hogy nem jó nekem az. Például nagyon sokan megakadnak a kereszténység témában, némely keresztény felekezet ki is, hát bocsánat, kemény szóért, de ki is heréli ezt a kérdést, hogy hát a bűn kérdése, hát nem beszéljünk róla, és akkor jól leszünk. De hát igazából, hogyha megnézzük, akkor János annyira közel került Jézushoz, hogy egy belső mély kontextusban érti meg, hogy miért jött Jézus, és ennek a kontextusában tudta elmondani azt a mondatot, ami nem is sértő, pedig egy nagyon kemény dolog van benne. János evangéliumának a harmadik része, annak a 16. verse, az úgy hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor ebbe a szeretetbe be van csomagolva az a szó, hogy elveszett, amit nem szeretünk. Hát hogyha megfelelő környezetben vagyunk, megfelelő ruhában vagyunk, és megfelelő társadalmi magasságukban éljük az életünket, akkor nem szeretjük azt a szót, hogy elveszett. Mert hát azt nem nekem találták ki. De azt mondja Isten, hogy az a helyzet, hogy az életünk ebben a síkban, amit élünk, ideiglenes, tehát úgy értem, hogy a bennünk lakó lélek, amit Istentől kaptunk, amitől ember az ember, az örökkévaló, de amiben ez bele van csomagolva, ez a kapszula, a test, az időleges. Nem kell nagyon magyaráznom, hogy senki nem fog, valószínűleg a 120. szülinapját nem fogja megélni. És ezeket az összefüggéseket látta meg János Jézusnál, és azt mondta, hogy annyira szeretett az Isten bennünket, hogy mielőtt tudatta volna velünk az elveszett állapotunkat, már megoldotta a mi elveszettségünknek a feloldását. Az elveszettség az, hogy gondoljunk egy egyszerű példára, én a körülbelül 3-4 évvel ezelőtt egy nagyon lehetetlen helyzetbe kerültem, megálltam az autómmal, és gondoltam, hogy a környező erdőbe sétálok egy nagyot. És nem tudom miért, talán védett hely volt, erdő, stb. Úgy gondoltam, hogy az autón a légkondit rajta hagyom, hogy majd visszajövök, akkor milyen hűvös lesz, nyári meleg volt.
1: De akkor benne hagytad a kulcsot.
0: Ugyan a motor nem járt, igen, ez egy teljesen védett hely volt, tehát a turista ösvény, és nem nagyon járt arra senki, és nem sokat voltam távol. És visszajöttem, és azt tapasztaltam, hogy lemerült az akkumulátorom. És ott vagyok egy erdő közepén, egy másfél tonnás járgánnyal, amit se előre, se hátra nem tudok mozdítani, és közben pedig ránézek a telefonomra, és 1%-om van, és eszembe jutott, hogy semmi gond, föltöltöm, de az autóba hiába teszem bele a töltőt, mert az akkumulátor ugye le van merülve, tehát többszörösen patthelyzetben vagyok, és itt vagyok egy kisebb erdő közepén, és fogalmam sincs, hogy merre menjek. Na akkor úgy rám esett ez a dolog, hogy hát ezt jelenti elveszettnek, hogy pontosan tudom a helyzetemet, de nulla esélye annak, hogy én kimenekedjek. Kínomban azt csináltam, hogy fölemeltem a motorháznak a tetejét, jelezve, hogy itt egy nagyon elakadt ember van. De hát itt az erdő közepén a madarak látják ezt. És képzeljétek el, 10 percen belül egy sárga vödrös horgász bottal a vállán átvetett idős bácsi érkezik. Ez vasárnap délutáni órában van, rekkenő meleg, amikor mindenki alszik, és vagy pihen, vagy hűsöl.
1: De most bent van a ház.
0: Vagy bent van a háza, én pedig kinn a semmi közepén, egy erdő kvázi közepén várom, hogy segítsenek, és nincs eszközöm, amivel hívjak. És megjelenik egy bácsi sárga vödörrel, horgászbottal az erdő közepén, nagyon szürreális a dolog, és mondja, hogy elakadtunk, elakadtunk. Hát mondom, elakadtunk, elakadtunk. És mondja, hogy na jöjjön utána, itt az erdő közepén van egy horgásztó, és van egy horgásztanya, és ott a horgásztanyán van akkumulátortöltő. És hát 10 percig nagyon keményen úgy gondolom, na ez az elveszett állapot, és mit jelent az, amikor megtalálnak téged, az azt jelenti, hogy ez a bácsi odajött volna, és azt mondta volna, ó, nagyon együtt érzek veled, de hát nem tudok segíteni, ez még nem oldotta volna fel a helyzetemet. De nála volt egy olyan plusz megoldás, amiről én nem tudtam. És tulajdonképpen ez a helyzetünk, hogy az ember nem tudja azt, hogy sem azt nem tudja, hogy meddig él, még arra sem emlékszünk, hogy az első másfél évben mi történt, vagy két évben mi történt velünk. Azt tudjuk, hogy ide pottyantunk erre a Föld nevű bolygóra, több-kevesebb eséllyel bekerültünk egy valamilyen családba, valamilyen közegbe, valamilyen faluba, városba, tanyába, nagyvárosba, és valahogy valamit megpróbálunk kihozni az életünkből, de hogy ez pontosan merre tart, azt lehet, hogy egy darabig nagyon jól irányítom, mert nagyon okos vagyok, ügyes vagyok.
1: Hogy azt hiszem.
0: Igen, de mi van, ha nem? Na most ezek azok a pillanatok, amire azt mondom, hogy ezekre János, mivel szívvel nyílt meg az evangélium felé, ezekre a megoldásokat ilyen vegytisztán lehozza. Ez olyan, mint amikor valaki úgy kap gyakorlatilag, tehát a célzottan kapja a gyógyszert, nem pedig úgy, hogy hát próbáljuk ki ezt is, hát ez nem működik, akkor próbáljuk ki azt is, hanem gyakorlatilag az evangélium, mind a 4 evangélium, benne János, olyan vegytisztán a mi belső kérdéseinkre választ ad, hogy honnan van ez az Isten? És akkor azt mondja, kezdetben volt az Isten, és nála volt az ige. És akkor elkezdünk ezek gondolkozni, hogy erről nincs tudásunk. Na most, amiről nincs tudásunk, azt általában az egy igaz magyar férfi azt mondja, na hát az engem nem is érdekel, ha eddig nem volt fontos, akkor ezután se lesz fontos, majd én járom magam útját, vagy pedig tehetjük azt, hogy mi lenne, ha én ennek a mélyére kicsit beleásnék. Na és ezt a beleásást csinálta meg János. És ennek a non plus ultrája az, amikor Jelenések könyvét leírja, hogy mit látott a mennybe. De gyakorlatilag, amikor beleláttat János bennünket az Istennek a szívébe, hogy ő mindig is volt, és akkor olyan fogalmakat lehet, hogy ki kell cserélnünk magunkba, hogy nincs Isten. Szabad, nagyon bát. Én sokkal bátrabbaknak gondolom azokat, akik kimerik jelenti, hogy nincs Isten. Mert nekik ezzel az állítással egyszer el kell számolni az általam bizonyítottan létező Istennek. És én nagyon szeretem őket is, tehát félreértés ne essék, de én azt mondanám, hogy én nem a bátorságot hoznám most, nem is a félelmet, hogy jaj, most, hogyha nem ismerem meg Isten, mi lesz, hanem azt mondom, hogy legyen egy ilyen vagány kíváncsiság bennünk. Ha ez az Isten kérdés, mint olyan, ennyire rejtett volt az ember előtt, akkor mit ismerhetek meg belőle? És nagyon sok iratot, nagyon sok könyvet, és nagyon sok filmet, és nagyon sok podcastet meg lehet hallgatni, ami így kicsit terelgetnek bennünket, de ne felejtsük el, hogy az ige, azon belül az evangélium, az vegytisztán adja azt, amit Jézus Krisztus mondott, tett, cselekedett, és ő mindig arra mutatott, hogy figyeljetek, emberek, hát én nem úgy jöttem, hogy én most alapítsak itt valamit, vagy nem a magam akaratát jöttem cselekedni, hanem engem küldött az én atyám. És azt szerette volna megmutatni a testben járó Krisztus látható, kérdezhető, érzékelhető módon, hogy nézzétek, van egy nagyobb léttér, mint amiben ti gondolkoztok, és ez nem egy filozófia, és nem egy elvont hely, hanem ez maga az atyának a léttere, és oda várna be benneteket, csak ez az elveszett állapot, hogy nem is tudtok róla, ez elválaszt, és ennek az elveszettségnek ugye nálam volt egy oka, hogy botorú rajta hagytam a légkondit. Mindennek van egy oka, annak is van egy oka, hogy nem ismerjük az Istent, ezért céltévesztetté lesz az életünk.
1: De mi van akkor, hogyha azért hagytad rajta a légkondit, mert Isten meg akarta mutatni magát neked, vagy akart egy ilyen helyzetet teremteni, hogy lásd a gondoskodást.
0: Igen azért...
1: Ezt is gondolhatjuk, nem? Amikor nagyon nehéz helyzet van, és egy váratlan segítség.
0: Igen, igen. Épp most lesz 41 éve, hogy elköteleztem magam Istennek, és ez alatt a 41 év alatt azt tapasztaltam, hogy a leglehetetlenebb helyzetek is, amikor megtörténnek, akkor nehéz. Mert valljuk be őszintén, nem ugráltam az örömtől, hogy végre nem tudok menni a kocsimmal, és majd milyen jó lesz ebből. Viszont egyet tudtam, hogy nagyon röviden azt mondtam Istennek, hogy figyelj, segíts ebbe a helyzet, olyan lehetetlen helyzet. Bár én hosszú távú túrázó vagyok, a legközelebbi helység 20 kilométer, nem egy nagy dolog egy túrázónak, biztos be tudtam volna menni, valahogy logikusan megoldom, de azt mondja Isten, ha most ezt elvétetted, ezt a dolgot, akkor hadd tanítsalak meg valamire. Nem azért, mert büntetés, nem azért, mert hogy lehettél ilyen ostoba, hanem hát figyelj, ez most egy kis példa, ez az egész történet.
1: Lehet, hogy kerülhettél volna sokkal komolyabb helyzetbe ugyanezzel a hibával. Egy sokkal idegenebb helyen, egy sokkal nehezebb helyen, ahol rácsötétedik, ahol nem jön bácsi vödörrel.
0: Igen.
1: Viszont amikor abba a helyzetbe kerülsz, akkor már lehet, hogy nem is fogsz emlékezni arra, hogy ne hagyd rajta a légkondi, de nem fogod rajta hagyni a légkondi.
0: Igen. Igen, és erre mondom, hogy ilyen atyamódon tanít. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek akik hallgattok bennünket, nem tudom, hogy milyen voltak a felmenőitek, apuka, anyuka. Ha valaki nagyon jó volt, akkor azt mondom, hogy az apukát, anyukát millióval szorozzátok meg, ilyen az Isten. Ha viszont nem, akkor valószínűleg olyan módon torzult az Isten képetek, mert ebből a képből, ahogy a szüleink foglalkoztak velünk, alapból, zsigerből, ebből állítjuk össze az Isten képünket. És így gondolkozunk az Istenről. De nyilván az én apám se volt, akit nagyon szerettem, de az én apám se volt Isten, meg az anyukám se, akit legalább ennyire szerettem, vagy még jobban, ha tetszik. De szó sincs arról, hogy Istenek lettek volna. Voltak hibáik, lehet, hogy alapvető hibáik voltak, de azt mondja Isten, hogy én nem ilyen vagyok, hanem olyan Isten, aki mindig azt nézem, hogy milyen korban vagy, mint ahogy a jó szülő egy 3 éves gyerektől nem kérdez, és nem kér olyan dolgot, amit már 8 évesen kellene. Uh-huh. Ha 3 évesen bekéri ezt az életére, akkor megnyomorítja. És fordítva is, egy 10 éves gyereket nem tart 3 éves szintjén. Akár felelősség, akár bármilyen szinten. A lényeg a lényegben, hogy az Isten ahhoz mérten is kornak azt mondanám, hogy ahogy megismerjük az Istent. Tehát a Földünknek is van egy kora, van egy kezdeti ideje, és akkor ahhoz mérten mérjük az éveket. Na most a lelkiségnek is van egy kora, éppen János ír majd a leveleiben erről, hogy írtam nektek fiak, írtam nektek apák, írtam nektek gyerekek, és így nagyon szépen belővi azokat a korosztályokat, hogy az Isten megismerésében milyen korban vagyunk. Lehet, hogy valaki 30 éves, de olyan mélyen és olyan elkötelezetten szereti az Istent, hogy mintha 50 éves lenne. És fordítva, 80 évesen kezdhetjük úgy, hogy ma született bárányként, de hát a kérdés, a nagy költői kérdés, hogy melyik korban szeretjük legjobban a gyerekeinket. Ugye az egy dolog, hogy melyik korban tudnak hozzánk jobban kapcsolódni, de a szeretetünk az nem változik a korral, ha csak nem nő a gyerekeink felé. És így van az Isten is, hogy ő mindig szeret, és a szeretet apostola, a szeretet Istenét, a szeretet által leküldött személyen keresztül, és az ő interpretációin keresztül, már hogy mit tett Jézus, és miért tett, ezen keresztül szeretne bennünket közelebb vinni Istenhez.
1: Szeretett apostola János?
0: Igen.
1: Uh-huh. Jánosnak mégiscsak volt az evangelisták között egy kiemelkedő, különleges szerepe, hogyha ő volt az, aki felmehetett körülnézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Ennek volt egy, nem tudom, hogy ez hogy függ össze, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, lehet, hogy erre majd, ennek majd jobban utána kell néznem, hiszen én nagyon szeretem a teológiát, de én nem vagyok tudományos ember. Uh-huh. Én egy elég gyakorlati típusú ember vagyok, és a lényegben, hogy nálam vannak ennél jóval okosabb emberek, de én arra, a kérdésedre arra...
1: Az, de én a te véleményedre vagyok.
0: Jó, az a véleményem erről, ha esetleg utána nézek és változnak, akkor jelzek a következő adásba. De az a véleményem erről, hogy tulajdonképpen, ha nézzünk egy egyszerű tényt, hogy a 12 apostol közül 11 nem természetes halállal halt meg. Tehát magyarul kivégezték a hitükért. Jánosnak adta meg Isten, hogy 90 valahány, egyesek szerint 96, mások szerint 98 évet élhetett. Az utolsó éveit, a legutolsó éveit ugyan nem, de a, mondjuk így a 90-es éveinek a kezdetét ő már Pátmos szigetén rabként éli. Ugyanis a római birodalommal ugye az ő hite és a kereszténysége összetűzésbe került, elfogták, lefogták, kivitték Pátmos szigetére. Ha jól emlékszem, akkor itt egy kénbánya volt, de a lényeg az, hogy nagyon, nagyon szélsőséges körülmények között tartják őket, egy nagyon kopár szigetet kell elképzelni a földközi tengeren, és el lehet képzelni, hogy ez az ember, aki a szeretett kapcsolatokból élt, és oda tette a szívét, lelkét a gyülekezetekért, most ott találja magát úgy a semmi közepén. És még autója sincs, és erdeje sincs, és sárga vödörös bácsija sincs. És akkor meglátogatja Jézus, és megjelenik neki. És azt mondja, hogy gyere, innen a Pátmos szigetéről elviszlek téged, és megmutatom, hogy mi van ott, és hát erre írja az ige, hogy nem tudni, hogy testben vagy lélekben-e, tehát hogy szellemileg volt ez az elragadtat, hogy testben-e, de aztán ugye az, inkább úgy mondanám, hogy az értelme, a tudata, a lénye, a személye, az fellátogathatott a mennybe, de nem egy végleges döntésként, hanem az Isten tudta ezt, hogy most neked vissza kell menned, és írd le azt, amit mondtam, és amit láttál. És nem véletlen van ennek a jelenések könyvének a 22. részében, a legutolsó részben, amiről János ír, ott van leírva két fontos dolog, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz ahhoz, amit az Isten beszélt, arra azok az átkok fognak rászállni, vagy beteljesedni. Tehát, hogyha valaki tudatosan elkezdi szabni, változtatgatni az igét, az azt mondja, hogy Istennel száll szembe. Ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én elkezdek vitatkozni a rendőrrel az 50-es táblánál, hogy de szerintem lehet itt 60-nal menni. Akkor úgyis neki lesz igaza. Tehát azt mondja az Isten, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el, ha nem is értitek, ez így van, ahogy én jeleztem nektek.
1: Nem kötődik János evangélium az viszont ahhoz nagyon erősen, amit az imént mondtál, hogy akkor mi a helyzet az apokrif iratokkal, ugye? Igen. Szóval, hogy azért itt vannak olyan érdekes történések, mondjuk igen, akár a Vatikánt illetően, uh-huh, hogy milyen helyzet a Bibliával, az írásokkal, stb. De ez nyilván messzire visz, és ez nem tartozik szorosan János evangéliumához, de remélem, hogy egyszer erről is beszélhetünk majd. Viszont jó, az biztos, hogy János evangéliumát folytatjuk majd a következő epizódjában a Hitem szerintnek. Az első részben János evangéliumáról Révész Lajossal beszélgettem, és vele fogok a következőben is. Lajos a baptista szeretetszolgálat vezető lelkész és a budaörsi kőszikla gyülekezet társ lelkész, egyébként édesapa és nagypapa is, és hát egyik rendszeres látogatója, vagy szakértője, mondjuk így, vendége a Hitem szerintnek. Folytatni fogjuk János evangéliumát. Köszönöm, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Sulyog Tamást. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légi csapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is, a helyi hatóságok szerint 6-an megsebesültek. Véget ért a túszdráma Berlinben, kiszabadították a nőt, akit péntek este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja, a férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Jó mannázás, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Szombat délután 3 óra múlt, úgyhogy kezdjük a kanapét, amiben Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével most a társasjátékok kiegészítőit vesszük elő. Aztán megnézzük, hogy a névtelen levelek írása vajon még előfordul-e a grafológusi praxisban. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írászakértő mesél saját történeteket is. Aztán dr. Németh Csabával beszélgetünk élelmiszermérnökkel arról, hogy mennyire vagyunk tudatosak az élelmiszerek vásárlásakor, a biztonság és a minőség tekintetében. Miley Cyrus kezd most, tartsatok velem itt a kanapéban!
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is a Manna FM-et választottátok. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és kezdjük már is társas játékozással. A kiegészítők hete van ezúttal, mondta nekem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, úgyhogy a társas kiegészítőkről fogunk ezúttal beszélni. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta. Valóban én neveztem el ezt a hetet társasjáték kiegészítők hetének, ugyanis rengeteg friss újdonság jelent meg most kedvenc társasjátékainkhoz, és arra gondoltam, böngészve így az archívumunkat, hogy így az kiegészítőkről ugye összességében nem beszéltünk, és talán így a nyár elején, közepén érdekes téma lehet ez.
0: Mit kell egyébként egészen pontosan érteni a társasjáték kiegészítők alatt?
1: A társasjáték kiegészítők alap esetben azt jelentik, hogy van egy alapjátékunk, egy számunkra kedves társasjáték, de aztán a társasjáték készítők kiadnak egy külön megvásárolható társasjátékot, amely az alapjáték nélkül nem lesz működő, de új alkatrészekkel, új karakterekkel, új kártyákkal, új figurákkal, új kalandokkal, új kihívásokkal, új élményekkel gazdagítják, bővítik az alapjátéknak a világát.
0: Szükségünk van egyébként vajon tényleg a társasjáték kiegészítőkre? Ez egy jó kérdés.
1: Én ezen elég sokat rágódok, de nem tudok teljesen részlehajlás nélkül válaszolni, hogy igen vagy nem, mert bizony egyes társasjátékoknál én magam is társasjáték kiegészítő rajongó és társasjáték kiegészítő vásárló vagyok.
0: Mik lehetnek a kiegészítők előnyei és hátrányai?
1: Fontos, hogy mint ahogy mondtam az elején, hogy alapjáték nélkül nem játszhatóak, feltételezi, sőt alapvetés, hogy megvan a játékosnak az alapjátéka, és szereti, megkedveli ezt a játékvilágot, amivel ő játszik. Óriási előnyként jelenik meg egy társasjáték kiegészítőnél, hogy a játék újrajátszhatóságát növelni tudja, az alapjátéknak az univerzumát, a világát ki tudja bővíteni, és azt ígéri számunkra, hogy gazdagabb, mélyebb játékélményünk lehet egy-egy társasjáték kiegészítő megvásárlásával. Sok esetben a játékos számot is tudja bővíteni egy kiegészítő, esetleg a játéknak a nehézségét is fokozhatja, ilyen például a Pandemic játékcsaládnak a sok-sok kiegészítője, és hogyha nagy kedvelői vagyunk a játék karaktereinek, lapjainak, világának, akkor bizony-bizony nagyon bele tud minket varázsolni a játék meséjébe és a keret történetébe, ilyen például az Everdell cuki állatkáinak világát folyamatosan bővítő és kiegészítők sokasága. És hát, hogyha előnye van egy társasjáték kiegészítőnek, akkor bizony hátránya is tud lenni. Sok esetben megnöveli a játék idejét egy játéknak, és ezt valakik kevésbé kedvelik, hiszen megszerették az alapjátéknak a kis kompaktságát, és esetleg az már nekik nem annyira komfortos, hogy megnő a játékidő. Nem csak a játékidő tud megnőni egy kiegészítőnél, hanem bizony bonyolultabbá is, összetettebbé is válhat a játék. Ez éppen egyébként előnyként is megjelenik, tehát hogy nem minden fekete-fehér egy ilyen előny-hátrány összehasonlításnál, mert valaki éppen az alapjátéknak a könnyedségét nehezményezi, szereti, kedveli, de nem ad neki olyan mélységet, és ezért szeretne esetleg bonyolítani rajta, és ezért szerez be kiegészítőket társasjátékokhoz. Ha pedig több kiegészítőt is kombinálunk, variálunk, akkor a szabályoknak tisztázása, egymással való összefüggése is lehet esetleg hátráltató tényező, hogy gondolt-e a szerző arra, hogy ha ebben a kiegészítőben van valamilyen szabály, az a következő kiegészítőre miként hat. Tehát ezek is sok esetben utána nézést igényelnek a különböző szabály összejátszásokkor.
0: Na hát, hogy mik még a hátrányai a kiegészítőknek, folytassuk akkor innét tovább a beszélgetésünket. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Szombati kanapézás, amiben a társasjáték kapja a főszerepet, hiszen nincs is jobb, mint közös élményeket átélni együtt a szünidőben a családtagokkal. És Horváth Zolival ezúttal a társasjáték kiegészítőkről beszélünk, mert ugye mondta Zoli, hogy egy teljes adást még ezeknek nem szenteltünk, és hát ott tartottunk, hogy előnyök, hátrányok, na hát mik lehetnek még esetleg a hátrányai a kiegészítőknek?
1: A sok kiegészítő használatával megnő nem csak a játékidő, hanem maga a játék előkészítésének és elpakolásának is az ideje, tehát hogy ezeket is érdemes figyelembe venni. Hát egy apróság még, hogy több helyet foglal esetleg a polcon, és hát talán utoljára hozom be a pénzkérdést, ugyanis egy-egy kiegészítőnek nagyon széles körben mozognak az árai, vannak olcsóbb kiegészítők, akár mini kiegészítőként tekintve rá, akár egy komplexebb, összetettebb kiegészítő, mint ahogy az Everdell játékcsaládnál, és a pár ezer forinttól a sok-sok tízezer forintig megjelenhet a szórás társasjáték kiegészítők áránál. És felmerül a kérdés, hogy vajon árérték arányban és élmény, árérték és élmény arányban hogyan tekinthetünk a kiegészítőkre, és hát megint csak hangsúlyozom, hogy nem tudok teljesen objektív lenni, hiszen például én a Carcassonne társasjáték világban nagyon sok kiegészítőt beszereztem, akár hazai, akár külföldi játékos felületekről, sok pici apró mini kiegészítőt, meg nagy dobozos kiegészítőt is, és hát tény, hogyha összeszámolnám, hogy hány forintot fordítottam a különböző társasjátékaim kiegészítőinek a beszerzésére, akkor abból sok-sok új, vadonatúj, új játékmechanizmussal operáló társasjátékot is vehettem volna. De nem biztos, hogy azokat megszerettem volna. Ezeket az általam kedvelt játékokat pedig nagyon szívesen bővítem, és nagyon szívesen merülök el a játék adott univerzumában, történetében, hangulatában, és én éppen ezért bevallom, nem bizonyos játékoknál nem érzem a lelkiismeret furdalást, hogy esetleg bővítem a társasjátékos készletemet kiegészítőkkel.
0: Felsorolnál néhányat, amit nagyon-nagyon szeretsz, mondjuk te kiegészítőstül?
1: Az egyik ilyen játék, amit előbb említettem, a Carcassonne Univerzum. Én itt mini kiegészítőket, óriás térképeket, szezonális kiegészítőket is szereztem be az elmúlt évek során, és hát számomra a gyűjtés élménye, a rajongás és gyűjtögető mód élménye is megjelenik ebben, hogy lehet rendezgetni, pakolgatni, megnézegetni és játszani is ezekkel a kiegészítőkkel. Én ezt nagyon szeretem, illetve a Ticket to Ride vonatos játéknak a kiegészítőit nagyon jó példaként hozom, ugyanis minden egyes kiegészítő térkép egy új játékszabályt is behoz a játék világába, új hangulatot is ad hozzá, különböző tájakra kalauzol el minket, akár legyen az mondjuk Lengyelország, akár legyen az Ázsia, akár legyen a Svájc, akár legyen az Franciaország, vagy éppen a Vadnyugat. Szóval nagyon sokféle hangulatba csöppenhetünk a Ticket to Ride vonatos játékok kiegészítőjével. Jár hozzá egy új térkép, ami egy vagy két oldalas térképet jelent, új célkártyákat természetesen, és ezek a kiegészítők nagyon jól kezelik a játékos számokat is. Van olyan kiegészítő, ami kifejezetten 2-3 személyre szól, és van olyan, ami akár 5-6 fővel is játszható, és ezeket a rajongók nagyon-nagyon kedvelik.
0: Nem mehetünk el az én kedvencem mellett, a Dixit mellett sem, ennek is van rengeteg-rengeteg kiegészítője, de hogy ezek mit tudnak, megbeszéljük nem sokára Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, de előbb még jön az R.E.M. és az Everybody Hurts. Everybody hurts, but sometimes
1: everybody cries. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Köszönöm szépen, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat, és hogy társas játékozhatunk megint együtt így szombat délután Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, ugyanis társas játék kiegészítők a témánk, és hát nem mehetünk el az én kedvenc játékom mellett sem, hiszen a Dixitnek is van rengeteg kiegészítője. Mit érdemes erről tudni?
1: Nem hoz be új szabályokat ehhez a kép asszociációs játékhoz, hanem csak újabb grafikusokat, újabb hangulatukat, újabb belső és külső világokat jelenít meg egy-egy új alkotó szemüvegén keresztül a nagyon-nagyon sokszínű, változatos, szebbnél szebb és szemedgyönyörködtető képek, festmények világa. Én ezért kedvelem például a Dixit kiegészítő paklikat, mert minden egyes új pakli 84 új hangulatot hoz be számomra egy-egy alkotó szemüvegén keresztül. És igen, bevallom, hogy van olyan alkotó, akinek kevésbé vált be számomra a képi világa, de ettől még másnak tetszhet éppen az az alkotói szabadság vagy megközelítés, ami esetleg egy másik rajongónak, például nekem, nem tetszett.
0: Vannak más típusú kiegészítők is, beszélj egy picikét ezekről is.
1: Az ilyen apró kiegészítéseket például már a Carcassonne társasjátékba is belecsempészik, hogy magába az alapdobozba is helyeznek bele modulokat és játszható részeket, mint például a jelenleg elérhető kiadásnál például már a folyó, vagy éppen az apát kiegészítő, vagy éppen a földműves kiegészítő, az külön játszható modulként jelenik meg, illetve az Alhambra társas játéknál is az alapjátékon felül már találunk a jelenleg kapható dobozban különböző mini modulokat, amivel változatosabbá tehetjük az alapjátéknak is az egyébként remek játékélményét, ezért érdemes például az Alhambrát is már kiegészítőkkel is játszani.
0: Azt mondtad ugye, hogy ez a hét azért a kiegészítők hete is nevezted el így, mert csomó új megjelenés van időzítve erre a hétre.
1: Ezt azért mertem így mondani, mert például a Game Club esetében rengeteg kiegészítőt hoztak most éppen a boltok polcaira, és ebből szemezgethetünk most néhányat. Például számomra nagy kedvenc Splendor párbaj társasjátéknak a kiegészítője, a Hamisítók elnevezésű kiegészítője lett elérhető. Számomra a Splendor párbaj kétszemélyes társasjátéka az egyik legjobb, legélvezetesebb kétszemélyes társasjátékként jelenik meg az én világomban. Ez egy 30-40 perces játékidejű 10 éves kortól játszható párbajjáték, tehát egy eléggé konfrontatív társasjáték, de mégis a konfrontáció ellenére nagyon szép asztalképpel és hangulattal bír a játékos számára, mert drága köveket, drága kőkorongokat szerzünk, kártyákat szerzünk meg, tehát hogy nagyon szép, és ehhez a Splendor párbajhoz jelent most meg a Hamisítók elnevezésű kiegészítő, amely új csavarral gazdagítja egyébként ezt a remek kétfő stratégiai társas játékot, amely hangulatában egyébként a reneszánsz ötvösök világába kalauzol el minket. Új nemesek, új kártyatípusok, új korongok érkeznek ebbe a kiegészítőbe, és itt ezek a korongok nem égkövek, csak úgy néznek ki, mintha azok lennének, egyszerű üveghamisítványok, és gyakorlatilag a hamisítókártyák segítségével valódi drága kövekként is felhasználhatóak. A hamisító kiegészítő a Splendor párbajban taktikus élményeket tud behozni, extra csalafintaságokkal. Érdemes a rajongóknak ezt az apró pici kiegészítőt megszerezni és kipróbálni.
0: Na nézzük akkor még, milyen új megjelenésű kiegészítők várhatók a közeljövőben. Ez a témánk Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Kellemes kanapézzel, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM társasjátékos óra, és a kiegészítőkről beszélgetünk Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, mert rengeteg nagyon menő, sikeres játékhoz született kiegészítő már. És akkor ott tartottunk, hogy új megjelenésű kiegészítők, na mi a következő, amit hoztál nekünk?
1: Amit én nagyon-nagyon vártam már a bejelentésétől kezdve, és most rohanok is megszerezni, beszerezni ezt a játékot, és utána a beszerzés után természetesen kipróbálni. A Darwin nyomában elnevezésű társas játéknak is megjelent most a levelezések elnevezésű kiegészítője. Alapesetben a Darwin játékról azt kell tudni, hogy ez egy 2-től 5 főig játszható, 20-30 perces játékidővel bíró, 8 éves kortól játszható, nagyon-nagyon szép asztalképpel rendelkező tablóépítő, igazi jó családi társasjáték. A társasjátékok modern világába remekül bevezető játékként tekintek rá. Nagyon-nagyon kedveljük, és több száz játék alkalom van már a játékkunyhó csapatában ezzel a játékkal, és hát ez a levelezések tulajdonképpen új lendületet ad az egyébként is izgalmas játéknak. A kutatás része Angliába költözik, abba a helyszínbe 1856-ba repülünk vissza, amikor már Darwin Angliában dolgozik, és nem a hajójáról szigetről szigetre, földrészről földrészre járva fedez fel különböző fajokat, hanem már kutatással, levelezéssel, kapcsolatokkal, támogatásokon keresztül halad előre. A kiegészítő egyébként egy Anglia táblával bővíti az alapjátékot, ahol Darwin mozgása hoz új bónuszokat, leveleket és különböző dolgokat. Egyébként a játékmenet változatlan, a játék hossza ugyanaz, mint az alapjátékban, viszont amikor a kiegészítő lapkáiból helyezünk le a naplónkba, a saját tablónkra elemet, akkor a bónuszok is életbe léphetnek. Például a levelezés bónusz borítékjelzőt ad, az osztályozás bónusz pedig más típusú jelzőket hoz a naplóba, és a borítékok felhasználásával korinként egyszer különleges akció is választható. Tehát apróságok, ötletes dolgok, a tematikát, a korszakot bővíti. A Darwin nyomában levelezések kiegészítő azoknak szól, akik egyébként az alapjátékot nagyon szeretik, szeretik ezt a megfigyelős, naplóépítős, kombinációs játékvilágot, szívesen adnának hozzá egy pici csavart, azonnali jutalmakat, új célokat, új kerülőutakat, kapcsolódjanak be a Darwin rajongók a levelezésbe, és bővítsük tovább a Darwin kiegészítővel a kutatásunkat.
0: Akkor jöjjön egy végső gondolat, Zoli, tőled a kiegészítők témájában a társasjátékos rajongóknak itt a Manna FM-en.
1: Rengeteg kiegészítő jelent még meg, például a királyi kombóhoz a törtető tömlőclakó is már itt van, vagy sokunk kedvencének a Harmónia társasjátéknak a Ritmus elnevezésű kiegészítője is boltba került, illetve az Erdő Dartmoor elnevezésű játéknak is jött most kiegészítése. Úgyhogy érdemes keresgélni, nézelődni, hogyha megszeretünk egy társasjátékot, akkor azt hogyan tudjuk bővíteni, hogyan tudjuk mélyíteni, hogyan tudjuk esetleg új élményekkel gazdagítani saját magunkat és játékostársainkat. Keresgéljünk, nézelődjünk a társasjáték kiegészítők piacán is. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk a társas kiegészítőkről, hogy miért jók ezek, mi az előnyük, esetleg hátrányuk, és hogy milyen új megjelenések voltak, vagy lesznek a közeljövőben várhatóak. Ha visszahallgatnátok, a Manna FM podcastjára fogom feltenni ezt a beszélgetést is, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek majd.

0: Névtelen levelek, ez egy izgalmas téma lesz, amivel a következő órában foglalkozunk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Hogy honnan lehet tudni, hogy kik írták ezeket, milyen izgalmas feladatok adódhatnak egy grafológus vagy írás szakértő számára, Pink és a Just Like Fire után fogjuk megbeszélni. Just like fire.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Kellemes, meleg nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztésnek köszönhetően folyamatos. Véget ért a túszdráma Berlinben, kiszabadították a nőt, akit péntek este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja, a férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg fia, Harry herceg és családja. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége Meghan és gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Gyertek velem 4 óra után, és Argyelán Kriszta vagyok, és izgalmas témába fogunk belecsapni dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel, ez pedig a névtelen levelek témája. Pink és a Just Like Fire után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózás, szép szombat délutánt kívánok, ez a 98.6 Manna FM, és benne a kanapét hallgatjátok, amiben dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, és a névtelen levelekről fogunk beszélgetni, ami mindig egy izgalmas téma, és krimikből is akár ismerős lehet a hallgatók számára. Dr. Bézé aláírással írta nekünk egy hallgató, múltkor hallottam egy grafológust valami interjúban, és a névtelen levelekről is beszélt. Szerintem manapság már ez kiment a divatból, maga a kézírás is alig használt dolog, már semmi szükség így a grafológusra.
1: Köszönjük szépen az észrevételt, tisztelt dr. Bézé, úr vagy hölgy vagy úr. A felvetettek terén több gondolatával egyet tudok érteni. Igaza van több dologban, más részeket pedig kiegészítenék. Például jogos, hogy a kézírást kevésbé használjuk, és hogy a névtelen levelek is kimentek a divatból. Mindkettő annyiban igaz, tehát mind a két gondolat annyiban igaz, hogy ezek terén van egy kis mennyiségi visszaesés. De úgy gondolom, hogy úgy teljes a kép, hogyha elmondhatom, hogy nem teljes a megszűnés ezek tekintetében. Mivel a hétköznapi életben szükség van arra, hogy tudjunk kézzel írni, ez így szinte automatikus, hogy azért nem tűnik ez el teljesen, sem maga a kézírás, sem a névtelen levelek témaköre. Igaz, hogy a mai fiatalok, például a Z-generáció, ugye akik 1996 és 2012 között született személyek, akikre a szakmai nyelv tekintetben sokszor felcímkézi ezt a kis jelzőt, hogy a digitális benszülöttek. Tehát ők, az Z-generáció tagjai valóban könnyebben írnak, jegyzetelnek az ő kis okos kütyüjeikre, akár iPodra, iPadre, telefonokra, vagy laptopokra, de a kézírást azért még ők sem felejtették el, és ők sem iktatják ki teljesen. A kézírást még oktatják. A kézírást még használjuk.
0: De mi a helyzet az írásrutinnal, pont azok miatt, amiket említettél?
1: Az írásrutin valóban csökkenhet akkor, hogyha kevésbé gyakran írunk kézzel, de mivel ez egy nagyon automatizálódott, teljesen berögzült mechanizmus, és folytatom is, írásmechanizmus, ezért nem fog teljesen eltűnni az életünkből, azon személyek életéből, akik ezt megtanulták és jól begyakorolták. Tehát ez a digitális benszülött csapat, bocsánat a kifejezésért, ezt más forrásokból olvastam, nem negatív értelemben használom, hanem szakmai értelemben, tehát ők valóban kevésbé használják a kézírást, de a többi korosztály még bőven használja ezt. Ennek van egy teljesen kézenfekvő előnye, nem egyszerű az, hogy kéznél van, mondhatjuk szó szerint, a szószoros értelmében, hiszen gyakran sokkal könnyebb, főleg az idősebbeknek kézzel egy tollat, egy papírt felkapni és így jegyzetelni, mint a telefonra vagy valamilyen gépre írogatni. Tehát mi szakemberek még nem temetjük a kézírást.
0: Akkor kanyarodjunk rá a névtelen levelekre. Vannak még ilyenek, Enikő?
1: A névtelen levelek talán tényleg kimentek a divatból, talán részben ezek is digitalizálódtak, ekkor ugye azt értjük alatta, hogy nem kézírással, hanem valamilyen elektronikus úton vagy nyomtatott formában érkeznek meg ezek a névtelen levelek, akkor ilyen esetekben ennek a megoldása, vagy a mögé nézése, vagy annak felderítése, hogy ki írhatta azt, szakszóval a profilozása, ebből a helyzetből nézve valóban nem kézírás szakértői feladat lesz, hanem nyelvész szakértőhöz tartozó.
0: Na hát akkor innét fogunk tovább menni, mert hogy még a névtelen levelek témájában egy csomó minden benne van, dr. Szőlősi Csomajnikő grafológus, igazságügyi írás szakértő a vendégem.

0: Kanapés óránk van, és benne grafológia itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Névtelen levelek. Remélem senkinek nem volt ilyen élménye, hogy kapott egy ilyet, akár fenyegetőt, akár uszítót is, de izgalmas ezekről beszélgetni, és egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy nem mente már ez a ki a divatból, mert ugye kézírás is egyre ritkább, és hogy így nincs is szükség grafológusra. Na, ott tartottunk, hogy a géppel ért levelek elemzéséhez ugye nyelvészre van szükség, hát akkor ebből következik, hogy grafológusra talán nincs is a hallgatónk szerint sem. Na, ehhez mit szól, Szenikő?
1: Azzal nem tudok egyet érteni, hogy grafológusra így módon nincs szükség. Részint a kézzel írt névtelen levelek is megjelennek még, tehát akadnak. Az én praxisomban azt kell mondani, hogy azért évente néhány mindig előkerül. Ez pedig, hogy a névtelen levelekkel is foglalkozunk, ez egy kriminalisztikai területhez vezet, de nem csak ezen a területen dolgozunk grafológusként, hanem továbbra is alkalmazzuk a grafológiai tudást a pedagógiai grafológia területén, a párkapcsolati területen, illetve a humánpolitikai grafológiai területeken is. Visszakanyarodva a névtelen levelek profilalkotási feladataihoz, igen, ez egy rendkívül izgalmas terület, egyértelműen kriminalisztikai vonatkozásai vannak, hiszen ilyenkor a múltbéli esemény felderítése a cél, egy ismeretlen eredetű kézírásos anyag esetén annak feltárása, hogy vajon ki írta azt, miért írhatta, mikor írhatta, milyen ember lehet az, aki ezt írta. Tehát gyakorlatilag tapogatózás, valamiféle nyomozási segédleti helyzetbe csöppenünk, amikor ilyen feladatunk van.
0: Ez milyen típusú munkája a szakértőnek?
1: Ez egyértelműen az igazságügyi grafológiai vizsgálatok szükségességét és egyben pótolhatatlanságát is illusztráló téma. Akik hallgatnak bennünket itt rendszeresen, ők tudják, hogy mindig el szoktuk mondani, hogy sajnos jelenleg az igazságügyi szakértői területek között nem szerepel a grafológia, tehát jelenleg grafológus szakértői munkát eseti szakértői minőségben tudunk ellátni, pedig egy ilyen helyzet, mint hogy névtelen levél, kézzel írt névtelen levél érkezik, és profilozni szükséges, ez abszolút egy ilyen ide sorolható feladat, és azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz ezt másfajta tudással, más szakterületekről érkező szakértői munkával pótolni. Nézzük meg azért, mert ma is, ahogy említettem, felbukkannak névtelen levelek, céljaik szerint ezek lehetnek zaklató, fenyegető levelek, esetleg lehetnek kifejezetten szexuális zaklatási célzatú tartalmúak, lehetnek rongáló bejegyzések, lehetnek rongáló kézírásos grafikai anyagok, és lehetnek lázító, uszító gondolatokat tartalmazóak, csak hogy néhány példát említsek. A közös ezekben, hogy valaki a névtelenség homályából, a névtelenség védettségéből, tehát fel nem vállalva azt, hogy ő kicsoda, így mondja el, vagy közli, vagy rögzíti írásban az ő gondolatait.
0: Folytatjuk a beszélgetésünket a névtelen levelek témájáról, hogy hogyan és miként tud segíteni az azonosításban a grafológus, hogy mit tud megállapítani egy névtelen levélből. Erre is ki fogunk térni dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, névtelen levél, uszító vagy akár fenyegető, hogy meg lehet-e állapítani az írásból, hogy például ki az, aki ezt a levelet készítette, vagy kellett tőle félni, na ezekre is választ adunk. Jamie Callum és a The Man után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban. A grafológiai óránkban egy nagyon izgalmas témát vetett fel egy hallgatónk, dr. Bézé, hogy van-e szükség egyáltalán grafológusokra a névtelen levelek kapcsán, mert hogy ez már kiment a divatból, és hogy kézzel írni is alig-alig írunk. Ugye elmondanék, hogy ez nem teljesen így van, de egészen pontosan a névtelen levelek fajtájánál tartottunk a beszélgetésünkben, hogy ugye ez lehet akár uszító, akár fenyegető.
1: Gyakran ugye fontos lenne azt megtudni, hogy ki írta ezt, és ilyenkor kezdődik egy nyomozás, általában rendőrségi nyomozás, és hogyha ezt kézzel írták, ezt a névtelen levelet, vagy ezeket a névtelen leveleket, akkor igenis van keresnivalója a grafológusnak, és igenis fontos, hogy grafológiai szaktudású emberhez kerülhessen az ilyen feladat. Ha nem is lehet pontos beazonosítást tennünk, közelítést meg tudunk csinálni, tehát rá tudunk közelíteni arra, hogy milyen típusú ember írta azt az adott grafikai anyagot, hogyha ez kellő bemeneti feltételként szolgál. Ezt a folyamatot hívjuk profilalkotásnak.
0: Mi mindent lehet ilyenkor kideríteni?
1: Ilyenkor ugye feltárható a megfelelő mennyiségű névtelen levél kézírásos anyagából is, a mentális képességek köre, részint a szociális működés, az energizáltság, a munkavégzési jellemzők és az érzelmi működés, és némely helyzetben az én képre vonatkoztatva is lehet valami kis információt kinyerni. Fel tudjuk tárni továbbá az író személy kezességét, hogy a névtelen levelet milyen kézzel író személy írta, illetve esetleges specialitások is kiderülhetnek a kézírásból. Például mire gondolok? Arra gondolok, hogy van-e valami különleges eszköztartása az illetőnek, ami nyomot hagy a papíron, vagy valamilyen különleges írásstandardnek a nyoma benne van abban a kézírásos anyagban. Tehát, hogy például más országban tanult betűtípus lenyomata jelenik meg, vagy megjelenhet például a dadogásnak a nyoma, ami egy speciális helyzet is, rögtön plusz adat a nyomozóknak, vagy megjelenhet a pszichés állapot, az adott személy pszichés állapota, ami szintén egy fontos segítséget adó tényező lehet. Nem tárható fel, de becslést tehető arra, hogy milyen korú, és esetlegesen milyen végzettségű az az adott személy. Azt a hallgatóink már tudhatják, hogy ezt elmondtuk többször, hogy nem tudjuk megmondani, hogy férfi vagy nő írta-e azt az adott írást, mert hogy vannak férfias és nőies jellegű írások. Itt tehát a becslés tehető rá gondolat alatt ezt értem, hogy ezt tudjuk elmondani, hogy férfias vagy nőies jellegű az az írás. A pontos végzettséget szintén nem tudjuk behatárolni, de azért az iskolázottsági szinttel összefügg a kézírás minősége, és ezért lehet valamiféle sávok közötti mozgásteret megjelölni, tehát hogy nagyon egyszerű végzettségű, vagy azért a kvalifikációja az már jobb lehet az író személynek. Tehát tapasztalati tudással ezekre a tényezőkre is tudunk becslést tenni.
0: Na hát innét fogjuk folytatni. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel beszélgetünk a névtelen levelekről. Ha van kérdésetek, hozzászólnátok 0677 1986, ide jöhet SMS, Viber, de hogyha esetleg e-mailt írnátok nekem, azt is lehet argyelen.krisztina@krisztina@manna.fm.hu a címem.

0: kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé és a névtelen levelekről beszélgetünk. Éva írta, hogy mi gyerekkorunkban csináltuk azt a hülyeséget, hogy egymást ijeszgettük ilyen levelekkel, amikben butaságokat írtunk egymásnak. Mai fejjel már azt gondolom, hogy nem kellett volna, akkor viszont jókat derültünk rajta. Na hát ott tartottunk ugye, hogy a névtelen levelek azért nem mentek ki a divatból, bár ritkultak minden esetre. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő is találkozik azért ilyennel a saját praxisában, és ott tartottunk, hogy becslést azért tudtok tenni, akár az illető nemére, akár a végzettségére is az írása alapján.
1: Nehezít ugyanakkor az ilyen névtelen leveles helyzetekben néhány tényező, például az, hogy gyakran speciális íráshordozóra készülhetnek ezek a névtelen írományok, például falfelületekre, táblákra, nagy dobozokra, esetleg a rongáló célzatúak előfordultak szobrokra, tehát valamilyen olyan köztéri elemre, ami nem olyan könnyen vizsgálható írásvizsgálati eszközökkel, tehát ez egy nehezítő tényező továbbá, hogyha torzított írással van dolgunk, tehát hogyha valaki szándékosan elváltoztatja az írását, és nem az a megszokott, könnyed, gördülékeny íráskép áll előttünk. Illetve a harmadik nehezítő tényező, hogyha nagyon rövid a névtelen levél, tehát ha kevés a grafikai anyag.
0: Mindig az a legjobb rész, azt szeretik a hallgatók, és szerintem a legjobban, amikor konkrét eseteket meséltek. Most is tudsz esetleg egy-kettő ilyet hozni a régmúltból, a szakmai praxisodból?
1: Zaklató leveleket szoktak kapni néhányan, vagy hát ilyenekkel találkoztunk már grafológus szakértői praxisunkban. Ilyenkor az a kérdés, hogy a névtelen levél írójától kell-e félni esetleg annak, aki ezt kapta. Tehát, hogy mennyire komoly ez a zaklatás. Ugyanez a kérdés lehet akkor, amikor mondjuk cégvezetők kapnak valamiféle fenyegető vagy zsaroló leveleket. De voltak már olyan ügyeink, amikor erdei kiránduló, főleg női személyek, akiket kifigyelnek, hogy egyedül mennek az erdőbe kirándulni, ott a közlekedési eszközeiken kaptak leveleket, üzeneteket névtelenül. De ennek egyszerűbb példája, amikor fiatal lányok postaládájába dobálnak be névtelen leveleket, ez mondjuk elég gyakori történet, de volt már olyan ügyünk is, amikor orvosokat fenyegettek névtelen levéllel. Szóval ezért ezek még nem teljesen szűntek meg, és így a kérdés feltevőjének válaszként tudom azt mondani, hogy kimentek a divatból, gyakoriság szintjén igen, ezt részben mondhatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen ez egy szerencsés fordulat, de nem tűntek el teljesen. Összességében nekünk, grafológusoknak ez egy érdekes szakmai feladatsor, mindig nagyon különlegesek ezek a névtelen levél profilalkotói feladataink. Nincs mindig visszajelzésünk, főleg, hogyha a rendőrségi nyomozásról van szó, vagy esetleg valamilyen titkos nyomozásról van szó, de bízunk abban, hogy az általunk feltártak, a szakmai segítségnyújtásunk előre viszi azt az adott folyamatot. És vannak azért olyan helyzetek is, amikor van megerősítő pozitív visszacsatolás is, például néhány magánnyomozó használja ezt a tudást, és tőlük azért gyakrabban van visszajelzésünk, hogy sikerült megtalálni, hogy ki is volt az, aki ezt a fajta névtelen levélírást alkalmazta. Úgyhogy köszönjük a kedves kérdezőnek, így tudom összefoglalni ezt a témát.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő volt a vendégem, és dr. Bézének adtunk választ, aki azt írta, hogy hallott egy grafológust egy interjúban a névtelen levelekről is beszélni, de szerinte ez már kiment a divatból, mert hogy a kézírás is alig használt dolog, így hallgatunk szerint semmi szükség már a grafológusokra, ugye ezt azért megbeszéltük, hogy nem egészen így van, visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, hogyha érdekel benneteket, vagy tovább küldenétek valakinek, megtaláljátok majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. 5 óra után is folytatjuk, és arról beszélgetünk majd, hogy egy új, nagyon egyszerű betűrendszer segít eligazodni az élelmiszerek biztonságával kapcsolatban, de hogy ez jó-e nekünk, és hogy mennyire vagyunk tudatosak akkor, amikor élelmiszert vásárolunk, ki fogom deríteni. Birdy, Keeping Your Head Up, ez pedig már az óra első dala lesz.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Reklám hangzott el.
6: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel, ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1.700.000 ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt.
1: Időjárás.
6: Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Legyen finom, legyen egészséges, legyen biztonságos és jó a minősége. Talán ezek a legfontosabbak az élelmiszerekkel kapcsolatban, de honnan tudhatjuk mindezt egy mondjuk előállított, ultrafeldolgozott élelmiszerről? Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel fogok beszélgetni hamarosan a Manna kanapéban, de előbb jön Birdy és a Keeping Your Head Up.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, jó rádiózás, szombat délután van, és a beszélgető partnerem dr. Németh Csaba élelmiszermérnök itt a kanapéban, mert hogy arról beszélgetünk, hogy mennyire fontos az, hogy amit a gyerekek vagy a családtagjaink elé teszünk az asztalra élelmiszer, az legyen egészséges, biztonságos, hogy mennyire vagyunk tudatosak egyáltalán ebben a kérdésben. Na, azt hiszem, érdemes lenne ezzel kezdeni a beszélgetésünket, Csaba.
1: Én úgy gondolom, hogy a biztonság, a tudatosság, a biztonság és a minőségbe talán kicsit ketté választható, és mindenképp elmondható azért, hogy mind minőségben, mind biztonságban, hogy sokkal tudatosabbak vagyunk szóban, meg beszélgetésekben, mint amikor tényleges döntéseket kell hozni. Tehát gyakran mondjuk egy bolti élelmiszerrel szemben olyan elvárásaink vannak, hogy ilyen higiéniai feltételek teljesüljenek, amik akár tényleg nem is elválhatók egy élelmiszertől. Ott ugyanakkor meg, hogyha leesik egy párizsi darab a földre, akkor jönnek az 5 másodperces szabályok, tehát ugye mindenképpen az ember egy nagyon összetett gondolkodási rendszerrel bír, tehát nagyon változatos a hozzáállásunk mindenhez.
0: Történt egyébként ebben a tekintetben változás az elmúlt évtizedekben, és ha igen, akkor mi lehet ennek az oka?
1: Én úgy gondolom, hogy arra próbálja inkább felhívni az élelmiszeripar, és egyébként úgy, hogy van az ezt támogató környezet a figyelmet, hogy minél inkább megkönnyítse a vásárlóknak a döntését. Tehát ugye, hogy illetve az, hogy hogyan kell, hogy hogyan érdemes viselkedni, hogyan érdemes élelmiszert választani. Tehát ugye nagyon sok ilyen rendszert is dolgoz ki erre a különböző rendszereket is dolgoznak ki ebből a különböző országokból. Aki ismertes, az a brazil, ilyen Brazíliából származó rendszer, amikor arról beszélünk, hogy milyen a feldolgozottsági szint, tehát hogy élelmiszer alapanyag, vagy feldolgozott, és ott az ultra feldolgozott, de ugye vannak olyan módszerek is, amikor táblázatokkal, vagy akár egy-egy betűjellel könnyítik meg a fogyasztók döntéseit.
0: Ez a betűjeles rendszer, ami segít eligazodni, hogy melyik élelmiszer mennyire biztonságos, egészséges, ez mit takar pontosan?
1: Ez a Nutri-Score rendszer, igen, ez Franciaországból eredon is származik, ennek a minősítő testülete, és itt az a lényeg, hogy gyakorlatilag 5 betű segítségével tudjanak segítséget nyújtani a fogyasztók számára, hogy mennyire támogatja, vagy kevésbé támogatja az egészségét az élelmiszer. Így gyakorlatilag minden élelmiszer 100 grammjára vagy 100 ml-re vonatkozóan kap egy értékelést, és ez gyakorlatilag egy olyan számértéket ad, ami besorolja A, B, C, D, E osztályba adott élelmiszert, mondom, hogy 100 grammra vonatkoztatva, és az az inkább minél jobban, de szerintem teljes mértékben támogatja a fogyasztással az egészségünket, az F-ban pedig a legkevésbé. Tehát ez alapján tudnak könnyen választani a fogyasztók. Egyébként plusz pontot, azt arra kap egy élelmiszer, hogyha magas a fehérje tartalma, magas a rost tartalma, gyümölcsöt, zöldséget tartalmaz. Negatív pontot pedig akkor kap, hogyha magas a cukortartalma, a sótartalma, a telített zsírsav tartalma, ez üdítők esetében mondjuk édesítőszer tartalmaz.
0: Na hát szeretném, hogyha példát is hoznál nekünk erre, hogy melyik élelmiszer kategória tartozik mondjuk az A csoportba, melyik az F-be. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a beszélgető partnerem a Manna kanapéban.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, nem kell átböngészni mondjuk az összetevő listát egy élelmiszernél ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy mennyire biztonságos és jó minőségű. Van már erre egy nagyon egyszerű betűrendszer is, erről beszélgetünk dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel. És akkor ott tartottunk, hogy hoz nekünk példát is, légy szíves, hogy melyik tartozik például a legjobb, az A betűs besorolásba, és melyik élelmiszer a legrosszabba.
1: Éppen itt van a A-ba, talán egyik legjobb a tojás, ugye, aminek nincs cukortartalma, magas a fehérje tartalma, de egyébként ide soltok a paradicsom, vagy az alma, tehát tényleg ezek a friss gyümölcsök, ezekből készítettek akár szájtmányok, és valamelyiknek a szájtmányok, hogy magas a cukortartalma, tehát az kevésbé, tehát inkább a friss zöldségeket, gyümölcsöket említeném, de akár a húsféléket is, ugye például a F-ben meg abszolút ezek a nagyon sok cukrot, gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó mondjuk édesipari termékek, mondjuk egy cukorka. Egyébként érdekes azért, hogy itt is osztályozva van, hogy milyen kategóriába tartozik az élelmiszer, és rendben mindig a legjobb példa szokott lenni az olívaolaj, ami ugye mindig finomítják ezt a rendszert, és alapjába véve gyakorlatilag egy egészséget kevésbé támogató élelmiszernek volt elkönyvelve a skála első rendszerébe, hiszen 100 ml olívaolaj, az akármennyire is úgy tekintjük az egészséget támogató élelmiszer, de szinte csak zsírból tevődik össze, tehát magas energia zsírtartalma van, viszont most már kategóriákra sorolják, és az olívaolajnak is van egy kedvezőbb besorolása. Vagy például az alkoholokat, mivel azok abszolút nem támogatják az egészségünket, az alkoholistok, ott abszolút nem soroljuk semmilyen kategóriába.
0: Mik a tapasztalatok egyébként Franciaországban, ugye onnét indult ez a Nutri-Score rendszer?
1: Hát én úgy gondolom, van a vásárlók egy réteg, abszolút ezt figyelembe veszi, és próbál tudatosan tájékozódni arról, hogy ez mit is jelent. Bár mondom, itt azért nagyon oda kell arra figyelni, hogy 100 ml-re vonatkozik, vagy 100 g-ra vonatkozik, tehát mondjuk hiába kap egy nagyon rossz besorolás, mondjuk egy aroma, akkor gyakorlatilag abból mondjuk két cseppet használunk, és hiába kap egy kedvező besorolás, mondjuk egy édesipari termék, amiből amikor elfogyasztunk 200 g-ot, tehát valamilyen szinte ezt a támogató rendszer, de mégiscsak a tényleges döntést, azt, hogy mennyit fogyaszthatunk, azokat nekünk kell meghozni, de ez mindenképpen segítségünkre van. Tehát akkor azt is el lehet mondani, hogy érdemes a magát a kosarunkat figyelni mondjuk egy vásárlásnál, hogy nem történik semmi sem, mert nem egészségtelenek azok az élelmiszerek, amiknél egy hátrépsorolt besorolást kapnak, viszont az akkor járunk a legjobban, és erre figyelnek, hogy a kosárban minél több olyan élelmiszer legyen, ami az egészségünkre pozitív hatással van. Tehát a tudatos fogyasztók szerintem igen ezt figyelembe veszik ma már.
0: Na hát érdekes, hogy mi kell esetleg ahhoz, hogy egy ilyen rendszer teljesen elfogadott és ismert váljon mindenki számára. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgetünk itt a Manna kanapéban, és vissza fogunk még térni. Ha van kérdésetek, akkor azokat is fel fogom tenni Csabának. Írjatok nyugodtan, SMS Viber 0677 1986.

0: első ránézésre, hogy mennyire megfelelő és biztonságos a családunk számára az adott élelmiszer. A The Joker és a Steve Miller Band után fogjuk folytatni a beszélgetést Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy ti is a kanapéban itt vagytok velem, ez a 98.6 Manna FM, és a beszélgető partnerem dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, és hát a Nutri-Score rendszerről beszélgettünk, ami Franciaországból indult, és egy-egy betűjellel segít eligazodni, ránézünk az élelmiszerre, ott van, hogy A, és akkor tudjuk, hogy ez a legmagasabb minőségi biztonsági mutató. Na de mi kell ahhoz, hogy egy rendszer teljesen elfogadottá váljon, vagy egy ilyen típusú rendszer elfogadottá váljon?
1: Szerintem egyfelületileg a minél inkább a tudatosság, tehát ugye az, hogy gyakran elmondjuk, hogy milyen fontos az egészségünk, és hogy tényleg olyan élelmiszereket választunk, amik jó hatással vannak az egészségünkre, vagy legalábbis nem rontják az, ugyanakkor gyakran nem ez szerint hozzuk meg a döntést, tehát tényleg, ha belegondolunk akár melyik, vagy a legtöbb cukrászdába is, ha elmegyünk, bár mondjuk itt ez csomagolt élelmiszerre vonatkozik, és egy alapvető cukrászdába nem láttunk ilyen Nutri-Score besülást, de mindig van lehetőség szinte gyakorlatilag magas gyümölcs tartalmú, alacsony kalóriatartalmú ételek választására, és sajnos nem mindig ez alapján cselekszünk, hiszen az adott pillanatban inkább az ízlésünk dominálja az adott döntést.
0: Vannak más típusú rendszerek is egyébként, amik segíthetnek ebben a kérdésben?
1: Igen, tehát gyakorlatilag ez egy elmondható, hogy még nincs egy egységes kifolyó rendszer, ami kötelező lenne az összes gyártó számára, tehát gyakorlatilag ezek most jelenleg opcionálisan választható, hogy ki milyen jelölést, vagy egyáltalán feltesz-e valami jelölést. Ugye van ez a Nutri-Score rendszer, amikor betűkeresőjükben van, amikor arról beszélünk a feldolgozottság szintje, tehát ugye ez amikor gyakran halljuk, hogy ultrafeldolgozott élelmiszer, ez is egy besorláshoz tartozik, de ugye van egy olyan rendszer is, az is gyakran találkoznak a fogyasztók, amikor a napi ajánlott bevitelre vonatkozva kapunk ugye, értékeket, tehát ugye mondjuk van egy üdítő étel, és akkor rá van írva, hogy a ajánlott napi bevitel az 250 milliliter, és ez az ajánlott napi szénhidrát fogyasztásunk, fehérje bevitelünknek és egyéb paramétereknek mennyire fedezi. Én úgy gondolom, hogy mindegyik rendszer egyébként nagyon pozitív, tehát hogy támogatja a fogyasztókat. Nyilván talán a Nutri-Score-nak azért kapott nagyobb figyelmet, meg talán azért is használják többen, mert tényleg a nagyon egyszerűen értelmezhető, és tényleg úgy van, hogy sokkal reálisabb, hogy ezt a betűt elolvassuk a csomagoláson, mint az, hogy elemezzük a táblázatot mondjuk vásárlás folyamán.
0: Azt gondolom, hogy nagyon szépeket mondunk, meg elméletben nagyon jól működik ez, de hát amikor ott állunk a polc előtt, akkor nagyon árérzékenyek vagyunk, hogy a gyerekeknél például hogyan lehet a nevelésben erősíteni ezt a tudatosságot az élelmiszerbiztonsággal, minőséggel kapcsolatban, erre is még ki fogunk térni dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, 98.6 Manna FM életörömzene. Élelmiszerbiztonság, válasszuk azt az élelmiszert, ami számunkra a legmegfelelőbb, és hát a Nutri-Score rendszer ebben segít eligazodni, ami Franciaországból indult, és betűjelekkel mutatja meg, hogy az A kategóriába tartozó a legbiztonságosabb és a legjobb minőségű is. Na de hát azért valljuk be, hogy árérzékenyek vagyunk elsősorban, és amikor a valós döntést meg kell hozni, akkor inkább az ár az, ami sokat nyom alatba. Lehet ma Magyarországon olcsón, könnyen étkezni egészségesen?
1: Én úgy gondolom, hogy amikor úgy arról beszélünk, hogy túl drágábbak az élelmiszerek, akkor azt is el kell mondani, hogy mi magyarok, magamat is beleértve, több energiát viszünk be, mint amennyire szükségünk lenne általában. Tehát ez egy, ugye az egész ugye, lakosságot nézve, tehát akár meg lehetne azt, hogy egy picivel jobb minőségű élelmiszert vásárlunk, és abból egy kicsivel kevesebb energiát viszünk be, és akkor gyakorlatilag a minőség és energiabevitel is jobb lenne. De igen, tehát ez elmondható, hogy a legtöbb élelmiszer sajnos a drágább, az egy magasabb kategóriát jelent. Tehát van, amikor az élelmiszerkönyvre is fel is hívja a figyelmet, vagy támogatja a döntésünket. Most erre egy ilyen példát tudnék mondani, mint amikor a 2000 forintos ilyen virslit vásárlunk, vagy pedig a 300 forintos húspálcikát, vagy valamilyen pálcikát, akkor ugye hogy gyakorlatilag maga a jelölés is felhívja rá a figyelmet, hogy milyen minőséget fogunk vásárolni. És igen, a magasabb áru termékeknek általában, persze néhány kivételtől eltekintve kedvezőbbek a egészséget támogató tulajdonságai, tehát magasabb a fehérjebevitel és kisebb mondjuk a szénhidrátbevitel.
0: Beszéljünk egy picit a gyerekekről is. Vannak próbálkozások egyébként, például, hogy a nevelésben hogyan jelenjen meg ez, hogy ők már sokkal tudatosabbak legyenek nálunk?
1: Abszolút vannak, és én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, hogy általában a statisztikában ezt szokták mondani, hogy azok a gyerekek vannak felnőtt korukba színházba járni, akiket már gyerekként is elvittek, és a szülők is ilyen szeretik, tehát megszokják ezt a dolgot. Én ugyanúgy gondolom, hogy ez a táplálkozásban is így van. Tehát ott, ahol a szülőknél a reggelinél ugye a friss gyümölcsök, zöldségek fogyasztása, egy kis proteindús feltétel, mint akár tényleg főtt tojás, csirkemell, egy jó minőségű virsli, ezt látja a gyermek, akkor gyakorlatilag ezt a példát fogja követni. Hát a dietetikusok ugye azt szokták tanácsolni, hogy mindig egy nagyjából egy öklünknyi friss zöldséggel indítsuk a napot valamilyen protein dús kiegészítéssel, és ezt akár ötször is ismételjük meg a nap során. De egyébként vannak egyéb ilyen kezdeményezések is, pont amikor van ilyen, hogy a friss gyümölcsök, zöldségek hete, vagy akár tényleg különböző egészségtámogató ételekre figyelmet felhívó rendezvények. Szerintem ezek mind hasznosak a gyermekeinknek, hogy példát mutassanak.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgettünk itt a Manna kanapéban. Az élelmiszer választásnál már sok minden segíthet bennünket, hogy valóban tudatosan jó minőségű élelmiszereket tudjunk választani, például ilyen a Nutri-Score rendszer is, ami betűjelek szerint osztályozza az ételeket. Hogyha van kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban, nyugodtan feltehetitek ezt is, de visszahallgatható lesz ez a beszélgetés is, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on. I don't

0: forget you. Véget ért a szombati kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, izgalmas 3 óra volt, a társasjátékok kiegészítőiről beszélgettünk először Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, aztán megnéztük, hogy milyenek a névtelen levelek, és hogy mit tud mondani az írójukról például egy grafológus szakértő, az utolsó órában pedig az élelmiszerbiztonság volt terítéken dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel. Holnap is jövök majd 3 órától, tartsatok velem, akkor is segítünk abban például, hogy nyaralás alatt ne ugorjanak föl azok a bizonyos jól ismert plusz kilók. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, Argyelen Krisztát hallottátok, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. Az elmúlt 2 napban szintén csaknem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1 700 000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt.
2: Időjárás.
5: Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: CrossGPS.
2: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: CrossGPS.
6: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Agrármérnökként végzett, de nem növényorvos lett, nem ment tovább a mesterképzésre. Stewardess lett a hölgy, a vendégünk, aztán TikToker, TikTokerből meg az ország egyik legismertebb és legelismertebb hölgye, influencer hölgy. Egy jászlány, ez a cherry on the cake, nekem ez fontos, mert én is jász vagyok. Hello, Sápi Vivi, köszi, hogy itt vagy.
7: Sziasztok, én köszönöm a meghívást, meg ezt a kis bemutatást is. Mindig meglep, hogy ennyire jártas valaki így velem kapcsolatban, vagy hogy ennyire utána jártok. Szóval ez megtiszteltetés. Hát,
8: ő egy konzervatív műsorvezető, aki én igen. Szeret felkészülni rendesen.
6: Mert meg kell, én a szakmát is megtisztelem, meg a vendéget is megtisztelem. Így is vannak olyan részek, amikor rácsodálkozom, mert anélkül meg nincs értelme igazán szerintem, hogyha az ember túlkészül, mert régen túlkészültem, de most nem, most elég a felkészülés, és nagyon örültem ennek, amikor megtudtam, hogy te is egy vidéki lány vagy. Ráadásul te Jászberényben születtél, én mondjuk Szolnokon, de nagyon szereted azt a vidéket, azt tudom rólad.
7: Igen, igen, gyakran látogatok haza anyukámékhoz, én Szolnokon jártam főiskolára egyébként.
6: Igen, tudom. Igen.
7: Én nagyon szeretem tényleg ezt a környéket, és szívesen látogatok mindig haza, mert valahogy mindig olyan emlékeket ébreszt fel, ami így egy olyan érzést, ami hiányzik így a hétköznapokból.
6: Igen, igen. Lassúbb az a vidék, sokkal emberközpontúbb, ugye?
7: Lassúbb, igen.
6: Na, amit még felírtam rólad. Volt már az év TikTok videósa ez a lány, volt az év influencere is, és 2024-ben, ez óriási, az RTL Starbox című műsorában a könnyű súly kategóriát megnyerte úgy, hogy 4-es volt tesiből. Miben? Kész? Ezt nem értem. Nem értem, de gratulálok.
7: Hát köszönöm, ezt én sem értettem. Egyébként a rokonom volt a tesi tanár, és mindig magasabb elvárások voltak felém testnevelés kapcsán. Mindent megcsináltam, szekrényt ugrottam, mint a fiúk, tényleg kézen álltam, fejen álltam, és semmi nem volt elég, úgyhogy az gyerekkoromból, köszönj, hogy felhoztad, ez egy tök nagy trauma.
8: Most, hogy kiköszönheted, hogy végül megnyerted a búzgálatot.
6: Most mit mond ez a tesi tanár a Viviről, hogy feljutott a világ tetejére?
7: Nem tudom, nem tartjuk a kapcsolatot, de kíváncsi lennék, hogy mit szól hozzá. Valahol szerintem ez is benne volt így a legfőbb motivációk között, hogy megnyerjem ezt a műsort, hogy bizonyítsak, hogy nem vagyok én 4-es tesiből. Nem.
6: Egy nagyon szívos, nagyon kitartó csaj vagy, de ez arról is szól, hogy mi jászok, ugye ez egy belső iráni népcsoport, a jazidik, az összetartásról, a szívosságról, a kitartásról, a nagy munkabírásról, és azért a konokságról is híresek vagyunk. Tulajdonképpen ez egy jellemrajza a Sápi Viviről, ugye?
7: Abszolút, teljes mértékben. Amit én így a fejembe veszek, általában senki nem állít meg, úgyhogy nagyon magas vagyok.
8: Ez tényleg egy ilyen etnográfiai.
6: Ez abszolút jellemző. Abszolút az, mikor megtudtam.
8: Én is ismertem, voltak jász barátaim, és hasonlóak, igen, igen.
6: És tudod, ki ült még itt jász azon a széken?
7: Na?
6: A Rost Andrea művésznő, operaénekesnő, kormánybiztos, anyai ágon ő jász kíséri. Uh-huh. Szóval, na ő is aztán konok és szívós és kitartó, átmegy a falon is, megtette, hála Istennek.
7: Meg valahogy van bennünk egy ilyen összetartás, szóval akárhol megkalom, hogy Jászapáti, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány, így mindig megörül az ember a másiknak, igen. Hogy egy helyről származunk, és így ez ad egy tök jó érzést.
6: 2015-ben a Jászok világtalálkozója óriási rendezvénynek az Én falum Jászfalsószentgyörgy adott otthont, és én voltam az egyik műsorvezető. Ha legközelebb is hívnak, mert már esedékes, én meg téged hívlak.
7: Jó? Ott a helyem, hogyha valahol nem éppen a nagyvilágot járom, nagyon-nagyon szívesen.
6: Igen. Nagyon, nagyon tömény 3 évtized van mögötted, Vivi. Ez az indulás, ezek a jász gyökerek azt hiszem, hogy segítették, hogy te ne csak túléld, hanem profitálj is azokból a nehézségekből, amiket el kellett szenvedned, hiszen nagyon, nagyon nehéz kisgyermekkor, édesanyádék válása, sőt már ilyen fiatalon te is túl vagy egy váláson. Na de ennek ellenére én beiratkoznék hozzád mosolytanfolyamra. Nem tudom, hogy te honnan merítesz ennyi derűt. Te most komoly, ez a legrosszabb riporteri kérdés, hogy mi a titkod, de itt most ez ül. Hát ez hogy lehet ilyen derűsen hozzáállni az élethez?
7: Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és érdekes, hogy felhoztad a témát, mert egyébként vannak emberek, akiket pedig pont ez zavar, mert egyszerűen nem értik, és frusztrálja őket a másik boldogsága. És beszéltem már erről egy másik műsorban, és mindig ezt tapasztalom, hogy vannak, akik hozzám hasonlóan ilyen pozitívan állnak az élethez, igen. De az embereknek a nagyon nagy része, sajnos azt tapasztalom, hogy frusztrált, amikor azt látja, hogy a másik boldog, mosolyog, sikereket ér el, és én valahogy ezt a mentalitást próbálom így a tartalmaimmal is terjeszteni, hogy azért élünk, hogy élvezzük. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon nehéz egyébként a hétköznapokban is így azt érzem, hogy megvan mindenem, nagyon hálás vagyok mindenért, magamnak teremtettem meg, amire tök büszke vagyok, viszont azt érzem, hogy hiába van meg minden, egyre nagyobb a hiányérzet bennem azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan minden egyes nap azt érzem, hogy harcolok így a saját közegemmel, és ez nem a social médiáról szól, hanem akár, hogyha bemész egy kisboltba, én nem azt a mentalitást érzem, amit szeretnék visszakapni, mert én nem ezt adom, és nem is, nem az jön vissza, amit én adok kifelé.
6: Hát volt itt már vendég, a Babarczi Eszter, aki a kedvesség forradalmát indította el online, és az egyetemi hallgatói között, te meg akkor legyél a mosoly forradalmára. És én tényleg szeretnélek téged követni ebben. Egészen döbbenetes ez az életút, amit az elmúlt pár évben végigjártál. Talán a Hevesi Tamásnak mesélted, hogy 15-20 ezer követőd volt, és akkor két nap alatt egyszer csak azt láttad, hogy 250 ezeren követnek már. Most meg már 850 ezer fölött van a követő táborod TikTokon. Hát én nem tudom, hogy mentálisan hogy lehet ezt rugalmassággal bírni. Te folyton ott vagy, tehát abból élsz, ott élsz, és abból élsz, és én nem tudom elképzelni, hogy van olyan pillanat, hogy nem jár az agyad azon, hogy mikor milyen videót lehetne abból készíteni, például mögötted van egy hatalmas kaktusz, és mennyire jó helyszín, és akkor én most itt bejelentkezek. Hogy lehet pihenni ebben az életformában, megtöltődni?
7: Sehogy. Nincs igazából olyan pillanat, amikor nehezen járna az agyam, viszont számomra már ez a munka is valahol egy kikapcsolódás, amikor én mondjuk otthon videót vágok, és ezt általában éjszaka szoktam tenni, mert akkor jönnek így az inspirációk, akkor érzem magam így kreatívabbnak, ilyen éjszakai bagoly vagyok, és valahol munka is, de valahol ki is kapcsol, szóval én úgy érzem, hogy pont ez az a munka, ami egyébként sokak szerint nem munka, erről is érdemes lenne, hogy beszélni többet, pont ez az a munka, amivel azt érzem, hogy ki tudok teljesedni a kreativitásom terén, és valahol mindig ezt kerestem, tehát én nagyon-nagyon sokáig kerestem így az életutamat, hogy milyen irányba szeretnék menni egyáltalán, mi legyen a továbbtanulásom célja, szóval én teljesen tanástalan voltam, én az a lány voltam, aki folyamatosan full maximalista, mindenből ötöst akarok, bele vagyok betegedve, zokogok otthon, hogyha tesiből négyes kapok, és viszont nem tudtam eldönteni, hogy mi az az egy dolog, kiválasztani, hogy mi az az egy dolog, ami érettségi után engem annyira érdekel, hogy én abban tudom elképzelni a következő éveimet, vagy évtizedeimet, mert azért nagyon sokan beleragadnak egy életbe, vagy életen át, abban a szakmában, amit választanak, és nekem ez akkora nyomás volt, és egy teljesen szerencsés véletlennek köszönhetően találtam meg, vagy talált rám ez az életút, és ebben tudom most életemben először igazán kiélni a kreativitásomat.
6: Ugye ez a pandémia idején történt, amikor elkezdted ezeket a videókat gyártani. Na de mi van az agrármérnök, a növényorvos múlttal és vágyakkal? Valaha vissza fogsz te szerinted térni, vagy maradsz a kreatív hobbi munkában?
7: Igazából nem nagyon sokszor, de többször volt olyan, mondjuk a repülésnél is volt egy olyan időszakom, amikor arra vágytam, hogy jó, én úgymond normális hétköznapi munkát szeretnék, egy hétköznapi élettel, hétfőtől péntekig, 8-tól 5-ig, és én arra vágyom, legyen hétvégém, legyen szülinapom, legyen karácsonyom, ne legyen beosztva egy hónapra előre a munkám, vagy a napjaim, ne legyen olyan, hogy készenlétben állok és ugranom kell, de rájöttem egy két hónapnyi irodában töltött időszak után, amikor bámultam a repülőgépeket az ablakból, hogy nekem nem való ez az élet, hogy én jelenleg teljesen őszintén kijelenthetem, hogy többet dolgozom, több munkaórám van egy napban, mint bármelyik más munkám során a tartalomgyártás kapcsán. Viszont ez az elmondhatatlan, ez a szabadságérzés, ez egy elmondhatatlanul értékes dolog számomra, amit így nem adnék semmiért.
6: Megvédhet ez téged a kiégéstől, hogy ennyire élvezed a szabadságot?
7: Szerintem már így nem lehet felkészülni. Lehet, hogy nekem is lesz egy olyan időszakom, amikor abszolút nem vágyom arra, hogy videókat készítsek. Vannak olyan napok, amikor nagyon nem esik jól magamat videózni, nem érzem. De nyilván, hogyha vannak elvállalt munkák, akkor én tartom a határidőt, és ezeken nem szeretem ezeket halogatni. De nem rettegek ettől, hogy mi lesz majd egy év múlva, vagy öt év múlva. De szerintem egy olyan időket élünk, hogy egyik napról a másikra történhet valami, és nekem ez bebizonyította a pandémia, tehát én abszolút el tudtam volna magam képzelni légiutas kísérőként, akár nyugdíjas koromig, tehát én imádtam, én imádok emberekkel dolgozni, imádtam azt az életformát, de itt van a példa, hogy egyik napról a másikra vége szakadt, és így jött nekem a tartalomgyártás, hogy én nagyon-nagyon sokszor a nehéz élethelyzeteket többnyire humorral próbálom kezelni.
6: Ezt is meg fogom tanulni, amikor majd megyek hozzád erre a mosolytanfolyamra. Jó, nem viccelnek, Tomi, mindjárt adom a szót, csak annyira motoszkált.
8: Nem kell, ez egy női beszélgetés,
6: te meg jól hallgatsz. A veled kapcsolatban engem nagyon érdekelt, már hónapok óta figyellek, hiszen beszélgetünk arról, hogy téged is, veled is szeretnénk interjút készíteni, hogy ebben a társadalmi politikai klímában, ami Magyarországot jellemzi az elmúlt fél évben, te hogy bírtad ki, hogy nem álltál át, vagy nem álltál egyik táborba sem? Tehát nem volt politikai, közéleti megnyilvánulásod, még egy picike sejtetés sem, akármit néztem, nem találtam. Hogy lehet ezt kibírni?
8: Az influencer Jamborin a Városligetben, ahova én is elmentem, ahol a politikai...
6: No, ezt nem tudtam, hogy ott... Ez mondjuk oké.
8: Szelfizgettünk is közösen.
6: Oké, de a tartalomgyártásban nem? Tehát
8: nem, de hát azért a szimpátia ott volt.
6: Oké, de na, hogy bírtad ki?
7: Hát te egy intelligens hölgy vagy. Nem követted elég figyelmesen tartalmaimat voltak, főként így a választásokat megelőző pár hónapban. Én nagyon-nagyon sokáig figyeltem arra, hogy ne legyenek, mert őszinte leszek, nagyon féltem a következményeitől. Tartalomgyártóként minden egyes, vagy hát a legtöbb nagyobb cég, márka nagyon-nagyon tartózkodik ettől, és nagyon szigorúan veszik, és valahogy én mindig olyan munkákat találtam az életem során, mondjuk a repülésben, és én nagyon kellett figyelni ezekre a céges policykra, mert súlyos következményeik vannak. És itt tartalomgyártóként is nyilván a megélhetésen forog kockán, attól függően, hogy én miket osztok meg saját tartalomként, és nagyon, nagyon féltem tőle, viszont eljött nálam is az a pont, amikor azt éreztem, hogy valamilyen kreatív úton, módon muszáj állást foglalnom, és ne tudd meg, hogy milyen fejtörésekben voltak posztjaim ezzel kapcsolatban. Konkrétan volt Instán olyan posztom, hogy csak azért mentem le Szolnokra a Tiszapartra, hogy kirakjak sztorit azzal a hely meghatározással, hogy Tiszapart, és aláraktam a Tavaszi Szél című.
6: Ja, mondjuk ez egyértelmű, én akkor lemaradtam.
7: Igen, de figyeltem arra, hogy kijátszom egy picit a rendszert, hogy ne tudják azt mondani, hogy na, én most egy nagyon határozott politikai állásfoglalást tettem, és emiatt sajnos nem folytatjuk az együttműködést. Volt együttműködésem egyébként, egy 4 éves együttműködés, aminek vége szakadt, nem lett kimondva így egyenesen, pedig én az egyenes kommunikáció, az őszinte kommunikáció híve vagyok, nem lett kimondva, tehát ezt nem mondhatom, hogy amiatt, de érződött, hogy nem volt szimpatikus az például, hogy én virágot ültettem kátyúba. Tehát, hogy ezzel is az aktuális hatalmon lévő rendszert kritizáltam, a közutak minőségét.
6: Milyen elegánsan mondjuk.
7: Elegánsan, vicces formában, nem hangzott el semmiféle pártnév, de azért nyilván utalás volt arra, hogy hát ez így annyira nem élhető, és nem jó irány. És kaptam rá utalást, hogy hát annyira nem volt szimpatikus ez a tartalom, majd hirtelen a egyik napról a másikra megszűnt a szerződésem. Úgyhogy... igen.
6: Aha, bölcs vagy. Képzeld el, Tomi, azt hallottam a Viviről, hogy elindult a spirituális útkeresésben. Nem tudok részletet, de azért is hívtuk ezt a lányt, hogy erről is beszélgessünk, mert mi köztudottan hívő emberek vagyunk, és Máté kollégánk elkapott egy posztot, hogy te Vegasban lapozgatod a Bibliát. Hát mit találtál abban?
7: Hát igen, ez nem éppen a spirituális oldaláról szólt ez a poszt. Én Vegasban, sőt az amerikai utazásom során nagyon-nagyon különböző helyeken fordultam meg. Életemben nem, nem gyakran mondhatom, hogy átlépem a komfortzónámat, mert szinte nincs is olyan, már így a sok utazás miatt, tehát, hogy nekem nem létszükségletem az, hogy ötcsillagos szállodákban szálljak meg, sőt, nekem az élmény, hogyha van benne valami kis izgalom, és hát ebben volt egy csöpnyi izgalom, mert az 51-es körzet közelében nem sok lehetőség van sem szállásra, sem étkezésre, sem semmire gyakorlatilag, és egy útszéli motelban szálltam meg, ami nagyon para volt. Tehát, hogy maga a tematikus szobák voltak, Alice Csodaországban macska vigyorgott rólam a plafonról, ilyen varázsgombák a falon, ilyen tüzet okádó sárkány, a fantasy elnevezésű szobát kaptam, és amikor oldalra néztem, volt egy ilyen eléggé agyonlapozott, ilyen elég megviselt állapotban lévő biblia, ami így még kicsit fokozta így hozzáadott a hangulatához ennek a szobának, és ennek kapcsán ennek kapcsán jelent meg a tartalmaimban.
8: Lehet, hogy a sárkányok között, meg varázsgombák között a Biblia volt az utolsó menedék.
7: Lehet, és kinyitottam, és az első mondat, ami szembe jött velem, az volt, hogy valami ilyesmi, for those who need help, vagy for those in need, valami ilyesmi, for those in need of help, vagy valami ilyesmi, amikor szükség van a segítségre, na hát pont azt éreztem, hogy most bármiféle.
8: Bibliának éppen ez a lényege, hogy ez Isten tárt karokkal vár minket, és valóban ezekben az ilyen negatív szellemvilágot megidéző közegekben még inkább felfokozódik az emberben ez az Isten vágy, mert hogy az Isten élmény, mint spirituális élmény, és az úgynevezett okkult élmények között talán pont az a lényegi különbség, hogy az Isten élmény az mindig barátságos, az mindig ilyen szeretetteli, az ilyen örömre hangolt, az ilyen jó indulatú. Ezek az okkult élmények, ezek mindig olyan félelemmel átitatott, hideg, nyomasztó élmények. Ez biztos nem véletlen. Én még egy picit visszatérve a tartalomgyártás kérdésére, de azt azért mégis, ha már belekezdtünk spirituális, vagy legalábbis ilyen pszichológiai irányba terelve, az lenne a kérdésem hozzád, hogy mi a véleményed arról, hogy van irodalma, hogy ez az online tartalomgyártás, sőt már nem is a szakszerű tartalomgyártás, hanem állandóan csak önmagában a selfie kultúra, meg a mindenről való hétköznapi posztolás kényszere, az gyakorlatilag megfoszt bennünket a primer élménytől. Attól, hogy átéljük közvetlenségében azt, amit korábban, amíg ez a fajta digitalizációs kényszer nem lépett fel, rendelkezésünkre állt. Tehát mentünk kirándulni, és ha nem volt nálunk fényképezőgép, mert pedig csak azoknak volt, akik szerettek fényképezni, akkor nem csináltunk semmi képet, csak élveztük, hogy ott vagyunk. Tehát az ott lét mennyiben tűnik el azáltal, hogy az ott létet rögzíteni akarom, és különösen mennyire igaz ez abban az esetben, ha ez már egy szakmává válik, mint esetedben.
7: Hát én megpróbálom mindig megtalálni a módját annak, hogy készüljön is tartalom, de át is éljem. Ha mondjuk nem tudom, kimegyek repülőket nézni a reptér mellé, akkor hiába, hogy mondjuk kamerázom a landoló gépeket, én nem a kijelzőt nézem, hanem magát a gépet, és próbálok arra törekedni, hogy ne a kijelzőn keresztül lássam ezeket az élményeket, de mégis meglegyen róla a tartalom.
8: És kijátszod a rendszert.
7: Próbálom kijátszani a rendszer, erről szól az életem, hogy kijátszom a rendszer. De egyébként nyilván más élmény, meg teljesen más világot élünk. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem visszanézni sokszor a saját videóimat is, és ez nem egyfajta ilyen egoizmus vagy önteltség, hanem én nagyon-nagyon szomorúan, vagy nagyon rosszul viselem azt, hogy mondjuk a gyerekkoromból nem annyira sok fotó maradt meg, és annyira hiányoznak azok az emlékek, hogy végiglapozgassak akár egy fotóalbumot, nyilván vannak, de amikor látok másokról mondjuk gyerekkori videókat, nekünk nem volt a családban kamera vagy ilyesmi, tehát rólam nincsen szerintem tizenvalahány éves korom alatt bármiféle felvétel, én nem láttam ilyet magamról, és ez tök jó lett volna szerintem. Például, szóval nekem ezen van a hangsúly, én emiatt is szerintem sokkal jobban értékelem azt, hogy most már megvan rá lehetőség, és vissza tudod nézni akár a saját utazásaidat, igen, amit valahogy így mindig újra élsz egy picit ezek által. És pont ennek kapcsán a szüleimnél volt egy 20 éve porosodó asztali számítógépem, ami tudtam, hogy tele van emlékekkel a nagyszüleimről is. És féltem tőle, hogy összerakjam, de nagyon szerettem volna nyilván, ha nem vesznek el ezek, viszont féltem így az érzelmi hullámoktól, vagy hogy hogyan fogom megélni, azért halogattam éveken keresztül. És most, konkrétan egy hete vettem a bátorságot, beraktam a gépet a kocsiba, találtam hozzá Marketplace-en egy régi monitort, mert nyilván a mostani csatlakozók azok abszolút nem kompatibilisek. Vettem egy monitort pár ezer forintért, összeraktam, benyomtam a gombot, pöcre elindult, bejelentkeztem, és ott volt minden, amit 20 éve nem láttam. Ez egy olyan élmény volt, rengeteget adott így a így vissza. Tehát, hogy azt érzem, hogy így kiteljesedtem, nyilván mindig vannak ilyen hullámok, de annyit adott ez az élmény, ez a kis apróságnak tűnő dolog, hogy pont ezek miatt én nagyon értékelem a videókat, a fotókat, mert annyi mindent megőriznek.
6: És ebben az életformában hogyan tudod, vagy hogyan kell védeni az intimitást? És ehhez kapcsolódó kérdés, egy ilyen életformát, egy párkapcsolat hogy bír el?
7: Hát így egy válláson túl, és néhány párkapcsolaton túl, lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb ember, aki mondjuk ezzel kapcsolatban bölcs tanácsokat tudna osztogatni. Én azt látom, hogy mindenki másképp próbálja ezt kezelni, van, aki teljesen megoszt mindent, van, aki nagyon-nagyon véd. Én általában ez az utóbbi voltam, aki próbálta védeni, de azért nyilván kell az embereknek valami személyes dolog is az életedből, nem csak az, hogy na most ide utaztam, oda utaztam, de egyébként nem tudnak róla semmit. Szerintem ugyanúgy a része ez is, hogy valamennyit megosztasz a magánéletedből. És pont emiatt én azt gondolom így az elmúlt évek tapasztalatából, hogy egy olyan partnerre van szükség, egy olyan embernek, aki tényleg a social médián éli az életét, aki valamennyire nyitott erre. Nem kell belőle bohócot csinálni, nem kell kiteregetni mindent, nem kell folyamatosan az arcába nyomni a kamerát, de tök jó az, hogyha szégyenkezés nélkül, vagy nyomás nélkül, vagy rossz érzés nélkül meg tudtok osztani mondjuk egy közös nyaralós képet, és akkor látják az emberek, hogy van, ő van melletted a hétköznapokban, és szerintem ettől teljes a kép.
8: Kívánom, hogy legyen ilyen, igen. De továbbra is azért például felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban is, hogy mondtad, hogy ezt lehet skálázni, hogy ki mennyit oszt meg a magánszférájából. Amikor az embernek ennyire ez a szakmája, akkor hogy lehet abban mértéket tartani, hogy ne engedd be azért a túlzott intimitásba a tömegeket? Nem azért, mert bármit titkolnod kéne, vagy olyan szörnyűséges dolgokra rálátásuk, hanem egyszerűen azért, mert a titok, a magánszféra, a belvilág, az mindenkinek saját privilégiuma, és ha ezt teljesen kiteregetjük, akkor valahogy a lényegünket is megszüntetjük, és azért ez egy nagyon nagy kísértés ebben a nagy online cunamiban.
7: Figyelj, szerintem ennek amúgy erre nincsen jó tanács, szerintem ennek jönni kéne belülről, hogy mi az a határ, amit meghúzok. Én például nagyon-nagyon, nem az, hogy nem értek vele egyet, nem értek vele egyet, ezt kijelentetem, nem igazán értem azokat az embereket, akik mondjuk párként szerepelnek folyamatosan a social médiában. Bennem mindig felmerül a kérdés, hogy...
6: Plusz gyerekek időnként?
7: Plusz gyerekek. Uh-huh. Az nyilván még egy külön kérdés, de mi van akkor, hogyha mondjuk megromlik a kapcsolat, akkor így mindenki kezdi a nulláról, láttunk már ilyet is, és utána hirtelen külön-külön nem érdekesek az emberek. Én legalábbis ezt a példát látom, szóval szerintem nem annyira jó ötlet arra építeni, hogy mi párként szerepeljünk folyamatosan, sőt én nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, és szerintem számomra ezért sem annyira érthető ez, hogy miért jó folyamatosan minden sülbefővel együtt csinálni. Szerintem tök jó dolog az, hogyha egy párkapcsolatban megvan ugyanúgy az embernek a saját hobbija, megmarad az az én idő, igen. És nem mindig folyamatosan együtt csinálunk mindent, mert valahol ott az ember szerintem el tudja magát veszíteni elég könnyen.
6: Ilyen komoly érlelt gondolatok ezek. Az az én tapasztalatom, hogy az emberek javarésze akkor indul el tudatos istenkeresésben, amikor már túl van, vagy nagyon eredménytelen az élete, vagy már túl van olyan mentális, érzelmi megtöretettségen, vagy nagyon tudatosan gyerekkorától kezdve keresi az Istent, mint például én. És nálad ez hogy történt? Mert én csak ennyit tudok, hogy nyitott vagy már spirituális témákra is.
7: Én alapvetően szerintem így a sok-sok utazás miatt is, de én mindig is egy nyitott ember voltam, akár különböző kultúrákra, akár különböző vallásokra, szerintem tök érdekes kicsit tanulni arról, vagy így edukálódni arról, hogy ki miben hisz, minek mi a háttere. Szerintem ugyanúgy így az általános műveltséghez tartozik az, hogy egy kicsit tudunk erről, kicsit tudunk arról, és szerintem pont ez formálja ugye a személyiségünket így az évek elteltével, hogy megtaláljuk a saját utunkat, hogy na, én ezzel szimpatizálok. Nekem nincs olyan, hogy hallok egy vallásról, és úristen, mekkora hülyeség. Tehát ez ugyanolyan dolog, hogy most voltam az 51-es körzetnél, özöllöttek a kommentek, hogy hát ufók nem is léteznek, hogy mekkora hülyeség. Van egy ufós tetkóm, ez nem azt jelenti, hogy én megszállottan hiszek bennük, csak szimplán szerintem tök jó olyan dolgokat találni az életben, amik egy picit így színt adnak a szürke hétköznapokhoz. És hogyha mondjuk téged vonzanak az ufó teóriák, szívesen olvasol vagy filmet nézel róluk, tök rendben van, hogyha téged érdekel egy olyan vallás, ami egyébként a környezetedben nem fordul elő, de szimpatizálsz vele, vagy csak szeret

0: kellős közepét megtaláló és egy ilyen konszenzus teremtő integratív személyiség vagy. És épp ezért kérdezem, te komment szekciódban vajon, ami aztán tényleg nagyon nehezen lehetne elmarasztalható, vagy támadható bármilyen ilyen konfliktus kezdésért, ott is vajon megjelenik-e az, amit én persze sokkal nagyobb százalékban, vagy vélem nagyobb százalékban tapasztalok, hogy egyszerűen az embereknek van egy bizonyos gyűlölet szükséglete, és tök mindegy, hogy mit csinálsz, ezt akkor is kiérik rajtad. Te ezt hogy éled át? Van-e ilyen, vagy ez csak azért van, mert én túlságosan pofoszkodom?
1: Abszolút nem. Nálam is van. Mindenhol van. Nem tudod elkerülni, nem tudsz olyan tartalmat gyártani, hogy mindenkinek megfelelj, hogy ne kelts valakiben rossz érzés, hogy ne hozd elő tényleg ezt a gyűlölködést, és hiába próbálom, hiába nem megfelelni akarok másoknak. Én azt mutatom, azt gondolom, aki tényleg vagyok, meg azokat a dolgokat, amik iránt érdeklődöm, de ezek is kiváltják az emberből ugyanezt a reakciót.
0: Mégis egy kicsit, mert ez egy borzalmas látlelet a világról. Mm. És adásul ugye itt azért nagyon sokszor anonim a komment, nick némek mögé bújtatott, nagyon otromba karaktergyilkosságok fordulnak elő, de ha valaki vállalja is a nevét, szóval én nem is értem, hogy ha már hozzászólok valamihez, ami esetemben egészen ritkán fordul elő, akkor miért tudom venni arra a fáradtságot, hogy gyalázzak valakit, akit egyébként nem kedvelek, vagy nem szimpatikus, hát akkor annyi más szép dolog van az életben. Miért fektetek abba energiát, hogy egy negatív spriccet kiengedjek magamból?
1: Én azt látom, hogy az emberek olyan szinten frusztráltak, annyira nem elégedettek az életükkel sok esetben, hogy ez az egyetlen dolog, amin így ki tudják élni ezt a frusztrációt. És ezzel nem tudsz mit csinálni. Hiába harcolsz. Nekem is voltak olyan üzenetváltásaim, amikor próbáltam meggyőzni egy vadidegent profilkép nélkül, normális felhasználó nélkül.
2: Karácsonykor a család mellett,
1: konkrétan a karácsony falat ülve, és akkor jöttem rá, hogy mit csinálok? Hogy miért akarom meggyőzni, jobb belátásra bírni? Vannak azok az építő jellegű kommentek, kritikák, amiknél érdemes esetleg válaszolni, és lehet, hogy rá is világít valamire, amit mondjuk te nem vettél észre. Én ezekért tök hálás vagyok, de van a másik véglet, és szerintem ezekből kapsz te is többet, Tomi, aminél nem érdemes belemenni, azt el kell engedni, de nyilván ez tök könnyű mondani. Engem is megérint, nekem is vannak olyan napok, amikor azt mondom, hogy basszus, hát ezt így, hogy inkább maradnál csendben. Én is meg tudom állni, még ha meg is van a véleményem, de vagy pozitívat írok, vagy semmit, hanem tovább görgetek.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időbe telt a tartalomgyártás kezdetétől, hogy nálad működött ez a teflon hatás, hogy azért az idők java részében ez lepereg?
1: Fú, hát egy két évenbe biztos.
2: És addig mit csináltál? Tehát a szívedre vetted, elmentél terápiába, mit csináltál? Kibeszélted, kifutottad magadból?
1: Szívemre vettem, válaszoltam minden egyes kommentre nagyon-nagyon sokáig. Nekem ez ilyen célkitűzésem volt, hogy attól lesz.
0: Hú, ez elég komoly meló. Főleg a te esetet.
1: Hát főleg, hogy nekem ugye egyik napról másikra robban be, és volt, hogy több ezer komment volt egy videó alatt, és én mindegyiket minimum lájkoltam, minimum egy apró szíveske, egy kis interakció, mert én hiszek így a hétköznapokban is abban, hogy adjunk visszajelzést, hogy kommunikáljunk, és ez egy tök jó dolog, és úgy éreztem, hogy nekem majd ez fogja a csatornámat személyessé tenni, hogy ott van az ember a videók mögött, és válaszol, és ad valami kis apró dolgot magából, mert tudom, hogy az nekem is mennyit jelentett, ha mondjuk találkoztam, nem tudom, egy apáti falunapon, vagy bármilyen eseményen egy énekessel, egy színésszel, igen, vagy bárkivel, és így tudom, hogy mennyi plusz tud adni az embernek, vagy éppen mekkora csalódást is tud okozni ellenkező esetben, hogyha mondjuk úgy reagálsz, vagy nem reagálsz, vagy ignorálod, de elengedtem ezt, tehát el kell fogadni, hogy van az a...
0: Nem vagyunk gépek.
1: Nem vagyunk gépek, van az a szint, ami után meg komment mennyiség, üzenet mennyiség, ami után el kell engedned, hogy mindenre válaszolj, át szoktam futni, átgörgetem őket a mai napig, hogyha van valami, nem tudom, utazással kapcsolatos segítségkérés, vagy bármi, ami látom, hogy tök fontos, nekem két mondatomba kerül, hogy segítsek, de más pánikol rajta, mert szimplán nem jártas a témában, akkor igenis veszem a fáradtságot és segítek, és akkor azt mondom, hogy ennek volt értelme. De minden üzenetre már nem küldök vissza szíveskét, mert egyszerűen nincsen rá időm.

0: szíved.
1: Nincs. Tehát, hogy igen, annyira, azt meg kell tanulni.
2: Annyira bátor lány vagy, de itt egy kicsit szemtelen vagyok, hogy van valami, amitől a Sápi Vivi fél, vagy még fél, vagy van olyan, ez a privát vonal, a munkavonal, meg van olyan téma, amihez még nem mertél hozzányúlni?
1: Persze, félek a pókoktól, a sötéttől, a mennydörgéstől, a horrorfilmektől. Nem, hát nagyon sok olyan dolog van, amitől így félek, de egyébként én is bátor embernek tartom magam, és én is szemrebben és nélkül fogom magam, és belevágok olyan dolgokba, amit az ember egyébként így százszor átgondolna. Én látok egy utat, megnézem, útnak indulok, lefoglalom, van, hogy 3 órával előtte, így már elengedtem ezt, hogy így mindent túlagyaljak, és egyébként pont a legutóbbi utazásom volt ebben egy ilyen nagyon nagy áttörés. Én az az ember vagyok, aki így mindig szeretett mindent előre megtervezni. Így én az vagyok, aki mindent kézben akar tartani. Kontroll. Mindent megcsinálok egyedül, már csak azért is. Lehet, hogy ez gyerekkorban adódik, ez szerintem lehetne így a végletekig fejtegetni, de így tudom, hogy ilyen vagyok. És a legutóbbi utazásom volt az első olyan, amikor így az első 3 napot lefoglaltam, és utána elengedtem az egészet. Megvolt a fejemben egy nagyjáboli útvonal, de hogy melyik nap hol kötök ki, hol fogok aludni, ez így kérdőjel volt. Volt olyan napom, amikor a Grand Canyonnál naplementéztem, vittem egy adag kaját, felkaptam egy útszéli gyorsétteremben, ott vacsoráztam, megnéztem a naplementét, gyönyörű volt, így a szikláknál rámesteledett, és röhögtem magamon, hogy nincs hol aludnom. De miben telik? 5 perc, felcsapod az internetet, 2 kattintás, és ott van a hotel. Lefoglalod.
0: Képzeld, mi ugyanígy jártunk pont a Grand Canyonnál, és nem volt már hotel, és ott a pár hotel között bolyongtunk, aztán végül találtunk egy pici szobát, mázni volt, de pont ez jutott eszembe. Hát de igazad van, abszolút. Ez egy nagyon, hát ugye ez régi 60-as évekbeli életideál, ez az utonlevés, tehát ez a szabadság étosza, úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus életforma, és kicsit, és hát nonkonformista is. Úgyhogy szerintem sokan vágynak rá azért, arra az életmódra, amit te viszont élsz.
1: Lehet, hogy rossz korba születtem most, hogy ezt így kielemezted, mert tényleg azt látom az emberek, hogy nagyon, nagyon félnek mindentől, nagyon félnek kilépni a komfortzónából, és egyébként nagyon sok esetben csak egy kifogás, meg egy kibúvó a pénz. Tehát, hogy nekem nincs pénzem erre, nincs pénzem arra, és pont ezért én próbálom edukálni az embereket a tartalmaimmal, hogy igenis el tudsz repülni Olaszországba egy napos kis kalandra, sokkal kevesebből, nyilván nem minden esetben, de hogyha egy picit nyitott szemmel jár, sokkal kevesebből kihozod, mint mondjuk egy balatoni kiruccanás.
2: Ó, simán.
0: És így, pont most láttam egy ilyen oldalt, ami ilyeneket hirdet, és nagyon jól lehet optimalizálni, úgyhogy ezt szerintem mindenkinek javaslom, és tényleg ez a beleragadása hétköznapokba, az nagyon jól ellensúlyozza ez. De hát vannak emberek, akik ilyen világutazó életmódot élnek, ami persze még nagyobb kalandvágyat igényel, de elmennek egy hátizsákkal, és akkor ledolgozzák az apanázsukat itt-ott-amott, és hát Új-Zélandtól kezdve mindenhol járnak, és azért ez is egy irítlésre méltó bátorság, meg maga az élmény is.
1: Abszolút. Én valahol a kettő között vagyok. Nekem azért kell egy fix pont, kell az állandóság, de mellette meg kell a kalandozás is. Tehát így én a kettőt így szeretem vegyíteni. És az a célom így, hogy valamit átadjak az embereknek ebből a mentalitásból, és remélem, hogy azért sikerült már így az elmúlt 5-6 év alatt, hogyha csak egy pár ember így egy kicsit, és kapok visszajelzéseket, tehát biztos, hogy sikerült pár embert erről meggyőznöm, mert ezek tök jól tudnak esni, amikor kapsz egy üzenetet, hogy miattam ültek először repülőre.
2: Ó, de szép! Azt a mindenit! Hát közel 40 perce beszélgetünk, és én folyamatosan azon agyalok, hogy Tomi, szerinted ezzel az életfelfogással, szabadság szeretettel és alázattal, nyitottsággal, hova tovább? Hova lehet még fejlődni ennek a lánynak? Munkában, meg akár társas kapcsolatban? Tehát olyan egészséges személy. Hova tovább?
0: Én nem szeretek már ilyen coach lenni, mert nem is vagyok, de
2: én tényleg ezen gondolkodom. Valaki válaszolja már.
0: Mindenkinek lehet, tehát olyan olyan nincs, hogy ne lehessen fejlődni bármiben, vagy általában akkor más területekben, ami
2: nagyon fiatalon jutott
0: már, el. Ha már magunk mögött hagytunk mondjuk valamennyire átlátott dolgokat, de szerintem lehet, hogy a Vivi sorsa is majd egy ponton elágazik valamilyen más irányba, mert ez is egy elágazás volt korábban. És ki tudja, hogy mit hoz a jövő a digitalizációban, az online világban, főleg most, hogy azért nem csak a bibliai hit prognózisait tekintve, hanem a természettudományi jövőkutatás állításait is figyelembe véve, azért elég borulátó a kilátásaink vannak.
2: Igen.
0: Tehát itt a úgynevezett kollapszológia állításaira gondolok, vagyis arra a tudományágra, aminek a kutatói hát igazából csak azon vitatkoznak, hogy a világméretű összeomlás, amely előttünk áll, az 1, 2 vagy 3 évtizeden belül fog-e megtörténni. Na most ma már ugye mindent az online térben csinálunk, főleg akik tartalomgyártó, de aki nem, az is, mert ha én mezőgazdász vagyok, vagy agrármérnök, aminek te tanultál, akkor se kihagyható. Igazából csak akkor kihagyható, hogyha magam számára meg előállítom az élelmet, társaságra nem vágyom, és remeteként élek. Hát ilyen azért viszonylag kevés van. Minden más munkakör, életmód az feltételezi az online jelenlétet. Na most, hogyha ezt bekalkuláljuk, valamint azt, hogy a modern civilizáció milyen mértékben épült rá az elektronikára, magára az internetre, hát akkor nem túl biztató az a jövőkép, amit ezek a tudományok felvázolnak, és hogyha ennek a influencerekre vonatkoztatott jövőképét taglaljuk most, akkor pedig arra jutunk, hogyha egyszer csak beközönt a kontinentális vagy globális, még rosszabb esetben blackout, na akkor aztán mihez kezdtünk? Tehát amikor tényleg a merő túlélés lesz az egyetlen egy jövőképünk, és húsánkkal felfegyverkezett Mad Max bandákkal fogunk szembeállni, és na mindegy, szóval ott valószínűleg nem arról fogunk gondolkodni, hogy mit posztoljak holnap, vagy egyáltalán hova utazzak, hanem hogy őrizzem meg az életemet. Ezekkel a hát komor jövőbeli kilátásokkal vajon szembenéztél le, és mit fogsz te akkor csinálni?
1: Hát figyelj, lehet, hogy egy felelőtlen kijelentés, de én át tudom magam képzelni, hogy akár ezt is tudnám élvezni. Sőt, valamilyen szinten most, hogy ezt így felvázoltad, így fel is készültem rá, a közelmúltban vettem egy földet, és ez volt az első alkalom arra, hogy hasznát vettem az agrármérnöki diplomámnak, és a földhivatalban a legbüszkébb emberként ültem ott a váróban, kezemmel a diplomámmal, hogy én ezt így megtehetem, mert képezve vagyok rá, ugye kellett hozzá valamilyen...
2: Mit fogsz termeszteni ott?
1: Fogalmam sincs, nincsenek vele terveim. Lehet, hogy 5 év múlva lovakat fogok tartani, lehet, hogy 2 éven belül kitalálom, hogy valami önfenntartó gazdaságot szeretnék ott, hogy nálam nem lehet tudni, hogy holnap hogy fordul az agyam, és mibe fogok belevágni, csak azt gondoltam, hogy ez egy tök jó ötlet, nem akartam, hogy azt ott felszántsák, vagy valami legyen vele. Ez így ott van, ahol én lakom, és éreztem, hogy miért ne? Tehát kevesebb nem leszek tőle, ezt most így megtehetem, és ezt most meg is fogom lépni. És így mosolyogva ültem a földhivatalban, aztán pedig így az agrárkamaránál, ahol regisztrálnom kellett, hogy ez, ilyen szürreális helyzetben nagyon ritkán találom magam, amikor ezek az adminisztratív dolgok, ezek így a halálom, teljesen nagyon nem szeretem, nem is komfortos, és így röhögtem magamon, hogy mit csinálok. De amúgy meg tök jó. Tehát, hogy
2: Tamás, erre a válaszra nem számítottunk.
0: Igen, már is beköszöntött az irányváltás, legalábbis annak egy ilyen előzmény. Folyamata.
2: Irányváltás királylány, többenet.
1: Én szeretek több lábon állni, és szeretek egyszerre több dolgot csinálni. Tehát én nem csak otthon ülök, vagy éppen utazom és videókat gyártok, hanem nekem folyamatosan jár az agyam azon, hogy hova tovább, vagy mit lehetne még emellé. És én mindig ilyen voltam, én főiskola mellett sem csak azt csináltam, hanem elmentem stylist továbbképzésre, akkor Pesten mellette már dolgoztam is, és így egy ilyen Szolnok-Budapest-Jászapáti háromszögben éltem a főiskolás éveimet. Mellette diákönkormányzati, gazdasági vezető voltam, szóval mindig szerettem ilyen különböző szerepeket vállalni, ami egy picit nagyobb felelősséggel jár, szóval abszolút azt is el tudom képzelni, hogy sőt, valamilyen szinten vágyam is, főleg így az elmúlt időszakban, hogy egy picit többet hozzátegyek így a közélethez, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazom, hogy egy picit nagyobb szerepet vállaljak így a társadalmunkban. Nagyon-nagyon sokáig teljesen elzárkóztam a politizálástól, nekem volt ezzel kapcsolatban egy rossz élményem, egy volt párkapcsolatomból adódóan, ahol így az apuka nagyon-nagyon ilyen elvakultan politizált, és nem észérvekkel, hanem ez az igazi buta módon próbált így a politikáról beszélgetni, és agresszív módon mindenkivel, és annyira elvette a kedvem még csak attól is, hogy kövessem a fejleményeket, és az elmúlt egy évben én nagyon-nagyon nagy szégyent éreztem emiatt, hogy annyira vakon vagyok, annyira nem követtem az elmúlt éveknek a történéseit, és nyilván így a választások közelettével is éreztem, hogy utol kell érnem magam, mert igenis kutya kötelességem, hogy átlássam a dolgokat, hogy legyek informált azokról a dolgokról, amik igenis érintenek minket. És így valahol érzem ezt a belső késztetést, hogy szeretnék egy picit nagyobb szerepet vállalni ebben, és például az olyan, hát Tomit abszolút nem nevezném tartalomgyártónak, de az olyan emberek, mint Tomi, illetve azok az emberek, akik mondjuk social médiában igenis hangot adnak ennek elég erősen, igenis motiválnak engem. És nagyon szeretem ezeket a tartalmakat.
0: Köszönöm szépen, megtisztelő. Én is csak belecsúsztam ebbe, és igazából egy szép napon erre ébredtem, hogy most már valami ilyesmit csinálok.
1: Na, ezek a dolgok pont így jönnek.
0: De igen, mert volt, úgy éreztem, hogy volt mondani valóm ezzel kapcsolatban, és így jött. Most keresem, hogy tudom átalakítani. Egyébként szívesen fogadom továbbra is a jó tanácsokat tőled, mert szokott nekem néha Vivi tanácsokat adni, mint egy vérprofi.
2: Nem tudtam.
0: Igen, szokott, és most függetlenül attól, hogy más területen publikál, persze, de hogy maga a struktúra azért hasonló, és tényleg keresem azt, hogy hogyan tudok most a politikából egy kicsit kiebb csekkolva, mert azért most elérte a célját. Az én aktivitásom, hanem a nagy közös aktivitás, és többet adni a dalokból és a versekből, mert ugye ezek a fránya algoritmusok aztán ráállnak egy sínre, és akkor nagyon nehéz ezeket visszaállítani, hát most ezzel küzdök. De ha bármi jó trükköd van, akkor csak mondja nyugodtan.
2: Hát Csápi Vivi, én ezt nem is tudtam, hogy te tanácsadóként is jelen vagy a Tomi életében.
1: Bizony.
2: Viszont az is megfogalmazódott bennem, így most a beszélgetés végén megosztanám veled, hogy figyelj, én korosztályom X generációs hölgytagjait életvezetési tanácsadásra beküldöm hozzád. Kérlek, majd oda a majorba, vagy a lovardába, vagy bármit is csinálsz, vagy nem tudom, menjünk borsót vetni, vagy szedni, mert óriási szakadéknyi különbség van a generációd és az én generációm életfelfogása között, most azon túl, hogy itt személyiség is adott, és elhívás, küldetés is szerintem adott a te életedben, én ezt így rakom össze, de hát óriási, tehát én egy szorongó kislány voltam még 30-as éveim elején. Utána jutottam hitre, pont, talán 32 lehettem, mint te most 32 vagy, ugye?
1: Igen.
2: Na, akkor jutottam én hitre, elmentem Afrikába, Szaharába egy forgatásra, menekültáborokba, akkor még igen.
1: Tehogy is 33, atyaik, 33.
2: Figyelj, vigyázz, Krisztusi, vigyázz.
1: El kellett gondolkodnom, hogy hanyasszám volt a gyertyán, nem tudom.
2: Na figyelj, innentől kezdve ez már véresen komoly.
1: Igen.
0: Igen, minél idősebb az ember, annál fiatalabbnak látja a fiatalabbakat. De egyébként én nagyon jó véleménnyel vagyok a Z-generációról.
2: De ez nem, ez még Z-generáció? Nem Y?
1: Nem tudom.
2: Szerintem ez Y.
0: Nem Y, de...
2: Z alja.
0: Az én kezdete, fogalmazunk
2: így. Kezdete, oké. De hát ez ami egészen
0: lenyűgöző. Az első vágat az Z-generáció. Én nagyon jó véleménnyel vagyok. Azt látom, hogy nem arról van szó, hogy a fiatalok vannak értékvesztésben, vagyis nyilván az emberiség egészét statisztikai, ugyanannyi értékvesztett ember van, mint amennyi volt valaha is. de úgy átlagban nagyon sok értékorientált ember van köztetek, akik ugyanazokat a problémákat próbálják morálisan kezelni, hanem az a különbség a korábbi korszakok, történelmi korszakok és a mostani között, hogy valahogy az apokaliptikus hatás miatt kézzelfogható a nihilizmus. Tehát amit most a kollapszológia kapcsán, vagy akár hogyha hitelvi alapon közelítjük meg a Biblia előrejelzései alapján, vagy ha esztétikai szempontból mondjuk az amerikai filmipar által előrejelzett disztópikus katasztrófa filmek mértéke és mennyisége mutat, ez mind azt jelzi, hogy a tömeg lélektan eljutott egy olyan ponthoz, ahol az emberek többsége valamiféle végkifejlettel kezd szembenézni olyannal, ami korábban nem volt. És a ti generációtokat szerintem ez befolyásolja leginkább, mert miért és hogyan alapítsak családot, hogyan tegyek félre, és minek, hogyha úgyis az lesz, hogy neki megyünk a falnak rövid időn belül, akkor más életstratégiát kell kialakítanom, vagy kell-e? Ezek óriási kérdések a mi generációnk, de még a tiéd is, mi sem teljesen ugyanaz vagyunk.
2: Így van, én X vagyok, igen.
0: Hát én meg az,
2: te boomer
0: az X
2: vagy.
0: A boomer között félúton. Na a lényeg, hogy nekünk még voltak ideáink, tehát mi még az utolsó része vagyunk azoknak, akik mondjuk Woodstockban zászlót bontottak, és azt ünnepelték, hogy le a fogyasztói társadalommal, meg le a fegyelmező világrenddel, meg a szocializmusra, meg mindennel, ami fölénk akar terpeszkedni, és mi fiatalok hozzuk létre a szeretet világát. Most másképp, hogy ez nem sikerült, de legalább az idea megvolt hozzá. Ma ez az idea hiányzik, és egy ilyen baljós végkifejlett árnya lengi be a fiatalokat. Nem tudok annyit keresni, hogy legyen lakásom, de ha tudnék is, vajon van-e értelme beletenni az életemet és trappolni egy rabszolgaként, miközben már nem tudom learatni a gyümölcseit, és a többi.
2: És még azt is mondják, hogy minek szüljek erre a világra.
0: Ezek közepette még azt is megkapják, hogy ők milyen silányak, milyen értékvesztettek, egész nap nyomogatják a telefonjukat, de mit csináljanak? És a telefonnyomogatás az nem az értékvesztés, nem mondom, hogy jó, de nem az értékvesztés, hanem a kilátástalanság, de meg az értékorientáltság nagyon megvan bennük.
2: Sápi Vivi, én úgy örülök, hogy megismertenek. Azt mondhatom szerintem az egész csapat nevében, hogy minden jóból jó sokat adjon neked az Isten, az élet, és azt kívánom, hogy miután már elindultál, sétálsz már a spirituális felfedezésekben, és szimpatizálsz vallásokkal, legyenek nagy személyes találkozásaid Jézussal. És amikor ez megtörténik, ígérd meg, hogy visszajössz.
1: Ezt megígérhetem, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám, és meghívtatok. Imádtam ezt a beszélgetést.
0: Én is élveztem.
2: Én is élveztem. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönjük a figyelmet a Cross GPS premierekkel. Keddenként este 7-kor találkozol a Cross Rádió YouTube csatornáján, illetve a Cross online rádióban, és természetesen az applikációban is. A Manna FM-en pedig szombatonként este 6-tól Sápi Vivivel beszélgettünk egy csodiót. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Cross GPS. Cross GPS. A Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. Az elmúlt két napban szintén csaknem 300 ember tartott két-két és fél órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Morzsa. Van víz a Holdon. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: van le. Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államokbeli Missouriban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Súlyog Tamást. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: Balzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
3: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
2: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins when we surrender to him.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna FM.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy busz megállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
1: Időjárás.
3: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna FM.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home. And his arms are open wide, he's inviting me. When I was a little girl, my father passed away when I was
2: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: televízió jóvoltából.
1: Ha embereknek akarunk tetszeni, az megrabolhatja az Istennel való kapcsolatunkat. Az emberek sok mindent várnak tőlünk, de a gond az, hogy nem gondolnak arra, hogy nekünk mi lenne a jó, csak arra gondolnak, hogy nekik mi a jó. Engedhetjük, hogy Isten harcolja meg a csatáinkat. Ha kialakítunk egy közeli, bensőséges, személyes kapcsolatot vele, amit Jézus a halálával szerzett meg nekünk. Sokszor szeretem ezt elmondani. Jézus nem azért halt meg, hogy nekünk lehessen egy új vallásunk, hanem azért, hogy kapcsolatunk lehessen az Atya Istennel, Jézussal, a Szent Szellemmel és egymással. A bensőségesség szó sok ember számára ijesztő. Ha nő vagy, és megsérültél egy korábbi kapcsolatodban, akkor lehet, hogy félsz az intimitástól, mivel az emberek azt hiszik, hogy ez egy nőies fogalom, a férfiak pedig időnként idegenkednek tőle. De ez valójában egységet jelent, egyesülést Istennel. Jézus azt mondta, én és az Atya egyek vagyunk, azt teszem, amit tőle látok, azt mondom, amit tőle hallok. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk egyé Istennel. A legegyszerűbb módon úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy ki kell engednünk Istent a vasárnapi skatujából. A vasárnap reggeli egy órás vagy másfél órás skatujából, vagy lehet, hogy még hétközben is elmész egy alkalomra, és nem tudom, lehet, hogy naponta elolvasol egy Biblia verset, és imádkozol 10 percet, de ez csak egy kis nasi, és nem lehet megélni a nasikon. Szükséged van jó, tápláló és teljes étkezésre. Ki kell alakítanod az Istenhez kapcsolódó szokást, amikor tudod, hogy Isten nélkül szó szerint nem tudsz meglenni, hogy ő a minden, és nélküle semmi vagy. Én is semmi vagyok, nélküle semmik vagyunk. Minél több időt töltesz Istennel, és amikor azt mondom, hogy tölts időt Istennel, akkor nem azt értem rajta, hogy egy sarokban ülve egész nap imádkoznod kell. Én nem erről beszélek, hanem arról, hogy engedd be Istent az életed minden területére. Ha vásárolni mész, menj Istennel. Ha dolgozni mész, menj ő vele. Vondd be őt mindenbe, amit te. Ne tartogasd Istent a vallásos dolgokra, és ne gondold, hogy az életed többi részét majd nélküle irányíthatod. Nyisd meg az egész életedet Istennek. Engedd be őt mindenhová, mert ő mindennel törődik. Minél inkább kialakítasz egy bensőséges kapcsolatot Istennel, a gonosz annál inkább félni fog tőled. Számomra ez egy csodálatos titok, mert igazán jól érezhetjük magunkat, miközben kialakítunk egy kapcsolatot Istennel. Ki ne akarna együtt lenni Istennel? Úgy értem, ki az, aki ne akarná ezt. Szerintem nem normális dolog, ha valaki nem akar együtt lenni Istennel. Hiszen ő mindent megtehet, mindent tud, ő minden, nála van minden erő, tökéletesen szeret téged, és gondoskodni akar rólad. Tehát minél több időt töltünk Istennel, annál erősebbé válunk, és annál kevesebb figyelmet fogunk szentelni mindannak, amit az ellenség csinál. Felolvasok egy igét, ami alátámasztja ezt. Aztán új dolgokra fogunk rátérni. Tegnap már említettem ezt. Zsoltárok 91.1. Aki a felséges rejtekében lakik, az szilárd marad a mindenható árnyékában. Aki erejének egy ellenség sem tud ellenállni. A gonosz nem nagyobb a te Istenednél. Amen. Szóval, ha ma megkérdezném, hogy közületek hányan akarjátok ezt a kapcsolatot Istennel, akkor nem lenne itt senki, aki ne emelné fel a kezét, ezért aztán nem is fogom megkérdezni. Előre tudom, hogy feltennétek a kezeteket. Akkor miért nem csináljuk? Azért, mert a

0: Akadályok vannak az ilyenfajta Istennel való kapcsolat útjában. Vannak dolgok, amiket az ellenség bevet, hogy visszatartson minket attól, hogy egy ilyen kapcsolatot alakíthassunk ki Istennel. És emlékezzetek, kialakításról beszéltem. Olyan dolog ez, ami növekszik. Elkezded valahol, haladsz valamerre, és eljutsz valahová. Az egyik dolog, ami az utunkat állhatja, az a munka. Persze mindannyiunknak dolgozni kell. Meg kell találnunk az egyensúlyt, hogy se munkamániások, se lusták ne legyünk. Nem szabad lustának lenned, de az sem jó, ha annyira dicsőíted a munkát, hogy más se csinálsz. És mindez csak azért, hogy mindig több, több, több és több dolgod legyen, amire egyébként nincs is olyan nagy szükséged, és amit nem vihetsz magaddal. Ne felejtsük el, hogy minden, amit hazaviszünk, az tulajdonképpen már elkezd romlani. Ha egyensúlyt szeretnénk az életünkben, akkor csak el kell mennünk egy szeméttelep mellett. A nagy kupac fém, rozsdakosz, rendetlenség mellett, és rájövünk, hogy annak idején egyes emberek ezekről a dolgokról álmodoztak, és áldozatokat hoztak azokért, amik most a szemétkupacot alkotják. Feláldozták az Istennel való kapcsolatukat, a családjukat, az egészségüket és az épeszűségüket. Túl sok mindent áldoztunk fel. Azt hiszem, Tommy pásztor prédikált egy üzenetet, aminek az volt a címe, hogy az olcsó izgalom sokba kerül. Elképesztő, milyen magas árat fizetünk azért, hogy egy kis hú, ah! Hú, ebben legyen részünk. Hányan tudjátok, hogy mit értek ez alatt? Tudjátok, megvesszük a hú dolgot, majd egy másik állást kell vállalnunk, hogy kifizessük, pedig már nem is nagy szám nekünk. És akkor abból, hogy az lesz, hogy Igaz? Tehát a munka. Mártának is problémája volt a munkával. Nézzük meg a Lukács 10-et, a 38-as verstől. A munka jó dolog. Én is szeretek dolgozni. Nem élvezném, ha állandóan csak üldögélnem kéne, és semmit nem kéne csinálnom. Régen munkamániás voltam. Lelkiismeret furdalásom volt, ha pihentem. Ha te is így vagy ezzel, akkor munkamániás vagy. Ha-ho, hallottok engem? Szerintem rátapintottam valamire. Ha lelkiismeret furdalásod van, amikor pihensz, akkor munkamániás vagy. Vagyis azt gondolod, hogy a munka az egyetlen dolog, aminek értéke van Isten szemében, pedig ez nem így van. Egyensúlyra van szükséged. Ha nem élsz egyensúlyban, akkor kinyitsz egy ajtót a gonosznak az életedben. 1 Péter 5-8. Legyetek józanok és éljetek egyensúlyban. Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, hatalmas éjséggel keresve, hogy kit nyeljen el. A sátán nem tud bárkit elnyelni, akit akar, csak ha talál valakit, akinek az élete nincs egyensúlyban. Mi történik, ha túlságosan fáradt vagy? Mogorva vagy, zsémbes, akivel nehéz kijönni, nem akarsz imádkozni, nem vagy érzékeny mások szükségeire, nem hallod Isten hangját, elragadnak az érzelmeid, és ez egyre csak rosszabb lesz. Csupán csak a túlzott fáradtság és nagy bajokat okozhat számunkra. Tehát dolgoznunk kell. Mindannyiunknak dolgoznia kell. Ha nem dolgozol, akkor nyomorúságos leszel. Nem arra teremtettünk, hogy csak heverészünk és ne csináljunk semmit. Dolgoznunk kell, kreatívnak kell lennünk és aktívnak, de egyensúlyra van szükségünk. Megkockáztatom és kijelentem, hogy szerintem jó néhány ember van itt, aki nem él egyensúlyban. Munkamániások vagytok. Nos, dicsőség Istennek, meg kell dicsérnem benneteket. Elég időre elszakadtatok a munkát, hogy ide gyertek, és én elmondhassam nektek, hogy nem kell túlzásba vinnetek a munkát. Amen. Nekem sokáig tartott, amit megtanultam pihenni. Állandóan dolgoztam. És azok, akik állandóan dolgoznak, a következőt teszik. Mindig csak dolgoznak, és panaszkodnak miatta. Szóval, ha azon kapod magad, hogy panaszkodsz, amiért állandóan dolgozol, az azt jelenti, hogy munkamániás vagy. És egyébként ebből mindenkinek elege van körülötted, hiszen te csinálod ezt magaddal, mégpedig azért, hogy figyeljenek rád. Azért teszed ezt, hogy azt érezd, te is érsz valamit, és ez pedig azt jelenti, hogy nem az Istennel való kapcsolatodból meríted az önértékelésedet, ahogy kellene. Abból a meggyőződésből fakadóan kell dolgoznod, hogy tudod, ki vagy, nem pedig azért, hogy a munkában megtaláld önmagadat. Hadd ismételjem meg, abból a meggyőződésből fakadóan kell dolgoznod, hogy tudod, ki vagy, nem pedig azért, hogy a munkában megtaláld önmagad. Amikor elkezdtem ezt, nagyon bizonytalan voltam. Igen, ott volt Isten elhívása az életemen, de az évek során nagyon sok mindenen kellett változtatnom. Isten elhívott engem, de bizonytalan voltam, ezért keveredett bennem a személyes ambíció és az elhívás. Hála Istennek az évek során ő helyre tette ezt bennem. És minél tisztábbak a motivációid, annál erősebbé válsz. Isten nem annyira az érdekli, hogy mit csinálunk, hanem sokkal inkább az, hogy miért. Amikor elkezdtem ezt a szolgálatot, az önértékelésem nagy részét abból nyertem, amit csináltam. A tapsoló tömegből, meg ebből és abból, és őszintén elmondhatom, hogy az életem mostani szakaszában a 69. születésnapomat fogom ünnepelni, ami azt jelenti, hogy 18 hónapra vagyok a 70-től. El tudjátok ezt képzelni? Te jó ég! Nem azért csinálom ezt, hogy bárkit lenyűgözzek. Mindenhol jártam, mindenfélét csináltam már, és annyira felszabadító azt mondani, hogy senkit sem próbálok lenyűgözni. Tudom, ki vagyok, és abból fakadóan cselekszem. Abból, hogy tudom, Isten szeret engem, és azért csinálom ezt, mert teljes szívvel hiszem, hogy ez az, amit ő elvár tőlem, és ő értet teszem. És amikor eljutsz erre a pontra, akármi legyen a munkád, akkor szabadon élvezni tudod, amit teszel. Szeretném, ha tudnátok, hogy én élvezem ezt. Meglepődnétek, hogy hány ember van itt, akik elfoglaltak, dolgoznak, és ha megkérdeznéd, hogy élvezik-e ezt, akkor azt felelnék, nem. Mi értelme van olyasmivel tölteni az életünket, amit utálunk és nem élvezünk? Amen. Lukács 10:38. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Meglátta a lehetőséget, és azonnal élt is vele. Tudjátok, jó, ha van tervünk, de mindig hajlandónak kell lennünk félretolni a tervünket, ha Jézus megjelenik. Jó, ha van tervünk. Én is olyan ember vagyok, aki tervez. De engedned kell, hogy Isten keresztbe húzza a tervedet, ha azt szeretné. Ne viselj egy ne zavarjanak táblát a nyakadon. Engedd, hogy Isten vezesse az életedet. Szóval Jézus megjelent. Nem tudom, hogy tudták-e, hogy jönni fog. Nem úgy tűnik, mintha tudták volna, de arra járt. Ó, itt van Jézus. Nos, Mária azonnal kihasználta a lehetőséget, és leült a lábához, hogy hallgassa a tanításait. Márta pedig teljesen lefoglalta magát. Látjátok ezt? Teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ami elvonta a figyelmét. Milyen akadályai lehetnek az Istennel való intimitásnak az, ha elvonja a figyelmünket az a sok dolog, amit szerintünk el kell végeznünk, és aminek nagy részére nem is lenne szükség. Egyszerűen csak függőjévé lettünk az elfoglaltságnak. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Látjátok, dolgozik és panaszkodik miatta. Tudtok követni? Látod, milyen rossz helyzetben vagyok? Itt van Mária, a lábadnál ül, jól érzi magát, és nekem kell minden munkát elvégeznem. Azon tűnődöm, vajon hány ezerszer hallották ezt tőlem a férjem és a gyermekeim. Én csinálok itt minden munkát, ti meg csak jól elvagytok, játszotok, és mindent szétrámoltok, miközben én pakolok. Talán azt feleled, de hát ez igaz. Miért nem hagyod abba, hogy te is jól érezd magad a családoddal, és aztán azt mondhass nekik, tudjátok mit? Most pedig mind dolgozni fogunk. Nem csak én, hanem mindannyian. De tudjátok, az az igazság, hogy sokszor, amikor azt mondjuk, hogy segítséget akarunk, valójában nem akarunk, mert senki sem tudja olyan jól elvégezni azt a dolgot, mint mi. Oké, vissza az igéhez. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondhat neki, hogy segítsen. El tudjátok képzelni ezt? Megmondanád neki, hogy keljen fel a lábaitól, ne figyeljen rád, és jöjjön segíteni nekem? Mondd meg neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta. Joyce, Joyce, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, ami a javára van, amelyet nem vehetnek el tőle. Nos, mindannyiunknak dolgozni kell, de szerintem lehetséges, hogy vannak itt ma néhányan, akiknek helyre kell állítaniuk a prioritásukat. Szerintem sokan vannak, akik tévében vagy interneten néznek minket, és akiknek szintén helyre kell állítaniuk a prioritásukat. Az emberek mindig megkérdezik tőlem, hogyan tudod megfelelő sorrendben tartani a dolgokat azzal a sok felelősséggel, ami rajtad van. Megmondom a választ. Mindig helyre teszem őket. Talán az az egyik legkönnyebb dolog a világon, hogy kiessünk az egyensúlyból, hogy a prioritásaink felboruljanak. Egyszerűen csak azért, mert annyi elvárás irányul felénk. Ezért azt gondolom, hogy rendszeresen időt kell szánnunk egy leltárra. Talán hetente egyszer célszerű számba venni, hogy mit csináltál múlt héten, és gondold át, ennek mely része volt haszontalan, mi az, ami semmi gyümölcsöt nem termett, ami nélkül jól meglettem volna. Szóval, ha időt szánsz arra, hogy ezeket átgondold, akkor nem fogod elkövetni ugyanazt a hibát jövő héten, meg azután és azután. Folyamatosan helyre kell állítanunk a prioritásainkat. Nem hinném, hogy maguktól valaha is a helyükön maradnánk. Szerintem folyamatosan igazítanunk kell rajta, és ahogy idősödsz és változnak az életszakaszaid, a prioritásaidnak is változniuk kell. A dolgok folyamatosan változnak az életben. Filippi 1:10, nézzük meg ezt. Hogy megtanuljátok megítélni, mi az életbe vágó, és megtanuljátok értékelni azt, ami kiváló és igazi értékkel rendelkezik, hogy felismerjétek a legjobbat. Ne csak a jó dolgokat csináljátok, hanem találjátok meg, hogy mi a legjobb dolog, amire az időtöket fordíthatjátok. Hogy felismerjétek a legjobbat, és felismerjétek a jó és rossz közötti különbséget. Tanulnunk kell, hogy felismerjük a legjobb dolgokat. Tudjátok, van nekem egy, nem tudom, hogy minek is hívják, mi TiVo-nak hívjuk itthon, de van, akik DVR-nak hívják, és ez az a kütyű, amivel felveheted a TV-programokat, és azok után bekerülnek egy könyvtárba, ahol rendezheted őket fontossági sorrend szerint. Tudja valaki, hogy miről beszélek? Oké, szóval időnként átrendezem benne a fontossági sorrendet. Valahogy így. Nos, ez nem igazán érdekel, szóval megfogom és leteszem ide a lista aljára. Egy másik nap az jut eszembe, nem is szeretem ezt, megszabadulok tőle. Azt hiszem, ez a másik érdekel. Azt akarom, hogy ez legyen az első a listán, ez pedig legyen a második. És ez klassz dolog, mert kipróbálhatsz valamit, aztán ha nem tetszik a dolog, akkor átállíthatod az egész sorrendet. Nos, tudjátok, az életünkkel is így van ez. Csak annyi a dolgod, hogy magadban néz és elgondolkozz. Elégedett vagyok? Teljes az életem? Úgy érzem, hogy növekszem az Istennel való kapcsolatomban? Szolgálom én az embereket? Ha nincs időd arra, hogy áldás légy valaki más számára, akkor nagyon nincsenek rendben a prioritásaid. Időt kell szakítanod arra, hogy szolgálj másokat, és ezt tudatosan kell tenned. Nem számít, hogy van-e kedved hozzá, vagy sem, ez része az elhívásunknak. Szeresd Istent, szeresd önmagad, és szeresd az embereket. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És mindezek ráadásként adatnak nektek. 1 János 5:21. Gyermekeim! Őrizkedjetek a bálványoktól, a hamis istenektől, minden ilyen dologtól. Tehát amikor bálványokról beszélünk, akkor ne amolyan kis szobrokra gondoljunk, amelyek előtt az emberek leborulnak. Kétlem, hogy itt bárki is ilyet tenne, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek bálványok az életünkben. Tartsátok távol magatokat minden olyan dologtól, ami elfoglalná a szívetekben az Istennek kiáró helyet. Bármi olyan dologtól, amivel őt helyettesítenétek, és ami elfoglalná az első helyet az életetekben. Isten magának követeli az első helyet. Ő egy féltékeny Isten. Tehát a munka. Még akkor is, ha a munka jó dolog, távol tud tartani Istentől. A szórakozás is akadály lehet, ami elválaszt Istentől. In our life to God. A mi nemzetünkben látszólag függőjévé váltunk a szórakozásnak, és ez egyre csak rosszabb lesz. A legtöbb ember a munka után több időt tölt önmaga szórakoztatásával, mint bármi mással. Nos, jó a szórakozás. Tudjátok, amennyiben lehetséges, minden nap fordítok időt a szórakozásra, mert szerintem ez része az egyensúlynak. Szükségünk van dicsőítésre, munkára, pihenésre és szórakozásra is. Egyensúlyban kell tartanod ezt a négy területet, dicsőítés, munka, pihenés és szórakozás. Tehát szükségünk van a szórakozásra. De mi történik akkor, ha egész nap dolgoztunk, csak egy icipici időt töltöttünk Istennel, éppen, hogy csak beszéltünk vele, amikor elindultunk otthonról, aztán teljesen lefoglalt minket a munka. Tudom, hogy megy ez. Én is rajta kapom magam időnként, hogy ezt teszem. Egész nap elfoglaltak vagyunk, elfoglaltak és elfoglaltak. Aztán hazamegyünk, de már nagyon fáradtak vagyunk, és természetes, hogy ilyenkor már csak szórakozásra vágyunk. Én megértem ezt. De mi történne, ha fél órát félretennénk előtte? Csak fél órát. Amikor öntesz egy pohár hideg italt, vagy meleg italt, amelyiket jobban szereted, és keresel egy csendes helyet. Ó, te jó ég, szükségünk van a csendre. Erről majd mindjárt beszélni fogok. A zaj is nagy figyelem elterelő. Csak vegyél a kezedbe egy könyvet, amit szeretsz olvasni, amiben Istenről van szó. Egy mindennapi igéskönyvet, vagy a Bibliát. Csak 30 percet. Csak beszélj Istennek a napodról. Tudod, Istenem, elég kemény napom volt. Sajnálom, hogy túlságosan elfoglalt voltam. Tudod, látom, hogy egy csomó olyan dologgal foglaltam el magam, amivel nem is kellett volna. Uram, kérlek, bocsáss meg. Segíts, kérlek. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. Szükségem van rád. Segíts, hogy növekedhessek benned, hogy olyan legyek, mint te. Olvas egy kicsit, beszélj egy kicsit, és a 30 perc elrepül. Aztán, ha akarod, menj és kapcsolódj ki, de ne engedd, hogy a szórakozás utáni vágy elvegye az első helyet Istentől az életedben. Hányan tudjátok, hogy amit mondok, az igaz, és Istennek kell az első helyen lennie az életünkben. A szórakoztató ipar egy óriási üzlet. Még a gyerekek is függőjévé válnak. Az élet sokkal másabb manapság, mint amikor én tinédzser voltam. Én iskolába mentem, utána dolgoztam, hazamentem, házi feladatot írtam, segítettem a házi munkában, aludni mentem, majd másnap felkeltem, és az egészet előről kezdtem. Esetleg lehetőségem volt valami szórakozásnak minősülő dolgot tenni egyszer a hétvége folyamán, és ez volt a normális. Mindenki így élt. And today... Manapság pedig a gyerekek több időt töltenek szórakozással, mint bármi mással. Előfordult már, hogy a gyermekeid teljes idejű sofőrjének érezted magad, ahogy egyik eseméről a másikra fuvaroztad őket. A gyerekeket bele kell vonni a dolgokba. De az az érzésem, hogy nem kéne minden egyes dologba bevonni őket. És úgy érzem, amikor a gyermekeink elérik azt a kort, hogy dolgozhatnak, akkor ezt el is kéne várni tőlük. De hát, tudod, ez nehéz. Ott van nekik a foci, meg ott van ez, meg amaz, és hát ott vannak a házi feladatok. Tudod mit? A munka fontosabb, mint a foci. Akár hiszed, akár nem. A legfiatalabb fiam, aki most 31 éves, azt mondta nekem tegnap. Olyan hálás vagyok, amiért te és apa elvártátok tőlem, hogy dolgozzam. Tudjátok miért? Azért, mert sok olyan embert ismer a korosztályából, akik egyáltalán nem életre valók. Meg kell tanítanod ezeket a gyerekeidnek. Nem gonoszság velük szemben, ha szerzel nekik egy munkát, ahol megkereshetik a zseppénzük egy részét. Ha mindig mindent megadsz a gyerekeidnek, akkor nem fogják tudni, hogy hogyan értékeljék a megkeresett pénz értékét. És akkor a következő történik. Hirtelen 21 évesek lesznek, és úgy érzik, hogy minden alanyi jogon jár nekik. De mi vagyunk felelősek ezért? Mert mi vagyunk a szülők. Amen. Szóval lehet, hogy néhány dolgon változtatnod kell ezen a területen. Talán, ha hetente egyszer családi kupak tanácsot tartasz, ahol Istenről beszéltek, az nem ártana. Hadd legyen Isten része a családodnak. Ne légy túlzottan törvénykező, és ne akarj mindent túl szellemiesíteni a gyerekeid számára. Tudjátok, hogy ezt nem csinálhatod, meg azt sem, meg emest sem, meg amast sem. Ne fésüld így a hajadat, vedd ki ezt a fülbevalót a füledből. Hadd mondjak valamit, sok minden, amit mi akartunk csinálni tinédzserként, ugyanolyan butaságnak tűnt a mi szüleink számára, mint azok, amiket a mi gyerekeink akarnak most csinálni. Amen. Egy újabb tessék, lássék, taps. Köszönöm. Jól van. Egy másik dolog, ami megrabolhatja az Istennel töltendő idődet, az az emberek elvárásai, és ez valóban komoly dolog. Ha az embereknek akarunk tetszeni, az megrabolhatja az Istennel való bensőségességet. Az emberek sok mindent várnak tőlünk, de az a gond, hogy általában nem gondolnak arra, hogy nekünk mi lenne a jó. Csak arra gondolnak, hogy nekik mi lenne a jó. Haló! És tudjátok mit? Ők nem direkt bánnak velünk rosszul. Egyszerűen csak minden ember önző, ha nem küzd ez ellen folyamatosan. Ezért, ha ők engedik, akkor más embereket fogunk használni arra, hogy a mi örömünket növeljék, és mások is ezt teszik velünk, ha mi hagyjuk. Nincsen az a semmi baj, ha nemet mondunk. És valahányszor valakinek nemet mondunk, ő pedig igent várt volna tőlünk, az egy darabig nem fog neki tetszeni, de a következő a lényeg. Azok az emberek, akik igazán szeretnek téged, nem fognak megpróbálni irányítani. És azok, akik igazán szeretnek téged, azt akarják majd, hogy azt a döntést hozz meg, ami a számodra a legjobb, nem pedig azt, ami a számukra a legjobb. Amen. És az az érzésem, hogy néhányan egy csomó Istennel tölthető időt nyernétek, ha lefaragnátok néhány dolgot, amit muszájból csináltok, amiket utáltok, és ki nem állhattok, amit nem akartok csinálni, amivel kapcsolatban semmi kenetet nem éreztek, nem láttok utána semmilyen gyümölcsöt, és mélyen legbelül nem is hiszitek, hogy ez az, amit Isten akar tőletek, de féltek attól, hogy valaki mérges lesz, vagy megbántotok valakit, ha nemet mondtok. Nos, tudod, elvárják tőlem. Elvárják tőlem. És mi a helyzet az Istennel? Hol van ő az életedben lévő követelmény listán? Ő az első akar lenni, és azt mondja nekünk, ha nem én vagyok az első az életedben, akkor semmi sem fog működni. Van köztetek valaki, aki most rögtön tudna mondani néhány dolgot, amiről jól tudja, hogy ezek elveszik egy csomó idejét, és csak azért csinálja őket, mert valaki elvárja azt? Hadd lássam a kezeket, te jó ég! Jó tudni, hogy a megfelelő csoportnak a megfelelő üzenetet mondtam el. Nagyon szeretem, amit Pál mondott a Galata 1:10-ben. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Nagyon szeretem ezt. A legtöbbször nem megy az, hogy betöltsük Isten elhívását az életünkben, és közben népszerűek is legyünk. Időnként el kell veszítenünk néhány barátot, hogy aztán igazi barátokat nyerhessünk.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: knew them.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A budapesti közbringa rendszer a MOL-Bubi új generációjának indulásával jelentős drágulás lép életbe, és megszűnik az eddigi legsikeresebb funkció, az ingyenes első 30 perces használat is. A BKK legalább 5000 új közbringával számolt, köztük minimum 1000 elektromos rásegítésű kerékpárral. Az új rendszer azonban induláskor 3300 bringával startol el, ebből 2500 hagyományos és 800 elektromos lesz. A tesztidőszakot követően júliusban indul az úgynevezett ajándékbubizás. Ennek keretében a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez regisztráció szükséges, a feltételekről a BKK később ad részleges tájékoztatást, jegyzi meg a Világgazdaság. Egy másik közlekedési eszköz viszont egyre több gondot okoz. Nemrég számolt be arról a 24.hu hírpoltár, hogy egyre súlyosabb problémát jelentenek Magyarországon az elektromos rolleres balesetek. Idén már 2 14 év alatti fiatal veszítette életét, egy 13 éves gyermek pedig hónapok óta kómában fekszik sérülései miatt. A szakemberek szerint a helyzet aggasztó, a nyári időszak pedig további baleset hullámot hozhat. A budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ adatai szerint január és május vége között 745 felnőtt és 449 gyermek szenvedett rolleres balesetet. Ez jelentős növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 603 felnőtt és 257 gyermek sérült meg. A cikk után egyébként Vitézi Dávid közlekedési miniszter bejelentette, hogy heteken belül tárgyal a kormány az e-rollerek szabályozásán. Július 6-án a Papp László Budapest sportarénában lépett színpadra Ricky Martin, aki a koncerten úgy fogalmazott, mindig várja, mikor térhet vissza Magyarországra, hiszen egy különleges kapcsolatot ápol az országgal, de ez még nem minden. Ricky legutóbb 2 évvel ezelőtt, szeptember 21-én mintegy 70 ezer ember előtt adott koncertet Budapesten a Hősök terén, a Szerencsejáték ZRT ingyenes szuperkoncertjén, július 6-án pedig visszatért a magyar fővárosba. Bár a Papp László Budapest sportaréna befogadó képessége a korábbi 70 ezeres tömeghez képest jócskán kisebb, koncertek esetén pusztán 12.500 fő, afelől nem sok kétségünk lehet, hogy a latin pop egyik legkiemelkedőbb alakja nagy közönséget bír megmozgatni. Ahogy nem túlzás állítani azt sem, hogy a latin zene népszerűségének felíverését tapasztalatjuk napjainkban, és ez nem pusztán abból fakad, hogy a spanyol anyanyelvként a második legelterjedtebb nyelv a világon. Már több olyan előadót is képes volt kitermelni ez a szektor, akik annak ellenére is megszerettették velünk a spanyol dalokat, hogy egy kukkot sem értünk belőlük, hiszen már önmagában az életérzés és többet mond minden szónál. Ha a latin zene múltját taglaló képzeletbeli történelemkönyv korábbi fejezeteihez lapozunk, Shakirától kezdve Enrique Iglesiasig sok énekessel találkozhatunk, akik lehelyezték az alapköveit ennek a műfajnak, ám nem hagyhatóak ki az egyenletből a hozzájuk képest új hullámosnak nevezhető előadók sem, akik szintén hozzátették a magukét. Elég csak Malumára vagy épp Bad Bunnyra gondolni, utóbbi ráadásul jelenleg sikerszériát tudhat magáénak. Az idei Grammy-gálán az első előadó lett, aki egy olyan lemezzel nyerte meg a legjobb albumnak járó díjat, ami teljes egészében spanyol nyelvű, de említhetnék még itt akár az idei Super Bowl félidejében előadott formabontó és nemzetegyesítő showját is, ami egyes amerikaiakat annyira felbűszített, pontosabban az, hogy nem igen hagyta el angol szó az előadó száját, hogy egy életre felhúzták az orrukat. És amellett sem szabad elmenni, hogy egy kifejezetten terített piacról beszélünk, így nem olyan könnyű latin előadóként megugrani a már amúgy is magasra helyezett lécet, pláne nem korábbi zászlóvivőként idomulni az új felfedezettek által felállított normákhoz, és egy olyan parákhoz, ami már nem feltétlenül a régi motorosok szabályai szerint játszik. Márpedig a Bad Bunnyhoz hasonlóan szintén Puerto Rico-i Ricky Martinnak több évtizedes karrier van a háta mögött. Pályafutását még gyerekként kezdte a Menudo nevű fiú együttes tagjaként, majd a 90-es évektől már szólóban folytatta. A 2 Grammy és 5 Latin Grammy díja rendelkező énekes a világhír nevet a Livin La Vida Loca című slágerével nyert el, de a She Bangs, a Maria és a La Bomba szintén ismert szerzemények közé tartoznak, így fel is kerültek legújabb turnéján a setlistjére, persze szépen elszórva, hogy a körülbelül másfél órás koncerten a kevésbé ismert számok alatt is legyen mit várni Budapesten. A héten a főváros 3. és 4. kerületében továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közleménye szerint a két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen, összesen 31.600 hektáron. A szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek. A készítményt apró cseppekre bontva nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a mélyekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok térhódítása észlelhető. Az ember közeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben, megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár meg napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészhelyekről a lakóövezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet a közleményben. A magyar rockzene egyik legmeghatározóbb együttese a Piramizsat koncertet július 31-én Budapesten. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő zenekar manapság ritkán lép fel a fővárosban, ezért különleges eseménynek ígérkezik a budapesti Steng szabadtéri koncertje, ahol a közönség újra élőben hallatja azokat a dalokat, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá. A Piramis neve összeforrt a hazai rock történelemmel, olyan klasszikus szerzemények, mint a Száj fel magasra, vagy a Ha volna két életem évtizedek óta a magyar könnyűzene legismertebb slágerei közé tartoznak. A július végi budapesti fellépésen ezek a közönség kedvencek sem maradnak ki a műsorból. A koncerten az alapító tagok Závodi János és Köves Miklós Pinyó vezetésével elevenedik meg a 70-es évek rock korszaka. Az est nem csak a régi rajongóknak kínál időutazást, hanem azoknak is, akik most szeretnék először élőben megtapasztalni, milyen energiával szólalnak meg a Piramis legismertebb dalai. A Steng több ismert hazai zenekart is vendégül lát a hónap során, az Aurora érkezik egy nappal később, pedig a Republik lép színpadra, ahol a zenekar legismertebb dalai mellett Bódi László cipő emlékelőt is tisztelegnek. A Nirvana rajongóit a 10 éves Polly Tribute zenekar várja július 16-án. A nosztalgikus hangulatot tovább erősíti a Spencer Hill Magic Band jubileumi koncertje, amely Buzz Spencer és Terence Hill kultikus filmjeinek zenét idézi meg, valamint a kertmozi kínálata. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a BKK. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a KBM aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszig át térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsdetörténet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 11-e van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. 80 cm alá süllyedhet a Duna vízszintje Budapestnél, újabb zöldfejlesztés valósul meg a fővárosban. Hónapokra felforgathatja a vasúti közlekedést a nyári pályafelújítás. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb

parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkútrendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék. Zöld árnyékoló lugasok épülnek a Rákóczi téren. Újabb zöld fejlesztés valósul meg Budapesten, megkezdődött az árnyékoló lugasok telepítése a Rákóczi téren a fővárosi közösségi költségvetés egyik nyertes projektjeként. A beruházás célja, hogy kellemesebb és élhetőbb környezetet teremtsen a térre érkezők számára, különösen a nyári hőség idején. A vásárcsarnok előtti széles, burkolt területen már felállították az árnyékoló szerkezeteket, jelenleg pedig az automata öntözőrendszer kiépítése zajlik. A munkálatok következő szakaszában a növénykazetták kerülnek a helyükre, amelyekbe kúszó növényeket is ültetnek. A lugasokat japán loncok futják majd be. Ez a növény nem csak árnyékot biztosít, hanem illatos virágaival is díszíti a teret a nyári időszakban. A részben téli zöld növényeknek köszönhetően a lugasok az év jelentős részében esztétikus látványt nyújthatnak. A fejlesztés egyébként jól illeszkedik a főváros klímaalkalmazkodási törekvéseihez. Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt ugyanis különösen fontos, hogy a sűrűn beépített városi területeken minél több árnyékos, hűsítő közösségi tér jöjjön létre. A közösségi költségvetés rendszerének lényege, hogy a budapestiek maguk tehetnek javaslatokat városfejlesztési projektekre, és szavazhatnak arról, hogy mely elképzelések valósuljanak meg. A Rákóczi téri lugasok is egy ilyen lakossági kezdeményezés eredményeként épülhetnek majd meg. Új Dunapart születhet Dél-Budán, hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Hónapokra felforgathatja a vasúti közlekedést a nyári pályafelújítás. Jelentős menetrendi változásokra és hosszabb utazási időkre kell készülniük az utasoknak,
Ezekben a nyári hónapokban a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon. A MÁV ugyanis nagyszabású pályakarbantartási munkákat indít

0: amelyek célja a pályaállapot javítása, a meghibásodások számának csökkentése és a menetrendek pontosabbá tétele. Az első ütem június 20-án kezdődött el és július 18-áig tart. Ebben az időszakban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, többek között Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomás térségében. A munkálatok során olyan beavatkozásokat végeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy egyes szakaszokon ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhessenek a vonatok. Július közepén Cegléden is folytatódnak a felújítások, ahol pálya ágyazatcserét végeznek az egyik vágányon. A beruházás célja itt is a sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása. A munkálatok miatt több járat menetrendje módosul. A legjelentősebb változás, hogy a Nyírség Intercity vonatok ideiglenesen nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak. Ezek a járatok a megszokottnál korábban indulnak, később érkeznek és több budapesti megállót, valamint Ceglédet is kihagyják. A változások más járatokat is érintenek. A Debrecen felé közlekedő Civis Interrégiók, valamint a Szegedre tartó Napfény Intercity menetrendje szintén módosul, ezért a vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A MÁV szerint a mostani felújítások csak az első lépést jelentik. Július második felétől további munkák kezdődhetnek ugyanazon a vonalon, így az utasoknak még hónapokig számítaniuk kell kisebb-nagyobb korlátozásokra. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogoly szökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tűz benne. Manna FM, Budapest Update.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villa Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feled. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron bánfalván munkaszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbben közülük a Magy Kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a Matáv, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hoztatták az országba, mégsem innen származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és sütői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villa Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál messzebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentiavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferszvájár belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók csoportokon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ilyenkor nyáridőben vagy hosszú szabadságra megyünk, vagy sok apró szabadságra, akár párnaposra, akár csak egynaposra. Na most, aki ezeket kultiválja inkább, az egynapos vagy a párnapos lehetőségeket, akkor most figyelje, mert itt van néhány nagyon klassz kis hely, ahová érdemes elmenni, akár egy napra, akár pedig, ha úgy döntünk közben, hogy annyira tetszik, és annyira szeretjük, hogy maradnánk, akkor maradhatunk is. Például el lehet menni a Bánkitóhoz itt északon, hiszen hogyha a csodahelyeket keressük, a csodahelyek.hu-nak köszönhetően itt van egy olyan nyári bakancslista, amit érdemes feljegyezni, és érdemes végiglátogatni őket. Például, ha kánikulában is mozogna az ember, mert mondjuk egy ilyen sportos típus, akkor akár kajak, akár kenu, akár sárkányhajó, az evezés mindenképpen izgalmas kihívás, és jót is tesz az embernek. Úgyhogy, aki így szereti a vízisportokat, és ezeket a vízisportokat szereti, akkor érdemes az első számú kedvencként a Szap, a Balaton és a Duna kanyar is számos szaptúrát kínál, úgyhogy ezek azok a sportok, és ezek azok a helyek, ahol érdemes körülnézni, és hogyha nem csak az evezés vonza az embert, hanem úszkálna, vagy kipróbálna a vízi kosárlabdát, akár a Balcsi vizében, a vízilabdát, a bevállalósabbaknak pedig ott van a flyboard, a wakeboard és a búvárkodás, akkor a Lupára is mehetnek Budapest közelében, de ott van például a Tiszató, ahol nagyon sok program van, a Tiszató partján érdemes több napot is maradni. Például mielőtt fejest ugrunk az élményekbe, érdemes szállást foglalni, hogyha több napra megyünk, Tiszafüred, Abátszalók, Sarod és Poroszló egyaránt jó választás, és hogyha az ember már megtalálta maga kis szállását, akkor pedig el kell menni körülnézni. Eleve jó városnézésként Tiszafüreden körbenézni, alkotóház, múzeumok, templomok. A Borműves Alkotóházban például népi iparművészeti használati tárgyak vannak, íjászatos szükséges kellékek, aztán ott van a Tiszatavi Ökocentrum, kerékpáros kirándulás is mehetünk, létezik ilyen program is a Tiszató körül. 2020-ban épült meg a Tiszató körül a kerékpárút utolsó szakasza, úgyhogy most már 4 hídon átvezető, közel 70 kilométeres és 2,5 méter széles kerékpárutat bejárva tényleg az ember szabadon kerékpározhat, családostól mondjuk. Aztán ott van a csónakázás lehetősége, mint romantikus, akár mondjuk egy első randi, vagy egy lánykérés helyszín. Hogyha bejárjuk a Tiszatavi vízisétent és a Tanüstvényt, az pedig egy különösen szép kirándulás tud lenni, ráadásul edukáció szempontból sem utolsó. Érdemes figyelni majd azokat a helyeket, ahol a legjobban lehet látni az augusztusi csillaghullást, majd még erről is szó lesz. Aztán a Lakvölgyi tópartján lehet pecázni, ugye ez Bélapátfalván a Bükkhegységben fekszik, de említettem a Bánki tavat, ami egyik kedvencem, és ami közel is van Budapesthez, ahol szokott lenni fesztivál, szerintem mindenki hallott már róla, csodaszép sétautak vannak a Bánki tópartján, és tudunk nagyot sétálni, pihenni, leülni, olvasni, akár piknikezni, mert hogy egyébként ezeken a helyeken bátran lehet, vagy ha olyan helyre megyünk a szabad ég alatt piknikezni egy romantikus randira, vagy a barátokkal egy jó kis napot eltölteni, akkor igazából nincsen semmi más a szükségünk, mint egy plédre, néhány szendvicsre, bármilyen halapnivalóra, mártogatósra, egy kis üdítőre, vagy borozgatni, hogyha felnőttek mennek. Indulhatunk gyalog, biciklivel, vagy akár kocsival is. A lényeg az az, hogy olyan helyet válaszunk, ahol garantált a kikapcsolódás, és lehetőség szerint a látnivalókon túl mondjuk friss forrásvizet is találunk. A visegrádi panoráma kilát, az Orfűító partja, a Balaton lelle kikötője egyaránt tök jó kis választás, friss a levegő, erdei környezet és a panoráma nyilván az embernek egy abszolút romantikus hátteret ad, vagy jó kis kedves, szinte moziba illő, mozifilmbe illő hátteret a piknikhez. Számos olyan forrás található az országban, és akkor visszatérünk a piknik és a forrás ötvözetéhez, amelynek a vize a legmelegebb nyári napokon is frissítő és hűvös és fantasztikus, hogy természetes vizet ihatunk, ilyen például a Szentendrei Lajos forrás, a Pilis-Szentlászlói Kárpát forrás, vagy Visegrádon a Kán forrás, melyeknek mindnek iható a vize, de hogyha egészen napra kész szeretnénk lenni a hazai forrásokkal kapcsolatban, akkor érdemes tájékozódni a Forrásvíz Őrző Civil Hálózat weboldalán, aminek az a címe, hogy forrásvízőrzők.eu, nyilván ékezetek nélkül. Szóval, hogyha ezekre a helyekre megyünk el, Szentendrére a Lajos forráshoz, Pilis-Szentlászlóra a Kárpát forráshoz, vagy Visegrádra a Kán forráshoz piknikezni, akkor még friss forrásvizet is ihatunk, sőt, hogyha autóval megyünk, akkor talán egy kicsit vihetünk is magunkkal. Erdély kirándulás a kánikula idején a legjobb kombináció, hűsölhetünk az erdőben, mégis kint vagyunk a természetben, a levegőn, és hogyha az ember szeret kirándulni, akkor nyilván tudja, hogy ott mindig hűvösebb az idő, a lombok mindig olyan óvón és kedvesen beterítik az ember körül ezt a buborékot. Ott van a királyréti tanösvény, a mecseki parkerdő, vagy akár a lillafüredi oxigén sétaút, ezeket mind jó szívvel ajánlom, akár egy, akár több napos miniszabira mennénk nyáron sétálni, kirándulni, piknikezni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Volt egy

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az olvasás fontosságáról sokszor szoktam beszélni a Manna délelőttben, és nagyon sokszor hallani és olvasni a neten és különböző hírportálokon arról, hogy mennyire elképesztően fontos a lelkünknek és a mentális egészségünknek is az, hogy olvassunk könyvből, nem elektronikus eszközökről, hanem könyvből. Mert hogy ez nappal edzi az ember agyát, este pedig segít elaludni, és aránylag olcsó is. Sok mindent hajlandó megtenni az ember annak érdekében, hogy megőrizze, vagy visszanyerje a lelki egészségét, ahogy ezt a Díványa Juhász Marianna is írja. De hát nyilván mindez egyszerű volna, hogyha az ember csettintene egyet, és tudna változtatni, pedig igazából csak egy pici tudatosság szükségeltetik ahhoz, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a kis rések a saját lelki pajzsunkon, amiket be kéne tömni ahhoz, hogy az ember egy kicsit rendbe tudja tenni magát. Az olvasásnak zseniális előnyei vannak, például javítja a koncentrációt, fejleszti a memóriát, bővíti a szókincset, magabiztosabb társalkodóvá és gondolkodóvá tesz, lassítja, vagy akár meg is akadályozhatja az Alzheimer-kor és a demencia kialakulását, aktivizálja az agyunkat, és óriási előnye még az olvasásnak, hogy képes a stressz csökkentésére is. Nagyon fontos természetesen az olvasás a lelki egyensúly megteremtésének szempontjából. 2018-ban készült egy egészségügyi pillanatkép elnevezésű tanulmány, ami Európára vonatkozott, és amelynek az adatai szerint az Európai Unióban 84 millióan küzdenek valamilyen mentális egészséget érintő problémával. Nyilván ez a Covid időszak alatt még csak bővült, és csak hömpölygött, és növekedett, és akkor aztán nem beszéltünk még ugye az idei évet és a tavalyi évet megrengető gazdasági helyzetről, az orosz-ukrán háborúról, ennek az összes következményéről, úgyhogy a minket körülvevő világ nem éppen segítőkész ebből a szempontból, és az utóbbi években nem azt az érzetet kelti bennünk, hogy minden rendben van, és aggodalomra semmi ok, úgyhogy nem meglepő, hogyha egyre többen és egyre többet szorongunk, vagyunk nyugtalanok és stresszesek. Ráadásul, hogyha az ember kinyit egy újságot, vagy az interneten elkezd olvasgatni, akkor is csak az jön szembe, hogy hol mekkora a baj. A kiegyensúlyozott élethez viszont elengedhetetlen, hogy az ember valamilyen fajta tudatosságot, vagy valamiféle tudatosságot, tudatos szemléletet kialakítson a saját jól felfogott védelmének érdekében. Ennek az egyik lépése az, hogy felismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy függetleníteni tudjuk magunkat a folyamatosan ránk zúduló információktól. Elengedhetetlen az elhatározás, mi szerint nem csak sodródni szeretnénk az árral, hanem a kezünkbe akarjuk venni az irányítást. Ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsünk az életünkben, és jobban érezzük magunkat, szükség van a jól létet szolgáló döntésekre. Lassuljunk le, és olvassunk szórakoztató irodalmat, érdekességeket, regényeket, olyan könyvet, amihez kedvünk van, ami felderít, ami elutasztat bennünket, ami elröpít máshová. Nem feltétlenül okos, tudományos könyveket, hanem egy kicsit könnyedebbet, olyan irodalmat, ami táplálja az ember lelkét. Nyilván a lassuláshoz nehéz hozzákezdeni, mert az embernek elsősorban lelkiismeret furdalása van, hogy most haszontalan vagyok, pedig erre ugyanúgy szükségünk van, mint a tevékenységre. Ha egy kicsit lelassulunk, akkor igazából már hozzá tudjuk szoktatni a szervezetünket, a lelkünket ahhoz, hogy vannak ilyen pillanataink is, hogy eltávolodunk az okos eszközöktől, az online világtól, és próbálunk olyan tevékenységet végezni, ami kikapcsolja az agyunkat. Ehhez tökéletes eszköz lehet egy jó könyv, egy regény, egy novella, egy verses kötet, egy minőségi nyomtatott kiadvány, a kedvenc magazinunk, csak legyen egy kézzel fogható, színes, szagos valami, most a színes szagost, azt értsük jól. Az olvasás az egy olyan taktika, amihez szinte bármikor fordulhat az ember, hogyha nincsen jól, mert rengeteg jótékony hatása van, stressz csökkentő, csökkenti a pulzus számot, csökkenti a vérnyomást, hogyha beépítjük az alvás előtti rutinba. Olyankor már egyébként is érdemes kerülni a képernyőket, hiszen akár még az alvás minőségét is javíthatja egy-egy könyv, és ronthatja a képernyő, mert a könyv az ellazít, megnyugtat, értékes és hasznos gondolatokkal tölti meg a szívünket és a lelkünket. Az olvasás jelentősége is megváltozott már, ugye a könyvnek a legnagyobb konkurense évek óta a televízió, de leginkább az internet, azon belül pedig a közösségi média, úgyhogy erre külön oda kéne figyelni, hogy olvassunk ágyban fekve, fotelban ülve, és legyen a kikapcsolódásnak fontos része újra az elmélyült olvasás. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni a fizikai, a mentális és a lelki egészségünk szempontjából.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

éljenek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A találmányok rovatunkban ma egy az életünket másmilyen módon meghatározó, mondjuk úgy, hogy találmányról, vagy inkább létesítményről fogok mesélni, méghozzá az ikonikus Hollywood feliratról. 1923. július 13-a óta magasodik Los Angeles fölött a hegyoldalban Hollywood egyik legismertebb és legtöbbet fotózott látványossága, az államgyár nevét hirdető felirat, ami más módon, ugyan, mint mondjuk egy orvosi találmány, vagy mint egy hétköznapi eszköz, konyhai eszköz találmány, de mégiscsak meghatározza az életünket. A történet egy Harvey Henderson Wilcox nevű férfival kezdődik, aki ingatlan ügyletekből gazdagodott meg, és Kansas-i volt, és 1887-ben a felesége javaslatára bejegyeztette a birtokát a Los Angeles-i telekkönyvi hivatalban Hollywood néven. A földdarabkáról, ami azért jelentős méretű volt, akkor még senki sem sejtette, hogy azon később egy stúdiókomplexum nő majd kés, világszerte egyenlő lesz a film fogalmával. A név eredetéről egyébként máig vitatkoznak, egyesek szerint a környéken burjánzó kaliforniai magyar, vagyis a Holly ihlete. Mások szerint Mrs. Wilcox a vonaton megismerkedett egy gazdag idős hölgyel, aki saját Hollywood nevű szülővárosát magasztalta neki. Ilyen néven tucatnyi település létezik ugyanis az Egyesült Államokban. A település gyorsan fejlődött, kikövezték a főutcát, a mai Hollywood bulvárt, amelyen naponta néhányszor még a Los Angelesből érkező villamos is végigzötyögött, ma már metróval is el lehet jutni egyébként ide Los Angeles belvárosából. 1903-ban lett önálló település Hollywood, 1910-ben viszont a vízhiány miatt csatlakozott Los Angeleshez. Az első stúdiót 1911-ben építették, 1912-ben már 15 bejegyzett filmcéget tartottak nyilván, aztán a 10-es évek végétől Hollywood lett a filmgyártás központja. A Hollywood Land felirat 1923-ban jelent meg a Los Angeles-től északra fekvő Muntly csúcsán, akkor még Hollywood Land volt a felirat. Az ötlet egy Harry Chandler nevű ingatlan ügynök fejéből pattant ki, miután hiába próbálta eladni az újsághirdetések szerint a remek környezetben, a hollywoodi hegyoldalban épült megfizethető áruházakat. A 481 méter magasan elhelyezett 13 betű mindegyike 9 méter széles, 15 méter magas volt. 4000 égő világította meg őket, először a Holly, majd a Wood és a Land rész, végül az egész szó villant fel, egészen szürreális látvánnyal gazdagította a Los Angeles éjszakákat. Az izzókat a gondnok cserélte, akinek volt egy apró házacskája az óriási elbetű mögött. A reklámengedély másfél évre szólt, de mivel a felirat gyorsan a filmgyár szimbóluma lett, ezután a reklámengedély is megmaradt, a helyén hagyták a feliratot a gazdasági válság tetőpontján 1932. szeptemberében, viszont egy elkeseredett színésznő, Peg Entwistle a H betűről a mélybe ugorva lett öngyilkos, és tett szert legalább a halála után ilyeté módon ismertségre. A példáját később többen követték sajnos, de ők már a harmadik, az L betűről vetették le magukat, mert az éppen egy szakadék fölött állt. A feliratnak a 30-as évek végétől nem volt gazdája, így aztán egyre romlott az állapota, ráadásul 1940-ben a részek gondnok nekihajtott, tönkretette a kocsiját és a H betűt is. A helyreállítást 1949-ben kezdeményezte a helyi kereskedelmi kamara, és akkor vették le az utolsó négy betűt, a Land szócskát, és tűnt el a világítás is, mivel annak költségeit a kamarának kellett volna állnia. Az időjárás viszontagságait az új fémmel borított fa betűk sem bírták, az első ó megrepett, a harmadik leesett, így aztán egy idő után Hollywood látvány volt, tehát a szócska az így maradt meg, és az égtelenkedett a hegyoldalban, és aztán 1978-ban rendeződött csak a helyzet, amikor, és most jön az izgi rész, Alice Cooper és Hugh Hefner a Playboy magazin tulajdonosának kezdeményezésére $250,000 gyűjtöttek össze 9 szponzortól, például ott volt a támogatók közt a Warner Brothers média óriás is, hogy rozsdamentes acélból és betonból készítsék el a betűket, akkor már csak, idézőjelben csak, 13,7 méter magas és 9-12 méter széles betűket készítettek, a hollywoodi államgyár létrejöttének a 75. évfordulóján 78. november 14-én pedig le is leplezték élő tévéműsorban a feliratot. A felirat 90. születésnapjára 2013-ban ismét felújították, a betűkről teljesen lemarták a festéket, korrózióvédelemmel látták el őket, aztán ismét hófehérre mázolták. Aztán a 100 éves születésnapon a betűket ismét kicsinosították, újra festették, a jelkép tulajdonosa pedig Los Angeles városa, a karbantartásáról a Hollywood Sign Trust gondoskodik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy egy zsúfolt óriás parkolóban nem találtuk az autónkat. Hát van egy pofon egyszerű módszer, amivel állítólag nagyon gyorsan megtalálhatjuk az autót ezekben a bizonyos óriási zsúfolt parkolókban. Mindannyiunkkal előfordult már például, amikor repülőútról hazaérünk, és az otthagyós, én így hívom, P+R otthagyós parkolóban, ott hagyjuk az autót, és aztán ott a parkolóházban, vagy a placon a homlokunkra csapunk, mert fogalmunk sincs hirtelen, hogy hol van az autó, hogy hol hagytuk. És hiába nyomjuk a kulcstartón, a távirányító gombját, nem történik semmi, mert vélhetően a járgány ható távolságon kívül pihen. Nem kell viszont ilyenkor pánikba esni, hanem elég segítségül hívni a tudományt, és használni az eszünket szó szerint. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az a módszer nem segít, amit én egyszer egy bevásárlóközpont parkolójában hallottam két hölgy beszélgetéséből, hogy simán megtaláljuk, egy sárga autó mellett parkolok. Hát igen, így azért nehéz lesz, főleg, hogyha mondjuk több sárga autó is van, meg hogyha ez a sárga autó esetleg elmegy mellőlünk, úgyhogy fontosabb és exaktabb és pontosabb és konkrétabb kapaszkodót kell szereznünk. A Bostoni Tudományos Múzeum által megosztott TikTok videóban, mert hogy van nekük TikTokjuk, és érdemes nézni őket, fantasztikus dolgokat lehet ott, okos dolgokat is lehet találni a TikTokon, mint például a Bostoni Tudományos Múzeum profilját, ahol dr. Alex Dainis bemutatott egy tényleg egyszerű trükköt, aminek a segítségével meghosszabbíthatjuk az autónk távirányítójának a hatótávolságát. Ehhez mindössze a fejünket kell igénybe venni antennaként. Dr. Dainis elmagyarázta ugyanis, hogy az autók távirányítói kis hatótávolságú rádiójeleket küldenek, ami általában csak 5-20 métert tesz meg, vagy annyit tud megtenni, amíg meg nem szűnik, de a fejünkkel ezt felerősíthetjük és növelhetjük a jel hatótávolságát. Furcsa hangzik, de így van. Mondom, hogy hogyan. A tudós szerint ez azért képes működni, mert a fejünk, akár csak a testünk többi része nagyon sok vizet tartalmaz. Ezt mindannyian tudjuk, erről sokat beszélünk. És amikor a kulcstartót a fejünkhöz tartjuk, az autó távirányítójának az elektromágneses hullámai kölcsönhatásba lépnek a fejben lévő vízmolekulákkal, és ezáltal azok elmozdulnak, és a mozgás olyan hullámot hoz létre, amely összeadódik a távirányító hullámával, és felerősíti azt, és képes így ezen a módon növelni annak a hatótávolságát. Úgyhogy, ha esetleg nem tetszik az ötlet, hogy rádió hullámok haladjanak át a fejünkön, nyilván a trükk egy teli vizes palackkal is tök jól működik, és azzal is kipróbálható, ha éppen kéznél van egy. És persze rengeteg olyan autót is gyártanak már, ami az alapból jár egy applikáció, aminek segítségével könnyen megtalálhatjuk a kocsit, de ha nem, akkor ezt érdemes kipróbálni. És ha már említettem a repülőteret és a tuti módszereket, akkor hogyha azok közé tartozik a kedves hallgató, aki nem szeret 20 percekig malmozni, amikor várja a csomagját a reptéren, hanem szeretné azt, hogy övé legyen az első kigördülő podgyász, akkor itt van a tuti módszer, mert hogy erre is van. Na, mit kell csinálni? Hát biztosan nincs egyedül azzal az ember, hogy ott vár és már menne, főleg akkor, hogyha hosszú időn érkezik haza, és várja a szíve, hölgye, vagy a párja, vagy a férje, vagy a felesége, vagy a gyereke, akkor már menne. Hát az egyik módszer, hogy a mi podgyászunk legyen az első, ami kipottyan erre a bizonyos futószalagra, akkor két tuti módszer van. Az egyik, hogyha a check-innél megkérjük a földi személyzetet, hogy a becsekkolandó bőröndre tegyék rá a fragile, vagyis a törékeny matricát, mert az ilyen jelzéssel ellátott csomagokat általában később teszik fel a gépre, és előbb is szedik ki a célállomáson. Szintén a módszernek az előnye, hogy szinte biztosan kíméletesebben fognak bánni a csomaggal a reptéri alkalmazottak. A másik csel az, hogyha az ember maga az utolsó a becsekkolásnál, mert mivel a repülőgépeket a csomagok érkezésének a sorrendjében pakolják tele, így aztán, hogyha az én podgyászom az utolsó, amit betesznek, akkor az lesz az első, amit kivesznek, és ha még ehhez hozzárakunk egy törékeny matricát, hát akkor szinte teljesen garantált a siker, akkor be vagyunk biztosítva. Úgyhogy ha szeretne az ember elsőként a podgyászhoz jutni, és nem malmozni sokáig és sokat várni a futószalagnál, ahol jönnek a bőröndök, akkor az arany szabály a törékenység, és az, hogy valóban sokszor az utolsókból lesznek az elsők.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, a mai Manna délelőttben kiderül, hogy mi is az az erdőfürdő. Mit csinál egy erdőterápiás szakember? A Manna délelőtt vendége Györfi Éva, aki erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember. Szia Évi, jó reggelt! Köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: No, akkor induljunk el onnan, hogy talán nem vagyok egyedül azzal, hogy hallottam már én is azt az érdekes japán elnevezést, ami az erdőfürdőt jelenti. Mi is ez?
2: Ez a Shinrin-yoku tulajdonképpen szó szerint erdőfürdőzést jelent, és a szónak a megalkotója az akkori japán erdészeti ügynökségnek a vezetője Tomohide Akiyama volt, aki tulajdonképpen a wellness célú ökoturizmust szerette volna népszerűsíteni ez alatt a szó alatt. És hát amikor a 80-as években ő ezt megtette, még talán nem is gondolta arra, hogy a 2020-as évekre meg már egy egész kis mozgalom alakul ki ebből, és egy konkrét kutatási sok témáját is képező módszertan az erdőfürdőzés.
1: Az erdőfürdőzés az nem azt jelenti, hogy az ember elmegy és egy erdőben lévő vízben fürdik, hanem az erdő gyönyörűségében lubickol. Tehát egy érzés, a látványban való fürdőzésről van szó tulajdonképpen, ami nem csak a látványt jelenti, hanem az összes érzékszervünkre ható természeti jelenségben való lubickolást. Jól mondom?
2: Igen, tulajdonképpen ez az összes érzékünket bevonó tudatos séta, amit erdőfürdőzésnek nevezünk, ami nem is nagyon kell csodálkozni, hiszen örömfürdőzni és napfürdőzni is szoktunk, így hát tulajdonképpen az erdei atmoszférában, és az erdő adta örömökben, élményekben is lehet fürdőzni a séta során.
1: Mit ad ez az embernek? Miért fontos, hogy az ember visszataláljon a természethez?
2: Ugye van ennek egy ilyen hivatalos megfogalmazása, és van neki egy ilyen nem hivatalos. A nem hivatalosban azt szoktuk mondani, hogy igazából az erdő mindig mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van, amit keres. Ez, ha a tudományosan alátámasztott oldalról nézik, akkor egyfajta ilyen projekciót jelent. Megyek az erdőben, élményekben, formákban, színekben, hangokban, gazdag, lassú világban lépkedek, kicsit módosult tudatállapotban, és hát nyilván olyan dolgokat veszek észre, amik számomra fontosak, és ennek ad egy teret tulajdonképpen a természetes környezet, de ennél sokkal többet is jelenthet. Ugye eleve az erdőfürdőzésnek van egy ilyen tudatállapot módosító, stresszcsökkentő hatása, amelyeket már mérésekkel is igazoltak, és emellett ugye fitoncidokat bocsájtanak ki a fák, immunerősítő hatása van ennek is, meg magának a stresszcsökkenésnek, és ezen felül tulajdonképpen az erdőfürdőzés ez így a mentális egészségünkhöz is hozzájárulhat, önismereti módszerként is nagyon jól alkalmazható, és hát nem utolsó sorban a kapcsolatainkat, beleértve a természethez fűződő kapcsolatát az embernek, a kapcsolatainkat is gyógyíthatja. Egy elfogadó, nagyon megtartó térben vagyunk, ahol nagyon gyakran az a résztvevőknek a visszajelzése, hogy valójában önmagukban véve értékesnek érzik magukat, illetve magát, az életet másképp kezdik el szemlélni rendszerben, összefüggéseiben, átfogóban, és megjelenik benne egyébként a jó kapcsolat legfontosabb ismérve a kölcsönösség. Fontossá válik az erdő, és ezen keresztül fontossá válik az ökoszisztéma és a természet egészsége is az ember számára.
1: Az, hogy ebből egy jelenség lett, egy módszer lett, egy tulajdonképpen egy terápiás módszer, mondhatjuk azt, az annak köszönhető, mert ugye ez régen természetes volt, hogy az ember egy volt a körülötte lévő természettel, a fákkal, az állatokkal, a szarvasokkal, az őzekkel, az összes állattal és növénnyel, ami a körülötte lévő környezetben élt, most már nincs körülöttünk ennyi zöld. Nincs körülöttünk erdő, hiszen azok is fogynak. Azért kell, hogy ez ekkorává tudjon nőni, hogy azok az emberek, akik a városban szorultak, vagy arra voksoltak, ők is megtapasztalhassák ezt, hogy visszavezetődhessenek a természethez?
2: Nagyon érdekes a kérdés, amit felvetettél, hogy mikor is szakadt el az ember a természetvilágtól. Ugye ez ilyen nagyon kiugró módon az elmúlt 200 évben jelent meg, amikor meg többszöröződött, igazából meg 160-szorozódott a városban élőknek a száma. De valójában az embernek a természettől való elszakadása az talán az ősidőkbe is visszanyúlhat, amikor az ember fölé rendelődött a természetnek, nagyon tudta befolyásolni, és akkor hirtelen azt gondolt, hogy jobban áll, és hát ez a kapcsolat mostanra egy ilyen egészen használó, kicsit ilyen bántó kapcsolattá változott, amiben ugye a természetvilág súlyosan sérül. És hát úgy tűnik, hogy ez a súlyos sérülés ránk is hat. Mi is súlyosan sérülünk abban, hogy régen volt egy ilyen nagyon szép sámánista köszönésmód, hogy minden a rokonom, és ma már minden idegen. Az ember számára még önmaga is idegen, az embertársa is idegenek, egyfajta izolációban, elválasztódásban élünk. És hát ebben én azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék lehet, hogyha megtanulunk újra kapcsolódni a saját gyökereinkhez, a természeti lényhez bennünk, és hát a többi emberhez is, mondjuk egy csoportos sétán keresztül.
1: Ez volt a köszönés, hogy minden a rokonom?
2: Ez egy lehetséges köszönés, igen, a társadalomban.
1: Hogy minden egy.
2: Minden a rokonom. Igen, kicsit olyan, mint a látlak téged az avatárban. Minden a rokonom, látlak téged. Ez a fajta kapcsolatteremtés talán, ami leginkább ide illhet. Szépsége ennek, hogy ez nyilván világnézettől függetlenül a természet az mindenhol természet, és mindenhol oda tartozunk.
1: Japánban ezt gondolom, hogy profin és nagyon sokan űzik, vagy próbálják meg az életük részévé tenni. Mennyiben más, amit ők csinálnak ahhoz képest, amit Európában csinálnak erdőfürdőként?
2: Japán erdőfürdőzésről meglehetősen keveset tudunk, ők ugyanis nagyon szigorúan védik a módszereiket, de a japán hagyományban, erdőfürdőzés hagyományban elsődleges szerepe van az erdőnek, a erdőgyógyító hatásainak. Az ő méréseik inkább az erdőgyógyszerként való alkalmazására vonatkoznak, és nagyon erősen fiziológiás beállítódásúak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mondjuk milyen erdő, hogyan hat a szervezetre, milyen fitoncid összetételben, hogyan érzik magukat az emberek. Mérnek a séta elején, végén kortizol szintet, vérnyomást van, ahol még a homloklebenyi vérellátást is, hogy lássák az emberek papíron számukban, hogy tényleg az ő rágódásuk az csökkent a séta alatt, nem csak ők gondolják úgy, hogy jobban vannak. Ehhez képest a nyugati erdőfürdőzés, amelynek a megalapozója Amos Clifford volt, egy amerikai származású pszichoterapeuta, a nyugati erdőfürdőzés már egy kicsit túlmutat ezen, és ezt a kapcsolati erdőfürdőzésnek nevezzük, míg az első, a japán, azt a gyógyászati erdőfürdőzésként apostrofálta ugye Amos. A kapcsolati erdőfürdőzésben már sokkal nagyobb szerepe van a természet kapcsolatnak, a reciprocitásnak, ennek a kölcsönösségnek, ami megjelenik. És hát tulajdonképpen az itt Európában általunk oktatott erdőfürdőzés, az pedig már az integratív erdőfürdőzés, ami azt mondanám, hogy igen, benne van a gyógyászati, benne van a kapcsolata, és ezt az egészet vissza szeretnénk helyezni tulajdonképpen a gyógymódok közé, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség és a természet egészségének a fenntartására.
1: Van a délelőttben az erdőfürdőzésről beszélgetünk, a vendégem pedig ezzel kapcsolatban Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember. Hamarosan folytatjuk, csupa érdekesség jön még továbbra is.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakembere vendégem a mai Manna délelőttben. Az erdőfürdőzésről beszélgetünk. Nagyon sok érdekes dolgot elmesélt már Évi ezzel kapcsolatban. Mit jelent az erdőterápia? Folytassuk ezzel, Évi.
2: Tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a gyógyító célú alkalmazását jelenti, terápiás célú alkalmazását, ami történhet egyébként úgy általában véve mindenféle civilizációs ártalmak esetében, és történt nagyon konkrét, specifikus célcsoportoknál, például alkalmazható demenciánál van, aki ajánlja mondjuk a szenzoros problémák esetén, és alkalmazható például kiégés, depresszió esetén. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szakembere, aki ezzel foglalkozik, és nagyon, nagyon jó az is, hogyha csak úgy általában véve indul egy erdőterápiás csoport, ahol mondjuk több héten keresztül a résztvevők a témájukkal foglalkozhatnak, és vihetik tovább ugye az adott terület szakértőihez az eredményeket.
1: Évi, ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogyha egy többnapos erdőfürdőzésről vagy erdőterápiáról beszélünk, akkor ez egy úgymond napközis foglalkozás, tehát reggel megyünk, vagy délelőtt és este jövünk, vagy ott alszunk kint, tehát a hatékonyságán például változtat-e az, hogy az ember folyamatosan kint van az erdőben? Hogyan zajlik ez?
2: Egy nagyon izgalmas kutatást végeztek Japánban, ahol egy háromnapos erdőfürdőzés után mérték az immunrendszeri hatását az erdőfürdőzésnek, és ott azt figyelték meg, hogy egy ilyen hosszabb háromnapos elmerülési folyamat után a nagyobb megnövekedett immunaktivitás még 30 napon keresztül is fennmaradt. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen esetben például az ölősejtek száma nő meg a szervezetben, amiknek kiemelt jelentősége lehet például a rákgyógyításban is, de egyébként a fertőző megbetegedések megelőzésében, kezelésében is. Úgyhogy például, amit mondtál, az elvonulás jellegű, vagy többnapos folyamat, az ilyen szempontból nagyon-nagyon izgalmas. Mondjuk egy erdőterápiás folyamat, így a nagyon-nagyon alap konstrukcióban egy ilyen 6-7-es folyamatot jelent, ahol 6 héten keresztül minden héten egyszer találkozunk egy erdőfürdőzésre, és akkor ennek van egy ilyen felépített folyamat attól függően, hogy milyen a csoport. Emellett természetesen lehet mondjuk egy erdőterápiás elvonulás, vagy lehet csak egy-egy erdőterápiás alkalom valamilyen más terápiás vagy önismereti folyamatba beillesztve. Tehát ezek nagyjából, én így azt mondanám, a terápiás alkalmazási lehetőségei az erdőfürdőzésnek.
1: Nem megterhelő utána visszamenni a városba és visszazökkenni a hétköznapokba, vagy akik részt vesznek egy-egy ilyen erdőfürdőn vagy erdőterápián, utána rendszeres erdőjárókká válnak?
2: Őszintén remélem, hogy igen. Így fordítani arra, hogy az, aki erdőfürdőzésen vagy erdőterápiás folyamatban részt vett, az azután folytassa is, amit elkezdett, és vannak ennek ilyen hétköznapokban alkalmazható formái is. Például én készítettem egy ilyen természetalapú jólét kiskönyvet, ingyenesen letölthető, és azon keresztül ilyen ötleteket kaphatnak a résztvevők, hogy akkor ők így hogyan tudják fenntartani az erdőfürdő gyakorlatát a hétköznapi életükben. Van lehetőség a csendesülés gyakorlásra, ez az ilyen hétköznapi 20-30 perces erdőfürdőzéseket jelenti. Még azt mondanám, hogy az ajánlás az lenne, hogy azért havonta egyszer egy erdőfürdő sétára induljon el, vagy járjon vissza, ha van kedve, csatlakozik csoporthoz, ha szeretne egyedül erdőfürdőzni, akkor ahhoz például készül most egy kis könyv, amiben van egy kártyacsomag meghívásokkal, nagyon szép illusztrációkkal, Komiát Jorsi illusztrációival, és egyébként meg minden erdőfürdő sét a végén van egy ilyen visszavezető integrációs szakasz, ahol az élmények feldolgozása megtörténik, és ahol kicsit visszarázódnak a normál tudatállapotba, talán el is mondjuk nekik, hogy vezessenek óvatosan, emlékezzenek rá, hogy a többiek nem innen mennek, tehát lehet nehéz, de egyébként más szemmel is tudjuk vizsgálni a világot egy erdőfürdő séta után. Azt is mondhatnám, hogy így kifényesedhet, megszépülhet a világ.
1: Hatékonyabb-e a csoportos erdőfürdőzés, vagy hatékonyabb az, ha az ember egyedül van egy erdőterápiás erdőfürdőző szakemberrel, vagy pedig ezt tehetem magamtól is mondjuk egy-két alkalom után már?
2: A nagyon jó válasz erre az igen. Ami alatt azt értem, hogy minden eset nagyon egyedi. Van, amikor az egyedül létnek a szabadsága az, ami nagyon sokat tud adni, annak a biztonsága, annak a nyitottsága, hogy tulajdonképpen a saját meghívásaim, a saját kapcsolatom, erdőhöz fűződő kapcsolatom mentén haladok, hogy nem kell visszamenni a csoportba, nem kell megosztani. Ezek egyébként sem kötelezőek nyilván, de a síta során, de hogy tud ez adni egy nagyobb teret. Van, amikor az esik jól az embernek, hogy egyszerűen csak kiül az erdőbe és van. És van, amikor meg kifejezetten segít, tanít, támogat az, hogy van körülöttünk egy emberi közösség. Van, aki például szorong az erdőben, ökoszorongásnak hívják egyébként. Neki nagyon jót tesz a csoport. Neki nagyon jót tesz, hogy vannak körülötte, nem téved el, van hova visszajönni. Van egy vezetője, aki tartja a teret. Van egy vezető, aki adja az ötleteket, hogy hogyan, merre induljon el. Ez nagyon-nagyon egyéni, én azt gondolom, és természetesen megvannak a maga erősségei az egyéni erdőfürdőzésnek is, amikor ugye egy az egyben a vezető, illetve az egyén van jelen. És megjegyezném, hogy nagyon aranyos például a párkapcsolati erdőfürdőzés is, vagy a családi erdőfürdő, amikor egyfajta ilyen örömteli élményként, együtt létként mondjuk egy anyalánya elérkezik, vagy egy pár megérkezik egy erdőfürdőre, vagy akár egy egész baráti társaságcsoport. Ezeknek a műfajoknak mind megvan a maga létjogosultsága a különböző élethelyzetekben.
1: Nagyon érdekes, amiről Évi beszél, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Györfi Éva erdőfürdő vezető és erdőterápiás szakember a Manna délelőtt vendége. Vissza kell találnunk a természethez, ez kétségtelen, úgyhogy hamarosan folytatjuk, hogy ezt hol és hogyan lehet megtenni, mire van hozzá szükség. Innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Györfi Éva erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember a Manna délelőtt mai vendége. Elmesélte már Évi, hogy mi ez az erdőfürdő, mit csinál egy erdőfürdő vezető, mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember, kinek ajánlott az 1:1-es erdőfürdőzés, vagy a csoportos, hogy családok és párok is mehetnek erdőfürdőzni, hogy ez tulajdonképpen még egy csapatépítő tréningnek is zseniális jó módszer. Nyilván ilyenkor az emberben azonnal felmerül, hogy hogyan tegyen meg az első lépést abba az irányba, hogy visszataláljak a természethez, hogy mondjuk én magam is elmenjek erdőfürdőzni. Hogyan zajlik ez?
2: Természetesen hivatásból az az első mondatom, hogy igen, igen, mindenképpen gyere el hozzám először erdőfürdőzni, de valójában az első lépést azt azzal tehetjük meg, hogyha csak az utcán sétálva észreveszik magunk körül a természetvilágot. Mióta erdőfürdő vezető vagyok, azóta rájöttem arra, hogy sokkal több természet vesz engem körül, mint azt korábban gondoltam. Ugye a legszebb csodaként így a fejemben így feldereng, annyira nem csoda, mert ugye neki nem lesz ott boldog élet, hogy egyszer a 6. emelet magasságában egy falból láttam kinőni egy fát. És az, valójában abban az utcában semmilyen növényzet nem volt, és ez volt az egyetlen egy növény, amit így észre lehetett venni. Mi a 6. ott úgy valahogy oda szóródott egy mag, és megmaradt. Tehát az első lépés az az, hogy észreveszem magam körül a természetet. Következő lépés lehet az, nem csak észreveszem magam körül a természetet, hanem elkezdek vele ismerkedni. Ilyen nagyon egyszerű módokon az öt, mondjuk van ilyen 5 kapu rajtunk, a bőrünk, a szemünk, az orrunk, a fülünk, a szánk, így azon keresztül jobban odafigyelek az ételek ízére. Jobban odafigyelek egy-egy fának, egy-egy virágnak az illatára. Ha jól esik, meg is érinthetem magam körül a növényzetet, és ez még csak a fizikai kapcsolatteremtés, de önmagában véve ezek lehetnek olyan jelenbe hozó pillanatok, amik egyfajta stabilitást adnak nekünk a hétköznapokban. És ezzel már el is kezdtünk erdőfürdőzni. És innen még nagyon messzire tud vezetni az út, ugye az értelmi, az empatikus kapcsolatteremtésen, a műalkotásukon keresztül. Nagyon-nagyon sok módja van annak, ahogy a természethez újra tudunk kapcsolódni. Összességében én mégis azt mondom, hogy a legelső lépés az, hogy vegyük észre, hogy természetvilágban élünk, és hogy minden, ami körülvesz bennünket, az ebből fakad.
1: Ez kortól és nemtől függetlenül megtehető, így van?
2: Igen, így van.
1: A gyerekek
2: a legjobbak, és az idősek. A legjobb erdőfürdőzők a gyerekek. Ők annyira spontán és ösztönösen a saját kíváncsiságuk örömük által vezérelve jönnek, mennek a természetben, és számukra annyira természetes, hogy élőlényként tekintenek egy élőlényre, hogy azt érdemes talán felnőttként nekünk újra tanulni. És igen, az idősek is nagyon, nagyon tudják élvezni, ők nagyon-nagyon jók az örömkeresésben.
1: Fontos tehát, hogy az ember ezekkel tisztában legyen, pontosabban csak azokkal legyen legalább tisztában, hogy szüksége van valamire, szüksége van a csendre, a tiszta levegőre, azokra az apró zörejekre, ami által érzi, hogy visszakapcsolódik a természethez, mert hogy egyek vagyunk vele, és meg kéne tanulnunk, most aztán különösen szükség volna rá, hogy megtanuljuk újra tisztelni a környezetet. Szerintem ez ebben is tud segíteni.
2: Így van, pontosan a kapcsolat teremtés által megszűnik az az érzelmi és fizikai és mindenféle távolság, ami most az ember és a természetvilág az ökoszisztéma között látszik, és ez a kapcsolat teremtés, aztán meg ez a közelség hozhatja meg nekünk azt az élményt, hogy valójában hálásak vagyunk és tiszteljük azt, ami előttünk van, és onnantól kezdve egy más attitűddel kezdjük akár élni a hétköznapjainkat. Egy felelősebb attitűddel, ahol mondjuk törődünk azokkal a dolgokkal, amik bennünket körülvesznek, nem csak öncélúan használjuk magunk körül ezt az egyébként nagyon szép világot, még mindig nagyon szép világot.
1: A Manna délelőtt vendége volt a mai napon Györfi Éva erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember. Érdemes tehát újra visszatalálni a természethez ilyen módon is, mert hogy ha az embernek segítsége van közben, akkor egy kicsit tudatosabban tudja ezt megtenni. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szépségünk természetesen a szemünkben is tükröződik, és nyáron a szemünk szépségére és az épségére is nagyon kell vigyázni, a száraz levegő, a meleg és a napsütés miatt. Ugye ott vannak a fesztiválok, a munka utáni kiülős programok, a nyári szerelmek, a pezsgő városok, a nyaralás, a városnéző túrák, stb. Hát nyilván az ember a legtöbbet a szemét tartja nyitva és azt használja, ugye? Természetesen a telefont se tudja az ember kikapni vagy kidobni a kezéből, úgyhogy igyekszünk azért pihentető tippeket is adni a szemnek. No, mire kell figyelni, hogyha emlékeztek az Álom luxus kivitelben című filmre, ugye Audrey Hepburn ikonikus alvó maszkjára, akkor igazából, hogyha az ember hétköznap dolgozik, aztán este vagy hétvégén sem alvással üti el az időt, akkor érdemes kihasználni azt a kevés időt, amit mégis szépen pihenéssel a párnák között tölt az ember, úgyhogy jönnek is a szemfrissítő, fiatalító módszerek. Hogyha beszerzel egy ilyen kis alvó maszkot, ami ha hűthető, betétes, akkor nem csak a hangulatot dobja fel, hanem a szemedet is frissíti. A hideg, de nem nedves borogatás kényelmes, leviszi a duzzanatot és csökkenti a bőrpírt. Arra kell odafigyelni, hogy a pántja ne legyen szűk, ne legyen túl kicsi, ne nyomja a szempillát, a szemgolyót, tehát hogy kényelmesen üljön rajta a koponyát felső harmadán. Aztán ott van ugye az, amire azt mondják, hogy jó, mint a dívák, de hát nem csak a filmekben ér el uborka szeletet tenni a szemünkre. Itt van a kígyóborka szezon, bátran használjátok, akár a dekoltás bőrét visszatáplálni, és egy kicsit hidratálni, és vitaminokat nyomni bele az uborka szeleteken keresztül, akár megmondom őszintén a kézfejre is lehet tenni, oda is szoktam. Tök jól működik a dolog, és nagyon meghálálja egyébként a dekoltás bőre is, illetve a kézfejbőre is, hiszen azt ilyenkor nyáridőben folyamatosan írja a napsugárzás. Mit lehet tenni? Hogyha a szemünket pihentetjük vele, akkor a behűtött uborkának egyébként a valóságban is nyugtató, frissítő hatása van, de nem érdemes elaludni az arcunkon ezzel a zölddel, pontosabban a szemünkön. Elég, hogyha elalvás előtt 10-15 percig relaxálunk az obiszeletekkel a szemünkön, és már is hidd el, egy frissebb embert látsz majd reggel a tükörben, és természetesen egyébként ezt ébredés után is meg lehet ismételni, ugyanolyan jól működik. Na és aztán, ami még fontos, ne bonyolítsuk. Ki gondolná, hogy egyszer egy mondatban fogjuk hallani a szépség és a krumpli szót, és nem a Mátyás házi Manóról van szó, aki szerintem egy krumpli volt klumpában, zárójel bezárva, hanem arról, hogy az egésznapos, sőt többnapos fáradtság vagy a buli nyomait konkrétan és gyönyörűen el lehet tüntetni, gyerekek, a nyers krumplival. Fogod a krumplit, megpucolod, lereszeled, pici kis gézlapocskába belerakod, kinyomkodod, berakod a hűtőbe, és ezt a kis reszelt krumpli csomagot, ami már kihűlt, 2-3-4 percet volt a hűtőben, rárakod a szemedre. Lehetőleg nagy csomag legyen, hogy az egész kari, most itt lefogtam a szemem, hogy ti is jól lássátok, hogy hogy kell csinálni. Szépen rárakod a szemedre, és hátrafekszel, vagy hanyatfekszel, és pihensz vele. Szintén egy 10 perc, negyed órát. A keményítő csodát tesz. Kifeszesíti, kisimítja a szemkörnyéki bőrt, és gyönyörűen eltünteti a szem alatti karikákat. Gyerekek, óriás varázslat. Ha nem akarsz reszelgetni, akkor fogod és levágsz két szelet krumplit. Megmosod a krumplit, levágsz belőle két szeletet, lehetőség szerint a legszélesebb pontjáról származzék az a két szelet. Gyönyörűen, gyönyörűen eltüntet mindent. Aztán gyerekkorodban biztosan kaptál kamillás borogatást legalább egyszer, ezt nagyjából mindenki átélte. Már a módszer egyébként akkor is működött, és most is nagyon jól működik. Hasznos lehet egyébként a gyulladás csökkentő hatása miatt is a kamilla. 4 deci forró vízbe beáztatunk egy evőkanál szárított kamilla virágot, mindenhol lehet kapni drogériában, gyógyszertárban, de ha nincs, akkor jó egy teafilter, hagyod ázni, és amikor hűlni kezd, akkor belemártod a langyos vízbe a vattapamacsot, óvatosan áttörölgeted vele a szemedet és a környékét, és el is múlik a duzzadás, de hogyha egy picit még variálni akarsz, akkor vattakorongot mártasz a jó sűrű kamillás főzetbe, és az a kamillás főzet legyen már nagyon hideg, tehát tedd a hűtőbe, hűljön le, és úgy tedd a szemedre, gyönyörűen eltüntet mindent. Ami nagyon fontos, ne csak másnap hidratálja, görbeestik, másnapján mindenki kétségbe esetten igyekszik pótolni a folyadékot, de jobban jársz akkor, hogyha előre gondolkozol, és folyamatosan iszod a vizet, mindegy, hogy fröccsözni mentek, vagy valami más történik, vagy bulisztok, stb., akkor is kell vizet inni, nagyon-nagyon fontos. És természetesen ez nem csak a bulira, hanem az átdolgozott napokra, a túlhajtott napokra is ugyanúgy vonatkozik. Erre tessék ügyelni, és ez a nyaralás ideje alatt is nagyon jót tud tenni, akkor is, hogyha nem agyon dolgozod magad, vagy hajnalig bulizol, hanem egyszerűen csak túl sokat töltesz kint a vakító, meleg, forró levegőn, a napsütésben. Ezek a tippek akkor is működnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyári könnyű finomság, ami tápláló, fehérjedús, tápanyagdús, frissítő és könnyen elkészíthető, úgyhogy kifejezetten jól fog esni szerintem mindenkinek. Ez egy kapros cukkini saláta csirkével. Ebben a nagy melegben, amiben most vagyunk,

0: kicsit jobb a frissen őrölt bors, 2 evőkanál olívaolaj, kell hozzá 40 g vaj, 250 g csirkemell, egy fél fej vörös hagyma, egy csokor friss kapor, 200 g görög joghurt. Ebben az esetben tényleg jobb a görög joghurt, mint a sima, mert egy kicsit frissítőbb és kevésbé zsíros, és kell hozzá egy citrom, ez is mindenképpen kell, és mivel a héját is belereszelhetjük ebbe a joghurtos mártásba, ezért természetesen most is él a figyelmeztetés, vagy inkább javaslatnak nevezem, hogy biocitromot, azaz kezeletlen héjú, fogyasztható héjú citromot vásároljunk. No, ennyi, amit a bevásárló listához hozzá kell adni. A kapros cukkini saláta első lépéseként természetesen a cukkinit fogjuk, megmossuk, aki szeretné, meghámozza, aki szeretné, az nem hámozza, aki úgy szereti, az nem hámozza, meg én nem szoktam. A héja az nagyon fontos ebben az esetben is zöldségnél, gyümölcsnél a rost tartalom miatt, de szépen elkezdjük a zöldség hámozóval, akár pucoltan, akár, tehát akár hámozottan, akár hámozatlanul. A zöldség hámozókkal szalagokra vágjuk, gyönyörű, hosszú csíkokat vágunk belőle. A belső magházát azt kivághatjuk késsel, hogyha nagyok a magok, hogyha pici cukkinit veszünk, akkor nem kell, mert egészen zsengik a magjai. Besózzuk, 2 percre bedobjuk a mikróba 900 watton. Én nem vagyok mikrohívő, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy lesózzuk, és akkor vagy sózás előtt leforrázzuk, nagyon akarjuk, szerintem egyiket sem kell. A sózás az pont eléggé töri meg a rostokat ahhoz, hogy könnyen beszívja a szószt és a fűszereket. Egy serpenyőben az olaj és vaj keverékén, ugye olívaolaj és vaj keverékén elkezdjük lepirítani a felcsíkozott csirke mellett a felszeletelt vörös hagymát, én ebben az esetben is vagy fehér hagymát javaslok, amely egy kicsit gyengédebb, vagy lila hagymát, amely egy kicsit édeskésebb. Rádobjuk a felaprított kaprot, és hogyha a csirke elkészült, hozzáöntjük a joghurtot, sózzuk, borsozzuk, belefacsarjuk a citromlevét, reszelünk bele egy picit a héjából, hagyjuk minimum langyosra hűlni, de inkább még hűvösebbre, és beleforgatjuk a cukkini szalagokat. Ennyi az egész, tálalhatjuk langyosan, de hogyha pár órára bedobjuk a hűtőbe, sokkal jobban összeérnek az ízek, és egy igazán frissító, hűvös, mediterrán, Görögországban a tengerparton ülős hangulatú salátát kapunk. Ez egy könnyű ebédnek, egy könnyű vacsorának is remekül működik, és megállja a helyét, de hogyha kerti partizunk és grillezünk, akkor érdemes egy sokkal nagyobb adagot készíteni belőle, és akkor a terülj-terülj asztalkára is vihetünk belőle egy nagy tállal. És akkor mondom még egyszer, érdemes hozzá fuszilit vagy pennét kifőzni, de ami trükkös lehet még, az összetört lebencs tészta nagyon jól működik, vagy az összetört és úgy kifőzött lazánya tészta, mert ezek a furcsa kisebb, nagyobb lapos darabok, ezek olyan haraphatóvá teszik ezt, és hogyha így keverjük össze ezzel a salátával, hogyha valakinek igénye van arra, hogy egy kicsit testesebbet egyen, akkor még finomabb lesz. Ez a saláta nagyon finom tud lenni. A citromot meg lehet próbálni kicserélni lime-mal is, ugyanúgy lime héja. Elképesztő jól esik, nagyon finom, és hogyha valaki húsmentesen akarja, akkor nyilván csak annyi a teendő, hogy kihagyjuk belőle a csirkehúst. Egészségünkre!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Íme a hat leghatékonyabb házi megoldás napégésre. Gyorsan enyhíti a fájdalmat és a pirosságot is. Egyszerű, de mégis gyorsan ható házi praktikák. Ezeket be lehet vetni mindig, és tényleg valóban mindig segíteni tud. Ugye nyáron különösen fontos a fényvédelem, a napvédelem, a bőrtípushoz illő naptejek használata, a leégés és a további bőrproblémák elkerülése érdekében. Ám ha mégis megtörtént a baj, mert hogy általában és többnyire meg is történik, hiszen az ember még most is legyint, hogy ó, hát velem nem fog meg, ó, hát bekentem magam, igen, de még hogyha 50 faktoros napvédő kozmetikumot használsz is, az is csak annyit jelent, hogy 50 percig tartózkodhatsz azzal a bizonyos kozmetikummal, napvédőkrémmel a napon, mert utána újra kell kenni. Tehát mi a feladat? Az, hogy egyrészt rendszeresen kenjük, másrészt pedig odafigyeljen az ember, és igyekezzen nem leégni, mert 10 óra, vagy 11 óra és 15 óra között a tűzönapon tartózkodni még nyaraláson sem érdemes. Mire kell talán odafigyelni? Leginkább, ugye, hogyha leégtünk, akkor jól jön a hideg borogatás és az aloe vera. Nagyon jó ötlet az is, hogyha a jeges vagy hideg vízbe mártunk egy törölközőt, és azt helyezzük óvatosan az érintett felületre, nyilván kicsavarva, 5-10 percre. Ez segít csökkenteni a kellemetlen égő érzést és a gyulladást, ezáltal pedig megkönnyebbülést jelent a testnek. Aztán ott van még az aloe vera, a növény maga, aminek a belsejében található zselé tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal, erőteljes regeneráló gyulladást csökkentő hatással bír, régóta használják sebek égési sérülések kezelésére, a kipirosodott felületre kenve hamar enyhíti a panaszokat és táplálja, hidratálja a megviselt bőrt. Aztán ott van még a fürdő zappehellyel vagy almaecettel. Nagyon jó megoldás ez is, hiszen szintén gyulladás csökkentő, bőrmegújító tulajdonságokkal bír a zappehely, tehát ez egy őrületes szuper varázsszer, és ilyenkor kell bevetni, csak beleöntünk egy bögrényit belőle a langyos vagy hüvöskés fürdővízbe, és ebben áztatjuk magunkat legalább negyed órán keresztül, de hogyha jól esik, akkor még tovább. Azt érdemes tudni, hogy azért hangsúlyozom a gyulladás csökkentő hatást, mert hogy amikor az ember leég, akkor ott egy gyulladás keletkezik a bőrben. Tehát arról azért érdemes tudni. Aztán oda kell figyelni arra is, hogy az almaecet jótékony hatását ilyenkor is bevethetjük, gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, csökkenteni képes a gyulladást, az irritációt, de érdemes óvatosan bánni vele, és csak is higgítva használni a kívánt hatás elérése érdekében. Az a legjobb, hogyha ebből is a fürdővízünkhöz teszünk egy kicsit, méghozzá egy fél bögrével, és negyed órán keresztül áztatjuk a kádban magunkat, majd egy ápolott húsfürdővel leöblítjük a testünket. Aztán ott van még a tea és az uborka, a cserszavat tartalmazó fekete és zöld tea is alkalmazható, képzeljétek el, a napégés kezelésére. Felforralunk egy nagy lábasnyi vizet, belerakunk 5-6-7 teafiltert, akár 8-at is, várj addig, amíg kihűl, filterrel együtt, és hogyha ez megtörtént, akkor belemártunk a teába egy törölközőt, és beborogatjuk vele a kipirosodott bőr 15-30 percen keresztül, ezt napjában többször is napokon át meg lehet ismételni. Aztán ott van a varázslatos kígyóborka, ami szintén gyulladást csökkentő, a kellemetlen feszülő érzést is tudja enyhíteni, hűti és visszatáplálja kiszáradt, meggyötört és megégett nap testfelületet, bőrfelületet. Szépen berakjuk az zöldséget a hűtőbe, és hogyha már elég hideg, akkor vagy felvágjuk hosszú szeletekre sréhen, hogy minél nagyobb területet befedjen, és így pakoljuk magunkra az égett részre, vagy pedig összetormixoljuk, és a keletkezett pépet kenjük a bőrünkre 15-20 percre, és szépen hamarosan érezni fogjuk a hatását. Ott vannak a házi módszerek még, amiket ilyenkor meg lehet tenni. Természetesen ott van a tejfölös lekenegetés, meg a vajas bekenegetés, de az a helyzet, hogy az onnantól kezdve, hogy hogy megmelegszik a bőrödön, olyan nagyon-nagyon nem tud használni, ami viszont biztosan jót tud tenni a napégésre használat. Régi szerek, ezek a habok, azokat mindenki vigye magával a nyaralásra, de szerencsére egy tengerparti kisvárosban is vannak zöldségesek, az uborkás módszer nagyon jót tud tenni. Azonnal tessék kenegetni magatokat, hogyha mégiscsak leégtetek, de tudjátok, a megelőzés a leghasznosabb.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM, benne pedig a mannapközi állatbarát rovata, és kedélyjavítókról beszélgetünk kutya és cica szempontból, ugye? Kutyáknál az ánis, cicáknál a macskamenta. Akinek van cicája, az tudja, hogy a macskamentától megőrülnek a macskák, kellemesen elbódítja őket, sőt esetleg esetenként meg is bolondíthatja a szónak a jó értelmében és a kedves értelmében a kedvencünket. Vajon a kutyák részére is létezik-e hasonló készítmény? Erről is beszélni fogunk, de akkor most maradjunk még egy kicsit a macskamentánál. Ez az illatos növény világszerte elterjedt a cicatartók körében. Kedélyjavító és hangulatfokozó növény. A macska menta az állat orrürege alatt található Jacobson szerven keresztül fejti ki a hatását. Gyakorlatilag úgy érzékeli a cica, mintha feromonokat szagolt volna, ezért idézőjelben őrül meg és viselkedik úgy, mint aki egy házi buliban tombol és pörög, vagy éppen a buli után már ellazul és a fellegekben jár. Nagyon-nagyon édesek, nézzétek, majd meg lehet kapni egyébként macska menta cseppeket, szárított macska mentát pici zsákban, mint a levendulát, úgy olyan formában is, de lehet kapni macskamenta magot, szépen elülteted, ablakban megmarad, szobában megmarad, ha kertbe kirakodott, gyönyörű bokorrá nő, tényleg ilyen tök jó mentás illata van, és ráadásul fagytűrő is. Na, szóval ezt már látta az, akinek van cicája, na de hogy a kutyáknak mi tud hangulatot javítani, az ánis. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de bizony a kutyatartók is szeretnék nyilván a saját kedvencüknek megadni az eufória élményét, káros mellékhatások nélkül. A macskamenta nem hat a kutyákra, sőt, nagyon mennyiségben rosszul lehetnek tőle, úgyhogy ezt el ne próbálkozzatok. Mivel minden állatfajnak az agya és az idegrendszere teljesen különböző, ezért nyilván nem ugyanazokra a feromonokra reagálnak. A macskamenta fő hatóanyaga a nepetalakon, ami csak a macskafélék feromonjait mímeli, ezért nem idéz elő különleges intenzív élményt más fajokban, a macskáknál viszont annál inkább, ugye erről most már beszéltünk az imént. A genetika persze nagyban meghatározza azt is, hogy egy állat hogyan reagál bizonyos növényekre. A kutatások szerint a macskáknak csak 60-80%-ukból bújik elő a parti állat, hogyha macska mentát szagol, vagy azt fogyaszt. Így van ez az ánizsal és a kutyusokkal kapcsolatban is, bár én megmondom nektek őszintén, hogy nekem az összes cicám reagál a macska mentára, pontosan úgy, mint a partizna, és aztán meg ellazul, és úgy fekszik ott, mint aki kidőlt és 3 napig bulizott. Na, viszont a kutyáknál az ánizs segíthet a viselkedési problémák kezelésében. Mielőtt belemerül a jótékony hatásainak a taglalásába, fontos megjegyezni, nagyon-nagyon fontos megjegyezni, gazdik, tessék figyelni, hogy nem a csillagánizsról van szó, hanem a közönséges ánizsról, aminek a latin neve a Pimpinella anisum. Ennek egészében hagyott vagy őrölt magjai váltják ki az izgató vagy épp nyugtató hatást a kutyáknál. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az általában nyugodt kutyák felpörögnek, az izgága ebek pedig lenyugszanak tőle, tök jól hat, akár csak a macska menta, az ánizs is támogathatja a kutya komfort érzetét, tehát például szeparációs szorongásnál, stresszes időszaknál, vagy hosszabb utazások során, tehát hogy például most kutyussal indultok útnak, akkor érdemes vinni magatokkal egy kis ánist, sima hagyományos ánist, és ez is tud segíteni a kutyuskának abban, hogy nyugodtan maradjon. A stimuláló hatását egyébként először a munka- és versenykutyák tevékenységei során vetették be, és itt figyelték meg a hatást. Például az agarak által űzött műnyulat sok helyen például ezzel a közönséges ánizsal tömik ki, vagy 100%-os ánizs olajat csepegtetnek rá. A vadászkopók például a kereső kedvét is fel tudják korbácsolni a gazdik ezzel, hogyha a kijelölt ösvényen végighúzott mesterséges csali ilyen illatot áraszt. Hogyan tudjuk megismertetni a kutyuskánkat ezzel a növénnyel? Nyilván nem mindegy, hogy milyen formában és hogyan adagoljuk az ánist a kutyának. Őrült vagy egész ánismagot szórhatunk az ételére, tehetjük jutalomfalatba, vagy kitömhetjünk vele a játékát. Varhatunk neki ánizsal töltött labdácskát is, trapabíró anyagból, de akár a meglévő plusz játékaira is lehet csepegtetni ilyen ánis olajat. Természetesen ilyenkor tudjátok, mindig elmondom, pont úgy, mintha a citrusfélét használunk, kezeletlen héjút. Ha illóolajakat használunk, csak 100%-os tisztaságot, így főleg, hogy a kutya rágcsálni fogja. A mennyiséget természetesen fokozatosan szabad és kell tesztelni, és ha bármilyen kétség merül föl, akkor kérdezd az állatorvost, de mindig kicsi mennyiséggel egy-két cseppel kezdjétek majd, és meglátjátok, hogy a ti kutyusotokra hogy hat az ánis, de mondom még egyszer, ez a közönséges ánis, nem a csillag ánis, hanem a Pimpinella anisum. Ez a közönséges ánis, ezt szeretik a kutyusok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szabadság!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
1: Időjárás.
3: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna Hits.